Valami jobbat? Egy ateista istentagadó propaganda anyagból iratokat küldött egy hitben élő fiatalnak. Javasolta azok elolvasását, s kérte adjon véleményt arról, hogy azok mennyivel értékesebbek és kiválóbbak a Bibliánál. A fiatalember ezt válaszolta. Ha ön valami jobbat tud a hegyi beszédnél, szebb történetet ismer a tékozló fiú hazatérésénél, meghatóbbat tud az irgalmas szamaritánus tetteinek leírásánál, vagy erkölcsileg színvonalasabbat a 10 parancsolat rendelkezéseinél, vigasztalóbbat a 23. Zsoltár sorainál, továbbá ha tud valamit, ami az Isten szeretetét kinyilatkoztatja, az ő kegyelmét az ember szívhez megnyerőbben eljuttatja, ha ismer valamit, ami az ember földi életét boldogabbá teheti, mint a Krisztus válsághalálának elfogadása, ha ismerete van olyas valamiről, ami biztosíték arra, hogy az örökkévalóságot a mennyországon kívül dicsőségesebben lehet eltölteni, akkor küldje el mindezeket nekem, a lehető leggyorsabban.

Aranyosi Ervin, te milyennek látsz másokat? A város mellett, az út szélén egy öreg bölcs üldögélt. Itt született e városban, azóta itt éldegélt. Városába igyekezvén arra járt egy idegen. A bölcset megszólította, s érdeklődött ridegen. Milyen népek laknak erre? Milyenek itt az emberek? Az öreg csak felnézett rá, s lassan visszakérdezett. Mondd, te vajon honnan jöttél? Hol élted az életed? Ahol laktál, hogy érezted, milyenek az emberek? Csupa, csaló, önző, lusta, igaztalan és hazug. Ezért hagytam magam mögött, s idáig hozott az út. Hát, azt bizony nem jól tetted. Elhagytad az otthonod, ott hagytad a szülőföldet, de itt is csak azt kapod. Az emberek oly galádok errefelé, mint felétek. Rossz célpontot választottál. Rosszból van itt temérdek. Csupa csalót fogsz találni, önzőt, lustát, hazugot. Azt se tudod, hogy mit mondok. Igazat vagy hazudok, és a vándor ordult egyet, sarkon fordult, s távozott. Úgy látszik, mindegyik város, minden ember átkozott. Alig telt el egy fél óra, s jött egy másik utazó. Illendően köszöntötte, úgy, ahogyan az való. Kíváncsi volt ő is arra, amit meg is kérdezett. Aztán mondja, errefelé, milyenek az emberek? A bölcs kicsit gondolkodott. Hát, milyenek nálatok? Ha te előbb elmeséled, megjönnek a válaszok. Lám, a vándor büszkén mondta, hol máig éltem életem, csupa igaz emberrel volt eddig.

ekről minden szépet elmesélt. Ugyanazt fogod találni nálunk, amit nálatok. Békésen élnek a népek, mesébe illő állapot. Vándort mindez megnyugtatta, s fütyörészve ment tovább. Csodásnak látta a világot, nem úgy, mint az ostobák. Egy helybéli ifjú ember, a bölcset ismerte rég, meghallgatva a két beszédet, szitta a bölcset ezért. Hát, öreg, csalódtam benned. Így kétszínű hogyan lehetsz? Sohasem hittem rólad, hogy bárkit így félrevezetsz. Bizony, tévedsz, ifjú barátom, válaszolta a jó öreg. A világ szívünkben tükröződik. Mindenki másképp éli meg. Kinek a szíve túl gyanakvó, nem láthat jót, helyén valót. Nem fog találni kedves embert, csak is galádot és csalót. Ám ki szívét szeretettel és jósággal tölti fel, járhat bárhol a világon, olyan emberekre lel. Gondold meg, kedves barátom, téged kik vesznek körül? Szívedben, ha jó a válasz, örömöt kaphatsz örökül.

Valaki egyszer észrevett egy pillangót, amint éppen a bábjából próbált kimászni. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. De ami kibújt a bábból,

az nem lepke lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. A növekedési folyamatot nem lehet felgyorsítani. Csak azt érjük el, hogy tönkretesszük.

Más világ. Körbenézek, sehol senki. Egyedül vagyok. Újra fent vagyok, újra egyedül vagyok. Éhes szempárok tekintenek fölfelé, jönnének, de nem tudnak. Segítenék, de nem engedik. Kereslek és várlak. Kereslek. De nem talállak. Te azt mondod felhő, én azt mondom otthon. Te azt mondod távol, én azt mondom mindenhol. Te azt mondod nehéz. Én azt mondom gyere. Te azt kérdezed, szeretsz? Én azt mondom, van. És én megmutatnám, odaadnám, megosztanám, megtanítanám. Kivált a világból egy másik. Kinőtte, túlnőtte. Más van, más, mint eddig, más, mint máskor. És hogy mi a neve? Nem tudom. Csak más. Más szabályok, más érzések, más nézetek, más világ. Megmutatnám, odaadnám, megosztanám, megtanítanám. Itt, ami neked felhő, nekem otthon. Itt élvezet az élet, nincs fájdalom, nincs félelem. Itt harmónia él a lelkemben. Halkan lépkednek a gondolatok, finoman érintenek az érzések. Itt más. Itt otthon van. Itt minden van, minden, amire szükséged lehet. Körbevezetlek. Gyere, tarts velem. Látod, hallod, érzed? Engedd el magad, ne foglalkozz most semmivel, ne foglalkozz a világoddal, hol harcok dúlnak a szívekben, hol egymáshoz mérik magukat az emberek. Itt más van. Itt te vagy, én vagyok a lelkünkkel, halkan, csöndben. Figyeld a tested, figyeld a lélegzeted. Hallod a csöndet? Megérkeztél. Itthon vagy, otthon vagy. Lágyság van és érzet van, mosoly az arcodon, megérkeztél. Érezd, töltődj. Figyeld a szíved, figyeld a dobbanását. Mostantól erre figyelj. Mondd, mit érzel? Itt, ahol neked távol, nekem mindenhol. Figyelek, befelé figyelek, viszem bárhova, viszem mindenhova. Nálam van, részemet képezi, velem van. Itt nincs távolság, nincs űr. Itt mindenhol ott vagy. Mindenhol ott vagyok, hiszen vagyok. Lásd kicsit más szemmel, lásd meg, hogy amit keresel, benned van. Ahol te vagy, ott van minden, ami benned él. Így van veled mindenhol. Tekintetedben csillog, benne fénylik. Látom benne, nincs távol, itt van, benned van. Amire és akire rápillantasz, megérinted a tekinteteddel, az most részese lehet. Itt vagy és itt vagyok, mindenhol vagyunk. Te azt mondod nehéz, én azt mondom, gyere.
Nehéz a sok-sok fájdalomtól, nehéz az emberektől, nehéz a múlttól, nehéz a jövőtől. Nehéz, mert állsz, egy helyben állsz, megkötnek a szavak, megkötnek az érzések. Én mondom, gyere. Te mondod, nehéz. Én látom, te látsz. Most érzed, hogy távol. Most érzem, hogy mindenhol. Megmutatom, megtanítom, más lesz, mint máshol, más lesz, mint máskor. Más lesz az élet, más lesz a léted. Add fel azt, és csukd be a szemed. Engedd el, és észre sem veszed. Megérkeztél. Gyere! Most már veled vagyok, most már velem vagy. Együtt vagyunk. Körbenézek, és látlak. Itt vagy. Megérkeztél. Hiányoztál. Hiányoztam. Mondd, szeretsz még? Kérdezed. Én nem értem. Miért kérdés a megkérdőjelezhetetlen? A szeretet állapot. A szeretetem van. Itt van, velem van, mindenhol van. Érzed? Itt nem kérdés a kérdés többet. Megszűntek a kétségek, megszűntek a hiányok, megszűntek a kérdések, más van, itt egy másik világ van. Világ a világban, vagy inkább világ a világon kívül.

Sába királynőjével kapcsolatban sok a legenda, és a művészeteknek is kedvenc témája a királynő alakja. A királynő Salamonnál történt látogatásáról a Biblia két helyen is ír. Ezek hitelességét Jézus megerősíti. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és íme nagyobb van itt Salamonnál. Érdekes, hogy látogatásáról nem csupán a Biblia, hanem a Korán is beszámol, annyival toldva meg a tudósítást, hogy a királynő elhagyta pogány hitét, és egy Isten hívővé lett. A királynő hallott Salamon bölcsességéről, és szeretett volna meggyőződni annak valóságáról. Az uralkodó gyógynövényekkel, fűszerekkel és arannyal megrakodva érkezett Salamon udvarába. Sok kérdést tett fel a királynak, amikre bölcsen megfelelt. Látogatásának eredményét úgy összegezte, hogy a felét sem mondták el annak, amit személyesen megtapasztalt. Ez általában fordítva szokott lenni. Salamon viszonozta az ajándékokat, és a királynő visszatért hazájába. A régészek szerint ez a haza a mai Jemen területén található, az arab félsziget délnyugati peremén. Ebből adódóan Sába királynő valószínű sötétbőrű volt. Történelmi neve Bilkisz. Egyes hírek szerint Aksum Dubgornban megtalálták az etióp és német régészek Sába királynő palotáját. Jemen még nem nyílt meg a tömeges turizmus előtt. A piacokon járva a következő dolgokat láthatjuk. A bazár polcai tömjéntől, mirhától és egzotikus fűszerektől roskadoznak. Ezek tették Jement hajdan naggyá, és ezeket vitte magával a királynő. A másik érdekesség az ezüstművesek utcája. Itt ékszereket, fegyvereket, karkötőket árulnak, amik szintén a régmúltat idézik. Ezek a tények is igazolják, hogy a királynő látogatása és személye valóság és nem mítosz.

Szigeti Jenő, a hitünk mérlege. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Az akar idejekorán aratni, aki nem szeret a vetéssel fáradozni. Isten a munkában rejtette el az áldást. Aki a munka ellenértékében keresi az áldást, téved. Maga a munka, egyenlő, részesedés Isten teremtői hatalmából. A mi teremtő Urunk azért adott képességeket, hogy rajtuk keresztül megáldjon másokat, és megtanítson hálát adni, vagyis elfogadni. Az önmagukban bízó nagyképűek éppen úgy nem látják meg Urukat, mint ahogyan az álszent háládatlanok. A legértelmetlenebb dolog a világon az, ha imánkban Isten kioktatjuk a tennivalóiról. Sokszor ezzel akarjuk felettetni azokat a feladatainkat, amivel Isten bízott meg minket. Ő úgy tanít a hálaadásra, hogy sokszor nem az eltervezett szerint történik az életünk. Az Isten ellen lázongó ember elveszíti a hálaadás örömét. Jób szenvedéseinek mélységes poklában sem feledkezett meg a hálaadásról. Mert míg a hálálkodás fájdalmas, megalázó teher, a hálaadás felszabadult öröm, Isten jelenlétének öröme. Én azért hiszek Jézusban, mert észrevett engem. Meghallgat, és velem jár az úton. A hitem próbája pedig az, hogy tudok-e hálát adni azért, mert társam akar lenni az útamon. A legtöbb ember azért nem hisz Jézusban, mert nem veszi észre, nem hallgatja meg, és nem akar mesterével együtt haladni. A hitetlenség kórokozói a hitetlen hívők, akik csak névleg Krisztus követők, lelkileg viszont halottak. Aki csak valamiben hisz, nem látja meg azt a valakit, akiben hinni egyedül érdemes. Sokszor éles, kritikus szemmel is vak, mert indulatai a másik ember ellen elkövetett bűnei és önző érdekei megvakítják. Hiszen egy forintos is eltakarhatja a napot, ami természetesen sokkal nagyobb, mint az a kis kerek fémdarab. De hogyha ez túl közel van a szemünkhöz, akkor a napfény is homályba marad.

Az öröm 10 parancsolata. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömet. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is. Szívből ismételgesd: Isten, aki engemet szeret, mindig jelen van. Szüntelenül törekedj arra, hogy a jó oldalukat lásd az embereknek. Könyörtelenül üzd el magadtól a szomorúságot. Kerüld a panaszkodást és kritikát, mert ennél semmi sem nyomasztóbb. Munkádat örömmel és vidáman végezd. A látogatókat mindig szívesen, jó indulattal fogadd. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezz el. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz benne, magad is rátalálsz.

Lukács Vilma, Isten kavicsai. A kezdet ködétől elválasztva hömpölyög az idő végtelen. Kis kavicsok az Isten kezéből belehullunk. És csak úgy merem végig gondolni a gondolatot, hogy akkor, ha a mi időnk lejár, ugyanaz a kéz lenyúl majd értünk, és tenyerébe időtlen bezár.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Jeremiás könyvében, és ott a 29. fejezet 11. versétől a 13. versig terjedően a következőképpen. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.

0: Urunk, ebből az igéből a legtöbbször csak azt halljuk ki, hogy te jó dolgot terveztél felőlünk. Bocsáss meg, hogyha ebből az következik a számunkra sokszor, hogy akkor úgy élünk, ahogy akarunk, és azt teszünk, amit akarunk. Pedig te hangsúlyoztad, hogy keressük a te akaratodat, keressük a válaszokat tőled, úgy menjünk eléd, hogy az imádságaink meghallgathatóak legyenek. Segíts komolyan venni, hogy a te ígéreteid mindig feltétellel kapcsolódnak össze, és ezek a feltételek nem lehetetlenek, nem teljesíthetetlenek, hanem szükségesek ahhoz, hogy a közted és köztünk levő kapcsolat élő legyen és egészséges. Segíts most olyan értelemben beszélgetni is, hogy akik néznek, hallgatnak bennünket, épülhessenek a beszélgetésből, és hogy ne valami az ige távoli ismeretéből fakadó mondókánk legyen, hanem amit elmondunk, az valóban megálljon a te igéd mérlegén. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusért. Amen.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik valamilyen médium segítségével hallanak bennünket, őket is nagyon sok szeretettel köszöntjük. A 7. Biblia tanulmányt vesszük át, amelynek címe Gyakorlatias imádság. Ha a kereszténységet és akár saját hitemet összehasonlítom az ószövetségi gondolatokkal, akkor azt tudom látni, hogy mi, akik jóval az új szövetség után élünk, sokkal kevesebbet imádkozunk, mint azt a bibliai hősök tették. Jóval kevesebb imádságot mondunk el, kevesebb időt fordítunk rá. Ugyanakkor a gyakorlati életben talán akkor is elmondjuk az imádságot, amikor nincs ima pózunk, ima helyzetünk, nincs arra lehetőség, hogy az imádság klasszikus formáit gyakoroljuk. Mert lehet, hogy közlekedünk, lehet, hogy más teszünk, végzünk, konyhában dolgoznak a feleségeink, mi a kertben dolgozunk, garázst tesszük rendbe, és ezek az élet pillanatok is felhozzák elénk a gyakorlati imádság lehetőségét. Igen, imádkozni lehet a legkülönbözőbb pillanatokban, és minél többet imádkozunk, annál jobban átjárja jellemünket, gondolkodásunkat. Nem valami külső, mázas imádságról szeretnék itt szólni, hanem a szív belső kapcsolódását, a belső, sokszor láthatatlan kapcsolódását az Istennel. Persze ez a kapcsolódás külsőben láthatóvá válik, az embernek megváltozik a jelleme, a tekintete, a nézése, a testtartása, a szóhasználata, a viselkedése. Nézzük a vasárnapi gondolatsor, illés, ima krízis helyzetben. Királyok első könyve 19. fejezet, és itt viszonylag egy hosszabb szakaszt olvasunk el, az első versétől a 8. verséig, Székely Marika.
2: Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Bersábába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy reketye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a reketye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
1: Köszönöm szépen. Látjátok, hogy generációk alatt mennyire megváltoznak távolságok, és úgy gondolom, hogy 40 esztendeig ment az Ószövetségben Isten népe, a Hórebhegytől az ígéret földjeig, és most Illés ugyanezt 40 nap alatt teszi meg, és a gyerekeink már lehet, hogy 4 óra alatt, 4 perc alatt, miközben a körülmények változnak, az egyén és Isten viszonya, a közöttük lévő távolság, különbség, az nem változik. Mert ma is Isten azt mondja, hogy együnk, mert erő felett való út áll előttünk. Anikó.
3: Én Illés problémáján gondolkodtam, hogy mennyire mai az a helyzet, amiben ő került, mert volt egy hatalmas tetemre hívás. Tehát a Hóreb hegyen ott voltak a Baál papok, a Kármel hegyen ott voltak a Baál papok, ott volt, ugye ő egyedül Isten képviseletében, és Isten hatalmasan válaszolt az imádságára. Azt mondhatjuk, hogy olyan győzelmet kapott, és Isten annyira bemutatta, hogy ő az élő Úr, hogy nem lehetett kérdés. És egy ilyen győzelem után Illés másnapra teljesen összeroppan és kimerül, és ezt a fogalmat ismeri, vagy ezt a jelenséget a pszichológia is, hogy a nagy győzelmek után, vagy nagy erő, lelki erőt próbák után jöhet kimerülés. És én Isten hihetetlen kegyelmén gondolkodtam itt magamban, hogy a szolgáját nem kezdi el kioktatni, vagy pláne nem számon kérni rajta, hogy hát Illés, tegnap milyen hatalmasan kiálltál mellettem, és milyen hatalmasan bebizonyítottam én is, hogy én vagyok az Úr, és melletted vagyok, hanem egyszerűen annyit mond, hogy hát akkor most egyél, megaludjál. És legtöbbször ez a gyógymód egy teljesen kimerült ember számára ma is, hogy hát egyél, megaludjál. Tehát lehet, hogy mi is kegyelmesebben bánhatnánk a környezetünkben kimerült emberekkel, mert nem mindig az segít, hogyha nagy prédikációt mondunk, hanem néha az segít, hogy megetetünk valakit, meg lefektetünk, meg oda megyünk mellé, néha együtt sírunk vele, néha együtt örülünk, és Isten valami olyan szeretettel bánik szolgájával, és mi is ezt tapasztalhatjuk, ha őszintén oda megyünk Isten elé, hogy ő a legjobb gyógymódot akarja a számunkra. Ő nem akar ilyen felsőbbrendű hatalomként oktatni minket, hanem ha kell, akkor gyámolít, ha kell, akkor megetet, ha kell, akkor altat. És ez csak azt tapasztalja meg, mint ahogy Illés is megtapasztalta, aki Isten előtt öntötte ki a szívét, és Istennek mondta el, hogy jobb meghalnom, mint élnem, mert annyira kimerültem. Tulajdonképpen ezt nem tette hozzá, de ez volt az igazság. Tehát Isten előtt merjük elmondani a legbensőbb bánatunkat, vagy fájdalmunkat, mert a legjobb helyen mondjuk el, és ő a legjobb gyógymódot fogja a számunkra adni.
1: Köszönöm szépen.
0: És hadd folytassam, amit Anikó mondott azzal, hogy mi sokszor szeretnénk látni, hogy Isten emberei, Isten szolgái konstans energiával és szellemi képességekkel rendelkeznek, mindig ugyanabban a lelki állapotban, sőt egyre nagyobb és egyre terhelhetőbb lelki állapotban vannak, és ez nem így van. És nem azért nem így van, mert Isten ezt nem tehetné meg, hanem azért, mert Isten emberekre bízta a munkáját, és ezeknek az embereknek is szüksége van az újra és újra való feltöltődésre, és az értük való imádságra. És hadd ugorjunk egyet az Új Szövetségbe, Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, azt írja, hogy én közöttetek nagy félelem és rettegés között jelentem meg. Ez teljesen méltatlan Pál apostolhoz, hogyha ugye az Úr szolgái mindig konstansan ugyanazt képviselik. De nem, vannak ilyen időszakok. És úgy tűnik, hogy amit Pál apostol utána sok gyülekezettől kért, tessenek majd megnézni a leveleit, hogy imádkozzatok értem, imádkozzatok értem, az egy rendkívül fontos dolog, mint ahogy Illés is lefekszik, eszik-iszik, alszik, eszik-iszik, és aztán megy, de hova megy? Az Úr színe elé akar menni, hogy ő szemtől szembe beszélgessen az Úrral egyedül. Mert szorítja a szívét mindaz, ami történik. Sok minden nem ért. És ez rendkívül fontos, hogy Isten pedig nem azt mondja neki, hogy te Illés, gyerünk vissza. Hanem Illésnek megadja a lehetőséget, hogy beszélgessen az élő Istennel. Ahhoz, hogy Illésnek a lelke helyreálljék.
1: Köszönöm szépen. Hóreb hegye, a sínai hegy, a Hórebnek a két oldalán két nép élt, az egyik sínainak, a másik Hórebnek nevezte, tehát ugyanarról a helyről van szó, ahol annak idején Mózesnak adta a két kőtáblát. Székely Marika.
2: Hát a Kármel hegyi történetnél úgy gondolnám, hogy az is nagyon fontos, hogy Illés egymaga volt a 400 Bál pappal szembe, és a népet kérdezte, hogy kihez akarnak tartozni. Tehát a nép ugye sántikált egy kicsit, mert hol ide, hol oda, és az Úr nem tűri ezt a kettősséget. Már az oltár építésénél is szinte emlékeztette a népet, hogy a 12 törzs és úgy készítette el az áldozati helyet. És hát borzasztó nagy dolog történt ott, és hogy az Úr megmutatta a hatalmát. És ugye másnap meg kimerülve, hát mit tehetett volna vele Jezábel, amikor az Úr előző nap megmutatta neki, hogy milyen hatalma van. Mégis azt mondja, hogy vegye el az életét. És amit ő ment, az egynapi járásra volt, és a párnapos kenyér és víz ivással meg 40 napig volt képes, és nem véletlen, hogy a Hóreb hegyéhez kell neki menni, ahol a 10 parancsolatot kapta a nép, ahol ott volt a népnek a fogadalma, hogy megtesznek mindent, amit az Úr akar. És amikor egy ilyen fizikai, lelki kimerültség van, akkor vagyunk a legtámadhatóbbak. És nem szabad elfelejteni, ha egyik nap annyi erőnk volt, hogy a falakat is meg tudjuk bontani, akkor másnap ugyanúgy kell kérni azt az erőt, mert minden nap föl kell töltenünk az energia raktárainkat, mert ha csak a magunk erejére akarunk hagyatkozni, akkor arra semmire nem lesz erőnk. De az Úr minden nap pont annyit ad, amennyire nekünk szükségünk van.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula, aztán István.
4: Láthatjuk, hogy ha a megpróbáltatás oldalát vizsgáljuk, egy darabig talán ki tudunk tartani, de eljön az a pillanat, amikor úgy tűnik, még egyszer hangsúlyoznám, hogy az ördög győzedelmeskedik felettünk, és amit mondtátok, tehát a Jóisten nem hagyja magára egy pillanatra se. De ha a kortörténeti hátteret nézzük, és beleélném én magam, mi lennünk bármelyikünk Illés helyébe, akkor ez nem egy könnyű dolog. És ez ráadásul érvényes a végidőre is. Tehát nem lehet a félelem az Úrral mi életünkbe, mert tudja Sátán, hogy hol a gyenge pontunk, és valahol Illésnek is ismerte a gyenge pontját, annak ellenére, hogy tisztában volt az isteni felhatalmazása. Menj, figyelmezted Izraelt, az Aszályt, utána jönnek a csapások, minden bekövetkezett. De hát ezt idegekkel és szérnával bírni, ahogy ma is szoktuk mondani, hogy nagyon nem könnyű dolog, és én úgy érzékelem, hogy Jóisten éppen ezért volt toleráns, türelmes, és nem viselkedett elítélően, mert ez egy rendkívüli feladat volt, és a kereszténységre is mi könnyű helyzetben vagyunk, meg könnyen élünk, mert nincs ennek olyan megpróbáltatások, mint sok helyt már. Másút a kereszténységben.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Számomra az a elgondolkodható, vagy megdöbbentő talán, hogy a Illés a Kármely hegyen egy hatalmas győzelmet arat. És ez a hatalmas győzelembe még benne van egy momentum, amit többféleképpen lehet értelmezni, jól és rosszul is, mert ugye, hogy 3x4 vödör vízzel lelocsoltatja az áldozatot, meg mindent, hogy nehogy a lángra vagyon, ami tulajdonképpen az igazi jelt jelentette. De szerintem nem ez kellemetlenség fogott fel Illésnek, hanem én ebben látom a nagy hitét. Úgy azt is látom, hogy ennek ellenére biztos teljesíteni fog az Istennek a akaratát, tehát lángra robban, és megmutatjuk, hogy ki az igazi élő Isten. És ezután a hatalmas győzelem után is teljesen emberi magatartás, az el tud csüggedni. Tehát más az, amikor nincs ilyen feldobott állapotunk, hogy így mondjam, és más, amikor van egy hatalmas sikerélményünk, vagy egy beteljesedett reményünk, és utána elcsüggedünk. Tehát ez egy klasszikus emberi magatartás. És itt kapcsolódnak Tiborhoz, amit mondott, hogy az Isten tudatosan vezeti őt, nem azt mondja, hogy miért csináltad, miért vagy ilyen, miért nem láttad, mi történt, stb. És azt mondja, hogy gyere, a Kármelyhegytől, gyere a Hórep-hegyéhez, és ott majd ez a kapcsolatod van Istennel, ez romlott meg. Tehát nem bízol bennem, gyere közelebb, és akkor majd meglátod, hogy ez a kapcsolat egy élő kapcsolat, az Istennel való kapcsolat. Tehát ebben a tanulság az, hogy sosem szabad felállni. Lehet, hogy rögtön nem kapunk választ az imádságunkra, ez gyakran előfordul. De nem szabad türelmesnek lenni, mert az Isten mindig velünk van, és ő tudja, hogy mikor, milyen időben, milyen módon reagál erre a mi problémánkra, kérésünkre.
1: Gyula?
4: Láthatjuk, hogy a kísértés akkor igazán nagy, amikor úgy érezzük, hogy győztünk, és éppen abban a pillanatban tudja megfordítani a lelkiállapotunkat, mélyen ezt a tanúságot vonjuk le, hogy

0: Nem hallgat meg. János első levele, 5. fejezet, 14 és 15. verse. Kulcsár Anikó.
1: Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.
0: Igen. Tehát ez egy jellegzetes helyzetben hangzik el János levele. Már keresztény üldözés van, stb. A jeruzsálemi templom már le van rombolva, ott állnak a keresztények, a megtért pogány keresztények, ott vannak a zsidó keresztények, most hogyan tovább? Mi történik az életünkbe? És olyan szépen azt mondja, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, ha pedig bármit kérünk, meghallgat, akkor tudjuk, hogy már szinte meg is kaptuk, amit kérünk tőle. Tele van az életünk ilyen lehetőségekkel. Tokics Marika?
2: Azt látjuk, hogy az ima az egyetemes ember is szükséglet. És a Zsoltárok könyvéről azt is szokták mondani, hogy az imádságoknak a gyűjteménye, mert az ember részére a reménységet, a bátorítást adja. És például itt van a 62. Zsoltár, csak az első két versét olvasnám föl, ami arra bátorít, hogy nyugodjunk meg Istenben. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Ha bármilyen örömünk vagy bánatunk van, nyugodtan fordulhatunk a jó Istenhez, imádságban beszélgethetünk vele. Tegyük meg, mert lelkileg meg fogunk erősödni.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor.
3: Eredetileg nem erre gondoltam, de ha már Marika elkezdte olvasni a 62. Zsoltárt, nem tudom, észrevettétek, hogy belesül a Zsoltáros a Zsoltárba? Ez az egyetlen Zsoltár. Elkezdi az imádságot, olyan rendes hívő imádság, és akkor így fölrobban, és azt mondja, hogy meddig támadtok még egyetlen emberre. És elkezdi mondani, hát nem úgy tűnik, mint akinek éppen csendesül a lelke. De tetszik tudni, egy genyesedőben levő seb nem fog meggyógyulni, hogyha kozmetikushoz megyünk. Azt ki kell vágni. És ott az Úr előtt kifakad ez az egész. De tessék megnézni, utána majd visszatér, egy pár vers múlva is azt mondja, hogy csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok reménységet. És azt is mondja utána, hogy és nem ingatozom felettébb. Ami azt jelenti, hogy nem vagyok én a magam erejéből olyan nagyon-nagyon, de ha az Úr megtart, akkor még akár stabil is lehetek. De amit én szerettem volna eredetileg a szívetekre tenni illéssel kapcsolatban, még visszakanyarodva egy picit, hogy őnek is úgy tűnhetett, hogy az Úr nem hallgatja meg. És ez a magánya miatt volt. És bármennyire is sokféle helyzetben használják az előbb Anikó által elolvasott János első leveléből származó igét arra sokan, hogy ezek szerint azt mondunk Istennek, amit akarunk, mert akkor ő ugrik, és valaki azt mondta, hogy ezért kell megmondani Istennek, hogy hófehér Mercedest kérek, mert akkor tudja Isten, hogy mit akar, és meg is fogja adni. Én meg úgy gondolom, hogy Isten nem egy ilyen mennyei automata, hogy fönt bedobom a kérést, alól kijön a válasz, és akkor ez így működik. Mert Isten jelenlétében az egyik legfontosabb dolog, hogy ráhangolodok az ő akaratára. És azt drága megváltótól is ezt látom, elmondja, még a Getsemáné kertben is elmondja, és azt mondja, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Meghallgatta az Úr Jézust az Isten? Meg. Hogy lett? Ahogy az Isten akarta. De ez nekem az üdvösségem.
0: Anikó?
1: Ezt a gondolatot szeretném folytatni, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a meghallgatott ima, amikor elmondtuk már bocsánat a kívánságlistát, és akkor kívánságlista teljesítve, igen, és ez volt Isten feladata, tehát minden rendben van. Nem, ő akkor is meghallgatja az imádságunkat, ha nem azt kapjuk, amit kérünk. Bocsánat, amikor egy gyerek kér valamit a szülőtől, nem mindig azt mondjuk neki, hogy igen, hanem van, amikor azt mondjuk,

0: hogy kisfiam vagy kislányom, ez most nem szolgálná a javadat. És lehet, hogy a gyereknek ez első körben nem tetszik, de lehet, hogy majd megérti. Mondjuk nem lehet mindig csokoládét enni éjjel-nappal, mert az nem lenne jó. Tehát kell némi más táplálék is. És az is lehet, hogy azt mondja Isten, hogy igen, én is így gondolom, de nem most van az ideje. Tehát, hogy ő jól látjuk, hogy arra vezetne az útja, de valami miatt még a várakozás idejében vagyunk. Tehát a meghallgatott imádság fogalmát azért egy picit úgy kéne tekintenünk, hogy az nem csak az, amikor igen, az van és kész, hanem Isten mindegyiket meghallgatja, csak a nekünk szükséges módon válaszol rá.
1: Köszönöm szépen, László testvér.
2: Igazából Isten azokat az imákat teljesíti, imakéréseket, amelyeket hitből mondanak. Hát Jézus Krisztus mondta, hogyha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy essen a tengerbe, és a tengerbe esik. És sajnos mi úgy imádkozunk, hogy ez a mustármagnyi hitünk sincs benne az imában.
1: Köszönöm szépen, Marika.
3: Isten a szeretet, és ő mindig jót akar. Hajunk szála sem esik le, anélkül, hogy ő ne tudná. Mindenről tud, és ismeri a szándékunkat is. És elgondolkodtunk, hogy amikor gondolkodunk, hogy mit akarunk a gondolataink mögé elrejteni, Isten tenyerén élni a legcsodálatosabb dolog, mert mi nem látunk mindent, az Isten viszont mindent tud, és minden körülményt lát. Ugye ő határozza meg a születésünket és a halálunkat, hogy a kettő között mi van, milyen életet élsz, hiszel-e benne, attól függ, hogy mi lesz utána. És ha az imánkra mindig a tökéletes pillanatba és tökéletes módon válaszol az Isten, mert az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. És Isten tisztítani akar, hogy vessük el a bűnös énünket, hallgassuk a Szentlélek tanácsát, és szenté váljunk az Úr előtt. És amikor az imánkban ugye sok mindent elmondunk, útólag nem szégyeljük azért néha, hogy mi mindent kértünk, amit hát bizony nem kellett volna.
1: Köszönöm szépen, István.
4: Itt van még egy nehéz dolog, ez a várakozás. Ugye az ember azt szereti, hogy rögtön azonnal, mindjárt. És ez a várakozásban nem veszük észre azt, hogy tulajdonképpen ezzel segít elmélyednünk a vele való kapcsolatunkba. Tehát nincs rendben a kapcsolatunk Istennel, nem a megfelelő mértékű ez a kapcsolat. És ezzel azt akarja felhívni a figyelmünket, hogy jobban bízunk benne, és jobban bízunk rá az életünket. Tehát ez a türelmetlenségnek ez a motivációja, nem pedig az, hogy rögtön azonnal mindent megkapunk tőle. De megfelelő időben, megfelelő módon mindig megkapjuk ezt. Tehát ez a türelemnek a hozzátartozója.
1: Köszönöm szépen. Jézus idejében a rabbik mindig egy önálló imádságot tanítattak meg a tanítványaikkal, és a tanítványok is oda mennek, és a saját kór elvárása szerint mondják, hogy Uram, taníts meg minket arra az imára, amelyet te mondasz el. Nézzük, hogy mire tanította őket Máté evangélium 6. fejezet 9. versétől a 13. verséig. Varga Gyöngyike.
5: Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Köszönöm szépen. Ennek egyetlen egy szava sem volt új a zsidó gondolkodásban. De mivel ezek már mind, ezek a gondolatok már megtalálhatók voltak, de ahogy Jézus ezt elrendezi, új töltetet, új jelentést, új lelkesedést, új hitet, új reményt jelentett a zsidóság számára, és el kell mondjam, hogy az úri imádság, vagy ahogy mondjuk mi atyánk, a legszebb imádság a Bibliában. Ki kutathatatlan, kimeríthetetlen gazdagságot jelent. Úgy az ember, mint az Istennel való viszonyában.
6: Én csak egy mondatot tennék ehhez hozzá. Ha valaki úgy érzi, hogy elakad, és nem tud imádkozni valami miatt, természetesen elmondhatja a mi atyánkot. De ha valaki úgy érzi, hogy elakad, de meg szeretné fogalmazni a mondani valóját, használja vázlatnak a mi atyánkot, és a tematikát, amit a mi atyánk fölvett témákat. Ha szépen sorba vesszük, kezdve az Isten tekintélyének az elismerésétől, egészen a legvégén az Isten dicsőítéséig, biztos, hogy az imádság helyén való lesz.
1: Egy haldokló édesanya a felnőtt fiát, amikor fogadja, akkor azt mondja, hogy egyre kérlek, fiam, az életed minden egyes estéjén lefekvés előtt mondd el a mi atyánkot. A fiú nem volt keresztény, világi életet élt, ivott, kocsmázott, társaságba járt, de az édesanyjának mindig betartotta az ígéretét, lefekvés előtt elmondta a mi atyánkot. Aztán egyszer elkezdett rajta gondolkodni, és néhány év múlva elment teológiát tanulni, lelkész lett belőle. Miért? Mert ezt az imádságot mondta. Bölcs volt az édesanya, és kitartó volt a fiú, és ez az ima teljes mértékben átalakította a jellemét, a helyzetét, az Istenhez való viszonyát, és az ima ez így van ma is. A mi atyánk az átalakítja a gondolkodásunkat. Menjünk tovább, igen. Marika? Igen, röviden.
3: Igen. Ugye kisgyerekként szinte, pláne aki hívő családban van, megtanulja a mi atyánkot. De csak elmondja, felnőtt korban értjük meg igazán, hogy mit is jelent ez az ima. És ugye mindjárt az első szóra hívnám fel a figyelmet, hogy mi. Tehát nem csak az én imám, hanem nekem mindannyiunkért kell imádkozni. És hát amikor imádkozunk, akkor Jézus nevében kérjük, hogy hallgassa meg az Úr. Hát Jézus nevének olyan ereje van, hogy amiatt képes teljesíteni a kérésünket. És hát a mindennapi kenyerünkhöz úgy nem csak a lelki, meg a fizikai eledelt gondolnám, hanem a reménységet is, mert annélkül nem tudunk élni. És amire úgy végig gondolva rájöttem, hogy egyetlen egy dolgot kell neked megtenni az imába, hogy bocsásd meg az ellenünk vétkezők. Mindent az Atya csinál, mindent tőle kapunk. És amikor azt mondjuk, hogy tiéd az ország, hatalom, dicsőség mind örökké, tehát az idő is az Úré.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor dicséret, bűnvallás, kérések és hálaadás. Visszakanyarodunk Dániel könyvéhez, a 9. fejezet 4. versétől a 10. verséig bezárólag. Mit mond az ige számunkra, Tokics Marika?
0: Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell, még ma is, nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, amelyet ellened elkövettek. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái a próféták által adott nekünk.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagy-nagy nemzetet átfogó és végiggondoló imádság, amely feltárja a jelen helyzetet, és ezt az egész jelen helyzetnek a gyógyítását az Úrra adja, az Úrnak adja át. Anikó?
0: Marika már az előbb említette a mi atyán kapcsán, hogy ott is azzal indul, hogy mi. Tehát nem egyénként áll meg Isten előtt az ember, hanem egy közösség tagjaként. És Dániel imádságából tisztán látszik, hogy ő teljesen azonosul a népével. Pedig ha belegondolunk, azok a bűnök nagy része, amelyeket emleget, nem ő követte el személy szerint, de elfogadta azt a tényt, hogy Isten mint népként kezelte és népként bánt a népével, akik elfordultak tőle, és ennek a népnek a részeként Dániel esedezik az egész közösségért, Istenhez bűnbocsánatért. És most kicsit jöjjünk a saját házunk tájához. Nekünk is nagyon sokszor szerintem nagy szükség lenne, hogy a mi magyar népünkért imádkozzunk, mert Isten nem véletlenül helyezett minket ide, ahol vagyunk, és szükségünk lenne arra, hogy Isten kegyelmesen hajoljon el hozzánk, és mi pedig felismerjük, hogy sajnos, amiket itt Dániel mond, azért elég sok mindenben mi is ludasak vagyunk, hogy nem tartottuk meg a parancsát, hogy eltértünk tőle, de Isten még azért, hogyha imádkozhatunk, és még hangzik a figyelmeztetés, az azt jelenti, hogy még van kegyelmi idő, és ez hihetetlen nagy ajándék, hogy most még mehetünk hozzá.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még egy észrevételem van, hogy gyakorta elhangzik most különböző szószékeken, hogy a lelkipásztor egyes szám első személyben imádkozik. Ennek is megvan bizonyos alkalmakkor a helye, de mintha most divattá vált volna, pedig itt Dániel azt mondja, hogy mi, miénk arcunk pirulása. Tehát a szószék az nem az egyéni imádság, hanem a közösségi hála imádságnak a kifejeződése. Egy nagyon gyorsa, csak egy mondat.
6: Ez az individualizmus, ez egy új divat. De csak arra akartam emlékeztetni lévén, hogy Anikó említette, hogy jöjjünk magyar nemzetünkhöz egy kicsit közelebb. Tessék már végigolvasni a nemzeti imádságot, a himnuszt. Kölcsei Ferenc olyan dolgokat vallott meg Isten előtt, és mondja el, hogy bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és ott sorolja a következményeket is, amihez emberileg neki köze nem volt. De aki Isten elé megy, és a népéért megy, annak azonosulnia is kell a népével, nem őróluk beszélünk, hanem mi rólunk.
7: Magunkról.
1: Köszönöm szépen. Egyéb kérdések az imával kapcsolatban. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse, Jakó Rózsika.
8: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
1: Köszönöm szépen. A hit az Új Szövetség egyik legfontosabb szakkifejezése. Az Ószövetségben a hit még megfelelő kifejezés, még megfelelő szó sincs rá, ez az ámen, de az Új Szövetségben Jézus, az elfogadás, a gondviselés, ezek mind olyan fontos kifejezések, hogy átértékelődik, és az egész Új Szövetségnek a centrumává, a súlypontjává válik a hit kifejezés. Még egy gondolat, egy nagyon rövid gondolat, igen?
3: Az a példa jutott eszembe, hogy ha a terhes anyukába ott van a köldök zsinór, és ott van a magzat, ha a köldök zsinór olyan, mint az ima, és azzal valami történik, akkor meghal a magzat. Hogy nekünk annyira fontos, hogy imába az Úrhoz kapcsolódjunk, mert a bűnnek következményeit a generációk is el kell, hogy viseljék. És ahogy Dániel imájába az elődök hibáját magára vette, és azt kérdezném, hogy a jövő generációjának mi mit adunk át, mert a mi bűnünket ők fogják megsínyleni.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, összefoglalás.
8: Dr. Szigeti Jenő, vallomás a szeretet titkáról, 80. oldalról hoztam. Imádságaink megüresedésének oka legtöbbször abban van, hogy száműzzük belőle a gondolatot. Isten nem azt várja el tőlünk, hogy értelmetlenné váló szavakat mormoljunk tiszteletére, hogy okosakat mondjunk neki, de azt sem akarja, hogy szavaink mögött legyen ott elmék gondolkodás módunk újulása. Ezért nincs igazi imádság meditáció nélkül. Csak úgy lehet igazán Istennel beszélgetni, ha mérlegre teszem gondolatban önmagam, a múltat és a várható jövőt, vagyis Isten örök jelenében utalom minden dolgomat. Annak a tudatában élem az életem, hogy Isten is jelen van. Az ilyen okos imádkozás ritka kincs. Imádkozásunk általában inkább a szokásaink vagy érzelmeink uralma alatt van. Nem a lélek megnyugvását tükrözi Istenben, hanem a lélek pánikját, és ha kihűl, üres panel ima lesz belőle, előre gyártott, végig nem gondolt mondatokból. Az érzelmektől kormányzott imádságot szalmaláng imának is lehet nevezni. Csak lángja van, s a lángokból nem lesz parázs. Az ilyen ima elszürkül és kialszik. Perjéjét pedig elfújja a szél.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Jövő héten ismét várjuk kedves nézőinket és hallgatóinkat. A következő gondolatsor Hitben járni címmel található, és az Úr áldását kívánom mindenkinek, és az imát gyakoroljuk. Most pedig mi is gyakoroljuk és befejezzük egy imával. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a gyakorlati imát, hogy az élet legkülönbözőbb lehetőségeiben tudunk imádkozni. Amikor öröm ér, amikor bánat ér, amikor elcsüggedünk, amikor magányosak vagyunk, amikor elveszítjük kedves barátunkat, hozzátartozóinkat, rokonainkat, akkor is imádkozhatunk, mert az imádság megerősíti az ember lelkét, az ember szívét pedig odafordítja teremtőjéhez. Add, Urunk, ha meg is botlunk, ha el is esünk, mindig imádságos szívvel fel tudjunk állni. Mindezt köszönjük, Urunk, a Te fiadnak, Jézusnak nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozatban, de Kulcsár Tibort hallják. Visszarepülünk a történelembe, úgy, ahogy ezt az elmúlt időszakban tettük, egy picivel több mint 3000 esztendőt. Szóval nem régen történt mindaz, amiről most olvasunk, de ha beletetszenek gondolni, lehet, hogy megváltoztak a technikai lehetőségeink, megváltoztak az eszközeink, megváltozott sok minden, egy dolog nem változott meg, az ember szív és az ember gondolkozási mechanizmusa. Legutóbb ott tartottunk, hogy Sámuel összehívja kortársait, és amikor már eléggé föl vannak ajzva, és már nagyon hiányolják az urat, miután Kirját Jeárimban van az úrládája 20 esztendőt, akkor Sámuel elmondja nekik, hogy hát vannak itt egyszerű feltételek. Ha meg akartok térni, akkor az Úrhoz térjetek meg, de akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket, az Astartékat például, mármint szerelem istennőt, meg a viharistent, a baálokat, és az összes többit is, és akkor szolgáljátok az Úrnak. Csoda történt, mert hogy Izrael abban a helyzetben volt, hogy olyan generáció élt akkor, aki komolyan vette azt, amit Sámuel mondott. Nyilván Sámuelnek az élete olyan bizonyság volt az Úr mellett, jó pár dolgot tudtak vele kapcsolatban, hogy elfogadták hitelesnek, azért ezt soha ne tessenek elfelejteni, hogy az ige hirdetőnek a hitelessége nagyon-nagyon sok emberre döntő hatással lehet. Ez nem biztos, hogy mindig így van, akkor ez tökéletesen működött, és mivel Sámuel, aki az Úr előtt élt, és az Úr elől jött, mondta el a dolgokat, komolyan vették, és valóban egy áldott időszak köszöntött be. De Sámuel, amikor látta, hogy ez elindul, akkor ebbe nem nyugodott bele, hogy csak itt maradjon. Úgy gondolta, hogy ezt el kéne mélyíteni. Az 5. verstől olvasom, a 7. fejezetből, Sámuel első könyvéből. Majd azt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt, böjtöltek azon a napon, és azt mondták, vétkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Nem kellett az embereket győzködni a bűn felől, nem kellett magyarázni, hogy ez elválaszt Istentől, és keresték az emberek az Istent. Természetesen ezek általában ilyen üdvteli pillanatok, ilyen nagyon kedves momentumok az emberi történelemben, de ezeket meg lehet ragadni. És Sámuel azt gondolta, hogy ezzel most élni kell. És ott Micpában, mintha egy új szövetségkötés történt volna Isten és az ő népe között. De más is van itt, hiszen lelkünk ellensége ezeket a helyzeteket nem szokta jól viselni. Tessék csak hallgatni. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, ezért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen, amikor ezt meghallották Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és azt mondták Izrael fiai Sámuelnek, kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Ugye tetszenek emlékezni, a legutóbbi élmények az vereség, vereség, vereség. Még az Isten ládája is elkerült. És utána az az időszak, ami következett, az nem volt Izrael számára ilyen szempontból valami nagyon kedvező. Mi lesz most? Jön az ősi ellenség. Sárba tipornak bennünket. Fölkészületlenek vagyunk. Ezek az emberek Isten tiszteletre indultak, nem háborúba. És jön az ellenség, mit fogunk csinálni? Kiálts az Úrhoz, kérik Sámuelt. Könyörögj, szüntelenül, szabadításért. És én tudom, hogy ilyenkor nagyon sokan csak legyingetnek, és azt mondják, hogy ugyan már, a háborúban a fegyverek szoktak dönteni. Itt van egy fegyvertelen tömeg, teljesen mindegy hányan vannak, és jön egy fegyveres erő, ráadásul tudjuk a történelemből, hogy a filiszteusoknak már ebben az időszakban vas fegyverei volt veszte. 19. vers. Tessenek csak hallgatni? A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem azt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az úrnak. Kicsit sajnálom, hogy nincs följegyezve Sámuelnek a beszéde az úr előtt. Sajnálom, hogy nem látszik a könny, biztos volt. Nem látszik az a megtörtség, ami az öreg Sámuellen ott kellett, hogy legyen, hiszen eddigre már évtizedeken keresztül tanította volna ezt a népet az Úr útjára, és gyerekkoromból jön vissza egy kifejezés, a sok ige hirdetés a falra hányt borsó szerepét töltötte be, mi mégis, annak ellenére, amit elmondasz, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, nem akarunk különbözők lenni. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgassa szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel meg visszament, és azt mondta, most menjen mindenki vissza a maga városába. Ez azt jelenti, hogy Sámuel nem fogadta el azt, amit az Úr mondott? De. Ez azt jelenti, hogy akkor most egy új korszak kezdődik. Eddig éltünk az Úrral, az ő vezetése alatt, még akkor is, ha sokszor hűtlenek voltunk, de ide vissza lehetett kanyarodni, de innentől kezdve egy új történelmi helyzet van. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megáld. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Mi fűt bennünket? Mi hajt? Mi motivál? Mi adja a késztetéseinket? Érdekel bennünket az Úr? És ráadásul mi mai keresztények tudjuk azt mondani, hogy Jézus, aki az életét adta értünk, aki az ő vére árán váltott meg bennünket. Jaj, csak ki ne kerüljön a középpontból, mert ha kikerül, akkor lehet visszaélni az ő nevével, és lehet az ő nevének a címkéje alatt rengeteg mindent megtenni és mindenbe belemenni. Csak éppen ő nem lesz jelen. Őrizzen bennünket az Isten. Adjon józanságot a mindenható. De lehet, hogy egyszerű csak annyit mondani, Kyrie eleison. Ha valaki nem értené, Uram, irgalmazz. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és tudom, hogy a nehéz esetek sorozata az általában nem egyszerű. Hát ezért a címe az, hogy nehéz esetek. De abban a reményben vagyok, hogy miközben hallgatjuk az igét, közben Isten végzi a munkáját hallgatóink szívében is, és a mi szívünkben is. De még mielőtt hosszabb bevezetőt mondanék, szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Olyan munkahelyen dolgoztam, voltam vezető ember, ahol minden évben legalább egyszer vagy kétszer népi ellenőrzés volt. Jöttek az ellenőrök. Az egyik egy kicsit idősebb hölgy volt, a másik fiatalabb, és vagy 3-4 év után a fiatalabbik lett annak a cégnek az igazgatója, ahol én dolgoztam. És amikor jött már egyedül ez az idősebb hölgy ellenőrizni, akkor behívatott az igazgató néni, és azt mondta nekem, ha megjön az ellenőr, Tiba, legyen szíves ezt, meg ezt, meg ezt mondani. A hitelességről jutott eszembe, és azt mondtam neki, hogy tessék nézni, én csak azt tudom mondani, ami történt, történik, meg azt, ami igaz. Nem tetszett sehogy. Aztán, amikor megjött ez a hölgy, lejött hozzám, kérte a kartonokat, elbeszélgettünk. Aztán mondom neki, hogy ezen a héten evangelizálás van a gyülekezetünkben. Eljönne egy alkalomra. És azt mondja, hogy tudja mit, el fogok menni. Eljött, és köztem és a feleségem között ült, és az történt, hogy másnap bejött a munkahelyre, és a következőt mondja nekem, hogy Tibor, én ennél a cégnél magán kívül senkinek nem hiszek. A hitelesség. Milyen szokásá lett, hogy reggel ezt mondjuk, délután az ellenkezőjét. Nagyon megdöbbentett, amikor hallottam az ige hirdetésbe ezt a mondatot. Ha nem leszünk hitelesek, nem lesz jövőnk se. Boldog az az ember, aki hitelesen kitart Jézus mellett, hite mellett, meggyőződése mellett, és mint halálig, végig ezt vallja.
2: A 7. fejezet 2. versében van számomra az egyik legkedvesebb ige vers. Nyilván ez így kontextusból kiragadva, de akkor is annyira jól hangzik, hogy és Izraelnek egész háza sóhajtozott az Úr után. És utána azt olvassuk a 4. versben, hogy elhányták azért Izrael fiai a báványokat és astartékat, és csak az Úrnak szolgáltak. Ez ilyen szívmelengető, és jó érzés ezt olvasni, és azt gondolja az ember, hogy bárcsak a mi időmben is ez megtörténne, vagy a mi népünkkel, de az is eszembe jut ilyenkor, és akkor különösen az előtte levő szakaszban, hogy 20 év eltelt, illetve az utána levő szakaszban, hogy valamennyi idő eltelt, hogy ezek a fajta generációs, vagy egy-egy ilyen kiemelkedő nagy megtérések és ébredések, ezek önmagukban nem tudják egy teljes nép, most idézőjelben üdvét szolgálni. Hogyha ezt nem adjuk át a gyermekeinknek, hogyha a következő generációk nem követik ezt az utat, akkor az úgymond az ébred

0: értem, az nekem jó. Tehát én hoztam egy döntést, én üdvözölni fogok, de én más helyet nem tudok megtérni. És hogyha nem adom tovább mindazt, vagy nem úgy élek leginkább, hogy bemutatom Istent másoknak, vagy a következő generációnak, akkor semmiféle biztosíték nincsen arra, hogy a következő generáció, aki lehet, hogy beleszületik valamiféle fajta jóba, azutána nem rontja el a saját sorsát. Fogalma sincsen, hogy milyen az, amikor rosszul él, fogalma sincsen, milyen az, amikor Isten nélkül él, mert a szülei, nagyszülei életének áldásai kihatnak rá. És csak azt látja, hogy ez nem jó, az nem jó, ez se jó, minden rossz, és ezzel gyakorlatilag belesodolja saját magát és az egész generációját olyan rossz döntések sorozatába, ami azután a nép pusztulását is jelentheti akár, vagy a saját generációjuk pusztulását, vagy a saját lelküknek a romlását. És ebből sokkal nehezebb utána kimászni, vagy kijönni, vagy valamilyen megoldást találni, mint hogyha következetesen, tisztán, nem önmagában az ősöknek a hagyományait vagy törvényeit követve, hanem a tiszta, Istennek tetsző krisztusi életet követve élnének ezek a generációk, és ebben nagyon-nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, aki elfogadta Jézus Krisztust saját megváltójának, hogy ez nem egy olyan dolog, ami vele megtörtént, és akkor utána az bezárom, és nem beszélek sehol sem, kinek sem róla, hanem ezt igenis tovább kell adni, igenis fontos az, hogy erről tudjanak az emberek, mert ez jelentheti egy-egy nép túlélését, akár fizikai, akár lelki értelemben.
1: Engem nagyon szíven ütött, hogy ugye nemrég hallottunk a Bibliaórán Éliről és az ő családjáról és tragédiájukról, és Sámuel Istennek nagyon hűséges szolgája volt haláláig. És ennek ellenére a fiai mégis hátat fordítottak neki, és szégyent hoztak rá. És bizony most nagyon sok családnál lehet ezeket a feszültségeket tapasztalni. Ugye azt mondjuk, hogy a szülői példa, az otthoni példa, az nagyon sokat számít, és hát a szülő felelőssége, hogy neveli a gyerekét. Igen ám, de ha belegondolunk, hogy az a gyerek, amikor már nem kicsike, hanem bekerül az iskolába, majd az egyetemre, vagy munkahelyre, akkor gyakorlatilag az idejének a nagyobbik részét nem a szüleivel vagy a nagyszüleivel tölti, hanem egy idegen környezetbe. Senkit nem akarok megbántani, de azoknak a tanároknak, pedagógusoknak, ha iskoláról van szó, óriási a felelősségük, és a gyerekek bizony azt hozzák haza, hogy szembefordulnak, és azt mondják, hogy na de hát az osztályban mindenki úgy csinálja, akkor én nem akarok kilógni a sorból, ja, nem olyan akarok lenni, mint a mellettem ülő, mint a barátom, mert különben cikizni fognak. Nem tudom sajnos a pontos igét, csak azt tudom, hogy az Jézus mondja az őt hallgatóknak, hogy én nem békét hozni jöttem, és akkor felsorolja, hogy a családon belül is gyermek a szülőben, lány az anyjával, fiú az apjával, hogy kerülnek szembe anyós a menyével, és így tovább felsorolja. És nem tudom, hogy régen hogy volt, én a jelenről tudok beszélni, de most ezt tapasztalom. Én is hosszú ideje, nagyon hosszú ideje könyörgök azért, hogy az a nép, amelynek engem tagjává teremtett az Úr, tudjon visszatérni hozzá, mert egyébként nincs reményünk arra, hogy jövőnk legyen.
2: Azt láthatjuk a történetből, hogy Izrael fiai milyen buzgón először, azt láthatjuk, hogy milyen buzgón megtértek az Úrhoz, és Sámuel milyen eszköz volt abban, hogy az Isten megáldja őket, és aztán egy hatalmas fordulatot vett ez a történet, amikor azt láthatjuk, hogy úgy az idők folyamán, ahogy telt múlt az idő, ez a nép elfordult Isten.

0: Dávidtől is, meg Sámueltől is. Sajnos azt láthatjuk, hogy Sámuelnek a fiai is közrejátszottak ebben, illetve mégis most egy kicsit Sámuelnek a szerepéről szeretnék beszélni egy-két szóban, hogy mégis volt egy ember, akivel az Isten tudott beszélni, és egy olyan nép, mint ahogy itt Izrael életében láthatjuk, hogy hát minden a feje tetejére állt, ahogy szokták mondani. Azoknak az embereknek a jelentőségére szeretném fölhívni a figyelmünket, és bátorítani mindannyiunkat, akik készek arra, hogy az Isten beszéljen velük. Itt a történetben úgy tűnik, hogy Sámuel a történet végére eléggé egyedül marad. Egy másik történetet hozva, amikor Illés nagyon elkeseredik, és elkeseredett lelkülettel megy a Hórebre, és az Isten előtt elpanaszolja a fájdalmait, akkor az Isten azt mondja neki, hogy van még 7000 ember, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk megbecsülni ezt a 7000 embert, megbecsülni azokat az embereket, mert a világ történelmet nem biztos, hogy a erősen királyt követelő szájak írják, sokkal jobban hiszek abban, hogy azok az emberek, akikkel tud az Isten beszélni, és akik az Istennel tudnak beszélni, illetve hallgatni rá.
1: Én az életem egyik legnagyobb döbbenetéről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Az igehirdetésben elhangzott az, hogy ami mennyei atyánknak nincsenek unokái, és a földi háttér, a szülői dolgok, azok nagyon kevesek ahhoz, hogy én vagy bárki bejuthassunk a menny dicsőségébe, és nem lehetséges. Ami mennyei atyánknak fiai, gyermekei vannak. Én úgy gondoltam, mint fiatal, amikor 18, 20, 23, 24 éves voltam, én nagyon jó helyben vagyok, hiszen én nagyon nagy szeretettel gondolok édesapámra, és így utólag is elmondhatom azt, hogy ő valóban, ami rajta állt, ő megtett mindent annak érdekében, hogy a testvéremmel mi az Úr Jézust megismerjük, és helyén legyen az életünk ebben a szempontban. Aztán a gyülekezetben is jó volt akkor, hisz amikor én fiatal voltam, a gyülekezetünkben 80 tagú ifjúság volt. És bocsánat ezért a kifejezésért, de úgy tűnt külső szemlélettel is, hogy mi éltünk. Ott pörögtek a dolgok, helyünk voltunk, mentünk és végeztük a szolgálatot. És tudjátok, ebben a állapotban én is azt gondoltam a szívemben, hogy hát ha valakik, akkor mi biztos, hogy megyünk a Magyarországba, hát szeretjük az Úr Jézust. Aztán jött a döbbenet, egy drága testvérem, aki már az Úrnál van, nálunk ott ültünk az asztalnál, beszélgettünk, sok minden szóba került, nyilván sokat beszéltünk a Bibliáról, és ugye a beszélgetés vége felé föltette nekem a kérdést, hogy hogy vagyok én a bizonyossággal? Ha az Úr Jézus ma este eljönne, és oda kéne állni elé, hogy látom magamat? Biztos vagyok abban, hogy én mennék vele a Mennyországba? Hogy én az övé vagyok? Hát ez egy óriási hideg zuhany volt akkor nekem, én rettenetesen rosszul éreztem magamat. Az életemnek a legnagyobb ajándéka, a mennyei atyának a legnagyobb kegyelme az volt velem szembe, hogy amikor én erre rádöbbentem, egy pár éven keresztül elvezetett engemet arra a fölismerésre, hogy hiába van bármiféle háttér mögöttem, ha én nem születek újjá, ha én nem születek bele Isten országába, az ő családjába, akkor nekem esélyem sincs arra, hogy én oda kerüljek. És nagyon nagy áldás volt megérteni azt, hogy ez nem is az én verejtékem kérdése, hogy én mit fogok tudni kihozni magamból. Mert nekem is, ugyanúgy, mint sok testvéremnek, el kellett fogadni az én drága megváltómnak az áldozatát, hogy ő vállalta helyettem a szenvedést, és az ő vére által, az ő vére árán van nekem is üdvösségem, örök életem, és van lehetőségem elnyerni az Isten fiúságot. És ez egy csodálatos alkalom volt, amikor megajándékozott az Úr Jézus ezzel a fölismeréssel, és beleszülethettem a mennyei atyánk családjába.
2: Szóba került, hogy próbálunk a gyerekeknek rendes nevelést adni, rendes életképet, és hogy elmennek utána iskolába, vagy világi körökbe, milyen torz dolgokat hoznak haza. Ennél kicsit tovább mennék, mert én úgy látom, hogy eljutottunk oda, hogy azt már meg tudjuk tanítani a gyerekeinknek, hogy ne menjetek világi körökbe, ne ott barátkozzatok. De mi van, hogyha a torz képet nem is a világból hozzák, hanem a saját ifjúsági alkalmainkról, ahol már valójában sokszor nem is Isten van a középpontban, hanem a saját világnézeteinket, a saját dolgainkat beszéljük bele egymásba, és így alakul ki bennünk egy teljesen rossz világnézet vagy hozzáállás a dolgokhoz, és imádkozzunk azért, hogy a saját ifjúsági köreink vagy a saját gyülekezeti köreink tisztuljon meg annyira, hogy innen legalább ne kelljen féltenünk a gyerekeinket vagy saját magunkat, hogy ne jussunk el odáig, mint Izrael, hogy új királyt akarunk magunknak választani.
3: Én egy dolgon nagyon elgondolkodtam, már az ige hirdetés alatt is, és azóta se hagy nyugodni az a kérdés, hogy jó dolog-e a békeidő? És persze elsőre rögtön azt mondjuk, hogy igen, hát annál jobb dolog nincs. De itt volt egy olyan mondat az igében, hogy miután Isten győzelmet adott Izraelnek, azután, hogy megtértek, és Sámuel könyörgött értük, és az Úr harcolt a filiszteusok ellen mennydörgésben, és Izrael nagy győzelmet aratott, Sámuel emlékoszlopot állított az Ébenházer, hogy mindaddig megsegített minket az Úr, és utána van egy félmondat, hogy és Sámuel egész életében nem hatoltak be többé a filiszteusok Izrael területére, és utána jön egy nagy időbeli ugrás, és már csak azt tudjuk, hogy Sámuel megöregedett, és hát egy korkép tárul elénk, hogy a fiai elhajoltak az Úrtól, korruptaká váltak, mert megvesztegethetőkké váltak, elfertették az igazságot, és hát a népe pedig olyanná akart válni, mint a környezet, és nem akarta azt, hogy Isten legyen a királya, hanem legyen emberi királyuk. És itt ebbe a hosszú békeidőben, amit nem tudunk pontosan, hogy hány év lehetett, de úgy tűnik, hogy valahogy meg lehetett szokni a békét, és azt, hogy úgy minden gömbölyű és minden jó. És a békébe sajnos bele lehet egy kicsit úgy tespedni is. És nekem eszembe jutott egy történelmi esemény. A második világháborúban a híressé vált Pearl Harbor, amikor az amerikai flotta, ugye film is készült róla, meg hát sok mindent lehet olvasni, ott táboroztak, ott voltak a kikötőben, és nagyon jól el voltak a fiatal férfiak, az ápolónők is, hölgyek és mindenki, és hát olyan messze van a háború, hát persze Európában háborúdul, de hát hol vannak ők Amerikában, hát olyan messze vannak. És jól el voltak. Élték a kis mindennapjaikat, elszórakoztak. És a tragédia az, hogy nagyon sok figyelmeztetést kaptak, és senki nem vette komolyan. Mert a békébe bele lehet tespedni, nem tudok jobb szót mondani. Amikor elhiszi az ember, hogy sebezhetetlen vagyok, hogy ez mindig így lesz, és hogy mennyire jó, és nem készülök. És el lehet Istenről is felejtkezni. Tehát ez a hívő embert is fenyegetheti ez a veszély. Nem kell azt annyira komolyan venni. Persze, tudjuk, hogy van ellenség, meg hát azt is tudjuk, hogy jaj, milyen szomorú, hogy a világ bizonyos részein, hogy üldözik a keresztényeket, de hála Istennek az nagyon messze van, és mi meg békében élünk. És nem veszük észre, hogy azok a kis torpedórombolók, azok a kis alattomosan jövő dolgok ott lehetnek a tenger mélyén, és robbanást okozhatnak. És most átvitt értelembe gondolok erre.
4: Kicsi koromban mindig is furcsáltam azt, hogy egy ilyen rossz dolog lenne az, hogy Izrael egy királyt akart választani, hiszen mindig is volt mindenkinek királya, nekünk magyaroknak is volt királyunk, meg a mesékben is mindenhol királyok vannak, tehát ez miért lenne egy olyan ördögtől való dolog. De az Úr volt Izrael királya, és nekünk ez elég indoknak. De egyre inkább azt tapasztalom a saját életemben most fiatalként, hogy a korosztályom éppen most érik gyermekből felnőttbe, és így nagyon-nagyon sok mindent megkérdőjelez, és gyakran találom magamat olyan helyzetekben, hogy megkérdezik tőlem, hogy miért, ugye biblikus dolgokkal kapcsolatban. És sajnos már nem egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek lenne egy alapvető ismerete a Bibliáról, és legalább a nagy ünnepekkor elmennének templomba, hanem akadnak, akik éppen hogy csak tudják, hogy ki az a Jézus, és azt is inkább történelmórákról. És nekik nem jelent sokat a hit, és így csak akkor becsülik meg az én biblikus kérdésekre adott válaszaimat, amikor az megalapozott és logikus, és alátámasztom ezzel és azzal, de van, amikor csak azt tudom nekik mondani, hogy ez azért van, mert Isten így rendelt el. Nem tudom megindokolni, mert nem rám tartozik, és nem az én tisztem tudni, és Isten nem kötötte az orromra. De van hitem és bizalmam az örökkévalóban, és tudom azt, hogy az ő cselekedetei mindig jók. De ez sajnos másoknak, főleg a kortársaimnak nem elég, és bármit teszek, nem tudom őket üdvösségre juttatni a magam hitéből kifolyólag, hogyha nem hajlandóak együttműködni velem. És így az egyetlen módja annak, hogy ezeknek a szavaimnak bármilyen hitelt is adjak, az a cselekedeteim által lehetséges, mert én sehogy máshogy nem tudom nekik megindokolni ezeket a dolgokat. És én azt gondolom, hogy ezért fontos a hiteles és példamutató hívő élet, hiszen Izraelt is Sámuel fiainak a túlkapásai távolították el az Istenben való feltétlen bizalomtól.
5: Bennem az fogalmazódott meg az ige szakaszt olvasva, hogy minden probléma, ami egy nép életébe bekövetkezik, az valahol kicsiben kell elkezdődjön. Ki az én életem királya? Ki ül az én életem volánja mögött? Azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert úgy látom, ha egy ország lakóinak életében nem Isten a királya, akkor az ország is a népvezetője se Isten lesz. És ez minden kisebb csoportra is igaz. A kérdés az, hogy mi kire akarunk hasonlítani. Ha körülöttem élőket nézem, őket akarom követni? Ha egy országot veszünk alapul, akkor a mi országunk kire akar hasonlítani? A körülöttünk lévő országokra? Mi is olyan vezetőket akarunk-e, mint amelyek az ő élükön van? Én egy kérdést szeretnék feltenni, hogy mit tudunk-e és akarunk-e a teokrácia mellett dönteni, és mi azt válasszuk-e?
6: Sámuel nem ment nyugdíjba. Megidősödött, de évről évre bejárta Gilgált, Mizpát, Bételt, és Sámuel életének a végén itt látjuk, hogy ő szolgálatban állt, és amikor imádkozik, akkor azt mondja az Úr, hogy mondd meg a népnek, hogy milyen következményekkel jár majd az, amikor egy király uralkodik felettetek. Elmondja a királynak a jogait, és elmondja a kötelességeket is, ami majd a népre vár. Annyira részletes ez a leírás, a fiúk katonaságba mennek, közmunkát végeznek, hadiparba dolgoznak, a lányok hátországban végeznek tevékenységet, az ellátmányról gondoskodnak, lesznek államosítások, lesz bürokrácia mindennek a fenntartásához, lesznek szolgák, ifjak, kisajátítják még az állatokat is, tizedet szednek be, és jön a panasz. Nagyon megdöbbentett ez a fél mondat, hogy de akkor már nem válaszol az Úr. Igen, a pusztában ott szintén sok panaszkodásról hallottunk, hogy ez nincs, az nincs, ez sem jó, az se jó, de az Úr valamilyen formában mindig megsegítette őket, válaszolt az Úr. De itt azt mondja az Úr, hogy nem fogok válaszolni. Tehát a kapcsolat vele megszűnik, és ez maga az ítélet.
2: Hát a szomszéd fűje mindig zöldebb, tartja az okos mondás, ami semmi másról nem szól, mint hogy élünk egy állandó jellegű ácsingózásban, kíváncsiskodásban, nézelődésben, de soha nem hallottam ezt a mondást úgy, hogy akkor neki kéne állni, aztán esetleg a saját kertet rendbe pakolni. Mert nézelődni egyszerűbb, vágyódni egyszerűbb, óhajtani egyszerűbb, mint a saját dolgainkat rendbe rakni valamilyen szinten. Izrael is azt nézte, hogy másütt milyen jó. És nem avval foglalkozott, hogy otthon kéne talán akkor újra, esetleg egy 20 évvel ezelőtti megtérést újra előhozni, és megint oda borulni Isten elé. Nagyon-nagyon kemény választ kapnak, és hogyha valaki ezt most végigolvassa újra, akkor elcsodálkozhat, mert ez a legrosszabb mazoistának is egy nagy élmény lenne, nem egy normális embernek, hogyha kap valaki egy ilyen választ, hogy bármi, amit kérsz, az csak rossz lehet. És akkor általában nem az hangzik, hogy halleluja, akkor ebből kettőt. Itt ez hangzik el, de just is, és azért is. És abban a pillanatban, amikor Isten népe ácsingózóvá válik, abban a pillanatban magára rántja ezt az ítéletet, hogy igenis, innentől kezdve csak rossz lehet. És az jutott eszembe, amit már a Peti is fejtegetett, hogy sokszor úgy látom a ma gyülekezetében levőket, hogy úgy szeretnének valahogy maguknak szebbet, jobbat, hogy közben hajlandóak saját magukat a végletekig letaposni, a végleteket tessenek szívesek lenni kárhozatként érteni.
3: Én kapcsolódok Eti meg Gábor gondolatához annyiban, hogy valóban itt egy olyan határkő van, egy olyan határpont, ami végzetesen meghatározza a folytatást. És mi sokszor nem gondolunk bele, hogy a mi életünkben is lehetnek ilyen pontok. És Izrael népe késői történetében is van, mert ott van az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Elhangzik az Úr Jézus szájából, hogy bárcsak megismerted volna, akár ezen a napon, ami a te békességedre való, de most már elvétetik a te szemed elől. Tehát az is egy olyan határkő, ami után jönnek napok, amikor kőkövön nem marad, és ellenségeid tiporják falaidat, és hát tudjuk, hogy be is következett Krisztus után 70-be. És ezek a határkövek nem szoktak figyelmeztetés nélkül bekövetkezni, mert Isten kegyelmes, és figyelmezteti a népét. Itt figyelmeztette Sámuelen keresztül, az Úr Jézus mindent megtett földi szolgálata idején, hogy józanítsa, hogy felébressze a népet, és ma is lehetnek ilyen határkövek, és ma is kapjuk a figyelmeztetést, az idők jeleit, az igei proféciákkal összevetve, az ige hirdetéseket, a Biblia olvasáson keresztül, ha komolyan odafigyelünk, akkor kapunk figyelmeztetéseket. A kérdés az, hogy ezek hallófülekre találnak, vagy pedig úgy vagyunk, mint ahogy itt a nép mondta, hogy nem baj, mi akkor is azt akarjuk, mert ezt akarjuk. Akármi is a következmény. Csak az a baj, amit már itt Gábor is mondott, hogy ez a következmény azért lehet végzetes, mármint az örök kárhozat, és akkor már nem lesz módosítási lehetőség. Az már végleges.
7: Azt hiszem, nagyon sok minden gondolkozivaló maradt itt a végére, de az idő elszaladt.
8: Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávóti ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3-kor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton 21 óra 22 perc. A Sávót a Tóra adás ünnepe 50 nappal van Pészák után. A Tórában egyrészt, mint a gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképpen a Tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógában. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, melynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott Tórát, megtartjuk és meghallgatjuk fölkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett aztán be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóti értelmezés. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Sávót ünnepén, amikor a Tóra átadását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk. A Devárin könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt. Mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Csütörtökön kezdődött a zsidó ünnep, amelyből ered a pünkösd. Az idén május 21-én sütétedéskor kezdődött, és május 23-án sötétedésig tart, azaz ószövetségi zsidó vallási ünnep a Sávót, amelyből a keresztény pünkösd ered. Az ünneplők ilyenkor virasztanak, elmélkednek, és teljes ünnepi ételeket fogyasztanak, többek között sajttortát és aranybarnára sütött túrós palacsintát. A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A pünkösd onnan kapta a nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított 7 hét utáni első, azaz 50. napra esett, akárcsak a zsidó Sávót ünnepe Pészak után. Klezmer, Flódni és utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben május 26-a és 31-e között. A csaknem egy hetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban zsinagógiai tárlatvezetések is helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Számodra is van hely a mennyben.

Ezután kivezette őket Betánia közelében. Felemelte a kezét, és megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe.

Földi küldetésének teljesítése után Jézus testestül, lelkestül felment a mennybe. Az ő mennybe menetele arra figyelmeztet, hogy a mi életünk célja is a mennybe emelkedés. Gondolkoztál már azon, hogy milyen a mennyország? Leírhatatlanul gyönyörű. Nem véletlen, hogy Pál apostolnak is nehéz volt leírnia. Ezekkel a szavakkal illettem. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Máshol a Bibliában ezt olvashatjuk róla. Ott majd Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság, mert az elsők elmúltak.

kell, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.

Egy olyan bolygón élünk, ahol bár sok szépség van, semmi sem tökéletes. Minél több fájdalmat, szomorúságot és sérelmet tapasztalsz a földi életben, bizonyára annál jobbnak látod a mennyet, és annál jobban várod, hogy megérkezhess oda. A mennyország vonzása megváltoztatja teljes életfelfogásodat. Más lesz az értékrended. Az itt és mostért való létezés helyett az örök életért élsz, tudva azt, hogy a jövőd biztosítva van.

amikor elfáradsz itt a földi életben, bátorítson az a tudat, hogy az igazi otthonod a mennyben van. Örömmel várt azt a napot, amikor szemtől szemben találkozhatsz az Úrral.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 23-a. János evangélium a 14. fejezet, 8-tól 11. versig. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Egy gyermek azt mondta nekem, hogyan lehet Jézus és Isten külön, mégis egy? Ez furcsa nekem. Valahogy így érezhettek a tanítványok is. A zsidó kultúrában azt tanulták, hogy egyetlen Isten létezik. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. 5 Mózes 6.4. Maga Isten is ezt követelte meg tőlük, és ez különítette el őket a többi vallásos néptől. A zsidó nép azt várta, hogy Isten küldi el a messiást, mint földi királyt, de nem számítottak arra, hogy maga Isten jön el közéjük. Pedig az Ószövetségben is voltak erre utalások. Így fogják nevezni erős Isten, örökkévaló atya. Ézsaiás 9.6. Ezért Jézus elmagyarázza tanítványainak, hogy higgyenek abban, amit emberi ésszel nem, vagy csak részlegesen lehet felfogni, hogy az atya és a fiú egyek, és hogy Isten maga jött el a földre Jézus Krisztusban, hogy megmentse az embereket. Lehet, hogy mi sem értjük teljesen a Szent Háromság misztériumát, de nem is az a dolgunk, hogy mindent felfogjunk, hanem hogy higgyünk. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. János 20.29. Mert hit nélkül

senki sem lehet kedves Isten előtt. Zsidókhoz írt levél 11.6. Arra hív ma minket Jézus, hogy hitáltal tapasztaljuk meg igazán Isten valóságát. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: Mai elhitatott Doug Wingert írta Arizonából, az Egyesült Államokból. Nézzünk fel Jézusra! Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 1. és 2. verse. Amikor fiatalabb voltam, megpróbáltam egyedül megtanulni biciklizni, de gyakran elestem. Valahogy mindig valaminek nekimentem. A bátyáim ugyan próbáltak tanítgatni, hogy mindig előre nézek, ahova menni szeretnék, és ne a lehetséges akadályokat fürkészem. De a negatív gondolatok, az aggodalmak és az elképzelt veszélyek könnyen eltérítettek. Mikor végül elfogadtam a bátyáim tanácsát, és arra néztem, amerre menni akartam, a zavaró körülmények eltűntek, és a biciklizés sokkal kellemesebbé vált. A lelki útunk is tele lehet zavaró tényezőkkel. Bár az ige azt írja, hogy álhatatossággal fussunk és nézzünk fel Jézusra, könnyen megzavarhat valami, sok minden aggódhat, vagy elbizonytalaníthat bennünket. A Biblia azonban bátorít minket, és a mindennapos igeolvasás segít, hogy az előttünk levő pályára figyeljünk. Megerősíti a lelki életünket, és örömet találunk abban, ha felnézünk Jézusra, a hitnek a szerzőjére és beteljesítőjére. Istenünk, segíts, hogy figyeljünk igédre, és álhatatosan kitartsunk a mindennapi élet zavaró körülményei között is. Amen. Napi gondolat: ha Jézusra tekintek, akkor önbizalommal mehetek előre. Imádkozzunk, hogy a hit legyen a legfontosabb prioritásunk.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Jöjj, Szent Lélek, Isten! Jöjj, s áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy. Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás. Drága vendég, lelkitárs. Legédesebb enyhülés. Fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgest, ami fagyos melengest, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimullást, s örök vigasságot adj.

0: Dániel a mértékletesség példaképe.
1: Mértékletesség. És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Anániás, Misáel és Azariás, és álltak a király előtt. S minden bölcs és értelmes dologban, amely felül a király tőlük tudakozódik, tízszerte okosabbnak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Dániel próféta könyve 1.19.20. Gondolatok az ígéről. 3 évig tartó képzésük során Dániel és társai megőrizték jó szokásaikat, Isten iránti hűségüket, és mindig az ő erejére támaszkodtak. Tőle fügtek, szolgájának tekintették magukat. Mértékletes, önmegtartóztató életet éltek. Amikor eljött az ideje, az ország szolgálatára szánt más jelöltekkel együtt vizsgázniuk kellett. A király előtt adva számot képességeikről és fejlődésükről, gyors felfogásuk, választékos és szabatos beszédük, kiterjedt ismereteik tanúskodtak szellemi képességeik erejéről és elevenségéről. Dániel tiszta értelme, határozott célkitűzése, jóra törekvése, képessége az ismeretek megszerzésére és ereje a kísértések legyőzésére nagy mértékben egyszerű étrendjének volt köszönhető az ima élete mellett. A fiatalok, akik szilárd, megingathatatlan elvek szerint élnek, elnyerik az egészség áldását.

0: élő kövek.
1: Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Péter apostol első levele, 2. fejezet, 4. és 5. vers. Hajón utaztunk San Franciscóból a nagy csendes óceánon át az első missziós területünkre. A hajónk egy teherhajó volt, de a legénysége már sok misszionáriust fogadott előttünk. Szokás szerint a legénység és az utasok együtt vacsoráztak. Királyi bánásmódban részesültünk. Tudták, hogy ki mit ehet és mit nem, és lelkiismeretesen gondoskodtak arról, hogy vegetáriánus étrendet kapjunk. Mi volt Isten valódi célja azzal, hogy az egészséget az utolsó időkre szóló üzenetének központi részévé tegye? Isten célja az élet meghosszabbítása. Van valami olyan előnye a jó egészségnek, amely biztosítja számunkra az átjárást a gyöngykapun a mennyországba? Szerintem nem. Az egészségről szóló üzenet Isten sokoldalú ajándéka fájdalmas világunknak. Ezáltal az emberek enyhülést találhatnak a fájdalomtól. Megnyithatja az emberek szívében az érdeklődés kapuit a teljes evangélium befogadására. Így Jézus hűséges követői lehetőséget találhatnak a lelki növekedésre azáltal, hogy embertársaiknak szolgálnak. Bár a létünket szabályozó törvényeknek való megfelelés gyakran rengeteg előnnyel jár azoknak, akik gyakorolják őket, valódi céljuk az, hogy élő áldozattá tegyenek bennünket, hogy felajánlhassuk őket a világ szükségleteinek oltárán. Így akár az evangéliumért mártírként élünk, akár meghalunk, a miénk az a különleges megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Isten munkájában, és dicsőséget adhatunk az ő nevének. Létezik-e ennél nagyobb ok arra, hogy az egészség átfogó elveit lelkiismeretesen és kiegyensúlyozottan gyakoroljuk? Miért tartod, vagy nem tartod be az egészség bibliai törvényeit? Kérd Istent, hogy ne csak az akaratot, hanem a megfelelő indítékot is adja meg neked az egészséges élethez.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 23-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje, az Ószövetségi ige Jób könyvének 37. részéből az 5. versből. Nagy tetteket visz véghez az Isten, amelyeket meg sem értünk. Az Új Szövetségi ige Máté evangéliumának 5. részéből a 45. versből. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. A hegyi beszédben a törvény értelmezését Jézus azzal zárja, hogy a felebaráti szeretetet kiterjeszti az ellenség szeretetére is. Arra buzdítja a hallgatóságát, hogy imádkozzanak azokért, akik üldözik őket. Magam elé képzelem a sokasságot, ahogyan áhítattal hallgatják Jézus tanítását. Hallják, amit mond. A szavak szintjén meg is értik, hogy Jézus új nézőpontba állítja a törvényeket. Az új nézőpont a szeretet, de mégsem tudnak mit kezdeni vele. Imádkozni az ellenségeinkért, azokért, akik annyi fájdalmat és keserűséget okoztak nekünk. Ízlelgetik Jézus szavát. Vajon mit jelenthet? Magam elé képzelem a tanítványok arcát, akik félelmükben bezárkoznak a felső szobába, és próbálják visszapörgetni az elmúlt napok szörnyű eseményeit. Sok minden kavarog a szívükben, a gondolataikban. Legfőképpen az a kép nem hagyja őket nyugodni, ahogyan távolról látják mesterüket a kereszten szenvedni. Fülükbe cseng, ahogy gyötrőiért így imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Majd elterik pár nap, Jézus megáll középen, és azt mondja nekik, békesség nektek. Felfoghatatlan a kegyelem, amelyet Isten tanúsít irántunk. Egyszülött fiát adta értünk, hogy benne megismerhessük az igazi életet, és ő a békességével ajándékoz meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, felfoghatatlan az a szeretet, amellyel közel jössz hozzánk. Lehajolsz, felemelsz, útnak indítasz, hogy legyünk a végtelen szereteted és kegyelmet hirdetői szerte a világban. Felfoghatatlan az a bizalom, amellyel küldesz minket evangéliumot hirdetésére. De azt ígérted, velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy benned bízva nem kell többé félelemben élnünk. Ámen. Az áhítatot Pablényi Edina írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Nagy tetteket visz véghez az Isten, amelyeket meg sem értünk. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

András 30-as éveiben járt, friss diplomásként nagy lelkesedéssel kezdett dolgozni egy budapesti cégnél. Bár nem volt különösebben társasági ember, hamar összebarátkozott egy kollégájával, Tamással, aki sármos, jóbeszélőkéjű volt, mindig tudta, kivel kell jóban lenni a cégnél. András számára úgy tűnt, ő az a típus, aki elérte, amit sokan csak irigyeltek. Kapcsolatok, laza munkastílus, és persze anyagi biztonság. Jó érzés volt Tamás közelében lenni, aki meghívta Andrást üzleti ebédekre, összekötötte fontos emberekkel, és azt mondta, ha okosan játszunk, pár éven belül céges autó és vezetői pozíció is kinéz. András hitt neki. Egyre gyakrabban kért meg Tamás apró szívességeket tőle. Módosítson egy számot a kimutatásban, írja át az időbeosztást egy kicsit, vagy ne említse a főnöknek, hogy egy projekt csúszik. Mindig volt mindenre magyarázat. András lelki ismerete egyre nehezebben viselte ezeket a dolgokat, de Tamás mindig eloszlatta a kétségeit. Ilyen a felnőtt világ. Ne legyél naív. Aztán egy napon minden kiderült. A cég belső vizsgálatot indított, és a hamisított adatok visszavezettek Andráshoz. Tamás természetesen mindent letagadott. Nem volt nyoma az egyeztetéseknek, sem e-mailek, sem üzenetek, csak András neve volt a dokumentumokon. Így ő elvesztette az állását. A hír gyorsan terjedt, és hónapokig nem kapott új állás lehetőséget, mert a szakmában sokan hallottak az ügyről. Tamás közben más cégnél bukkant fel, mintha mi sem történt volna.

Milyen következményekkel jár, ha rossz barátokkal társulunk? Ha a barátod egyértelműen önző, ha csak a saját érdekei miatt használ téged, ha csak pletykákat és szóbeszédeket tud mondani, akkor valószínűleg nem illik hozzád. A barátság nem csupán társas kapcsolat, hanem jellem alakító erő. Ha olyanokkal töltjük az időnket, akik Isten félelmében élnek, akkor az ő hitük, szelídségük és Isten iránti szeretetük hatással lesz a mi életünkre is. Az ilyen emberek bátorítanak, amikor csüggedünk. Imádkoznak értünk, mikor gyengék vagyunk, és megfednek szeretettel, amikor letérünk az ösvényről. Azok a barátok, akik nem ismerik Istent, gyakran úgy hatnak ránk, mint a mérgezett forrás.

Isten azt szeretné, ha mi olyan barátokká válnánk, akik a másikat a menny felé vezetnek. Aki Krisztus lelkületével szeret, nem pletykál, nem irigykedik, hanem örül a másik örömének, sír a más fájdalmával, és mindig az igazságot mondja szeretetben. Igaz barátod akkor van, ha hajlandó meghallgatni téged, ha időt tölt veled, ha segít neked, tanácsot ad, és az valódi jó tanács. A Biblia ad néhány vezérelvet ezzel kapcsolatban. A jó barát olyan őszinte ember, aki vezet téged, mindig szeret, nem csak akkor, amikor neki megfelel, nem erőszakos vagy haragos, úgy bánik veled, ahogyan ő maga is szeretné, ha bánnának vele. Nem hazudik, és nem mond csúnya szavakat. Empatikus, megérti a problémáidat, és tudja, miként kell megbocsátani. Kedves, szerény, érzékeny és türelmes, megértő a másik hibáival szemben.

Uram, kérlek, adj nekem bölcsességet a barátaim kiválasztásában. Segíts, hogy ne a világ vonzó ígéretei szerint válasszak, hanem a te akaratod szerint.

Az igaz ember óvatos a barát választásában, a bűnösöket tévelygésbe viszi saját útjuk. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 26. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A csíksomlyói pünkösdi búcsú a közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már tegnap, pénteken elkezdődött, délben a Boldogasszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, amelyet Marton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virasztás ugyanott. Ma a pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyerekben, a hármas halomoltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke. Holnap, pünkös vasárnap, 7, 8, 10:30 és 18 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Pünköst hétfőn pedig 8, 10:30 és 18 órától várják a híveket ugyanitt. Leó pápa és a kopt katolikus barátság új lendület az egység útján. Képzeljen el két ősi egyházat, amelyek évszázadokon át külön utakon jártak, mégis ugyanazt a Krisztust vallják uruknak. Május 10-e a kopt katolikus barátság napja éppen erről szól, arról, hogy a megosztottság ellenére a szeretet és a közös tanúságtétel erősebb lehet. Leó pápa most, 2026 májusában is világosan jelezte, ez a barátság neki is szívügye. A pápa telefonon beszélt II. Tavadrosz kopt ortodox pápával május 10-i ünnep alkalmából. A beszélgetés baráti meleg légkörben zajlott, számolt be a vatikáni sajtóközpont. Emellett május 4-én kelt levelében arra kérte a kopt és katolikus híveket a pápa, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A pápa reményét fejezte ki, hogy a teológiai párbeszéd, amely már 3 közös dokumentumot is eredményezett, tovább folytatódik, és a Níceai zsinat 1700. évfordulója is új lendületet ad az egység vágyának, hiszen mindannyian ugyanazt a keresztséget valljuk, és ugyanazt a hitvallást imádkozzuk. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt 2 évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A 3 napos rendezvény átfogó művészeti élményé formálva kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Az idén május 30-a és június 1-e között 20. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Míg tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, amely 2 hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akiben kérdések merülnek föl, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem. Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vet körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok vélük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az

0: Egy barátságos Isten.
1: Szeretem a barátságos embereket. Ez az erény a mi vidékünkön sajnos már elég ritka. A barátságos emberek olyanok, mint gépolaj a hétköznapok szerkezetében. Nagyon hálás vagyok Luthernek, aki a Zsoltár fordításakor éppen ezt a kifejezést választotta Isten lényének körülírására. Egy barátságos, jóságos Istenre, akinek örökké tart szeretete, szívesen rábízom magamat. Ebben a Zsoltárban, amelyet az egész gyülekezet énekelt a templomba való bevonuláskor, nem egy ószövetségi wellness oázisből csendül fel Isten barátságossága, jósága. Épp ellenkezőleg. A zsoltáros ellenségekről beszél, akik szorongatják őt, mint a méhek, vagy mint az égő bozót, és akik gonosz szándékkal akarják őt elpusztítani. Még a halállal is számolnia kell. Kézenfekvő tehát, hogy ez az ember nagyon szorult helyzetben volt, és mégis itt találkozott Istennel, aki megvigasztalta és megsegítette. Ő az Úr, aki velem van. Én biztosan más szavakkal írnám le életem nehéz helyzeteit, bár a méheket és az égő bozótot nagyon találónak tartom. De én is, épp úgy, mint a zsoltáros, a legnehezebb élethelyzetekben tapasztaltam meg intenzíven Isten jóságát egy rákbetegség közepette, vagy egy lelki krízisben. Isten velem volt, és segített a harc megküzdésében. A nehéz helyzetek nem lettek ugyan ritkábbak, vagy könnyebbek, de Istennel az oldalamon erősebbnek éreztem magam.

Mikor és hogyan éljük át leginkább Isten jóságát? Voltak már olyan élethelyzeteink, amikor Isten jóságát egészen konkrétan megtapasztaltuk.

0: Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk.
1: Uram, kérlek, ezen a napon is sejtesd meg velünk a nagy törvényt, hogy egyedül a szeretet az, amelyből minél többet nyújtunk egymásnak, annál több marad belőle. Bocsáss meg, ha ettől mégis eltávolodunk. S engedd, hogy hibánkat mielőbb jóvá tehessük. Add, hogy eredménnyel dolgozhassunk. Emelt fővel örülhessünk munkánk gyümölcsének, de ne essünk kétségbe akkor sem,

ha valami nem legjobb szándékaink szerint alakul. Adj erőt, hitet, újra meg újra fölállni, ismét elkezdeni, vagy folytatni az életet neked tetszően. Uram, Istenem, kérlek, adj ma is békés órákat szeretteink körében, és azoknak is legyen békessége, akik neheztelnek egymásra. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 23-a.
2: E napon jött világra 1707-ben Carl von Linné, svéd botanikus, természettudós, orvos. Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit és kategóriáit, a taxonokat. Kidolgozta a modern tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazva a kettős elnevezést tudományos névként, melynek első tagja a nem vagy nemzetség, génusz neve, a második pedig a fajé, species. Hazánkban Linné tanítványának és hívének vallotta magát Kitaibel Pál, a nyomdokain haladt Diószegi Sámuel. Lelkesen fogadta az írásait Földi János orvosdoktor, aki az első magyar nyelvű általános természetrajzot, s egyben állatrendszert is megalkotta Linné nyomán 1801-ben.
1: 1844-től 1894-ig élt Fröhlich Róbert, református lelkész, régész, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka. Előbb a Protestáns Teológiai Intézetbe járt, majd 2 évig a Bázeli Egyetemen tanult klasszika filológiát és ókori keleti történelmet. 1866 és 1869 között Pesten és Kisharsányban működött segédlelkészként, majd a Csurgói, illetve a Pesti Református Gimnáziumban 1873-tól 1892-ig a Budapesti Evangélikus Főgimnáziumban tanított. Ezután a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának vezetője volt. Az ókori Pannónia területén végzett ásatásokat, számos település és út feltárása fűződik nevéhez. Kutatási eredményeit az archeológiai értesítőben tette közzé. Főbb művei: a Pannonok földje és népe, Hérodotosz keleti útja, Magyarország területe a római hódítás előtt.
2: Ripl Rónai József 1861-ben született festő és iparművész. A szecesszió kiemelkedő alakja. Ismertebb festményei: Babits, Móricz, Szabó Lőrinc, Arisztid Májol portréja, Vörös ruhás nő rózsával, a Körtvélyesi kastély, Apám és Piacek bácsi vörös bor mellett, Kalitkás nő, Öreg hölgy ibolyacsokorral. Kialakított egy sajátos stílust, amit kukoricásnak nevezett. Az olajfestéket foltonként hordta föl a kartonra, ezzel pointillizmushoz került közel. Foglalkozott üvegmunkákkal, készítette az Ernst Múzeum nagyméretű üvegablakát is. Egy aforizmája: a dolgok várnak, míg az emberek megértése hozzájuk fejlődik.
1: A modern dráma megteremtőjének, Henrik Ibsen norvég írónak 1906-ban e napon ért véget az élete. Műveiben a külsőségek mögött rejlő valóságot, az erkölcsi dilemmákat vizsgálta kritikus szemlélettel. Vallotta: gyönyörű az, ha az ember célba lát, s eléri azt tűzön vízen át. Drámái: Nóra, Avatkacsa, Kísértetek, Rosmers Holm, A tenger asszonya, Hedda Gabler, Szolnes építőmester. Drámai költeménye a Peer Gynt, a gazdag norvég folklórból merített témák révén az individualizmus problémájára keres választ a fantázia teremtő erejével. A mű ihletésében Edvard Grieg írt zenét.
2: 1927-től 1993-ig élt Antse Léva, filozófus, költő, eszéíró, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1968-tól a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán tanított, majd az ELTE filozófia tanszékének adjunktusa, 1974-től docense, 1978-tól egyetemi tanára volt. Etika, esztétika és a történelem filozófiai érintkezési pontjait kutatta. Esszéi közül most a következőket emeljük ki. Töredékek az emberi teljességről, étosz és történelem, az aszimmetrikus ember, etikai tanulmány a tudásról és a nem tudásról. Népszerűek aforizma kötetei, ezekből idézünk. Ahol elvesznek a tradíciók, ott kiukad az idő, és elpereg a múlt. Az igazság hasonlít az olyan haranghoz, amely egyetlen egyszer kondul, de megállnak tőle az órák. A lélek akkor öregszik, ha már csak a földön járnak a vágyai, szántalanul. Kiválasztottam a három számomra legjelentősebb igét. Szeretni, szenvedni, tudni. Vajon léteznek-e egymás nélkül?
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Példabeszédek könyve, 4. fejezet, 11. vers.

A tegnap említett Pál apostolnak volt egy kedves fiatal tanítványa és munkatársa, akit fiaként szeretett. Timóteus, aki a segítségére volt az apostolnak. Lejegyezte az általa alapított gyülekezeteknek diktált leveleit, mert ő nem jól látott. Személyesen is felkereste a gyülekezeteket, és mint egy küldött, tolmácsolta Pál üzenetét. Pál őt is atyai jó tanácsokkal látta el. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.

0: te is fiatal vagy, még előtted az egész élet. Nem mindegy, hogy ezt milyen minőségben éled majd le. Most még talán sok minden homályos előtted. Nem látod tisztán, hogy is lesznek a dolgok, vagy mi legyél. Sok kérdés foglalkoztathat. Egyet azonban már most biztosan tudhatsz. Isten nagyon szeret. Bízhatsz benne, hiszen ő alkotott. Így megtanít bölcsen dönteni, és igazgatja az életedet. Ugyanakkor tőled is azt várja, amit Timóteustól. Mivel te ismered őt, neked kell példát mutatnod másoknak abban, ahogy az emberekhez viszonyulsz, viselkedsz és kommunikálsz velük. Őt kell megismertetned azáltal, ahogy szeretsz, amilyen hittel rábízod az életedet, amilyen lelkület sugárzik belőled, amilyen lelkiismeretes vagy minden dologban. Nézd ma magadba, hogy vajon valóban példás magatartású és szorgalmú vagy-e lelki kérdésekben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Példánk a lelkek megnyerésében.
1: A mai íge Máté 4.19. Így szólt hozzájuk: kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Gondolatok az ígéről. Jézus sokat vár hadserege fiatal katonáitól. Határozd el, hogy nem okozol csalódást hadvezérednek és vezetődnek. Viseld az ő páncélját, menetelj az ő zászlaja alatt, és légy munkatársa ellenségei legyőzésében és országa kiterjesztésében. A szent bizalmat nem árulhatod el úgy, hogy ezzel ne veszélyeztetnéd lelkedet. Hűnek és igaznak, minden parancsszóra engedelmesnek kell találtatnod, olyan embernek, aki a legnagyobb elszántságot és Krisztus szolgálatának vonzó voltát mutatja mások felé. Dicsérd őt, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el téged. Akik megtapasztalták Krisztus szeretetét, nem henyélhetnek a gazda szőlőjében. Az ilyenek észreveszik az alkalmakat, amikor másokat közelebb segíthetnek Krisztushoz. Krisztus szeretetéből részesülve mások lelkéért munkálkodnak. Kövesse minden lélek a példaképet, és váljék a szó legszorosabb értelmében misszionáriussá, lelkeket nyerve Jézusnak. Annak tükrében, amit Krisztus tett értünk, és amit elszenvedett a bűnösökért, a lelkek iránti tiszta, érdek nélküli szeretettel kövessük példáját, feláldozva saját kényelmünket és keftelésünket mások javáért. A szegény bűnösök menedéke a Krisztus előtt lévő öröm volt, mely minden szenvedései közepette megtartotta őt. Ez legyen a mi örömünk is, és fő mozgatórugónk a Mester ügyében. Ha így teszünk, kedvet találunk Isten előtt, és kifejezzük iránta való szeretetünket, odaadásunkat, mint az ő szolgái. Ő előbb szeretett minket, és nem tartotta vissza egyszülött fiát, hanem odaadta értünk, hogy halála által élhessünk. A szeretet az embertársaink iránti igaz szeretet, az Isten iránti szeretet bizonyítéka. Akik élő kapcsolatban vannak Krisztussal, azoknak cselekedeteiben ez meg fog látszódni. Lelkeket nyernek Krisztusnak, és gabonát takarítanak a mennyei tárházba.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Közelíts minden új naphoz azzal a vágyal, hogy megtalálj engem. Mielőtt kikelsz az ágyból, én már jó ideje készítem azt az ösvényt számodra, amely átvisz a mai napon. Tudatos tervezéssel elhelyezett kincsek vannak az utad mentén. E kincsek némeike próbatétel, amelyek rendeltetése, hogy megszabadítsanak a földhöz ragadtságtól. Mások pedig áldások, amelyek jelenlétemet fedik fel. A napfény, virágok, madarak, barátságok és ima meghallgatás. Nem hagytam el ezt a bűn nyomorította világot. Még mindig bőségesen jelen vagyok benne. Keresd hát a mélység kincseit, ahogy ezen a napon is áthaladsz. Rám fogsz találni útközben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossébeliekhez írott levél második fejezet, második és harmadik vers, Ézsaiás könyve 33. fejezet, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 50. rész. Isten nem vetette el népét. Ezt mondja az Úr, hol van anyátok váló levele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. Az Úr szolgáját szenvedés éri. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ti azonban mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 50. Elfeledkezett vajon Isten az ő népéről? Sokaknak úgy tűnt. Ellenségeik folyamatosan támadták őket, és Isten előre megmondta, hogy száműzöttek lesznek idegenben. Az Úr két kérdést vett föl itt nekik, a szétválás és a rabszolgaság kérdését. Isten valójában nem vált el Júdától, ahogy azt Jeruzsálem szerte beszélték. Rabszolgának sem adta el őket. Júda népe egy időre elűzetik, de ez nem jelenti Istennel való kapcsolatuk végleges megszakadását. Tehát nem hivatkozhattak arra, hogy mivel az Úr elhagyta őket, ezért joguk van az önsajnálatra. Valójában Isten számtalanszor újra meg újra megpróbálta elérni őket. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Kiáltotta a második vers alapján. Majd Isten tovább sorolja, hogy bizony képes Júdáról gondoskodni. Nem olyan rövid a keze, hogy ne tudná megváltani őket. A rövid a keze kifejezés pénzügyi eredetű. Arra vonatkozik, amikor valakinek nincsen pénze például egy szolgát kiváltani. A világmindenség ura természetesen képes erre. A második versben föltett kérdésre, miért nem volt ott senki, érkezik a válasz. Isten szolgája Jézus lesz az az ember, aki alig várja, hogy az Úrért dolgozhasson. Az Úr minden reggel fülének megnyitásával ébresztette Jézust, hű gyermekét. Korán reggel szent lélekkel töltekezett, és napközben is engedelmességgel gyakorolt. Tanulta, hogyan folytassa isteni küldetését a világban. Mindezek készítették föl Jézust arra, hogy oda tartsa hátát azoknak, akik megostorozták. Az evangéliumok szerint Jézus bármit elviselt, amit csak az ördög kigondolt bántására. Sokan még reggeli áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait, mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel lépnek túl Krisztus szerető jelenlétének körén, talán csak egy pillanatig időznek szent jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs idejük arra, hogy az isteni tanítóval maradjanak, ezért terheikkel együtt indulnak munkájukba. Ezek a munkások addig nem érhetik el a legnagyobb sikert, amíg meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell szánnunk a gondolkodásra, az elmélkedésre, az imára, és várnunk kell Istenre, hogy megújítsa fizikai, szellemi és lelki erőnket. Nem nélkülözhetjük azt egyetlen napon sem.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten, az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Jakab 1.27. Sokan a feladataikat két csoportra osztják. Az egyik a nagy dolgokból áll, amelyeket Isten törvénye szabályoz. A másik az úgynevezett apróságokból, amelyekben nem érvényesítik a szerest fele barátodat, mint magadat, parancsot. A hangulatuk dönti el, hogy mit tegyenek. Ezért jellemük eltorzul, és Krisztus vallását hamis színben tüntetik fel. Sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Úgy vélik, hogy ők valamilyen jelentős vállalkozás támogatásával viszik előre Isten ügyét. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, amelyet nem lehet abbahagyni a szűkölködők és lesújtottak miatt. Állítólagos nagy feladatuk végzése közben esetleg még sanyargatják is a szegényeket. Nehéz körülményeket teremtenek a számukra, megfosztva őket jogaiktól, vagy semmibe véve a problémáikat. Mindezt jogosnak érzik, hiszen véleményük szerint ők Krisztus ügyét viszik előbbre. Sokan elnézik testvéreik vagy fele barátaik mostoha körülményeit anélkül, hogy segítenének rajtuk. Azt gondolják, hogy ha a kereszténységüket megvallják, akkor képviselhetik Krisztust ridegen és önzően is. Krisztus e névleges szolgái a valóságban nem az ő munkatársai. Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene árasztania a Krisztust követők által. Mondhatjuk, hogy mi követjük Krisztust, állíthatjuk, hogy hiszünk az ige minden igazságában, de mindez nem sokat használ fele barátainknak, ha mindennapi életünk nem tükrözi vallásos meggyőződésünket. Hitvallásunkkal, ha még úgy hangoztatjuk is, nem mentünk meg senkit, sem magunkat, sem embertársainkat. Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak és a szegények ügye. Az Isten félelem alapja a szeretet. Ez a lelkület pedig nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének a szívünkben kell élnie. Amikor az énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is kiárad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Lelki szabadság. A hit olyan, mint a szeretet. Nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiába való vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni. Mert mint ahogy gyűlöletet kelt, ha megkíséreljük kikényszeríteni a szeretetet, ugyanúgy igazi hitetlenséget kelt, ha a hitet valakire rá akarjuk kényszeríteni. Arthur Schopenhauer.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire. Negyedik rész. Isten elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal való közösségre. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet, 9. vers. Állj rá Isten igéire, amikor alkalmatlannak érzed magad a munkádra. Olyan feladatot kaptál, amelyre nem érzed alkalmasnak magad. Nem probléma, hanem inkább alkalom Istennek arra, hogy megmutassa neked erejét. Koncentrálj tehát a te mindenható, mindenütt jelenlévő és szerető mennyei atyádra. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Zsoltárok könyve 55. fejezet 23. vers. Ahelyett, hogy megriadnál a kihívástól, tápláld inkább a hitedet. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pál rómabeliekhez írott levele, 10. fejezet 17. vers. Tölts több időt imádsággal, és kerülj közelebb Jézushoz. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. János evangéliuma 15. fejezet 7-től a 8. versig. Ahelyett, hogy engednél a félelemnek, inkább állj rá Isten igéire. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten szín előtt. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet, 26-tól a 29. versig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség, örökkön örökké. Pál efézusbeliekhez írott levele, 3. fejezet, 20-tól a 21. versig. Igazad van, egymagadban nem vagy alkalmas a feladatra, ám Istennel az oldaladon maximálisan meg tudsz felelni a kihívásnak.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Telve Isten iránti bizalommal. A mai íge 72. Zsoltár 12. verse: Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és nyomorultat, akinek nincs segítője. Gondolatok az ígéről. Aki bajban van, kiált. Mi más tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja, kell ennél több. Ha szűkölködöl, hallgatóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten készítette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá. A legrövidebb út az egyenes út. Fuss azonnal az Úrhoz, ne keresd közvetítőket. Gyakran így szólsz: sajnos nincs barátom, aki segítségemre lehetne. Nos, annál jobb, így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj, mint szűkölködő, és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörög kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a lelki szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson. Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez. Magadra marad, barátom, támaszkodj az ő segítségére. Engem ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog. Jöjj hozzá koldusként, és ő nem utasítja elkérésedet. Jöjj, és egyedül csak az ő irgalmában bízzál. Gondolod, hogy az Úr Jézus, a király, engedt téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy ő király. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Holnap, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az örökség kötelez. Holnap, május 24-én, az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnapon 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal felnőtt, ezt az alkalmat fiataloknak szervezik. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, amely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Mindenkit szeretettel várnak. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Számodra is van hely a mennyben.

Ezután kivezette őket Betánia közelébe. Felemelte a kezét, és megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe.

Földi küldetésének teljesítése után Jézus testestül, lelkestül felment a mennybe. Az ő mennybe menetele arra figyelmeztet, hogy a mi életünk célja is a mennybe emelkedés. Gondolkoztál már azon, hogy milyen a mennyország? Leírhatatlanul gyönyörű. Nem véletlen, hogy Pál apostolnak is nehéz volt leírnia. Ezekkel a szavakkal illettem. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Máshol a Bibliában ezt olvashatjuk róla. Ott majd Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság, mert az elsők elmúltak.

Egy olyan bolygón élünk, ahol bár sok szépség van, semmi sem tökéletes. Minél több fájdalmat, szomorúságot és sérelmet tapasztalsz a földi életben, bizonyára annál jobbnak látod a mennyet. És annál jobban várod, hogy megérkezhess oda. A mennyország vonzása megváltoztatja teljes életfelfogásodat. Más lesz az értékrended. Az itt és mostért való létezés helyett az örök életért élsz, tudva azt, hogy a jövőd biztosítva van.

Amikor elfáradsz itt a földi életben, bátorítson az a tudat, hogy az igazi otthonod a mennyben van. Örömmel várt azt a napot, amikor szemtől szemben találkozhatsz az Úrral.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 23-a. János evangélium a 14. fejezet, 8-tól 11. versig. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Egy gyermek azt mondta nekem. Hogyan lehet Jézus és Isten külön, mégis egy? Ez furcsa nekem. Valahogy így érezhettek a tanítványok is. A zsidó kultúrában azt tanulták, hogy egyetlen Isten létezik. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. 5 Mózes 6.4. Maga Isten is ezt követelte meg tőlük, és ez különítette el őket a többi vallásos néptől. A zsidó nép azt várta, hogy Isten küldi el a messiást, mint földi királyt, de nem számítottak arra, hogy maga Isten jön el közéjük. Pedig az Ószövetségben is voltak erre utalások. Így fogják nevezni erős Isten, örökkévaló atya. Ézsaiás 9.6. Ezért Jézus elmagyarázza tanítványainak, hogy higgyenek abban, amit emberi ésszel nem, vagy csak részlegesen lehet felfogni, hogy az atya és a fiú egyek, és hogy Isten maga jött el a földre Jézus Krisztusban, hogy megmentse az embereket. Lehet, hogy mi sem értjük teljesen a Szent Háromság misztériumát, de nem is az a dolgunk, hogy mindent felfogjunk, hanem hogy higgyünk. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. János 20.29. Mert hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Zsidókhoz írt levél 11.6. Arra hív ma minket Jézus,

hogy hitáltal tapasztaljuk meg igazán Isten valóságát. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: Mai elhitatott Doug Wingert írta Arizonából, az Egyesült Államokból. Nézzünk fel Jézusra. Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 1. és 2. verse. Amikor fiatalabb voltam, megpróbáltam egyedül megtanulni biciklizni, de gyakran elestem. Valahogy mindig valaminek nekimentem. A bátyáim ugyan próbáltak tanítgatni, hogy mindig előre nézek, ahova menni szeretnék, és ne a lehetséges akadályokat fürkészem. De a negatív gondolatok, az aggodalmak és az elképzelt veszélyek könnyen eltérítettek. Mikor végül elfogadtam a bátyáim tanácsát, és arra néztem, amerre menni akartam, a zavaró körülmények eltűntek, és a biciklizés sokkal kellemesebbé vált. A lelki útunk is tele lehet zavaró tényezőkkel. Bár az ige azt írja, hogy álhatatossággal fussunk és nézzünk fel Jézusra, könnyen megzavarhat valami, sok minden aggódhat, vagy elbizonytalaníthat bennünket. A Biblia azonban bátorít minket, és a mindennapos igeolvasás segít, hogy az előttünk levő pályára figyeljünk. Megerősíti a lelki életünket, és örömet találunk abban, ha felnézünk Jézusra, a hitnek a szerzőjére és beteljesítőjére. Istenünk, segíts, hogy figyeljünk igédre, és álhatatosan kitartsunk a mindennapi élet zavaró körülményei között is. Amen. Napi gondolat: ha Jézusra tekintek, akkor önbizalommal mehetek előre. Imádkozzunk, hogy a hit legyen a legfontosabb prioritásunk.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Jöjj, Szent Lélek Isten! Jöjj, s áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy. Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimullást, s örök vigasságot adj.

0: Dániel a mértékletesség példaképe.
1: Mértékletesség. És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Anániás, Mizsáel és Azariás, és álltak a király előtt. S minden bölcs és értelmes dologban, amely felül a király tőlük tudakozódik, tízszerte okosabbnak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Dániel próféta könyve 1.19.20. Gondolatok az ígéről. 3 évig tartó képzésük során Dániel és társai megőrizték jó szokásaikat, Isten iránti hűségüket, és mindig az ő erejére támaszkodtak. Tőle fügtek, szolgájának tekintették magukat. Mértékletes, önmegtartóztató életet éltek. Amikor eljött az ideje, az ország szolgálatára szánt más jelöltekkel együtt vizsgázniuk kellett. A király előtt adva számot képességeikről és fejlődésükről, gyors felfogásuk, választékos és szabatos beszédük, kiterjedt ismereteik tanúskodtak szellemi képességeik erejéről és elevenségéről. Dániel tiszta értelme, határozott célkitűzése, jóra törekvése, képessége az ismeretek megszerzésére és ereje a kísértések legyőzésére nagy mértékben egyszerű étrendjének volt köszönhető az ima élete mellett. A fiatalok, akik szilárd, megingathatatlan elvek szerint élnek, elnyerik az egészség áldását.

0: élő kövek.
1: Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Péter apostol első levele, 2. fejezet, 4. és 5. vers. Hajón utaztunk San Franciscóból a nagy csendes óceánon át az első missziós területünkre. A hajónk egy teherhajó volt, de a legénysége már sok misszionáriust fogadott előttünk. Szokás szerint a legénység és az utasok együtt vacsoráztak. Királyi bánásmódban részesültünk. Tudták, hogy ki mit ehet és mit nem, és lelkiismeretesen gondoskodtak arról, hogy vegetáriánus étrendet kapjunk. Mi volt Isten valódi célja azzal, hogy az egészséget az utolsó időkre szóló üzenetének központi részévé tegye? Isten célja az élet meghosszabbítása. Van valami olyan előnye a jó egészségnek, amely biztosítja számunkra az átjárást a gyöngykapun a mennyországba? Szerintem nem. Az egészségről szóló üzenet Isten sokoldalú ajándéka fájdalmas világunknak. Ezáltal az emberek enyhülést találhatnak a fájdalomtól. Megnyithatja az emberek szívében az érdeklődés kapuit a teljes evangélium befogadására. Így Jézus hűséges követői lehetőséget találhatnak a lelki növekedésre azáltal, hogy embertársaiknak szolgálnak. Bár a létünket szabályozó törvényeknek való megfelelés gyakran rengeteg előnnyel jár azoknak, akik gyakorolják őket, valódi céljuk az, hogy élő áldozattá tegyenek bennünket, hogy felajánlhassuk őket a világ szükségleteinek oltárán. Így akár az evangéliumért mártírként élünk, akár meghalunk, a miénk az a különleges megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Isten munkájában, és dicsőséget adhatunk az ő nevének. Létezik-e ennél nagyobb ok arra, hogy az egészség átfogó elveit lelkiismeretesen és kiegyensúlyozottan gyakoroljuk? Miért tartod, vagy nem tartod be az egészség bibliai törvényeit? Kérd Istent, hogy ne csak az akaratot, hanem a megfelelő indítékot is adja meg neked az egészséges élethez.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 23-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje, az Ószövetség íge Jobb könyvének 37. részéből az 5. versből. Nagy tetteket visz véghez az Isten, amelyeket meg sem értünk. Az Új Szövetség íge Máté evangéliumának 5. részéből a 45. versből. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. A hegyi beszédben a törvény értelmezését Jézus azzal zárja, hogy a felebaráti szeretetet kiterjeszti az ellenség szeretetére is. Arra buzdítja a hallgatóságát, hogy imádkozzanak azokért, akik üldözik őket. Magam elé képzelem a sokaságot, ahogyan áhítattal hallgatják Jézus tanítását. Hallják, amit mond. A szavak szintjén meg is értik, hogy Jézus új nézőpontba állítja a törvényeket. Az új nézőpont a szeretet, de mégsem tudnak mit kezdeni vele. Imádkozni az ellenségeinkért, azokért, akik annyi fájdalmat és keserűséget okoztak nekünk. Ízlelgetik Jézus szavát. Vajon mit jelenthet? Magam elé képzelem a tanítványok arcát, akik félelmükben bezárkoznak a felső szobába, és próbálják visszapörgetni az elmúlt napok szörnyű eseményeit. Sok minden kavarog a szívükben, a gondolataikban. Legfőképpen az a kép nem hagyja őket nyugodni, ahogyan távolról látják mesterüket a kereszten szenvedni. Fülükbe cseng, ahogy gyötrőiért így imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Majd elterik pár nap, Jézus megáll középen, és azt mondja nekik, békesség nektek. Felfoghatatlan a kegyelem, amelyet Isten tanúsít irántunk. Egyszülött fiát adta értünk, hogy benne megismerhessük az igazi életet, és ő a békességével ajándékoz meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, felfoghatatlan az a szeretet, amellyel közel jössz hozzánk. Lehajolsz, felemelsz, útnak indítasz, hogy legyünk a végtelen szereteted és kegyelmet hirdetői szerte a világban. Felfoghatatlan az a bizalom, amellyel küldesz minket evangéliumot hirdetésére. Te azt ígérted, velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy benned bízva nem kell többé félelemben élnünk. Ámen. Az áhítatot Pablényi Edina írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Nagy tetteket visz véghez az Isten, amelyeket meg sem értünk. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

András 30-as éveiben járt, friss diplomásként nagy lelkesedéssel kezdett dolgozni egy budapesti cégnél. Bár nem volt különösebben társasági ember, hamar összebarátkozott egy kollégájával, Tamással, aki sármos, jóbeszélőkéjű volt, mindig tudta, kivel kell jóban lenni a cégnél. András számára úgy tűnt, ő az a típus, aki elérte, amit sokan csak irigyeltek. Kapcsolatok, laza munkastílus, és persze anyagi biztonság. Jó érzés volt Tamás közelében lenni, aki meghívta Andrást üzleti ebédekre, összekötötte fontos emberekkel, és azt mondta, ha okosan játszunk, pár éven belül céges autó és vezetői pozíció is kinéz. András hitt neki. Egyre gyakrabban kért meg Tamás apró szívességeket tőle. Módosítson egy számot a kimutatásban, írja át az időbeosztást egy kicsit, vagy ne említse a főnöknek, hogy egy projekt csúszik. Mindig volt mindenre magyarázat. András lelki ismerete egyre nehezebben viselte ezeket a dolgokat, de Tamás mindig eloszlatta a kétségeit. Ilyen a felnőtt világ. Ne legyél naív. Aztán egy napon minden kiderült. A cég belső vizsgálatot indított, és a hamisított adatok visszavezettek Andráshoz. Tamás természetesen mindent letagadott. Nem volt nyoma az egyeztetéseknek, sem e-mailek, sem üzenetek, csak András neve volt a dokumentumokon. Így ő elvesztette az állását. A hír gyorsan terjedt, és hónapokig nem kapott új állás lehetőséget, mert a szakmában sokan hallottak az ügyről. Tamás közben más cégnél bukkant fel, mintha mi sem történt volna.

Milyen következményekkel jár, ha rossz barátokkal társulunk? Ha a barátod egyértelműen önző, ha csak a saját érdekei miatt használ téged, ha csak pletykákat és szóbeszédeket tud mondani, akkor valószínűleg nem illik hozzád. A barátság nem csupán társas kapcsolat, hanem jellem alakító erő. Ha olyanokkal töltjük az időnket, akik Isten félelmében élnek, akkor az ő hitük, szelídségük és Isten iránti szeretetük hatással lesz a mi életünkre is. Az ilyen emberek bátorítanak, amikor csüggedünk. Imádkoznak értünk, mikor gyengék vagyunk, és megfednek szeretettel, amikor letérünk az ösvényről. Azok a barátok, akik nem ismerik Istent, gyakran úgy hatnak ránk, mint a mérgezett forrás.

Isten azt szeretné, ha mi olyan barátokká válnánk, akik a másikat a menny felé vezetnek. Aki Krisztus lelkületével szeret, nem pletykál, nem irigykedik, hanem örül a másik örömének, sír a más fájdalmával, és mindig az igazságot mondja szeretetben. Igaz barátod akkor van, ha hajlandó meghallgatni téged, ha időt tölt veled, ha segít neked, tanácsot ad, és az valódi jó tanács. A Biblia ad néhány vezérelvet ezzel kapcsolatban. A jó barát olyan őszinte ember, aki vezet téged, mindig szeret, nem csak akkor, amikor neki megfelel, nem erőszakos vagy haragos, úgy bánik veled, ahogyan ő maga is szeretné, ha bánnának vele. Nem hazudik, és nem mond csúnya szavakat. Empatikus, megérti a problémáidat, és tudja, miként kell megbocsátani. Kedves, szerény, érzékeny és türelmes, megértő a másik hibáival szemben.

Uram, kérlek, adj nekem bölcsességet a barátaim kiválasztásában. Segíts, hogy ne a világ vonzó ígéretei szerint válasszak, hanem a te akaratod szerint.

Az igaz ember óvatos a barát választásában, a bűnösöket tévelygésbe viszi saját útjuk. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 26. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében 2026. május 21-én megnyílott az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer és idős Lukas Cranach fametszet sorozata, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odéon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alapjai zárják. Megtekinthető 2026. szeptember 20-áig. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Meglepően korán beindul az idén a strand élet a Balatonon. Több északparti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, hogy aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhesse el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás az idén arra ösztönözte az északparti üzemeltetőket, hogy korán, akár május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába, addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján ma, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmóniai Magyarország a közönséget. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigiliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.

Botrány támad, és ezt nem tudom másképp mondani, mert jönnek olyan atyafiak, akik elkezdik visszafele nyomni az Ószövetség felé a gyülekezetet, és elkezdik mondani, hogy Mózes minden törvényét meg kéne tartani. Nyilván a következő lépés az, hogy a talmudi szabályozást is meg kell tartani, és Pál apostol és Barnabás pedig nagyon keményen ellenáll, és a gyülekezet azt javasolja, nagyon bölcsen egyébként, hogy ezt Jeruzsálembe kéne rendbe rakni, hiszen ez minden gyülekezet életét érinteni fogja a következő időszakban, és sok vita és sok belső feszültség után az apostoli gyűlés végül is hoz egy határozatot. Nem szeretném előről kezdeni ott, ahol a múlt héten, de az apostoli gyűlés határozatát szeretném, ha ma nagyon komolyan végignéznénk. Hogy is hangzott ez? A 22. verstől olvasom az apostolok cselekedetei 15. fejezetében. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiochiába, mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívnak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között, ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek az antiochiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Itt most mindjárt meg is állok, és egy picit ma részletesen megyünk végig ezen a levélen. Még mielőtt bárki azt mondaná, hogy ó, hát hogyha ez az antiochiai, szíriai, meg a kilikiai testvéreknek szól, hát akkor mi nem esünk ebbe a tájékba, úgyhogy ránk ez nem vonatkozik. Szeretném mondani, hogy akkor az apostoli gyűlés a teljes kereszténység által lefedett területet megjelöli. Itt tart akkora kizendülése az evangéliumnak, tehát teljesen egyértelmű, hogy azt szerették volna az apostolok, hogy minden gyülekezethez jusson el, és hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy azért neki még mindig van egy ötlete, hogy Ciprust elfelejtették felsorolni, mivel hogy elég gyorsan utána Barnabás majd a második missziót után indul Ciprusba, tessenek nyugodtak lenni afelől, hogy az sem maradt ki ebből a határozatból. Tehát ez egy általános, a teljes akkori és mostani keresztény gyülekezetekre vonatkozóan is érvényben levő határozat. Na de nézzük, mi is ez a határozat. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válaszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Megint meg kell állni, mert amikor azt mondják, hogy nem csak levelet írunk, hanem élő szóban is elküldjük, akkor ahhoz a héber tradícióhoz kanyarodnak vissza, hogy a tanúvállalás minimum két felnőtt férfi embernek a szájából kell, hogy elhangozzék. Lehetett volna természetesen egy sor aláírást is tenni, bár abban az időben ez egy kicsit azért másképp működött. A gyülekezet úgy döntött, hogy nem aláírja a dolgokat, hanem írásba foglalja a határozatot, és megy Pál és Barnabás mellett két tanú, akinek ez a dolga. Egyébként nem ennyien mentek összesen, de mentek a hitelesítők, akik oda fognak állni, és azt fogják mondani, amikor fölolvastatik a levél, hogy minden szó szerint egyezik azzal, ami Jeruzsálemben elhangzott, és amit a határozat jelenteni akar. Látszólag ez amolyan jogi csűrés csavarásnak tűnik, pedig egyáltalában nem. A hitelesség minden egyes esetben a kereszténységen belül is döntő kérdés. A valamit hallottam valakitől, és úgy emlékszem, valami olyasmit mondott, erre nem lehet építeni. És mi nagyon-nagyon sokszor egyébként olyan tanításokat veszünk át, amit valaki valamilyen módon elkezd beszivárogtatni, ő továbbadja, Annak idején én Újpesten nevelkedtem, és volt egy csúnya mondás, ami azt jelenti,
hogyha az állami áruháznál, ami Újpest centrumában volt, fékezett egy autó, mire a Bajcsi-Zsilinszky úton eléri a városházát, addigra már tömegbalesetként sikerül róla beszélni, ahol már harmadszor fordul a mentő. Na most ez a kettő között nincs 500 méternél

0: több különbség, ezt jó, ha tetszenek tudni. Minden esetre az apostolok azt mondták, hogy szó sincs erről, megírtuk, megbeszéltük, egyetértésre jutottunk, és most menjenek a tanúk, a hitelesítők, és élő szóban erősítsék meg. Pálnak és Barnabásnak is szüksége van erre, hiszen az ő hitelességüket, nem csak a levél hitelességét, az ő hitelességüket is erősítik ezzel az apostolok. Tehát elküldtük Júdást és Sílást, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél. Megint meg kell állni. Mi az, hogy jónak látta a Szentlélek, és mi is? Némelyek azt gondolják, hogy ez olyan egyenrangú dolog. Voltunk öten, a hatodik a Szentlélek volt, és hát volt egy szavazás, a Szentlélek is szavazott. Szó sincs erről. Mikor látta ezt jónak a Szentlélek? Már amikor Pál és Barnabás az első misszió úton járt. Akkor mit jelent az, hogy jónak látta a Szentlélek, és mi is? Hát ha valaki végigolvassa a 15. fejezetet, az előző verseket, akkor elég hamar rá fog jönni, hogy a gyülekezet a Szentlélek nélkül nagy valószínűség szerint egy jó alapos vitatkozás, hogy ne mondjam, veszekedés után valószínűleg ízekre szakadt volna. Ehelyett mi történt? Mivel jónak látta a Szentlélek, a gyülekezet elkezdett ráhangolódni. Persze voltak hangadók, az egyik Péter apostol volt, aki Pál és Barnabással nem szembefordult, és nem kezdett féltékenykedni, hogy a maga pozíciója megrendülhet, hiszen itt jön két új valaki, akik nem is voltak ott a Krisztussal, amikor itt járt a földön, hanem melléjük állt. Aztán jött Jakab, a Krisztus testvére Jakab, a jeruzsálemi közösségnek a vezetője, és ő is Péter szavaival egyenértékűen beszélt, és a gyülekezet, ahogy lehikat, rádöbbent, hogy itt nem arról szól a dolog, hogy szét akarják kergetni a korábbi tradíciókat értékelő és szerető testvéreket, hanem arról van szó, hogy azoknak kell felülbírálni a Szentlélek jelenlétében a gondolkozásukat, akik a régiből merítve próbálták volna meghatározni most az újaknak az életközösségét, meg a lelkületét. Tetszett a Szentléleknek, és nekünk. Talán nem lenne túlságosan merész dolog, hogyha úgy fordítanám inkább, hogy tetszett a Szentléleknek, majd nekünk is. Mire megnyugodtunk benne, mire lecsillapodtak a kedélyek, mire hagytuk magunkat vezetni a lélek által, és mivel ezt a folyamatot mi átéltük, most megírjuk nektek. Biztos, hogy könnyű lesz a gyülekezetnek, aki majd olvassa a levelet? Hát, ha eljutnak arra, hogy tetszett a Szentléleknek, és nekünk is. Nekik ugyanezt a harcot meg kell vívni, egy picivel talán olyan értelemben könnyebb lesz, hogy már valakik előtte megvívták ezt a harcot, tudnak róla beszélni is, és nem kell újra kezdeni az egész érvelünk és vitatkozunk folyamatot, ráadásul Antiochiában jócskán túl is voltak már egy nagy vitán, ezért is indult Barnabás és Pál Jeruzsálembe. Na de most jutunk odáig, hogy mit is mond ez a határozat. Szóval ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Muszáj ezt sorban venni. Van olyan fordítás, amelyik úgy kezeli, hogy tartózkodjatok a bálványoktól, kettős pont, és akkor utána következik, hogy vér, megfulladt állat, paráznaság. Ez a három tiltott terület. Én azt gondolom, hogy ez a fordítás, amit én most olvastam, nem téved ebben a dologban, és nagyon fontos volt kihangsúlyozni, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól. Már csak azért is, mert az ember kísérthető, és egyébként, hogyha belegondol valaki, csupa olyan területet fog felsorolni az apostoli határozat, amelyik területen azok a testvéreink is kísérthetők voltak. Az első a bálványáldozati hús. Pogány területeken a mészárszékek majdnem kizárólag a bálványáldozathoz kötötten működtek. Tehát pogány szertartások keretében áldozták az állatokat, és aki húst akart enni, az ott tudott a legtöbbször leülni, mint ahogy ma is az emberek, hogyha elmennek egy étterembe, akkor ott azt eszik, ami van. Csak hogy általában a pogány területeken nem az volt, mint manapság, hogy az emberek éjjel-nappal húst tettek volna, mert nem volt ez a helyzet, hanem bizonyos jeles alkalmak kellettek hozzá, és ez az áldozatok bemutatásához volt köthető. Úgyhogy mindjárt lehet érteni, hogy a testvéreinknek ott volt az a kísértés, hogy na de nem akarjuk kiiktatni a húsevést az életünkből, mert hogy részben szükségünk van rá, részben pedig hozzá is szoktunk, még az is lehet, hogy vannak kedvenc ételeink, és senkit nem szeretnék megbántani véletlenül, se ne tessenek félreérteni, de az egyik dolog, amit meg kéne kérdeznem magamtól, hogy és hogyha nem ehetnék egy bécsi szeletet csak olyan helyen, ahol egyébként más istent imádnak, akkor vállalnám-e, hogy nem eszek többet bécsi szeletet? Vagy egy jó pörköltöt nem lehet másütt enni csak ilyen helyen? Vállalnám-e, hogy lemondok egy jó pörköltről? Néha, amikor az ember pocakját érinti a kérdés, akkor nehéz helyzetbe kerül. Azt mondják a rossz nyelvek, hogy a férfi szívéhez is a gyomrán keresztül vezet az út. Na most tessék csak arra gondolni, hogy ha valakinek ez olyan kérdést jelentett, akkor egy idő után a gyomor korgása hova is vitte el? Bálványisten tiszteletre. Miért is? Hát mert korábban ehhez volt hozzászokva. Aztán a károli fordítást hagy idézzem, mert a fulva holt állat az bizony a bálványáldozatnak volt az egyik módszere. Igen, ám, de Isten adott egy parancsot. Mi volt ez a parancs? Hogy nem lehet megenni a húst a benne levő vérrel együtt. Tehát mindent meg kell azért tenni, hogy a vér távozzék a szervezetből. Nyilván van ennek szent oka is, Isten azt mondta, hogy mivel az életnek a forrása a vér, tehát azt parancsolja, hogy ezzel ne éljünk vissza. Még ilyet is mond, hogy minden teremtménynek a vére Istenhez kiállt. Na, de van egy másik ok is. Ugyanis amikor Isten megtiltott nekünk valamit, akkor miközben nagyon sokszor mondott valamiféle szent okot is, de aztán, hogyha mélyebbre nézünk, akkor ez a szent ok mindig valamiféle védelem is a mi számunkra. Tessenek csak arra gondolni, még gyermek voltam, amikor először kezdtem el ezen gondolkozni, hogy Isten a beleket körülvelő hájat, azt magáénak követelte, ezt nem lehetett megenni a héber embereknek is, azt mondta, hogy ezt mindig füstölöktessék el az oltáron Istennek tetsző jó illatként. Hát amikor először éreztem meg ennek a sülő hájnak az illatát valahol, akkor azon gondolkoztam, hogy aki a liliumot és az ibolyát teremtette, és aki az akácvirágzást előhozta, és a rózsát is teremtette, hogy mondhatta azt, hogy ez jó illat lesz az ő számára? Aztán később értettem meg, hogy hát az engedelmesség lesz a jó illat. Nekem meg védelem, hiszen az illető háj például dugig van méreganyaggal. És ezért nem javasolta Isten, sőt tiltotta azoknak a belső szerveknek a fogyasztását, ami a méregtelenítéssel foglalkozik. És ezért, többek között ezért, megtiltotta Isten a vérfogyasztást. Mi keresztények ebben a dologban nem írjuk fölül az apostoli gyűlés határozatát, ugye? Tessenek csak arra gondolni, hogy néhány évvel ezelőtt kitört egy járvány, a kergemarha kór. Keresztény kergemarha korban nem lett volna szabad, hogy meghaljon. Miért? Mert a kergemarha kór csak az olyan bifsztekkel terjedhetett, ami félig vagy egyáltalában nem volt megsütve, és én tudom, hogy nagyon-nagyon sokaknak most a pocakja ellen beszélek, és tudom, hogy nagyon sokan szeretik a tatárbifszteket, meg nagyon sokan szeretik azokat a húsokat, amik szépen, vastagon, véresen vannak a tányéron, de nem azt mondta Isten, hogy kérdezd meg magad, hogy mi az, ami az ínyedre való, hanem azt mondta, hogy engedelmeskedj. És például a kergemarha kor ellen az átsütés egész biztos védelem. Na de miről beszélek? Hát nem ez van az apostoli gyűlés határozatában, hogy ha nem akarsz kergemarhakort kapni, akkor fogadj szót. Tehát a paráznasságról is beszéljünk akkor egy kicsit, mert arról is szó van. Mert hogy részben a bálványáldozati istentiszteletnek része volt a paráznaság, kultikus amolyan áldozati formaként, és ez nem Pál apostolék korában született találmány, annak idején már a vándorló nép fiai is azért vettek részt más népek Isten tiszteletein, mert hogy azok az Isten tiszteletek nagyon szexuálisan izgalmas részekkel voltak feltupírozva. És azt mondta Isten, ne! És ha bálványáldozattal ez jár, akkor tartózkodjatok tőle. Miért is? Az Úr Jézus, amikor itt járt a földön, teljesen világossá tette, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem betöltse. És amikor fölhívta arra a figyelmet, hogy a paráznaság az már ott kezdődik, amikor valaki elkezd játszani a gondolattal. Amikor valaki ilyeneket enged meg magának, mint egy ismerősöm, aki sokáig állította, hogy ő hűséget fogadott, nem vakságot. Aztán kiderült, hogy ebből a nem vakságból lesz majd hűtlenség is. Akkor Isten azt akarta megakadályozni, hogy tönkre menjen a család. Az az alappillér, ami minden társadalomnak az építő kockája, és amiből egy egészséges emberi közösség hosszú távon fölépülhet. Tehát amikor az apostoli gyűlés parancsán keresztül az érkezik, hogy tartózkodjanak a paráznaságtól, védelem. Pál apostol később majd magyarázza is a korintusi gyülekezetnek, és azt fogja mondani, hogy aki paráználkodik, a maga teste ellen is vétkezik. Igen ám, de itt most megint szóba kell hozni a betegségeket. Mert hogy a szexuális úton terjedő betegségek abban az időben arattak. Sodoma és Gomora, aminek az elpusztítása mindnyájunk számára egy sokkoló és megrázó történet a Szentírásban, és nagyon-nagyon sokan fölvetik azt a kérdést, hogy na de hogy tehetett ilyet a mindenható Isten? Hát bocsánat, hogy kimondom, de úgy, hogy addigra az egész környéken olyan fertőzés góc volt Sodoma és Gomora, amit egyedül ezzel a kiégetéssel lehetett a föld testéből kimetszeni. Borzasztó ezt hallani, én tudom, de ez az igazság. Na de tessék csak várni. Keresztény ember lehet parázna? Vélem hallani a másik oldal, hogy persze, hogy lehet. Hát hogy ne lenne? Hát csak nézzünk körül. Na de végig gondoljuk ennek a következményét? Találkoztam ma egy különös fordítással, ahol azt mondta, hogy tartózkodjanak a törvénytelen házasságtól. Mit is jelent ez? Nagyon komolyan vette a fordító azt az igazságot, hogy Isten a szexuális közösséget kizárólag a házasságon belül akarta, engedte és támogatta. Nem megfosztani akarta a keresztényeket minden jótól és izgalomtól. Van, aki sokkal többre becsüli Petőfit, mint mondjuk a Szentírást, és szívesebben idézi azt, hogy a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön a kikelet. És hogy hát, ha szerelemre indul a szív, ez nagyon sokszor nagyon messze van a szép érzésektől, egyszerűen csak a testnek a mohó gerjedelme és semmi más. De Isten támogatta azt, hogy a hívők a házasságon belül szeressék egymást, szerelemmel szeressék egymást, de azt akarta, hogy kívül nem, és ez védelem. Védelem a házaspár számára, védelem a gyermekeik számára. Ma nagyon-nagyon sok olyan gyermek születik, aki már az anyamérben fertőződik olyan betegségekkel, ami kizárólag így terjednek. És utána ilyen kérdéseket tudunk fölvetni, hogy miért engedte meg Isten? Hát az egy ártatlan élet. Ő lehet, és az apuci meg az anyuci is ártatlan volt. Vagy pedig az apuci és anyuci szembeszegült az Isten akaratával, aminek az lett a következménye, hogy a gyermekük súlyos fertőzéssel érkezik a világra. És szándékosan nem mondok egyféle fertőzést, mert nagyon kézenfekvő lenne, de a valóság az, hogy most már lassan tucatnyi fertőzés van, amivel érkezhetnek ezek a gyermekek. Mit akart Isten, amikor az apostoli gyűlést rá vette arra, hogy tetszen az nekik, ami a Szentléleknek is tetszett? Hogy a keresztény gyülekezetnek egy olyan védelmi rendszert adjon, ami a környezeti hatások ellenére és a mellett is a gyülekezet belső biztonságát etikailag, de egyébként egészségi szempontból is támogatja. Tudom, hogy vissza lehet vágni azzal, hogy tehát vannak nemzeti ételek, ilyen például a véres hurka. vajon a nemzeti ételek abban az időben nem léteztek volna? Egészen biztosan Antiochiában is voltak nemzeti ételek, meg Kilikiában vagy Cilíciában is voltak nemzeti ételek, aztán Korintusban meg Efézusban pláne, és mindenütt a világon, és amikor az ember lemond valamiről a Krisztusért, akkor általában hosszú távon ebből nyereség van. És milyen megdöbbentő, hogy amikor egységre jutottak, és ezzel elindultak, akkor nem azért mentek, hogy jaj, hát félreértés volt, testvérek. Nem a mózesi törvényeket akarták a válunkra tenni nekünk az apostolok, hanem még egy sokkal nehezebb púpot. Mert hogy nem erről szól a dolog. Ezt nem annyira nehéz megtartani, ha valaki alaposan végig gondolja, hogy tartózkodjon a bálványáldozattól, hogy tartózkodjon a fulvaholtállattól, hogy tartózkodjon a vér fogyasztásától, hogy tartózkodjon a paráznaságtól, és hogy megértse, hogyha ezt megtartja, jól teszi. Ez azt jelenti, hogy az a helyes. És nagyon sokszor nem azért teszünk valamit, mert kedvünk van hozzá, hanem azért, mert az a helyes. Ezzel indulnak el az apostolok. Ezzel töltik meg útközben a gyülekezeteket, támogatják őket, bátorítják őket, kijelölnek egy utat, és ezt nagyon szeretném mondani, hogy az út kijelölés nem másik út, mint a keskeny út. Ez csak azt jelenti, hogy a keskeny úton belül ezek a szabályok érvényesek. Nem mindig egyszerűek, de nem betarthatatlanok. És hogyha ezeket a szabályokat komolyan vesszük, akkor ez, még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez nekünk jelent oltalmat, védelmet, támogatást. És jó dolog engedelmeskedni az Isten akaratának ezekben a dolgokban, mert kihat a következő generációkra, a következő évek, évtizedek gyülekezetére, és akár a mai gyülekezetben is lehetne azt mondani nekünk önmagunknak, kedves hallgatóim, hogy na ezeken a területeken hogy is állok én? Nem kéne visszalépni az apostoli szintre? Ezt lehet, hogy bűnbánat kell, hogy megelőzze, és azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg, hogy semmibe vettem ezt. És úgy gondoltam, hogy mehetek a magam feje után. És lehet, hogy az ételről kell másképp gondolkoznom, de lehet, hogy az egész életről kell másképp gondolkoznom. És lehet, hogy azt kell mondanom egy nem tiszta kapcsolatban, hogy ezt másképp akarta az Úr. Rendezzük el. Ennek két rendezési lehetősége van. Hagyjuk abba, vagy éljünk házasságban. Természetesen nem két, három vagy négy házasságban, hanem csak abban az egyben, ami az Úrtól van. Adjon Isten bátorságot szembenézni Isten igéjének ezzel az üzenetével. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: a költészet hangján.
1: Gerzsenyi Sándor, várjuk, hogy pünkösd legyen. Részletek. Miért vagyunk olyan fáradékonyak? Hamar csüggedők, szalmaszálban is megbotlók, könnyen aléló lagymatagok, ideg nélküli, füstölgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelidítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg, ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna? És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz, a tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz, jöjj, áldott Szentlélek, jöjj, lelkes, tüzes pünkösd, tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott népedet.

0: A napversét elmondta Balázs László. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire. Negyedik rész. Isten elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal való közösségre. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet, 9. vers. Állj rá Isten igéire, amikor alkalmatlannak érzed magad a munkádra. Olyan feladatot kaptál, amelyre nem érzed alkalmasnak magad. Nem probléma, hanem inkább alkalom Istennek arra, hogy megmutassa neked erejét. Koncentrálj tehát a te mindenható, mindenütt jelenlévő és szerető mennyei atyádra. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Zsoltárok könyve 55. fejezet 23. vers. Ahelyett, hogy megriadnál a kihívástól, tápláld inkább a hitedet. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pál rómabeliekhez írott levele, 10. fejezet 17. vers. Tölts több időt imádsággal, és kerülj közelebb Jézushoz. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. János evangéliuma 15. fejezet 7-től a 8. versig. Ahelyett, hogy engednél a félelemnek, inkább állj rá Isten igéire. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszígyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszígyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet, 26-tól a 29. versig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség, örökkön örökké. Pál efézusbeliekhez írott levele, 3. fejezet, 20-tól a 21. versig. Igazad van, egymagadban nem vagy alkalmas a feladatra, ám Istennel az oldaladon maximálisan meg tudsz felelni a kihívásnak.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mennybe menetel napja. Ez az a nap, amit a kereszténység egy jelentős része csak nem teljesen elfelejt. Munkanap, rohanunk, végezzük a feladatainkat, és egymás után jönnek azok a dolgok, amik mind-mind kiverik a fejünkből, hogy valami olyasmire kellene emlékeznünk, ami az egész történelmet meghatározza. Miért is? Tessék csak hallgatni, hogy is számol be az apostolok cselekedetei elején Lukács az eseményekről. Amikor együtt volt velük, mármint Jézus, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azt hiszem, a legtöbbször elfelejtjük, hogy ez a beszélgetés a feltámadt Jézus Krisztus és a tanítványok között zajlik. Akkor, amikor ezeket a szavakat Jézus mondta, már a 40. napja volt, hogy feltámadása után újra és újra fizikai testben megjelent a tanítványoknak, beszélgetett velük, magyarázott, tanított, és megmutatta nekik azt, hogy ő valóságos személy. Nagyon fontos volt a tanítványok számára a meggyőződés. Az ő keresztre feszített uruk, akinek a sírját meg tudták mutatni, hova volt eltemetve. Ím él. Nem valamiféle tanításaiban tovább él, meg az eszmerendszerben tovább él, meg a szívünkben tovább él, mint ahogy mi szoktuk mondani, hanem fizikálisan tovább él. És a következő, ami előttük van még ebben a pillanatban, hogy megértsék a jövőt. Na, ők is ezen fáradoznak, hiszen mindenképpen a konkrét földi közeljövővel kapcsolatosan tesznek föl sürgető kérdést Jézusnak. Nem most van annak az ideje, hogy helyreállítsd a királyságot Izraelnek? És akkor Jézus azt mondja, ez az atya dolga. De van, ami a ti dolgotok. Maradjatok Jeruzsálemben, én pedig el fogom küldeni a Szent Lelket, akiről már korábban beszéltem nektek, erőt vesztek, ahogy Károli fordította eredetileg ezeket a mondatokat, és lesztek nekem tanúim. Tetszik tudni, mi a tanú dolga? Roppant egyszerű. Tanúskodni. Nem szabad hozzátennie, és nem szabad elvennie. Az jutott eszembe, miközben forgattam ezeket a dolgokat a szívemben, hogy egyszer odaértem egy balesethez, mégpedig rögtön elsőnek, ami azt jelenti, hogy közvetlen előttem történtek az események. Amikor a rendőrök odaértek, akkor döbbenten hallgattam, hogy miközben egyedül én láttam közvetlen közelről az elszenvedőkön kívül, hogy mi történt, akik mögöttem érkeztek később, és már csak az összetört autókat látták, mi mindent próbáltak elmondani a rendőröknek. És a rendőr visszakérdezett. Itt volt? Látta? És akkor jött a magyarázat. Hát nézze meg a táblát, ott, meg ott. És hogyha ő így jött volna, meg úgy jött volna, és a rendőr elég dühösen állította le. Azt mondja, amit látott. És amikor hozzám fordult, és azt mondtam, hogy én itt álltam mögötte, amikor szabálytalanul kihajtott az elé, az autó elé, akkor meghallgatott. Arra volt kíváncsi, hogy mi történt. Nem nekem kellett eldönteni, hogy ennek most mi lesz a vége. Nem nekem kellett elmagyarázni, hogy itt milyen tábla mit mutat, és hogy a kressz érvényes szabályai szerint mit kell tenni, csak azt kellett mondani, itt álltam, ő ott volt, ő onnan érkezett, ennyi. A többit majd eldöntik. Ennyi lenne nekünk keresztényeknek a feladatunk. Azt mondja az Úr Jézus, vesztek erőt, amikor eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim. És a tanúnak ez a dolga. Nem az, hogy megnyerje a világot valamiféle eszmerendszernek. Nem az, hogy meggyőzze a világot arról, hogy Krisztus valóban a Mesiás. Ezt lehet az igék alapján bizonyítani, bemutatni, de aki meggyőzi a világot, aki megítéli a világot, aki a szíveket meg tudja ragadni, az az áldott lélek, aki eljövendő. És azt mondja Jézus, maradjatok Jeruzsálembe, várjátok meg. És a léleknek a legnagyobb dolga az lesz, hogy erőt ad a tanúskodásra. Nem engedi a mellébeszélést, nem engedi a félre magyarázást, hanem világos, egyértelmű szavakat ad majd a szátokba. És hogy legyen miről tanúskodni. Hiszen nem csak annyi a tanúságtételnek a témája, hogy láttuk Jézust itt élni a földön. Láttuk Jézust meghalni. Láttuk Jézust harmadik nap után föltámadt állapotában velünk találkozni, velünk beszélni, velünk enni, minket tanítani. Tessék csak nézni. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és azt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Aztán visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre, és amikor hazatértek, felmentek a felső szobába. És tudjuk, hogy innentől kezdve a következő 10 napban vártak, imádkoztak, készültek. Szóval miről kell tanúskodni? Hogy eljött, ahogy a proféták megígérték. Hogy meghalt, ahogy a proféták megígérték. Hogy feltámadt, ahogy a proféták megígérték. Hogy felvitetett a mennybe, ahogy a proféták megígérték. Hiszen tessenek csak Dánielre gondolni. Teljesen egyértelműen bemutatja Dániel proféta könyve a mennybe megérkező Jézust, aki átveszi az uralmat, ami adatik neki. És vissza fog majd jönni, ahogy a proféták megígérték, hiszen például Zakariás még azt is megmondja nekünk, hogy amikor majd visszajön, ami drága megváltónk, megveti a lábát az Olajfák hegyén, és az Olajfák hegye ketté szakad, és történések százai indulnak be azután. Tanúskodunk, ami megváltónk teljes életéről. És legfőképpen, hogy az, aki felvétetett a mennybe, az nem meghalt újra, hanem él. Azóta is, és velünk van. És ahogy a hitvallásban szoktuk mondani, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. Történelmi sorsfordító nap, hiszen innentől kezdve a tanítványok pontosan tudták, hogy az ő élő uruk olyan közegből kíséri a munkájukat és követi az ő életüket, ahol emberi kéz meg nem akadályozhat semmit, meg nem változtathat semmit. És ahová, hogyha a földi életük véget ér, akár az életük árán szóló tanúságtétel következtében is, ők hazaérnek. Abba a mennyei hazába, ahol helyet készített nekik a megváltó, aki megígérte. Imádkozzunk! Kedves Urunk, te tudod azt, hogy olyan sok minden sürgető dolgunk van ezen a napon is. De olyan jó lenne megállni és rácsodálkozni a te csodádra, arra a különös kegyelemre, arra a különös ajándékra, hogy mi biztosak lehetünk abban, hogy a mennyben nem csak létezel, hanem nyomon kíséred a mi életünket, szüntelenül esedezel értünk, ahogy a te igéd értésünkre adja, és hogy visszajössz majd, mint király, mint uralkodó, mint menny és föld ura. Szeretnénk kifejezni mi tiszteletünket, hódolatunkat, és imádkozni azért, hogy a te lelked által erősíts meg bennünket, hogy valóban tanúid legyünk ezen a világon.

Puszta Sándor, a Szentlélek himnusza. A lelket várom, a nagyszerű, mi szépségekben szíven üt, a lelket, ki az atyától lett, s a vizek felett lebegett. A lelket, akiben élet forr, és rózsáival teleszór, a lelket, mely gyújt csodát mivel, és betölt kegyelmeivel. Mi föntről, egekből árad át az örök élet áramát. Mi telít, ürít és újra tölt, és újjá születik a föld. A lelket várom, az ihletőt, ki megvígasztal szenvedőt, ki megihleti az alkotót, akartat velünk minden jót. Ő áll mögötted, ha verset írsz, ha víg vagy és ha sírva sírsz, és rád csorog, mint hű szendefény, mint piros szárnyú költemény. A lélekre várok, lesem én, mely örök ifjú, sose vén. Ifjabb akár zengő tavasz, és szirmaival behavaz. A lelket várom, dús égi szél, ott fú, ahol akar és beszél. Mond kimondhatatlan szavakat, és kormányoz világokat. Mint Isten zord villáma repül, pápák szavára települ. Zúgó vihar, mi úgy rohan át, hogy elgörbülnek a koronák. Mint irgalmas szellő lengedez, békéjével simít legyez. Megkérem, mondjon majd értem szót, védje az egyedülvalót, velem, veled és vele legyen, hogy minden ember szent legyen. Legyen, aki víg, ki bús, az is, s legyenek mind a holtak is. A lelket várom, vígasztaló, hogy szóljon és mondja azt a szót, mi tisztán a lélekből való, egyedül örökké való, amely minden szóba beleszól, melyre a cédrus meghajol, amely száll a Libánon felett, és kérdés is megfelelett, amely zengve zúg és zúgva zeng magasságban, s a mélyben lent, ki az infernókban, s poklokon az egyedüli hatalom, és ki egyedüli úr csupán, pecsét az Isten trónusán.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávót ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3-kor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton 21 óra 22 perc. A Sávót a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészák után. A tórában egyrészt, mint a gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképpen a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógában. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, melynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott tórát, megtartjuk és meghallgatjuk felkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett aztán be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóti értelmezés. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Sávót ünnepén, amikor a Tóra átadását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk. A Devárin könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt. Mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Csütörtökön kezdődött a zsidó ünnep, amelyből ered a pünkösd. Az idén május 21-én sütétedéskor kezdődött, és május 23-án sötétedésig tart, azaz ószövetségi zsidó vallási ünnep a Sávót, amelyből a keresztény pünkösd ered. Az ünneplők ilyenkor virasztanak, elmélkednek, és teljes ünnepi ételeket fogyasztanak, többek között sajttortát és aranybarnára sütött túrós palacsintát. A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A pünkösd onnan kapta a nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított 7 hét utáni első, azaz 50. napra esett, akárcsak a zsidó Sávót ünnepe Pészak után. Klezmer, Flódni és utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban zsinagógiai tárlatvezetések is helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Rómaiak közírt levél első fejezetében, és ott a 16. és a 17. versben a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívő üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.

0: másik emberért hordozott felelősség hiányzik belőle. Isten szeretetre gyümölcsöző, mások számára áldással nemesedő életre hívott el bennünket. Ennek az életnek a titkát kell megtalálnunk ahhoz, hogy ma hiteles legyen a kereszténységünk.
1: Paul Roth, szükséged van rám? Uram, miért nem tudok élni nélküled? Nem értem, hogy lehet nélküled szeretni, nélküled örülni, nélküled nevetni, nélküled sírni. Én nem tudom. Bármibe fogtam nélküled, olyan volt, mint a por a kezemben, mint a víz a homokban. Néha valósággal szenvedtem, mert nem tudtam tőled elszakadni. Talán egykor olyan erősen szerettelek, hogy nem tudlak téged elfeledni. Azért fogsz olyan szorosan, mert szükséged van rám, mert szeretsz engem. Egyáltalán miért szeretsz, Uram?
0: A lélek gyümölcse szeretet. De mit jelent szeretni? Egymásra találni. Jézus megkeres engem, hogy rátaláljak. Kézen fog, és vezetni kezd életem útján. De ezen az úton csak úgy lehet járni, ha Jézus kezét fogva megfogom a másik ember kezét is. Ahhoz pedig, hogy egymás kezét megtaláljuk, le kell tennünk büszkeségünket, és elindulni a másik ember felé.
2: Paul Roth, néha csodáért imádkozom. Még mint kisgyermek azt hittem, hogy valamikor, majd egyszer legalább átélek egy csodát. Egyet a te nagy, felfoghatatlan, titokzatos jeleid közül. Te nem küldtél aranyszárnyú angyalt nekem, sem álmaimban látomást, sem csodatévő kezet, hogy elcsitítsa szenvedéseimet. És gyakran úgy volt, feladok mindent, mert nem látszott kiút, és sehol valami jó megoldás. Csak te tudod, mi tartott vissza mégis. Ha egyszer magam már gyönge voltam, valaki jött, és fölemelt. Amikor úgy gondoltam, hogy többé senkit sem tudok szeretni, valaki jött, és szeretetet sugárzott felém. Már tudom, ez mind a te csodád volt. Köszönöm neked szereteted sok-sok jelét, a csodákat, amelyekre csak egy a magyarázat, szeretsz engem, és nem hagysz el soha. Ez az a nagy csoda, amely a természet minden törvényénél nagyobb. A nem keresztények jelet várnak tőlünk, a szeretet jelét. Ezáltal lesz megint valóság, mit egykor a keresztényekről mondtak, nézzétek, hogy szeretik egymást. Taníts meg bennünket a szeretetre, hogy ma is megint azt mondja a világ, nézzétek, mekkora bennük a szeretet.

A krisztusi szeretet első tulajdonsága az öröm. Ez nem csupán jó hangulat, hanem hazatalálás. Akkor ébredt föl bennem az öröm, amikor az vagyok, akinek Isten megteremtett, vagyis ember. Az öröm nem kiemel az életből, hanem beemel az életbe. A passzív lét soha nem vezet örömhöz. A Szentléleknek ez a gyümölcse a napi kötelesség teljesítéshez van kötve. Csak akkor tudok igazán örülni, ha célja, rendeltetése van az életemnek.

0: A Krisztusra találás mindig emberre találást is jelent. Egyedül nem lehet örülni, ahogyan szeretni sem lehet egyedül. Az öröm az a jel, az a belső bizonyosság, hogy Isten szent lelke bennünk lakozik. Ez azt jelenti, hogy az Istennel megszakadt kapcsolatunk helyre áll ismét. Azért találunk emberre, mert Istenre találtunk, és életünk értelmének fölfedezése örömet szül bennünk.
1: Paul Roth, sokat beszélünk az örömről. Te vagy Isten az örömnek, az életnek, a szeretetnek. Taníts minket az igazi örömre, hisz oly sokat beszélünk róla, az értékéről, a súlyáról, és oly ritkán találkozunk vele. Taníts meg rá, hogy a jóság mindig örömmel jár együtt. A gonoszság kísérőtársa a fájdalom és üresség. Istenem, a jóság gyakran terhes és nehéz, de az igazi öröm sohasem a kérész pillanatokhoz kötött. Segíts, hogy embertársainknak örömeteljék a jóban, s ne csak félelemből kerüljék a rosszat. Világosítsd meg szüleinket, tanítóinkat, papjainkat, hogy a gyermekeket, a híveket ne csak arra neveljék, ne csak arra buzdítsák, tagadják meg a rosszat, s küzdjenek ellene. Add, hogy mindenek előtt az igazban, a jóban gyönyörködjék a szemük és a lelkük. Ez legyen örömük, lelkesítőjük és szerelmük. Te nem akarod, hogy életünk tilalomfákkal elzárt kert legyen. Örökös nem szabad. Azt akarod, hogy boldogan éljünk, boldogan a szeretet által, amire te magad tanítottál. Mert igazi boldogságot csak a szeretet ad.
0: A békességet nem az abba hagyott háború szüli. A fegyverszünet nem béke. A béke a kölcsönös egyetértés és az egymás iránti jó szándék helyreállítása. A mi Bibliánk a békesség szót több mint 25 kifejezéssel fordítja. A szó alapjelentése boldogság. Boldogulás mind az egyén, mint pedig a közösség életében. Jelentette az egyes emberek és csoportjaik rendezett viszonyát Istennel és egymással. Jelentette Isten és a nép egymásra találását, békés viszonyát, azt a rendezett közösséget, amelyben észrevehetővé, élővé válik Isten szeretete. Ezért a békességünk sem magától van, hanem Isten szent lelke valósítja meg életünkben. Ennek értelme szorosan kapcsolódik Istennek az emberrel kötött szövetségéhez, melynek megvalósulása az újjászületésünk kezdete.
2: Fóti János, te a békét akartad. Te a békét akartad nekünk a földön, de az emberek nem akarják a békét. Te a szeretetet akartad itt a földön, de az emberek nem szeretik csak a gyűlölködést. Te mennyországot tártál fel a földön, de az emberek bezárták a kapuját. Te legyőzted a halált a földön, de az emberek cinkosai lettek a halálnak. Te kezünkbe adtad az örök élet kulcsát, de mi tengerek mélyére vetjük. te százezerszer halsz meg újra értünk, de mi még élni sem tudunk neked, érted? Mondd, Jézusom, vajon megérdemeltünk, s megérdemlünk mi téged?

A türelem, a béketűrés, az álhatatosság, a szenvedések tüzében érő ember reménykedő bizakodása Istenben. Ez nem csupán arra tanít minket, hogy elviseljük a ránk váró nehézségeket, hanem erőt ad ezeknek a hordozásához is. Azért a Szentlélek gyümölcse a szeretetből születő türelem, mert az az ember tud igazán tűrni, álhatatosan várakozni, aki tudja, hogy a nehézségek mélyén az értünk cselekvő Isten van. A Szentléleknek ez a gyümölcse elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy kitartóak legyünk a felebaráti szeretetben. A Biblia szerint az a szívesség és a jóság embere, aki nem emberekből, hanem az emberekért él. A körülötte lévő világért, mások javára és áldására. Az az ember szíves, akinek nyitva van a szíve a másik előtt, aki megbízható. Ha a Szentlélek által újjászülettünk, akkor tudjuk, hogy dolgunk van a világban.

Michel Coa, a tekintet. Most pedig lezárom, uram, szempilláim. Szemeim befejezték a mai szolgálatot. Visszatér a lelkem mélyére tekintetem, miután egész napon át az emberek virágos kertjét járta. Hálát adok, uram, szemeimért, melyek nyitott ablakként néznek a mennyi horizont felé. Hálát adok a tekintetemért, mely úgy közvetíti a lelkem, mint a csodás sugarak napot fényét és melegét. És most, az éjszaka sötétjében arra kérlek, hogy ha majd a hasadó hajnalra újra felnyitom szemeim, készséggel szolgálják azok újra lelkemet, és így téged szolgáljanak, Istenem. Add, Uram, hogy a szemeim mindig tiszták legyenek, hogy egyenes tekintetem mindig makulátlan tisztaságod vágyát keltse. Ne engedd soha, hogy nézésem csalódott, kiábrándult, kétségbe esett legyen, hanem mindig tudjon téged csodálva, elragadtatva szemlélni. Add szemeimnek az erőt, hogy tudjanak lecsukódni, hogy így is jobban rád találjanak, s hogy soha el ne forduljanak a világtól, félelemből vagy gyávaságból. Legyenek mindig annyira mélyen látók, hogy a világban megérezzék jelenlétedet, és hogy soha ne legyenek vakok az emberi nyomorúságok előtt. Uram, legyen a tekintetem határozott, egyenes, kemény, de tudjon elérzékenyülni. Tudjanak a szemeim sírni is. Add, Uram, kegyelmedet, hogy a tekintetem soha ne szennyezze be azt, amin megpihen, hogy ne ingereljen soha, de békítsen mindig, hogy ne szomorítson el senkit, hanem örömre hangoljon mindenkit. Hozza zavarba a bűnöst, mert a te fényed látja meg benne, de ne legyen csak szemrehányó és elítélő, hanem serkentő és buzdít. Uram, hogy a tekintetem mindezt megtehesse, újra neked ajánlom a lelkemet. Neked adom a szemeimet, hogy ember testvéreimet látva, általuk te nézd és lásd meg őket, s általam küld feléjük hívó szent jelet.

A hűség alapja a hitelképesség. Amikor a másik ember az én szavaimban és cselekedeteimben feltétlenül bízni tud. Nem véletlen, hogy ugyanaz a szó jelzi a Bibliában ezt a lelki gyümölcsöt, mint ami a hit, a pisztis. A hűség a szövetséges viszonyon belül a kötelező vagy elvárható magatartási mód a másik fél iránt. Legyen ez rokon, barát, vendég, hozzátartozó főnök, beosztott munkatárs, vagy bármilyen ember, akivel a sorsom összeköt. Az a hűséges, aki a különböző közösségeken belül eleget tesz kötelezettségeinek. A Szentlélek a közösség lelke, aki az önzés közösséget rontó hatalma alól felszabadít. Ez a Biblia szerinti hűség tartalma.

Michel Coix, segíts, hogy igent mondhassak. Uram, úgy félek igent mondani. Hová vezetsz engem? Félek, hogy én húzom majd a rosszabbik végét. Félek, hogy ismeretlen fehér lapot írok csak alá. Félek igent mondani, amely esetleg számos más igent követel még. Hová rejtőzzem el? Rám találsz mindenütt, mert te vagy az erősebb. Uram, kezedben van az egész világ, és tőlem is elragadod azt. Amint a kezemet kinyújtom a dolgok emberek után, elenyésznek a szemeim elől. Pedig szeretlek, Uram, mit vétettem neked? Érted dolgoztam, néked adtam mindenemet. Nagy és rettenetes Isten, mit kívánsz még tőlem? Gyermekem, még többet kívánok. A te javadra és a világ javára mondj igent, gyermekem. Szükségem van a te igenlő szavadra, amint hajdan szükségem volt Mária szavára is, hogy leszállhassak-e földre. Az én tekintetem lát át mindenen, és nem a tiéd. Az én szavamnak lesz majd hatása, és nem a tiédnek. Az én életem alakít, formál, és nem a tiéd. Mindent hagyj el értem, mindent adj föl és adj át nekem. Szükségem van a te igenlő szavadra, hogy vállaljalak és újra a földre szálljak. Uram, rettegéssel tölt el a követelő szavad, de ki állhatna ellent? Hogy eljöjjön a te országod, s nem az enyém, hogy megvalósuljon a te akaratod, és nem az enyém. Segíts igent mondani!

Amikor Jézus magához hív minket, ki kell lépnünk a magunk nyomorúságának elzárt világából, és ő hozzá kell kapcsolni az életünket. A szelíd ember nyitott Isten és a másik ember felé is. A szelíd ember átéli a szívcsere valódi csodáját, mert a szelíd ember nem gyűlöl. A gyűlölettől is csak a Szentlélek isteni hatalma tud bennünket megszabadítani. Szent Ambrus a 39. Zsoltár magyarázatában fölteszi a kérdést. Ki a szelíd ember? Nem de az, akinek szívében nem dúl viszálykodás vihara, kit nem izgat a harag szenvedélye, kit nem keserít el a bőszültség dühe. Gyökössi Endre találó szójátéka szerint az a szelíd ember, aki mielőtt kiborul, előtte leborul.

Michel Qua, a tégla. Cement ágyra fektette a téglát a kőműves. Lapos kanalával, biztos kézzel habarcsot vágott rá, s új téglát fektetett fölé, meg sem várva a tégla véleményét. Szemlátomást nőtt, egyre nőtt a fal. Magasra emelkedett a biztos falú ház, emberek otthona. Egy a nagyház lábainál eltemetett névtelen téglára gondoltam, uram. Senki sem látja, miképp vállalja sorsát, és a többiek mind őrá támaszkodnak. Mit számít az, uram, hogy az alapban, az oldalban, vagy a ház homlokzatán van-e helyem, ha hűséggel állok posztomon a te magasztos építményedben?

0: A szelídségre, mint a lélek gyümölcsére szükségünk van, mert a haraggal nem tudjuk megoldani életünk nagy problémáit. Mert amint a lángba borult farakás kialszik, ha vizet öntünk rá, úgy a szelíd szó is eloltja a haragos kedélynek akármilyen heves lángját is, ahogy aranyszájú Szent János érzékeltette. Szelídség nélkül nem lehet miénk az emberi élet legnagyobb kincse. Az a harmónia, aminek megteremtése emberi létünk egyik legfontosabb hivatása. Nagy Szent Gergely szerint az alázatosnak semmi sem nehéz, a szelídnek pedig semmi sem terhes. Szelídnek lenni nehezebb, mint bármilyen csodatevő erőnek birtokában lenni. A csoda bámulatot vált ki, a szelídség pedig a szeretet békességét termi. Jézus szeretetének nem csak kegyelme, hanem fegyelme is van. Ugyanígy a szelídség sem tehetetlen beletörődés. A szelíd ember a személyén esett sérelmeket szeretetben el tudja hordozni. Ugyanakkor a másikon elkövetett jogtalanságokat nem hagyja szó nélkül. A szelídségre is Jézus szeretete tanít.
1: Michel Coa, plakátok. Nincsen bennük semmi szemére. Érintés nélkül nem tudom még a tekintetem se rájuk vetni. Összesimulva olyan szorosan állnak egymás mellett, mint szövetségre lépett ikertestvérek, hogy érzékeimet ingereljék. Sértik a szememet rikítóan éles színeik, s nevüket bevésik a felhasított sebbe, mint a tetováló rajzolt a kép a bevésett vérző bőrbe. Én is, uram, sok helyütt, sokszor plakátként rikítok. Adj erőt, hogy több alázat, több szerénység áradjon szerte belőlem. És legfőképp őriz attól, hogy erőltetett, hamis fényben tetszelegek mások előtt. A benne élő, meghúzódó fényednek ereje kell, hogy felszítsa, felém vonza embertársaim tekintetét.
0: Az önmegtartóztatásnak sem a lemondás a lényege, hanem valaminek a megnyerése. Az önmegtartóztató józan ember a Szentlélek munkája nyomán egy belső, etikai életminőségre jutott. Nem étrendünk megváltoztatásával, vagy valamilyen aszkétikus erőfeszítésekkel érhetjük el, hanem fölismerve a szeretet valóságos értékét, megismerve és megvalósítva a tennivalókat, vállalva azok következményeit. A mértékletes ember kiegyensúlyozott, minden lelki, testi szélsőségtől mentes. Ez a józan önmérséklet a bűn legyőzésében is jelentékeny erő. Ez teszi életünket alkalmassá a szolgálatra.

Michel Coa, zárt ajtó előtt. A gyermek megbotlott a küszöbön. Az ajtó becsapódott, büntetést kapott. Egy szempillantás alatt fölmérte megpróbáltatásának óriási nagyságát, s elfogadni nem tudván azt, dühösen az érzéketlen ajtónak rontott, toporzékolva, ordítva verte, de az ajtó mozdulatlan fa arcának egyetlen rostja sem rezdült. Ekkor a gyermek figyelme az ajtó gúnyos szemére, a kulcslyukra fordult. Ám lehajolva észrevette, ez a szem is zárva van. Elkeseredve leült, és elsírta magát. Néztem őt, uram, s arra gondoltam, én is sokszor így csüggetten állok zárt ajtók előtt. Bizonyítani, meggyőzni, igazolni szeretnék, érvek zászlait lengetem a levegőben, beszélek, hatalmas gesztusokat osztok szerte széllyel, hogy az emberek figyelmét megragadjam, de ők udvariasan, máskor haragos indulattal kitesznek az ajtón. S bármi büszke vagy kitartó legyek, csak erőm fecsérlem hasztalan. Önts szívembe, uram, tisztelettudást és békés türelmet, hogy tudjak csöndesen kérni, szeretni és várni a küszöb előtt, hogy megnyissák az ajtót.

Istennek olyan emberekre van szüksége, akik vele járnak, az embereknek pedig olyan tanúkra, akik nem csak azt tudják, hogy minek kellene történni, mit és hogyan kellene hinni és remélni, hanem olyanokra, akik mindezt megtanulták Jézustól, és folyamatosan gyakorolják is. Hisznek, remélnek és szeretnek. Azért, hogy mindenkit megtanítsanak a Jézusi magatartásra. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Az ő elfogadásának titka akkor is, és most is egyetlen rövid mondatba belefér. Gyer és kövess engem! Ezáltal valóban a Szentlélek taníthat minket minden igazságra. Csak így lehetünk szabadok az ő követésére. A Krisztus követés nem egyedül vállalt nehéz út, hanem szabadság arra, hogy vele együtt járjunk. Nem csupán akkor végezzük a misszió munkáját, ha megpróbáljuk gondolatainkat másoknak átadni, hanem akkor is, amikor életünk minden pillanatában vállaljuk magunkat, és vállaljuk azt az utat, amin Jézussal együtt haladunk. Ezt az életformát csak akkor lehet megvalósítani, ha egy belső tűz, Jézus mindennapi jelenlétének tüze, a küldetés éget. Naponta föl kell ismerni magunkban, hogy minden percnek van valamilyen rendeltetése, minden ránk váró feladat Isten óriási zenekarában egy-egy szólam, amit Isten ránk bízott. Ezáltal lehetünk Isten keze, amellyel simogat, áld a mindenség ura.

Kedves hallgatóink, a Szentlélek ajándéka című műsorunkat hallhatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Török Attila és Nyári István. Szerkesztette Sipos Lajos.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, telve Isten iránti bizalommal. A mai íge, 72. Zsoltár, 12. verse, mert megmenti a segítséget kérő szegényt és nyomorultat, akinek nincs segítője. Gondolatok az ígéről. Aki bajban van, kiált. Mi más tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja, kell ennél több. Ha szűkölködöl, hallgatóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten készítette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá. A legrövidebb út az egyenes út. Fuss azonnal az Úrhoz, ne keress közvetítőket. Gyakran így szólsz. Sajnos nincs barátom, aki segítségemre lehetne. Nos, annál jobb. Így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj, mint szűkölködő, és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörög kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a lelki szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson. Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez. Magadra marad, barátom, támaszkodj az ő segítségére. Engem ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog. Jöjj hozzá koldusként, és ő nem utasítja elkérésedet. Jöjj, és egyedül csak az ő irgalmában bízzál. Gondolod, hogy az Úr Jézus, a király, enged téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy ő király. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Holnap, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az örökség kötelez. Holnap, május 24-én, az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnapon 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal felnőtt, ezt az alkalmat fiataloknak szervezik. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, amely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdes Konferencia és Rendezvény Központ, a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Mindenkit szeretettel várnak. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütése van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Bodnár János lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti Isten tiszteletünket
1: kezdjük meg a 93-as számú ének első és második versének eléneklésével.

Teremtő jó Istenünk, szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk meg szent színed előtt ezen a szent napon, hogy megköszönjük neked a te végtelen szeretetedet, kegyelmedet, jóságodat. Jó Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, amelyet te megszenteltél, ezt a szombatot, mert ez átragyog a hétköznapok szürkeségén, hiszen ezen a napon találkozhatunk veled így együttesen. Köszönjük a csöndet a szívünkben. Köszönjük a békességet, amelyet csak te tudsz adni nekünk. Köszönjük a szeretetet, amely csak tőled származhat, csak te adhatsz nekünk ilyen csodálatos szeretetet, amelyet mi át akarunk sugározni, tükrözni másokra is, hogy megismerjenek téged, hiszen te vagy a szeretet. Kérünk téged, áld meg az előtted álló gyülekezetet, áld meg a te népedet a világ minden zugában, és mindazokat, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Adj nekünk szeretetet, békességet, örömöt te benned, kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztus kifolyt vérért kértük. Amen.

Jöjj, Szent Lélek, Isten! Jöjj, s áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy. Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás. Drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés. Fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimullást, s örök vigasságot adj.

Az apostolok cselekedetei első fejezetének 4-től 14. verséig olvasom. És velük összejövén meghagyál nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélektel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyültek, megkérdik őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik,

0: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljöre átok, és lesztek nékem tanúim új Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is? Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmennének a felsőházba, ahol szállva valának, Péter és Jakab, János és András, Fülep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyafiaival együtt.
1: 2006-ban az interneten egy különleges hírközlés volt, globális eső mozgalom. 10 napos imádsággal kellett ezt elkezdeni és megvalósítani. Mi is kipróbáltuk, és 2007-ben különleges élménye és tapasztalata volt a gyülekezetnek az Úrral, hisz olyan nagy létszámban soha együtt nem imádkoztunk 10 napon keresztül, mint akkor. Amikor az új generálkonferenciai elnököt beiktatták, akkor követte ezt a programot, és minden évet úgy nyitunk, hogy 10 napos ima közösséget hirdet meg. Ezzel gyakorlatilag kezdetét vette a globális misszió mozgalom az egész világon. Szükség van erre, mert Isten szent lelke csak akkor fog kitöltetni ránk, ha megtanulunk az egész közösség együtt imádkozni. Amikor 10 napon át találkozunk, együtt gondolkodunk, imádkozunk, és megtesszük azokat a dolgokat, amelyekről szeretnék szólni, annak érdekében, hogy a Szentlélek kiáradhasson az Úr népére, és miránk is. A teljes körű misszió munkához szükség van az imádságra. Az ima kulcs a hit kezében, amely megnyitja a mennyei tárház ajtaját, ahol a mindenható végtelen kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Egy másik helyen az imádságról úgy fogalmaz, hogy az imádság nem más, mint a hívő embernek a lélegzetvétele. Amilyen természetes, hogy az élő ember lélegzik, ugyanolyan természetes kell, hogy legyen a mi lelki életünkben a szüntelen való imádság, amire az ige figyelmeztet bennünket. Szüntelen való imádság. Valaki azt gondolná, hogy azt jelenti, hogy reggel letérdelek, és míg el nem fáradok, estig imádkozni fogok. A szüntelen való imádkozás azonban felöleli a mi gondolkodásunkat. Felöleli azt, hogy a mi vágyaink az Úrnál időznek. Azért szükséges ez, mert a mindenható csak akkor tud újjá alakítani, átformálni bennünket az ő szépséges jellemére, hogyha a mi gondolataink és vágyaink nála időznek. Márpedig munkavégzés közben és minden tevékenységünk közepette is a mi gondolataink és a mi vágyaink nem terelődhetnek el a mindenhatóról. Az imádság bennünket emel fel Istenhez. És amikor az ember Isten közelségében van, akkor az ő közelségéből jobban megérti mindazt, amit a gyakorlati hívő életünkben tennünk kell. Jobban megismerjük a saját lelki állapotunkat, amin mindig van igazítani való a Szentlélek által. Isten közelségében jobban együtt tudunk érezni a szenvedőkkel, a bajba jutottakkal és azokkal, akikért ma nekünk munkálkodnunk kell, hisz ha Jézus ma itt élne, itt járna, kelne, testben úgy, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt a Földön járt, akkor ő tudta mindig, hogy kin kell segíteni. A Szentlélek, ha vezet bennünket, akkor mi is rá fogunk érezni arra, hogy mit kell tennünk. Isten közelségében megismerjük és felismerjük azokat a tennivalónkat, amit az elveszettekért tennünk kell. Mert Jézus azért jött, hogy az elveszetteket megkeresse, és az elűzötteket visszaszeresse az atyai házhoz. Isten közelségében fontosabbnak fogjuk tartani a lélekmentő szolgálatot és munkát, amit az Úr a tanítványokra bízott, később a kiterjedtebb tanítványkörre, majd azután az ő népére, majd azt követően pedig, miután Pál apostol pogány missziót elkezdte az egész földre kiterjedő formában, akkor pedig a lélekmentő feladatnak a fontossága került előtérbe. Isten közelségében jobban fogjuk tudni végezni ezt a szolgálatot, mint ahogy eddig tettük. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mi történik az imádkozó emberrel? Mindannyian tudjuk, hogy imádkoznunk kell, szüntelen imádkozzunk, az imádságban meg ne restüljünk, tanít bennünket az ige. De mi történik az imádkozó emberrel? A jelleme megváltozik. És ez a döntő. Ezért kéri az Úr, hogy sok időt töltsünk vele. A jellemünk ahhoz fog hasonlítani, akivel sok időt töltünk el, akivel beszélgetünk, akiben gyönyörködünk. De mi minden történik még az imádkozó emberrel ezentúl? A menny fényessége körülveszi az imádkozókat. Isten angyalai tábort járnak az őt félők körül, az imádkozók körül, mint ahogy a zsoltárokban ezt olvassuk. Hogy mi történik az imádkozó emberrel? Teljesen új emberré lesz. Szavai megváltoznak, kedves lesz, türelmes lesz. Bátorító szavakat fog mondani másoknak. Amikor a 10 nap imádkozást megtartjuk, minden nap találkozunk egymással, a 10. napra el kell jutnunk erre a pontra. A türelem, a szeretet, az öröm, a békességnek a lelkülete. Térjünk rá a felolvasott ige szakasznak a gondolataira. A felolvasott szakasz a Bibliából, az apostolok cselekedete első fejezetéből. A tanítványok 10 napos ima közösségéhez vezet vissza bennünket. Ki, vagy mi késztette őket arra, hogy együtt maradjanak és együtt imádkozzanak? Azt olvastuk, hogy ott voltak Jézussal az olajfák hegyén. A mennybe menetel előtt különös szavakat ismertek fel Jézus ajkáról. Szokatlan volt számukra. Az Úr Jézus búcsú beszédét hallgatták meg. A búcsú beszéd hatására nem tehettek mást, mint azt, hogy visszamaradjanak Jeruzsálemben, hogy senki ne térjen haza az ő otthonába. Hogy miért volt ez így? Azért, mert Jézus utolsó szavai azok voltak, hogy el ne menjetek Jeruzsálemből, hanem várjátok be az atyának ígéretét. Jeruzsálemben, az olajfák hegyén, ott van egy templom, ami a mennybe menetelnek a temploma. Ezt a templomot arra a két vélt lábnyomra, illetve kőre építették fel, illetve a köré építették fel, ahonnét vélhetően Jézus a tanítványok közül a mennybe emelkedett. Jó érzés megállni azon a helyen, hogy igen, ez az a hely, ahol Jézus ígéretet tett. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy nem hagylak titeket árvákul. Én ugyan elmegyek, helyet készítek néktek, és ha ez a helykészítés megtörténik, akkor ismét eljövök. Mert az én vágyam az, hogy ahol én vagyok, ti mindannyian velem legyetek. A mennybe menetelhez társul az az ígéret, amit Jézus korábban elmondott, ami a János szerinti evangélium 14. fejezetében, a 18. vers szerint van feljegyezve, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. És ugyanebben a szakaszban találkozunk azzal az ígérettel is, hogy én ugyan visszamegyek az én atyámhoz, de mindvégig veletek leszek az időknek végéig. Az Úr Jézus azt mondta tanítványoknak, a Szentlélek veletek lesz. Miért? Azt mondta nekik, mert ti ismeritek őt. Azért lesz veletek, mert nálatok lakik, megengedtétek egész hívő életetek során, hogy bennetek munkálkodjon. Azért lesz veletek mindvégig, mert bennetek él, munkálkodik, vezet benneteket. Hisz a Szentírásban azt olvassuk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Szeretnéd-e, hogy Isten lelke folyamatosan vezessen egészen a célig? Mert akiket Isten lelke vezérel, azok biztos, hogy ott lesznek, és hadd fogalmazzak úgy, hogy ott leszünk az ő ígérete szerint, azon a helyen, amit ő készített nékünk. Az ígéret, amit az Úr Jézus adott a tanítványoknak, hogy nem sok nap múlva Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni, ez két feltételhez van kötve a Biblia szerint. Az egyik, hogy maradjatok Jeruzsálemben. És ez a Jeruzsálemben maradás, mint ahogy már említettem, ez nem csak a városban való tartózkodást öleli fel, erre kitérek nem soká. A másik feltétel, hogy várjátok be az atyának ígéretét, amiről a tanítványoknak abban a pillanatban valószínű, hogy kevés fogalmuk lehetett, mert még nem tapasztalták meg. Csak tudtak róla, hogy Jézus ígért nekik egy különleges ajándékot az ő távozása után. Az Úr Jézussal való utolsó beszélgetés a mennybe menetel és az angyaloknak a bizonyságtétele, megjelenése a magukra maradt tanítványok számára visszavezette őket Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben pedig egy meghatározott helyre. Ez pedig a felház, amit úgy nevez a Biblia, hogy egy emeleti felső berendezett szoba, ahol az utolsó vacsorát fogyasztotta el az Úr Jézus a tanítványokkal. Jártam ebben a felházban. A felház az ima közösségnek a színhelye. A felház azon a helyen van, ahol Dávid számára egy úgymond síremléket készítettek, vagyis a Dávid hatalmas koporsója fölött található ez a nagy emeleti szoba, ahol a tanítványoknak a szálláshelye volt, azt megelőzően pedig, ahol az Úr Jézus az utolsó vacsorát elfogyasztotta a tanítványokkal. Ez a felház az imádságnak a színhelye, amire nézve azt olvastuk a Bibliában, hogy ott voltak megszállva a tanítványok, ez volt a szálláshelyük, de ugyanakkor legalább 120 főnyi ember volt még jelen. És valóban az a nagy emeleti szoba olyan nagy, hogy képes befogadni 120 embert. És amiről szólni szeretnék, mert említettem azt, hogy Jeruzsálemben kellett nekik maradniuk, és Jeruzsálemben a városban van a felház, az imádságnak a helye, ahová vissza kellett térniük. Mi történt a felházban? Imádkoztak. Ezen belül a Biblia három dolgot jegyez meg, hogy mi volt ez a tíznapos imádság. És amiért én ezt felvázolom, gondos vizsgálat és tanulmányozás után, és gyakorolva minden szolgálati helyemen a tíznapos ima közösséget, azért vázolom fel, mert enélkül a három tényező nélkül, ennek megvalósítása nélkül a Szentlélek nem áradhat ki. Az első dolog, tehát együtt imádkoztak, és az imádságon belül három tényezőt említek meg, mert ezt találjuk a Bibliában. Rendezték Istennel való kapcsolatukat. Az imádság élményét és tapasztalatát át kellett, hogy éljék újra. Meg kellett, hogy újuljanak az imádságukban. Nem megszokott szavakra, gépies mondatokra volt szükség, mert mielőtt én megszólalnék, olvasom a Bibliából, Uram, immár te mindent tudsz, te egészen ismersz engem. Mi szükség a megszokott szavainkra és mondatainkra? Meg kell tanulnunk beszélgetni az Úrral úgy, mint barát a baráttal. Tehát rendezték Istennel való kapcsolatukat. Jézus távozása előtt rámutatott arra, hogy nem az idő vagy az alkalom a fontos, ami iránt a tanítványok érdeklődtek, ami az egész világot izgatja már, kevésbé az adventi népet. Ma már nem az adventisták számolják ki az időt, ma már világi tudósok mondják azt, hogy a Föld kiélte önmagát, a talaj termő képessége, ereje gyengült, a talajerő pusztul, az energia elfogy, nem véletlenül beszélnek válságról, és nem véletlenül mondják a tudósok azt, hogy talán 30 év, 50 év, ami még hátra lehet a Föld életéből. Mi nem számítunk időt, mert az Úr Jézus ezt megtiltotta. Az Úr Jézus azt mondta, nem az idő, nem az alkalom, nem az én eljövetelemnek az órája a legfontosabb néktek, bár fontos ez, hanem az, amit előbb meg kell tenni, hogy lesztek nékem tanúim. Vagyis Jézus nyomába kell lépni. Jézus nyomába lépni csak Krisztusi jellemmel és Krisztusi lelkülettel lehet. Annyi bizonyos, hogy a tanítványoknak volt tapasztalati élményük Jézussal. Fel tudták sorolni, hogy mi mindent láttak Jézus tetteiből. Nagy dolgokat cselekedett az Úr. A démoni erők engedtek neki. A tenger A hullámzó, viharos tenger lecsendesedett az ő intésére. Betegek gyógyultak meg, más csodák is történtek, halottakat is tudott feltámasztani. De nem csak ez az élmény volt a tanítványokban, hanem valamit láttak, mert a mennybe menetel is egy különleges látvány volt számukra, és az angyalok megjelenése is egy új élményt jelentett nekik. Azt mondhatjuk, a Krisztusról való tanúskodáshoz elméletileg ők rendben voltak, megfelelő tudásuk volt, élményeik, tapasztalataik is voltak az Úrral. De a Biblia azt mondja nekem és nekünk, hogy mit ér az, ha az ember az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt vall. Tehát van valami, amire szükségünk van az idők végéig. És nem valami, hanem valaki, a Szentlélek, és ami az ő vezetése, jelenléte az idők végéig. Az Úr Jézus tudta, hogy a tanítványok lelki élete nincsen rendben, mint ahogy ő ma is itt jár. Rád néz, rám néz, vizsgál bennünket egyen-egyenként, szívről szívre jár, és tudja, hogy lakik-e a szívemben ő, az Úr Jézus, a Szentlélek által, vagy pedig úgy vélem, hogy bennem lakozást vett. Az Úr Jézus jól tudta, hogy a tanítványoknak változásra van szükségük. A változás, melyre szükségünk van, és itt már rólunk van szó, a szívünk megváltozása, és ezt csak Isten egyénileg végzi el egyen-egyenként azoknak az életében, akik erre igényt tartunk. Hogyan történik ez? Áldásért való keresésével, erejéért való esedezéssel, és az esedezés sokkal több, mint egy egyszerűen gyorsan elmondott imádság. Kegyelmének ránk szállásával tudja az Úr ezt elvégezni. Jellemünk átalakításáért való buzgó könyörgéssel érhető el ez a változás. Ennek eléréséért vessünk be szívós igyekezetet és szívbéli buzgalmat. Ezt jelenti rendezni az Úrral való kapcsolatunkat. De ott az első fejezetben, a felolvasott 14. vers után találkozunk a másik fontos tényezővel, ami még pünkösd előtt, a Szentlélek kitöltetése előtt valósult meg, hogy rendezték soraikat. Mit jelent ez? Hogy rendezték soraikat, ismert előttünk az apostol választás, vagyis a 12. helynek a betöltése, mert 11 tanítvány kísérte ki Jézust a mennybe menetel színhelyére, és a 12-es számnak az Úr tudja, hogy milyen jelentősége van, és mi is, nekünk is van sejtésünk arról, Biblia ismeretünk alapján, hogy a 12-es számnak milyen jelentősége van az Ószövetségben, az Új Szövetségben, és milyen jelentősége lesz Isten országában. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr Jézus először 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldte őket maga előtt minden helyre, hogy hirdessék az evangéliumot. De mielőtt az Úr Jézus a 12-t kiválasztotta volna, azt olvassuk a Lukács szerinti evangélium 6. fejezetében, hogy kiment a hegyre, egy csöndes helyre, és egyedül egész éjszaka az atyával beszélgetett a tennivalóról, arról, hogy neki el kell hívnia munkatársait, és ezt a szolgálatot, mert a tanítvány toborzás az üdvösségtervnek egy döntő része kezdete volt. És miután átvirasztotta imádkozva az éjszakát, amikor megvíratt, kezdte elhívni tanítványait, és kiválasztott közülük az emberek közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Az apostol választás, vagy apostolnak lenni, az egy egyszeri és korhoz kötött tevékenység, így ma már senki nem nevezheti magát apostolnak, mert az apostol a szemtanú volt, az Jézust ismerte. Ha Jézus 12-t választott ki, hogy vele együtt működjenek, és azután elküldje őket az evangéliumot hirdetni, akkor a megüresedett helyet be kellett tölteni. És itt olvasunk arról, hogy a tanítványok annyit tudhattak, hogy az Ószövetségben 12 törzs volt, és azt is tudták, hogy Jézus 12-t hívott el, és most közülünk egy hiányzik, és annak a helyét be kell tölteni. Bár Jézus is köztük volt, de még akkor, illetve János is közöttük volt, tehát a 11 között, mint a legfiatalabb, de még akkor nem kapott kijelentést a 12-es számnak a különleges jelentőségéről, amiről a Jelenések könyve 21. fejezetében a 12. verstől a 14. versig terjedő szakasz ad némi kis magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a tanítványok jól érzékelték azt, hogy mit kell tenniük, hogy soraikat rendezni kell. Most miután Lukács evangélista Jézusnak az apostol jelölésével kapcsolatosan 3 fontos tényezőt hangsúlyoz. Az egyik, hogy imádkozott és vírasztott, majd azután a gyakorlati rész megtette, hogy elhívta a tanítványokat, és égi erővel felruházta őket, hogy apostolok legyenek, akik róla bizonyságot tesznek. Ezzel előre mutatott arra a feladatra, amit Isten a kiválasztottakra bízott. Visszatérve az apostol választáshoz, a választásnak van 3 fontos szempontja, amit az apostolok cselekedete első fejezete feljegyez, mert ez is az imádság ideje alatt, a 10 napos imádság ideje alatt történt. A 20. versben, az első apostolok cselekedete első fejezet 20. versében azt olvassuk, az írásnak egy ígéje beteljesedett. Ez cselekvésre késztette őket, vagyis hogy be kell tölteni a megüresedett helyet. 21. vers. Azok közül a férfiak közül választhattak, akik Jézussal és az apostolokkal jártak, és szemtanúk voltak, mert apostol csak a szemtanú lehetett. 22. vers. Aki az Úr Jézus feltámadásának is szemtanúja volt, ezt is hangsúlyozza a Biblia, 24. vers, hogy Isten válassza ki a kettő közül az egyiket. Szeretteim, szeretnék rámutatni egy fontos tényezőre, mert a felházi lelkület meghatározza azt, hogy a gyülekezet közössége, mint Isten által felhatalmazott testület, mit tehet, és mit nem tehet. Az imádság és a Szentlélek vezetése bölcsességre tanít bennünket. Ismertem olyan gyülekezeteket, ahol a választás ideje alatt néma csönd volt, és a beszélgetőnek azt mondta a diakónus, maradj csendben, mert nem szeretnénk, hogy Isten szent lelke egyedül hagyjon bennünket, és a választás emberi legyen. Égi tűzre és égi erőre van szükség, Isten a Szentlélekkel akar megkeresztelni bennünket, akarja megkeresztelni az ő népét világviszonylatban, és akarja megkeresztelni ezt a gyülekezetet is. A befejezéshez kell siessek. Hadd tegyek említést még a harmadikról röviden. Rendezték egymással való kapcsolatukat. Rendezték az Úrral való kapcsolatukat, rendezték soraikat, és itt még hadd tegyem zárójelbe azt, amikor nekünk rendezni kell sorainkat. Van, amit a gyülekezetnek tudatosan ki kell mondani a Biblia alapján. És nem lehet megvárni azt, hogy az egyén írjon egy levelet, hogy már nem élek az elvek szerint, és töröljetek a névsorból. Hanem Isten lelke akkor munkálkodik egy testületben, a gyülekezetben, ha a gyülekezet érett arra, mert imádkozott és az Úrral sok időt töltött el, érett arra, hogy kifejezze nem tetszését. Először beszél vele, hogy rendetlenül élsz, a Bibliával ez ellenkezik, a gyülekezet, mint közösség az áldást veszítheti el miattad, változtass az életmódodon, igazodjál az Úrhoz. Ha ezt nem teszi meg, ha megírja a levelet, hogy milyen belátásra jutott, ha nem írja meg a levelet, a gyülekezetnek a feladata az, hogy azt mondja, nem maradhatsz tagja a gyülekezetnek. Ez is a soraink rendezéséhez tartozik. S rendezték egymással való kapcsolatukat. Ez a harmadik fontos tényezője annak, hogy a Szentlélek kiárat rájuk. Komoly imában fordultak az apostolok az Úrhoz, az előzmények megtétele után, hogy Istennel rendezték kapcsolatukat, soraikat rendezték, végig gondolták életüket, szolgálatukat. Komoly imában fordultak az apostolok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget és bátorságot arra, hogy amikor az emberek elé állnak, akkor olyan szavakat tudjanak szólni, amire felfigyelnek nem őrájuk, hanem az Úrra. És miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztény közösségben szorosan egybefortak. Az előkészület ideje a mélységes, komoly, töredelmes és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az Úrtól kérték a kenetet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkára. Olvasható ez az Apostolok története című könyvben. És mi történt imádságuk hatására? Mert imádságuk hatására történt valami a mennyben, mert a megváltási terv szerint a mennyben elérkezett valaminek az ideje, és történt valami a földön. Mi történt a mennyben? A tanítványok kérését az üdvözítő is támogatta. Közben járt a Szentlélekért, hogy azt népére kitölthesse. És mi történt a földön? A lélek oly túláradva szállott az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Rendezték az Úrral való kapcsolatukat, rendezték soraikat, és rendezték egymással való kapcsolatukat. Barátaim, testvéreim, ez egy olyan mély tanulmány, amit meghagyok, hogy folytasson a gyülekezet. Mert erről gondolkodnunk kell. Hisz a világ két táborra oszlott. Hívőkre és hitetlenekre. A hívők tábora is két nagy táborra oszlott. Az egyik tábor az általános, akik azt mondják, hogy hiszünk Istenben, és követik a maguk vallását, a másik tábor a maradék nép, amelyről a Biblia beszél. És a Biblia azt mondja el, hogy csak a maradék tartatik meg. A maradék néphez pedig azok tartoznak, akik azt a három fontos dolgot megtették. Amit megtettek a tanítványok a Szentlélek kitöltetése előtt. Hasonlóképpen kell ma Isten népének minden helyen, ebben a gyülekezetben is ezt megtenni, mert ezt írja a Biblia. És a hatás, ezzel fejezem be, rendkívüli lesz. Nem lesz kisebb a befejezés, sőt, dicsőségesebb lesz a befejezés, mint a kezdet. Mert az első pünkösd az a korai eső volt, ami elindította az evangéliumot világszéles útjára. A befejezés pedig a késői eső kitöltetése lesz. Csak a figyelmetekbe ajánlok egy könyvet, Ébredés és azután mi, és annak a könyvnek a 10. oldalán azt olvashatjátok, hogy minden gyülekezetben két imádkozó csoport van. Az egyik imádkozó csoport 1844-ben, amikor az Úr megvizsgálta az ő népét, akkori népét, a gyülekezeteket, és azt a megállapítást tette, hogy a gyülekezetekben két imádkozó csoport van. Az egyik imádkozó csoport hitben követte Jézust, miután Jézus felállt, és a mennyei szentek szentjébe bement. És ez az imádkozó csoport kapott világosságot, erőt Istentől, szeretetet, örömöt és békességet. Imádkozzunk úgy, ahogy a Biblia tanít bennünket. Rendezzük Istennel való kapcsolatunkat, rendezzük sorainkat biblikusan, és rendezzük egymással való kapcsolatunkat. És akkor imádkozhatunk a Szentlélek kitöltetéséért, mert a miénk lesz. Mégpedig úgy, hogy mennyei világosságot kapunk, égi erőt a Szentlélek által, és jelen lesz minden embernek a szívében, életében a szeretet, az öröm és a békesség. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol. Hálával tartozunk neked, szent ígédért, üzenetedért, az ígéretért, és azért a lehetőségért is, amit feltártál előttünk, hogy az imádság idején mi mindent tegyünk meg, ahhoz, hogy veled elmélyült és szoros kapcsolatba jussunk a Szentlélek által. És akkor te adsz nekünk égi erőt, megkeresztelsz minket a Szentlélekkel, és adsz nekünk mennyei világosságot, hogy jobban értsük ígédet, adsz nekünk égi erőt és tüzet ahhoz, hogy az általad megkezdett munkát tovább tudjuk folytatni a befejezésig, és megtöltöd a mi szívünket szeretettel, örömmel és a békességnek a lelkületével a Szentlélek által. Amen.

Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Bodnár János lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 23, 12 óra 1 perc. A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a sávóti ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3-kor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton 21 óra 22 perc. A sávót a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészák után. A tórában egyrészt, mint a gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképpen a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógában. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, melynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott tórát, megtartjuk és meghallgatjuk fölkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett aztán be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóti értelmezés. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a sávót ünnepén, amikor a tóra átadását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk. A Devárink könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16-16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt. Mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16-17. Csütörtökön kezdődött a zsidó ünnep, amelyből ered a pünkösd. Az idén május 21-én sütétedéskor kezdődött, és május 23-án sötétedésig tartott, azaz ószövetségi zsidó vallási ünnep a sávót, amelyből a keresztény pünkösd ered. Az ünneplők ilyenkor virasztanak, elmélkednek, és teljes ünnepi ételeket fogyasztanak, többek között sajttortát és aranybarnára sütött túrós palacsintát áll az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség közleményében. A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. Eredete az ószövetségi ünnep a sávót, a tóra adásának emléknapja és az új kenyér ünnepe. A pünkösd onnan kapta a nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított 7 hét utáni első, azaz 50. napra esett, akárcsak a zsidó sávót ünnepe Pészak után. A csíksomjói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már tegnap, pénteken elkezdődött, délben a Boldogasszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, amelyet Marton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virasztás ugyanott. Ma a pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halomoltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke. Holnap, pünkös vasárnap, 7, 8, 10:30 és 18 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Pünköst hétfőn pedig 8:10 és 18 órától várják a híveket ugyanitt. Leó pápa és a kopt katolikus barátság új lendület az egység útján. Képzeljen el két ősi egyházat, amelyek évszázadokon át külön utakon jártak, mégis ugyanazt a Krisztust vallják uruknak. Május 10-e a kopt katolikus barátság napja éppen erről szól, arról, hogy a megosztottság ellenére a szeretet és a közös tanúságtétel erősebb lehet. Leó pápa most, 2026 májusában is világosan jelezte, ez a barátság neki is szívügye. A pápa telefonon beszélt II. Tabadrosz kopt ortodox pápával május 10-i ünnep alkalmából. A beszélgetés baráti meleg légkörben zajlott, számolt be a vatikáni sajtóközpont. Emellett május 4-én kelt levelében arra kérte a kopt és katolikus híveket a pápa, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A pápa reményét fejezte ki, hogy a teológiai párbeszéd, amely már 3 közös dokumentumot is eredményezett, tovább folytatódik, és a Níceai Zsinat 1700. évfordulója is új lendületet ad az egység vágyának, hiszen mindannyian ugyanazt a keresztséget valljuk, és ugyanazt a hitvallást imádkozzuk.
1: Kulturális programajánló.
2: Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban zsinagógiai tárlatvezetések is helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében 2026. május 21-én megnyílott az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer és idős Lukas Cranach fametszet sorozata, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odéon Rodin későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alapjai zárják. Megtekinthető 2026. szeptember 20-áig. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. református zenei fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a református zenei fesztivál, amely az elmúlt 2 évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A 3 napos rendezvény átfogó művészeti élményé formálva kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Az idén május 30-a és június 1-e között 20. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Míg tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, amely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akiben kérdések merülnek föl, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján ma, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmóniai Magyarország a közönséget. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A Pünkösd vigiliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi

0: Egészséget mindenkinek!
1: Meglepően korán beindul az idén a strand élet a Balatonon. Több északparti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, hogy aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhesse el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás az idén arra ösztönözte az északparti üzemeltetőket, hogy korán, akár május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába, addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Erősödik a nappali fölmelegedés a pünkösdi hosszú hétvégén. Ma, szombaton sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Csúcsértékekkel indul a nyári szezon. Pünköst hétfőn tehát akár 30 fokot is mérhetünk, a hungarometer szerint száraz, napos idő várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatunk Mendelssohn Paulus című oratóriumának kórus tételeiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Mendelssohn Paulus című oratóriumának kórus tételeiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében 2026. május 21-én megnyílott az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer és idős Lukas Cranach fametszett sorozata, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odillon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alapjai zárják. Megtekinthető 2026. szeptember 20-áig. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Meglepően korán beindul az idén a strandélet a Balatonon. Több északparti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, hogy aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhesse el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás az idén arra ösztönözte az északparti üzemeltetőket, hogy korán, akár május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízi mentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába, addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján ma, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmoniai Magyarország a közönséget. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigiliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János. Az előadó Obed Jimenez. Az előadásának címe A prófétai üzenetek célja. Az előadót most Szilvási András mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és az előadókat egyaránt. Amen.
2: Tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm ma délutáni első előadónkat, Obed Jimenez testvért, aki egy csodálatos szigetországból érkezett, Puerto Ricóból, a közép-amerikai divízió részét képező uniónak, ami 3 millió lakosú ország, 300 gyülekezete van, 35 ezer taggal. Testvérünk az Antillák Adventista Egyetem White intézetének az igazgatója, korábban 2010 és 2022 között pedig ő volt az egyetem rektora. PhD fokozatát az Andrews Egyetemen szerezte 2009-ben. A disszertációjának címe a szülői befolyás és a keresztény lelki gyakorlatok közötti kapcsolat a Puerto Ricói adventista fiatalok körében. Azt gondolom, hogy ezért is különösen kedvelt előadó a fiatalok körében. Az előadásában a prófétaírások mögött meghúzódó szándékokat elemzi, például vezetés, figyelmeztetés, bátorítás, a reménység erősítése. A mai előadásának a címe a prófétai üzenet célja.
3: Thank you, brother Matej, for that beautiful violin music.
4: Köszönjük Máténak ezt a gyönyörű brácsa művet.
3: The choir, the music has been really inspiring for us.
4: A kórus is általában a zene nagyon inspiráló a mi számunkra.
3: In 2024, I was invited to share with the young people at Newbold College.
4: 2024-ben meghívtak a Newbold College-ra, hogy ott fiataloknak szóljak.
3: And I fully enjoyed our time together.
4: És nagyon élveztem az ott együtt töltött időt.
3: So if there's any young people who were there and are here today,
4: vannak-e közöttünk olyanok, akik akkor is ott voltak?
3: I extend my best regards to all of you.
4: Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek.
3: You're persevering in the love of Jesus Christ.
4: Növekedtek Jézus Krisztus iránti szeretetben.
3: And to all of you, brothers and sisters.
4: És mindnyájatokhoz szólva, kedves testvérek.
3: I bring you greetings from our fellow members in Puerto Rico.
4: Üzenetet, üdvözletet hozok a számotokra a mi gyülekezeti tagjainktól Puerto Ricóból.
3: We're a little bit more than 30,000 Adventists in the small island.
4: Ezen a kis szigeten valamivel több mint 30 ezer tagja van az egyháznak.
3: And since I touched the airport with Dr. Imre and his wife.
4: És mióta Imrével és a feleségével találkoztam.
3: And meeting with Krista.
4: Krisztával ugyanazon a.
3: And my fellow friend, Pastor Rory.
4: És Roryval, a kedves munkatársammal.
3: I felt the love of the family of God.
4: Isten családjának a szeretetét éreztem ebben a körben.
3: And isn't it wonderful that we can go to any country in the world?
4: Nem csodálatos a számotokra, hogy bármelyik országába is megyünk a világnak.
3: And we find brothers and sisters in Christ.
4: Ott találunk magunknak testvéreket a Krisztusban.
3: This afternoon I've been asked to talk or share with you the purpose and function of prophets.
4: A mai délutánon arra kértek, hogy a proféták, a profétaság céljáról és lényegéről szóljak nektek.
3: And I have titled the presentation a non-canonical prophetic voice.
4: Azt a címet adtam ennek a mai előadásnak, hogy egy nem kanonikus profétai hang.
3: The purpose and function of Ellen G. White's prophetic ministry.
4: Ellen White profétai szolgálatnak a célja és a működése.
3: But we want to do that establishing our foundation in biblical prophecy.
4: Meg akarjuk most alapozni, meg akarjuk fektetni a bibliai proféciának az alapjait.
3: When God's people enter seasons of transition.
4: Amikor Isten népe olyan időszakhoz ér, ami valamilyen szempontból az átmenet időszaka.
3: New territory.
4: Új területre lépnek be például.
3: New leadership.
4: Új vezetőre lesz szükség.
3: New threats.
4: Új fenyegetések jelennek meg.
3: New mission horizons.
4: Új missziós horizont tárul fel.
3: And scripture shows a repeated pattern.
4: És egy ismétlődő mintázatot mutat a Szentírás ilyen helyzetekben.
3: God raises prophetic voices.
4: Isten támaszt profétai szót ilyen esetekben.
3: To preserve covenant faithfulness,
4: hogy fenntartsa a szövetséghez való hűséget,
3: and to strengthen the unity of his people in his word.
4: És hogy erősítse az ő népének az egységét az ő szavában.
3: So

0: warn against confusion, division or compromise.
1: Óvnak bennünket az összezavarodottságtól, a megalkuvástól.
0: So when we go to the Old Testament, we find that in the midst of Egyptian slavery,
1: ha most visszatérünk az Ószövetséghez, akkor azt találjuk, hogy az egyiptomi rabszolgaság közepette,
0: God called Moses to transition his people.
1: Isten elhívta Mózest, hogy vezesse át a népét egy másik szakaszba.
0: To become a nation of the covenant of God.
1: Hogy Isten szövetségének a népévé legyenek.
0: In the New Testament we also see a similar pattern.
1: Az Új Szövetségben is egy hasonló mintázatot látunk.
0: Agabus, for example, warned of a coming famine to the believers of that time.
1: Agabus például a maga idejében figyelmeztette a hívőket egy közelgő éhínségre.
0: And they call, and he called the people of God for unity.
1: És Isten népét egységre hívta.
0: Practical love.
1: A szeretet gyakorlására.
0: And to the church to keep on the mission of helping each other.
1: És arra a küldetésre az egyházat, hogy egymás segítsék.
0: In the same way,
1: hasonló módon,
0: the people of God were transitioning into a new phase.
1: Isten népe egy új hitre volt átmenetben.
0: They were passing through the great disappointment of 1844.
1: 1844-ben átmentek a nagy csalódás tapasztalatán.
0: And if we see history, we sense God trying to prepare his people for this time.
1: És ahogy visszatekintünk a történelemre, azt érzékeljük, hogy Isten próbálta támogatni az ő népét ebben az időben
0: and
1: és profétai módon.
0: With similarity in the Old Testament and in the New Testament.
1: Hasonlóságot fedezünk fel az Ó és az Új Szövetség között.
0: God raised a prophetic voice for this time of transition.
1: Az átmenetnek ebben az idejében Isten ismét csak támasztott egy profétai hangot.
0: And he did so in a fragile 17-year-old girl.
1: És ezt egy törékeny 17 éves lány formájában tette meg.
0: Or a 17-year-old young woman.
1: Vagy egy 17 éves fiatal nő formájában.
0: So we ask ourselves today, what is the purpose and function of Ellen G. White's prophetic ministry?
1: Ma tehát feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy mi a célja és mi a küldetése a Ellen White prófétai szolgálatának.
0: What this means biblically, historically and practically.
1: Mit jelent ez bibliailag, történelmileg és gyakorlatilag?
0: Let us see the first function. Function number one, we can call it to be the scripture norming function.
1: Nézzük először az első ilyen funkciót, a szentírásra mutató szerepe a profétának, a profétai szónak.
0: We have mentioned this many times during our meetings.
1: Sokszor említettük már ezt az együttléteink alatt.
0: Is the prophetic function of guiding people back to the Bible as the supreme authority.
1: Eznek a funkciónak az a lényeg, hogy visszavezetni az embereket a Bibliához, mint ami a legfőbb tekintély.
0: You see, in the Old Testament, we had a notable example of a prophetic exalting the work of God.
1: Az Ószövetségben látunk erre példát, ahogyan egy proféta Istent felmagasztalta. Jósiás királynak a lelki reformjára emlékezzünk.
0: And the king sending a delegation to consult with prophet Ulda.
1: És ez a király követeket küldött proféta asszonyhoz.
0: And Ulda counseled the people to come back to the word of God.
1: És Ulda proféta asszony azt a választ adta, hogy a nép térjen vissza Isten igéjéhez.
0: Similar to this, we find Ellen G. White saying in a letter written.
1: Ehhez hasonló üzenetet találunk Ellen White egyik levelében.
0: In 1901.
1: 1901-es datálású ez a levél.
0: She says, "The Lord desires you to study your Bibles."
1: Az az Úr vágya, hogy tanulmányozd a Bibliádat.
0: He has not given any additional light to take the place of his word.
1: Nem adott más világosságot.

0: az igéje helyett.
1: This light is to bring confused minds to his word.
0: Az összezavart gondolkodásúakat ennek a világosságnak kell az igéhez vezetni.
1: Which eaten and digested,
0: és ha azzal táplálkozunk és megemésztjük,
1: is as the life blood of the soul.
0: A lélek éltető eleme lesz az.
1: Every time we have contact with God's word,
0: valahányszor kapcsolatba lépünk, érintkezünk Isten igéjével,
1: life,
0: élet,
1: spiritual life,
0: lelki élet,
1: heavenly life,
0: mennyei élet,
1: springs in our souls,
0: szökken fel a mi lelkünkben.
1: Then good works will be seen as light shining in darkness.
0: Akkor kitűnnek a jó cselekedetek, mint a sötétben ragyogó fény.
1: Function number two would be scripture affirmative function.
0: A második funkciója a profétai szónak a szentírást megerősítő szerep.
1: Prophets provide guidance and instruction in understanding scripture.
0: A proféták útmutatást, vezetést adtak a szentírás megértéséhez, tanácsot adtak.
1: And confirming Bible-based doctrine.
0: És megerősítették a bibliai alapú tanítást.
1: After Jesus' ascension to heaven,
0: miután Jézus a mennybe ment,
1: Mark stated the following.
0: Mark a következőket mondja, tehát időben ide helyezve.
1: And they went out and proclaimed the good news everywhere.
0: Azok pedig kimentek és mindenütt prédikáltak.
1: While the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that accompanied it.
0: Az Úr pedig együtt munkálkodott velük és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel.
1: Similarly to this, we find that Ellen G. White's prophetic ministry interpreted and applied biblical truths to life and to church practice.
0: És hasonlót találunk Ellen White szolgálatában is, ahogy átültette a gyakorlatba a prófétai tanítást, az ige tanítását.
1: In March of 1845.
0: 1845 márciusában, thank you.
1: O.R.L. Crozier published his first article in the Day Dawn.
0: O.R.L. Crozier volt az, aki az első cikket megjelentette a Day Dawn című kiadványban.
1: And later on he published another article that he called The Law of Moses.
0: A Mózes törvénye címmel egy másik hosszabb tanulmányt is megjelentetett itt.
1: Later on, Ellen G. wrote a letter to Eli Curtis.
0: Ezt követően Ellen White írt egy levelet Eli Curtisnek, vagy Eli Curtisnek.
1: In the year 1847, and she said,
0: 1847-ben, és azt mondta,
1: The Lord showed me in vision more than one year ago,
0: az Úr megmutatta nekem látomásban több mint egy évvel ezelőtt,
1: that brother Crozier had the true light.
0: Hogy a Crozier testvérnek helyes, helytálló világossága volt
1: on the cleansing of the sanctuary.
0: A szentély megtisztításával kapcsolatban.
1: We see here that the role of Ellen G. White was to confirm Bible study, Bible doctrines that were the result of biblical searching and profound study.
0: Itt azt látjuk, hogy Ellen White-nak az volt a szerepe, hogy megerősítette annak a bibliai kutatásnak az eredményét, amit a testvérek elvégeztek.
1: And after brother Crozier and others study profoundly the Bible,
0: és aztán egy másik alkalom, amikor Crozier testvér egy másik cikket írt.
1: It was after that Ellen G. White said, "The Lord has shown me that he has the correct light."
0: Azt követően írta azt Ellen White, hogy Isten megmutatta nekem, hogy ő a helyes világossággal, a helytálló világossággal rendelkezett.
1: In this following quote,
0: ebben a következő idézetben,
1: we find that the dynamics that Ellen G. White describes of how they were to understand God's leading towards scripture and the doctrines.
0: Megtaláljuk azt a dinamikát, hogy Ellen White hogyan értette azt, hogy hogyan kell a hívőknek elfogadni Isten vezetését a Szentírás megértésében.
1: She says, at that time one error after another pressed upon us.
0: Azt mondja, hogy akkoriban, ugye 1844-re vonatkozik, egyik hamis tétel a másik után nehezedett ránk.
1: Ministers and doctors brought in new doctrines.
0: Lelkészek és orvosok új tanításokat hirdettek.
1: We would search the scriptures with much prayer.
0: Sokat imádkozva kutattuk a Szentírást.
1: And the Holy Spirit would bring the truth through our minds.
0: És a Szentlélek elvezette gondolatainkat az igazsághoz.
1: See what he says.
0: Vegyétek észre, lássátok, hogy mit mond.
1: Sometimes whole nights would be devoting to searching the scriptures.
0: Időnként egész éjjeleket arra szenteltük, hogy kutassuk a Szentírást.
1: And earnestly asking God for guidance.
0: És komolyan kérjük Isten vezetését.
1: Question.
0: Most jön a kérdés.
1: Have we departed from that practice?
0: Létezik az, hogy mi eltávolodtunk, elhajoltunk ettől a gyakorlattól?
1: Do we as a church spend time together to find truths in scripture?
0: Mi mint egyház töltünk-e időt egymással annak érdekében, hogy igazságokat találjunk a Szentírásban?
1: As a group.
0: Bizonyítékként.
1: Searching.
0: Keresve, kutatva.
1: Digging.
0: Mérásva.
1: Trying to understand.
0: Próbálni megérteni.
1: Helping each other understand.
0: Egymás segítve a megértésben.
1: She says, company of devoted men and women assembled for this purpose.
0: Azt írja, hogy erre a célra magukat odaszentelt férfiak és nők csoportjai gyűltek össze.
1: And it was after they gathered to study the Bible together.
0: És azután, hogy együtt tanulmányozták a Szentírást, azután.
1: It was after that they struggled with the Lord in prayer.
0: Azután, hogy imában küzdöttek ennek érdekében Istennel.
1: Then she says, the power of God would come upon me.
0: Azt mondja, hogy ezt követően Isten ereje kiárat rám.
1: And I was enabled clearly to define what is truth and what is error.
0: És ez képessé tett arra, hogy világosan meghatározzam, mi igaz és mi hamis.
1: Do we struggle with the Lord with our Bibles in hand?
0: Küzdünk-e mi is Istennel, úgyhogy közben a Biblia ott van a kezünkben?
1: Do we pray for understanding?
0: Imádkozunk mi a megértésért?
1: Do we seek to dig deep?
0: Törekszünk arra, hogy mélyrássunk.
1: And to seek understanding and correct application.
0: Hogy keressük a megértést és annak a helyes, helytálló alkalmazását.
1: Function number three is the corrective function.
0: A harmadik funkció az a helyreigazítás funkciója vagy szerepe.
1: You see, for prophets, it was not easy to provide correction and warning and to prevent error.
0: Tudjátok, a proféták számára nem volt könnyű kijavítani dolgokat, szóvá tenni dolgokat a megelőzés érdekében, hogy megelőzni dolgokat.
1: As it was mentioned this morning, what did it took Nathan to call David and say, "You are the man"?
0: Ahogy délelőtt már elhangzott, hogy milyen lehetett Nátánnak oda menni Dávidhoz és azt mondani, hogy te vagy az az ember.
1: It could mean life or death for him.
0: Ez élet vagy halál kérdése is lehetett volna.
1: Preventing error and correcting error is not an easy task for any prophet.
0: Egyik profétának sem könnyű feladat megelőzni a hibát vagy helyrehozni a hibát.
1: We find Ellen G. White struggling to sometimes talk to people where God was showing something very personal about this person in his private life.
0: Azt olvassuk, hogy Ellen White számára gyakran küzdelmet jelentett embereknek elmondani azt, hogy Isten milyen problémát lát az életükben.
1: It's not easy to call a person and say, God showed me.
0: Nem könnyű egy emberhez oda menni, vagy megszólítani, és azt mondani, hogy Isten megmutatta nekem.
1: So it's not an easy role for a prophet to do so.
0: Tehát nem volt könnyű a profétai feladat ebben a tekintetben.
1: In the Old Testament we find Elijah challenging the people of God.
0: Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Illés döntésre hívta Isten népét.
1: To make a decision between true worship versus counterfeit worship.
0: Hogy döntésre hívja Isten népét az helyes, igaz Isten imádat és a meghamisított Isten imádat között.
1: 950, I believe, false prophets.
0: 850 hamis proféta volt a másik oldalon.
1: And he felt alone confronting and correcting error.
0: És egyedül állt ott, akinek helyre kellett hozni a hibát és szembe kellett mennie a hibával.
1: Ellen G. White rebuked drift.
0: Ellen White-nak az írásai megfeddik az elsodródást, az eltávolodást.
1: Warns against error.
0: Figyelmeztetnek a hibákra, óvnak a hibáktól.
1: And address moral and spiritual decline.
0: És néven nevezik a morális vagy a lelki hanyatlást.
1: This quote has been used during our weekend.
0: Ezt az idézetet már itt a hétvége során alkalmaztuk.
1: You see, she says, God has in that word promised to give visions in the last days.
0: Itt azt mondja, hogy which part do you read?
1: Yeah, in the middle.
0: Oh, in the middle. Yeah. Igében Isten megígérte, hogy az utolsó napokban
1: not for a new rule of faith.
0: Látomásokat ad, nem a hit új szabályaiként,
1: but for the comfort of his people,
0: hanem népe vigasztalására,
1: and to correct those who err from Bible truth.
0: És azoknak helyreigazítására, akik eltévejedtek a Biblia igazságától.
1: Ellen G. White had to confront the Albion Fox Ballinger crisis.
0: Ellen White-nak konfrontálnia kellett, szembe kellett mennie az Albion Fox és Ballinger, Albion Fox Ballinger nevével fémjelzett válsággal.
1: See the strong language that she uses.
0: Figyeljétek meg, hogy milyen erős nyelvezetet használ.
1: Stop right where you are.
0: Állj meg ott, ahol vagy.
1: Is that easy to say?
0: Könnyű lehet ilyet mondani?
1: Stop right where you are.
0: Állj meg ott, ahol vagy, pontosan ott, ahol vagy.
1: For God has not given you this message to bear to the people.
0: Mert Isten nem bízta rád, hogy ezt az üzenetet mond az embereknek.
1: Those who receive your interpretation of scripture,
0: akik elfogadják azt, ahogyan te magyarázod a Szentírást,
1: regarding the sanctuary service,
0: a szentélyszolgálattal kapcsolatban,
1: are receiving error and following in false paths.
0: Tévedést fogadnak el és hamis utakra térnek.
1: The enemy will work the minds of those who are eager for something new.
0: Az ellenség fog munkálkodni azoknak a gondolatain, akik valami újat akarnak hallani.
1: Is there eager for just something new for the sake of it?
0: Fel fogja készíteni, sorry, it was a question or part of the text?
1: Yeah, a question.
0: Sorry, would you repeat it?
1: Is there just eager for something new just for the sake of it?
0: Hogy ismerjük-e azt az érzést, amikor valami az újdonság erejével hat ránk és ösztönöz bennünket?
1: So she says, sadly those receive false theories and false exposition of the scripture.
0: Itt azt mondja, hogy azokat fel fogja készíteni arra, hogy hamis elméleteket fogadjanak el, és a Szentírás hamis magyarázatát.
1: For as Old Testament and New Testament prophets,
0: az Ó és az Új Szövetségi proféták egyaránt,
1: that corrective function was not easy.
0: Számára egyaránt nehéz volt ez a feladatkör, ez a funkció, hogy helyreigazítsák a hibákat.
1: So to Ellen G. White to exert that corrective function was not easy either.
0: Tehát Ellen White számára ez a helyreigazító funkció vagy feladatkör sem volt könnyű.
1: Now, not everything is just correction to correct error.
0: De nem minden erről szól, hogy hibákat hozunk helyre.
1: We find prophets in the formative function too.
0: Egy olyan feladatkörben is találunk prófétákat, amit formáló szerepnek nevezhetünk.
1: Where they provide counsel.
0: Ahol tanácsokkal szolgálnak,
1: encouragement,
0: bátorítással szolgálnak,
1: and comfort,
0: és vigasztalnak.
1: Is motivating God's people to return to him.
0: Az a feladatuk, hogy motiválják Isten népét arra, hogy térjenek vissza Istenhez.
1: Jeremiah's prophetic ministry taught the exiles,
0: Jeremiás prófétának a szolgálata a száműzetésben lévőket tanította,
1: who were in deep trauma,
0: akik ott voltak, mély traumát éltek át ugye az elhurcoltatásokán.
1: How to live faithfully where they were.
0: És arra tanított őket, hogy hogyan éljenek hűségesen ott, ahol vannak.
1: He calls on them to plant.
0: Azt tanácsolta nekik, hogy ültessenek.
1: To seek the city's welfare.
0: Keressék annak a városnak a jólétét.
1: To pray.
0: Imádkozzanak.
1: To wait on God.
0: Várakozással legyenek Isten iránt.
1: And in his ministry,
0: és az ő szolgálatában,
1: he emphasized resilience.
0: Hangsúlyozta a kitartásnak
1: faithful daily obedience.
0: A napi hitbeli hithű engedelmességnek,
1: long-term hope,
0: a hosszan kitartó várakozásnak, reménynek,
1: and prayerful presence,
0: és az imádságos jelennek a szerepét.
1: See, when there were prophets saying to the people of God that the exile will be short.
0: Voltak olyan proféták, akik azzal bátorították a népet, hogy rövid lesz a számüzetés.
1: The true prophet of God was telling the people of Israel, it is not true.
0: Isten igazi profétája azt mondta Izraelnek, hogy ez nem igaz.
1: Pray within your circumstance.
0: Imádkozzatok azok között, a körülmények között, ahol vagytok.
1: Live within your circumstance.
0: Éljetek azok között, a körülmények között, ahol
1: pray
0: vagytok.
1: For the king that actually brought you to slavery.
0: Imádkozzatok azért a királyért, aki voltaképpen fogságba hozott titeket.
1: And it's in this context that Jeremiah expresses this famous text.
0: És ezek között, a körülmények között írja Jeremiás ezt a híressé vált szakaszt.
1: For surely I know the plans I have for you.
0: Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok.
1: Says the Lord.
0: Így szól az Úr.
1: Plans for your welfare and not for harm.
0: Békességre és nem háborúságra gondolok.
1: To give you a future with hope.
0: Hogy jövőt és reménységet adjak nektek.
1: So prophets bring hope to the people of God.
0: Tehát a proféták segítséget hoztak Isten népének.
1: They do bring positive messages.
0: Pozitív üzenetekkel szolgáltak.
1: He wrote this letter to the exiles that were in Babylon around 597 before Christ.
0: Jeremiás ezt a Babilonban lévő elhurcolt foglyoknak írta, akiket 597 táján hurcoltak el időszámításunk előtt.
1: And although some versions of the Bible translate the word, the original word as prosper, we find that the actual word means shalom, wholeness, peace, right?
0: Vannak olyan biblia fordítások, ahol az, amit jólétnek, hogy azért imádkozzanak a város jólétéért, azt úgy fordítják, hogy shalom, tehát a kerekség, béke, ahol semmi nem hiányzik.
1: Many of us tend to see and perceive LNGY just in the corrective function.
0: Sokan arra hajlunk, hogy Ellen White-ot csak abban a szerepben lássuk, amikor helyreigazított dolgokat.
1: And especially many of our young people perceive that her messages are just of an old grandma correcting their misbehavior.
0: Sokan, főleg a fiatalok úgy látják, hogy amiket Ellen White üzent, az csak egy idős nagymamának a helyreigazító üzenete.
1: But when we stop and read profoundly Ellen G. White's writings,
0: de kérlek, hogy álljatok meg, és máshogy viszonyuljunk Ellen White írásaihoz.
1: We find her a loving prophet.
0: Egy szerető profétát
1: lássunk benne. A prophet who is interested in our well-being.
0: Egy olyan profétát, akinek érdeklődése van az iránt, hogy mi jól legyünk.
1: A prophet when we apply her counsels and principles.
0: Egy olyan profétát, hogyha alkalmazzuk az ő tanácsait és az általa közvetített elveket,
1: we find shalom.
0: Akkor majd shalomra találunk,
1: we find wellness.
0: Akkor majd jó lesz dolgunk.
1: We find peace.
0: Békességünk lesz.
1: We find that we can live a life of hope.
0: Akkor majd rájövünk, hogy élhetjük a reménység életét.
1: You see, sometimes we only perceive Ellen G. White like an old lady that she was all day praying.
0: Néha úgy gondolunk Ellen White-ra, mint aki egész nap csak imádkozott.
1: But we know that Ellen G. White was a loving grandmother.
0: De tudjuk, hogy ő egy szerető nagymama volt.
1: Her grandchildren have told us how they loved to play with her.
0: Az unokái elmondták nekünk, hogy szerettek vele játszani akkoriban.
1: How they would reach her room and see if she was writing or not.
0: hogy hogyan nézték azt, hogy benéztek a szobájába, hogy most éppen ír vagy nem ír.
1: And waiting for her to just pause her pen to just spend time with grandma.
0: És várták azt, hogy le fogja tenni a tollat azért, hogy ott hagyja az asztalt és legyen ideje játszani az unokákkal.
1: Prophets want our welfare.
0: A proféták a javunkat akarják.
1: And when they are called by God, a loving God, when they are called by a loving God,
0: és hogyha őket egy szerető Isten hívta el,
1: they exert a function of loving us too.
0: Akkor nyilván ők is szeretettel viszonyulnak hozzánk, az árad belőlük.
1: Let's see in this quote on Ellen G. White.
0: Szintén Ellen White-tól származik az az idézet, amit most szemügyre veszünk.
1: You see, the first part looks like a corrective function.
0: Ennek az első része olyan lesz, mint aminek a helyreigazítása célja.
1: She's calling us to closely examine our lives.
0: Arra hív bennünket, hogy
1: to closely examine our life.
0: Hogy közelről vegyük szemügyre a saját életünket.
1: She's calling us to examine the inner sanctuary of our souls.
0: Azt mondja, hogy a lelkünknek a belső szentélyével foglalkozzunk.
1: As we search for God, we seek by the Holy Spirit to cleanse our sanctuary.
0: Amikor Istent keressük, voltaképpen az az igényünk, az a vágyunk, hogy a Szentlélek megtisztítsa a belsőnk szentélyét.
1: But then see how she ends this beautiful, in a beautiful way, in a loving way, when she says.
0: De aztán figyeljétek meg, hogy fejeződik be az idézet azzal a szeretetteljességgel.
1: She says, if the door of the whore of the heart is open to Jesus.
0: Így fejezi be, hogyha a szív ajtaja nyitva áll Jézus előtt.
1: He will come in and his presence will expel every unholy thought.
0: Ő belép és a jelenléte előz minden szentségtelen gondolatot.
1: And by faith we may hold sweet communion with God.
0: Akkor hitáltal szoros édes kapcsolatban lehetünk Istennel.
1: You see, Ted, this morning, I'm sorry, my friend Ted, Pastor Ted.
0: Délelőtt Ted, kollégám és barátom.
1: He showed us this morning that we are in the middle of a war and a conflict.
0: Bemutatta azt, hogy mi egy hatalmas konfliktusnak, háborúnak vagyunk a közepette.
1: But the function of the prophet.
0: De a proféta feladata, funkciója.
1: Is to get us to experience the most holy and beautiful experience that we may have in our lives.
0: Elvezetni bennünket egy olyan tapasztalatra, ami a legszentebb, legszebb tapasztalata lehet az egész életünknek.
1: And that is to enter in the realm of heavenly things.
0: És ez nem más, mint belépni a mennyei dolgoknak a közegébe.
1: Many times we only reside on the common materialistic things of this world.
0: Nagyon sokszor a mi döntéseink az alapján születnek, amik a hétköznapi materialista dolgai ennek a világunknak.
1: But the role of the prophet is that we enter into a higher existence.
0: A profétának viszont az a feladata, hogy segítsen bennünket egy magasabb szintre emelkedni.
1: Into a higher world.
0: Egy magasabb rendű világban.
1: And that is when we enter into the presence of God to be in communion with him.
0: És ez akkor következik be, hogyha Istennel lépünk közösségbe, az Isten jelenlétébe lépünk be, és közösséget alkotunk.
1: And that is that through his word.
0: Ez pedig úgy történik az ő igéje révén.
1: We are able and through the Holy Spirit.
0: Képesek vagyunk a Szentlélek által.
1: We are able to encounter Jesus Christ in a real sense.
0: Az igazi értelmében a szónak találkozni Jézus Krisztussal.
1: Because we live in such a fast and furious world.
0: Egy olyan gyorsan pörgő és annyira dühös világban élünk.
1: Where we are accustomed that everything is done fast and efficiently.
0: Ahol megszoktuk azt, hogy mindennek gyorsan és hatékonyan kell történnie.
1: We expect that our spiritual life is formed by God in the same way.
0: És azzal próbálkozunk, hogy az Istennel való lelki életünket is hasonló módon alakítsuk.
1: But God enters in silence.
0: De Isten a csendben tud megjelenni.
1: God loves when we wait on him.
0: Isten szereti azt, hogyha mi várakozással vagyunk és őt várjuk.
1: Ellen G. White teaches us to enter into the holy presence of our heavenly Father.
0: Ellen White azt tanítja nekünk, hogy lépjünk be a mi mennyei atyánknak a szent jelenlétébe.
1: That is why she in Desire of Ages page 62 she says that we should spend at least 1 hour of our day contemplating the sacrifice of Jesus Christ.
0: Ezért mondja azt a Jézus élete című könyv 62. oldalán, hogy naponta legalább egy órát töltsünk azzal, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata fölött elmélkedünk.
1: And especially the last days of his ministry.
0: És különösen az ő szolgálatának az utolsó napjain.
1: Do we wait on the Lord?
0: Várakozunk-e Istenre? Jelen van ez a tapasztalat az életünkben.
1: To have a personal encounter with him.
0: Hogy egy személyes találkozásra kerüljön sor vele.
1: Another function is the unifying function.
0: Egy másik funkciója vagy szerepe a prófétának az egyesítés, az egyesítő szerep, az egyesítés szerepe.
1: Unity.
0: Egység.
1: Identity.
0: Az identitás megőrzése.
1: And adherence to the Christian faith.
0: És ragaszkodás a keresztény hithez.
1: You see Paul in Ephesians chapter 4 verses 1 to 6.
0: Páltól idézzük az Efézusi levél 4. fejezetének első 6 verséből.
1: He says there is one body.
0: Itt azt mondja Pál, hogy egy a test.
1: One spirit.
0: És egy a lélek.
1: Just as you were called to be one hope on your calling.
0: Mint ahogy egy reménységre szól az elhívásotok is.
1: One Lord.
0: Egy az Úr.
1: One faith.
0: Egy a hit.
1: One baptism.
0: Egy a keresztség.
1: One God and Father of all.
0: Egy az Istene és Atya mindeneknek.
1: Have you wondered why God counsels, God through the Apostle Paul counsels us that we should stick together as a church?
0: Gondolkoztatok már azon, hogy Isten miért tanácsol bennünket Pál aposton keresztül arra, hogy mi, mint egyház, mint gyülekezet tartsunk össze?
1: Our spiritual life is not strengthened in isolation.
0: A lelki életünket nem erősíti az elszigeteltség.
1: I need you.
0: Szükségem van rád.
1: You need me.
0: Neked pedig szükséged van
1: We
0: rám.
1: We have to press together as the people of God.
0: Össze kell tartanunk, mint Isten népeként.
1: There is something that happens when we congregate together.
0: Van valami, ami megtörténik, amikor mi létrejön ez a közösség.
1: And one of the important functions of a prophet is to unite God's people under one vision.
0: És Isten prófétájának az egyik legfontosabb szerepe, hogy egy vízió alatt, egy jövőkép alatt egyesítsék Isten népét.
1: You see, technology has done wonderful things in our days.
0: Technológia a hétköznapokban az hatalmas dolgokat tud véghez vinni.
1: There is wonderful ways to reach people that would never come to church.
0: Csodálatos utak és módok vannak olyan emberek elérésére, akik soha nem jönnének el a gyülekezetünkbe.
1: But technology will never substitute the power of us getting together.
0: De a technológia, tehát magyarul ezek a média eszközök, ezek sohasem fogják helyettesíteni azt a tapasztalatot, amikor egymással valóságosan találkozunk.
1: Next, so we see in Ellen G. White the function of working to maintain the people of God in those days of transition united with a strong identity.
0: Ugye Ellen White-nál is azt látjuk, hogy a maga korában, a maga idején, Isten népe körében ő azon fáradozott, hogy ezt a fajta egységet, ezt a közösséget munkálja, egy identitásra segítse őket.
1: Her ministry functioned as a stabilizing force, encouraging cohesive teaching and shared direction.
0: Could you repeat it, please?
1: I'm sorry.
0: Would you show me?
1: Her ministry functioned as a stabilizing force.
0: Tehát egy stabilizáló erőként működött az ő szolgálata.
1: Encouraging cohesive teaching.
0: Kohéziót, összetartást, munkáló tanítást bátorított.
1: And shared direction.
0: És arra, hogy megosszuk egymással ezt az iránymutatást.
1: One of the most beautiful things of the people of God is experiencing unity in Christ.
0: Az egyik legszebb dolog, amit Isten népe megélhet, az a Krisztusban való egység.
1: Function number six, and we're almost done.
0: Mindjárt a végére, most a hatodik funkcióhoz értünk.
1: We see Moses promoting institutional development.
0: Mózesnál azt látjuk, hogy intézményi fejlesztéseket hajtott végre.
1: He promoted judicial administrative system.
0: Igazságszolgáltatási és administratív rendszert alakított ki.
1: Under the influence of God, he established a worship center and a priestly system.
0: Isten vezetése alatt létrehozta az Isten tiszteleti központot és a papi rendszer.
1: And he established a covenant educational system.
0: És egy szövetségi képzést alapított.
1: The same way Ellen G. White was used by God to promote institutional development.
0: Isten ugyanígy használta fel Ellen White-ot az intézmények fejlesztésében.
1: According to the statistics of the year 2024,
0: a 2024-es statisztikák szerint
1: we have a membership of more than 23 million members.
0: Több mint 23 millió tagja van az egyháznak.
1: We have over 10,000 educational institutions.
0: Több mint 10,000 oktatási intézményt tart fenn az
1: egyházban. We serve almost 2.5 million students throughout the world.
0: Ezeket 2.5 millió diák látogatja összesen.
1: We have today 596 medical institutions.
0: 596 egészségügyi intézménye van az egyházban.
1: More than 22 million patients go through our medical system in the world.
0: Több mint 22 millió ember ment át ezeken az egészségügyi
1: intézményeken. We have 58 publishing houses.
0: 58 kiadó hivatala van az egyháznak.
1: With more than $188 million being produced in literature and publishing.
0: És több mint 188 millió dollárt költ kiadványokra.
1: It's incredible the influence of a prophet in the midst of God's people.
0: Hihetetlen, hogy milyen befolyása volt Isten prófétájának Isten népe körében.
1: But as we end, as I end this presentation, I want to come back to Revelation 19:10.
0: Befejezésül szeretnék visszatérni Jelenések könyve 19. fejezet 10. verséhez.
1: We have studied the canonical prophets that foretold the coming of the Messiah.
0: Tanulmányoztuk a kanonizált iratokban lévő prófétákat, azoknak az iratait, az eljövendő Messiásról.
1: And those who testified about the risen Messiah.
0: About them.
1: And those who testified about the recent Messiah.
0: Yeah. És azokat, akik tanúskodtak a feltámadt Messiásról.
1: The Old Testament prophets, canonical, moved the vision of the people toward the cross.
0: Az emberek figyelmét az Ószövetség kanonizált prófétái a keresztre irányították.
1: And the New Testament prophets saw the moved the vision of the people of God about the recent Jesus.
0: Az új szövetségi proféták, akiket kanonizáltak a Bibliában, azok pedig a feltámadt Krisztusra irányították a figyelmet.
1: But both canonical prophets moved the people of God to see Jesus Christ lifted.
0: De ezeknek a kanonizált profétáknak mindkét csoportja Jézus Krisztusra, mint felemeltetettre irányította a nép figyelmét.
1: Similarly, our non-canonical prophet.
0: Ehhez hasonlóan egy nem kanonizált proféta.
1: As the non-canonical prophets of the Old Testament.
0: Úgy, mint az Ószövetségben is meglévő nem kanonizált
1: proféta. As the canonical prophets of the New Testament.
0: És az új szövetségi nem kanonizált proféták.
1: She has lifted Jesus Christ in our midst.
0: Ellen White is a felemeltetett Jézusra irányítja a figyelmet.
1: So we ask ourselves, has Ellen G. White lifted up Jesus as our Savior and Redeemer?
0: Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy Ellen White a felemeltetett Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet, mint megváltóra és üdvözítőre?
1: Yes, she has.
0: Igen, ez az, amit ő tett.
1: So I invite you this afternoon, brothers and sisters.
0: Ezért ezen a mai délutánon arra hívlak benneteket, testvérek.
1: Let us contemplate Jesus Christ risen in the cross.
0: Emlékezzünk Jézus Krisztusról, ahogyan felemeltetett a kereszten.
1: Risen from the tomb.
0: Aztán, hogy feltámadt a sírból.
1: Risen on the heavenly sanctuary.
0: Aztán, hogy felemeltetett, vagy felment a mennyei szentélybe.
1: And risen from the tomb, from the throne of God.
0: És aztán, ahogyan felkel az Isten trónjáról.
1: To come to this earth.
0: Hogy eljöjjön erre a földre.
1: And to raise us all in the clouds of glory.
0: És mindeneket magával vigyen a felhőkbe.
1: With him in heaven.
0: Magával együtt a mennybe.
1: Let us listen to the word of our loving prophet.
0: Ezt a szolgálatot töltse be az élő proféta a mi életünkben.
1: May God bless you.
0: Isten áldjon meg bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: hír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávóti ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3-kor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton 21 óra 22 perc. A Sávót a Tóra adás ünnepe 50 nappal van Pészák után. A Tórában egyrészt, mint a gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképpen a Tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógában. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, melynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott Tórát, megtartjuk és meghallgatjuk felkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett aztán be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóti értelmezés. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Sávót ünnepén, amikor a Tóra átadását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk. A Devárin könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárin 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt. Mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Csütörtökön kezdődött a zsidó ünnep, amelyből ered a pünkösd. Az idén május 21-én sütétedéskor kezdődött, és május 23-án sötétedésig tart, azaz ószövetségi zsidó vallási ünnep a Sávót, amelyből a keresztény pünkösd ered. Az ünneplők ilyenkor virasztanak, elmélkednek, és teljes ünnepi ételeket fogyasztanak, többek között sajttortát és aranybarnára sütött túrós palacsintát. A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A pünkösd onnan kapta a nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított 7 hét utáni első, azaz 50. napra esett, akárcsak a zsidó Sávót ünnepe Pészak után. Klezmer, Flódni és utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben május 26-a és 31-e között. A csaknem egy hetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban zsinagógiai tárlatvezetések is helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven, először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Na, aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen. Hát akkor kezdhetünk is.

Ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze sokkal rövidebben. 553. kérdésünk, mit jelent az, hogy Jézusnak nem volt elég jó a messze földön híres jeruzsálemi templom, ő egy szebbre vágyott. Igaz ez? A válasz. Igen. Mert a végtelen és hatalmas Istent nem lehet bepréselni egy ládába vagy egy kőépítménybe, még akkor se, ha azt templomnak hívják. Azok mégiscsak hideg kövek, hideg aranyak, ezüstök, hideg kárpitok voltak. Ezek mind csak utaltak arra, hogy Isten a népével van, és ez a szertartások helye is. És akkor térjünk vissza a kérdésünkhöz. Tényleg igaz, hogy Jézusnak nem volt elég jó a messze földön híres jeruzsálemi templom? Ő egy szebbre vágyott? Igen, az állítás teljesen igaz. Na de mégis, mi lehetett ennél szebb templom? Nos, az, amire ő vágyakozott. Ő rád és rám vágyakozott. Azt szerette volna, ha a törvénye, az ő teremtési szabályai rendje nem hideg kőfalakba vannak zárva, hanem a forrón szerető emberi szívekbe. Na de miért fontos ez? Hát, gondold csak el, általában két út áll előtted. Megteszed a jót fogcsikorgatva, mert nem akarsz büntetést, vagy megteszed szívből, kedvesen, mert te is tudod, hogy ez így helyes. Na, anyának, apának melyik esik jobban? Nos, Jézusunk is az ilyen kedves szívekre vágyik, melyekbe szeretne beköltözni, és ott élni veled és velem, minden lélekkel, akik szeretik őt. Ugye, hogy mennyivel fényesebb templom egy érző emberi szív, mint a hideg kövek? Remélem már te is tudod. Ötszázötvennegyedik kérdésünk volt. Jákob két unokája iker volt, és az elsőnek születő kezére piros fonalat tettek, hogy jelezzék. Na de volt-e még ilyen ikerpár a Bibliában? A válasz. De miért olyan nagyon fontos, hogy ki volt az első szülött férfi a családban? Hát azért, mert ő dupla részt örökölt minden fiú testvér között. Ő lett a családfő, ő vezette a gazdaságot, és az ő szava volt döntő mindenben. Amikor ikrek születtek, azért jelölték meg gyorsan azt, amelyiknek a test része leghamarabb született meg, hiszen hatalmas dolgok dőltek el egy-két perc alatt. Ábrahám atyánk unokái, Izsák fiai ikrek voltak. Világra is jött az első. Vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Aztán világra jött a testvére, kezével Ézsaú, az első szülött, sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. De Ézsau az első szülöttségét egyáltalán nem becsülte sokra, sőt, el is adta egy tál ételért. Aztán az 1 Mózes 38-ban olvassuk Júda iker fiainak a születését. Amikor az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, vörös fonalat kötött.

0: Jézusnak a saját szavait kereste, Jézus saját tetteit, tehát hogy kikutassuk, mi az, ami tényleg mondott. Nagyon, egyébként nagyon jó és termékeny, mert tényleg azt lehet mondani, hogy biztosan tanította őket imádkozni. Tehát nem volt elég neki a rabbinisztikus ima.
1: Igen. Honnan, miből nőtt ki, találtam itt, te könyved segítségével is, de ezt én már Vermestől is hallottam, egy ilyen zsidó imát, hogy dicsőítessék és megszenteltessék az ő nagy neve a világon, amelyet teremtett akarata szerint uralkodása az ő országát a ti életetekben és napjaitokban, és Izrael egész házának életében mihamarább és nem sokára nagy neve dicsőítessék mindörökkön örökké. Hát azt lehet mondani, hogy nyomokban
0: igen.
1: Fölcsendül a mi atyánknak egy-két gondolata is.
0: Így van, tehát az biztos, hogy és Vermestén azért olvastam, vagy azért örültem, hogy olvashatom, mert hogy arra világított rá, hogy gyakorlatilag minden mondata a mi atyánknak valamiképpen megtalálható a zsidó imádságos hagyományban. Én nekem vannak zsidó
1: imádságban. Nem egybe, itt
0: nem így, nem egyben, igen, nem egyben, igen, nem igen, egyben, igen, nem. Igen. A hagyományban,
1: világos.
0: Tehát, és az a Jézusi alkotása ugyanezt egybe teszi. Hogy ez olyan, mint egy ilyen Twitter üzenet, vagy nem tudom, micsoda, egy nagyon-nagyon rövid. Ugye a zsidó imák nagyon bűbeszédűek, sok-sok.
1: Igen,
0: Jézus
1: igen.
0: Nagyon töményen,
1: ez
0: röviden.
1: Ez is egy különbség. Igen,
0: ez is egy különbség. És hát nagyon tetszett nekem, hogy azt hiszem, hogy a végén van a könyvnek ez a kis idézet, hogy a főpap túl sok ideig imádkozott a templomban, és akkor szemére vetik, hogy miért imádkozik ilyen sokat. Hát, és mondja, hogy hát miért baj, hogy sokat imádkozik? Megrémíti a népet, hogy ennyit kell imádkozni. És milyen szép ez, hogy ez egy rövid ima, ami a minimuma az Istenhez való kötődésnek. Tehát nem kell órákat imádkozni, nem kell.
1: De
0: lehet.
1: A Jézus azért azt is elmondja, hogy hogyan is és hol is kell imádkozni?
0: Hát ugye a szüntelenül imádkozzatok, ugye ez egy olyan bibliai idea, amire született egyébként az egész ortodox spiritualitás, az a Zarándok című
1: igen.
0: Könyv, és én magam is használom ezt, de ez már az emberi szükséglet, de nem Isten várja el. Az Isten jelenlétében való élés, az az igazi imádság. És Jézusnak ezért mondom, hogy nem véletlenül különbözteti meg az ő atyát a mi atyánktól, miközben ugyanaz az atya.
1: Előre, de azt is hangsúlyozza, természetesen, hát ugye látogatta a zsinagógát és a akkori hídgyakorlatot művelte, de azért azt is elmondja, hogy ne a nyilvánosság előtt fitoktatott, hogy tudtok imádkozni, hanem vonuljatok vissza.
0: Hát a cellátokban igen, te is ráadásul ott a kripta szó szerepel, amiből ti saját kis kriptátokból vonuljatok vissza. Én azért
1: ahol
0: az...
1: ti Istennel személyesen.
0: Igen,
1: a,
0: igen.
1: Tehát a személyesség és bensőségesség, azért ez egy Jézusi gondolat. Elképzelt, hogy fölbukkan a előzmények körében is.
0: Persze, meg hát azért ne felejtsük el, hogy a zsidóságnak van egy fória velünk szemben, nem tudom, néhány évezred előnye
1: hát
0: van velünk szemben az Isten kapcsolatban, de egy biztos, hogy az a fajta szem, és ezért próbáltam ezt mondani, hogy az igen. Én atyám és a ti atyátok, igen. Az én Isten, hogy ő neki egy egészen bensőséges kapcsolata van az atyával, amit próbálunk tőle megtanulni, és ez a ritualizáltság, amit mi művelünk papok, tehát hogy hogyan kell tartani a kezedet, meg amit. Tehát ez teljesen ellenkezik Jézussal.
1: Igen, jó. Akkor vágjunk bele, mi atyánk.
0: Hát...
1: Kiről van itt szó? Kinek a tulajdona?
0: Ez jó egyébként, ez jó. Ez minden vallásnak, és azt mondta nekünk annak idején a Nemeshegyi atya, Isten nyugtassa, én nekem megadatott azt, hogy együtt taníthattam vele, és így, de hát egy állandóan hadakoztunk mindenféle okok miatt is. Amikor ezt mondta, akkor se értettem, aztán évek kellettek, hogy megértsem, amikor azt mondta, hogy a monoteista vallások türelmetlenek. És akkor így, mintha ez valamilyen rossz kritika lenne, és akkor helyette legyünk politeisták, mert azok türelmesebbek. Aztán rájöttem, hogy igen, tehát van valami, amikor egy monoteista vallás azt hiszi, hogy birtokolja. hogy privatizálják

0: állhatja, hogy kisajátíthatja, bezárhatja az Istent. Volt is egy ilyen vicc, hogy a mennyek országba megy föl valaki, ezt viszik körbe, és akkor mindenütt hallelujázás van, és mindenütt újonganak, és akkor mondja, hogy maradjunk csöndben, mondja Szent Péter, mert itt vannak a katolikusok, és azt hiszik, hogy csak ők vannak itt. Tehát ott csöndbe kell maradni. Tehát ez a mi bűnünk szerintem. Az Isten, a mi Istenünk, mindenki istene. És ettől vagyok katolikus, ezt az egyetemességet, és most már hiszek egyet is így mondjuk.
1: Jó, csak itt atyáról van szó. Hát én apukámat atyának neveztem volna, vagy gondoltam volna, az apához képest az atya, pláne apukához képest az atya, hát egy ilyen nagyon merev és valahol nagyon fönt van, és hát ugye te kifejted, hogy itt ennek a leghelyesebb fordítása az apuka vagy az apuci lenne, ami azért meghökkentő, ilyen ennyire bizalmasan szólítja meg Jézus.
0: Igen, tehát ez megint az ő viszonyát mutatja, tehát az ő kapcsolatát a
1: atyával.
0: Hát igen, és ezt akarja nekünk továbbadni, hogy mi is így álljunk hozzá, és most a hétvégén próbáltam ezt pont prédikációban is mondani, hogy nekünk muszáj mindig fölülírni a saját ösztönös viszonyunkat. Ugye mondtad, hogy a te apád, az én apám. Mindegyikünknek megvan terhelve, így vagy úgy, akár jó volt, akár rossz volt, de megvan terhelve. Az van egyfajta tapasztalatunk, egyfajta előítéletünk ezzel kapcsolatban, és ezért kell mindig korrigálni, mindig vissza, amikor lőttünk a puskába, hogyha félrehúzott, akkor más ellen kellett tartani, mert igen, hogy tudom, hogy félre fog húzni. Az én viszonyom a mennyei atyához, az megvan terhelve a saját földi apámmal. Akinek gyereke van, annak megvan terhelve a saját mennyei atyához való kapcsolata, a saját apasságával, anyasságával. Ezért ezt állandó megtérésre szorulunk.
1: Anyasságával? Igen. Igen. Na de hát akkor egyáltalában a mi atyánk milyen jogon atyánk, amikor Isten...
0: Nincs neme. Hát igen. Igen. Isten nem férfi és nem nő. Ennek ellenére mégis Jézus atyaként nyilatkoztatta
1: ki. Feminista teológia nem joggal követeli, időnként mondjunk, hogy mi anyánk.
0: Nem. Én nem gondolom egyébként, tehát azért, mert, tehát hogy volt valamelyik esztergomi segédpüspök, akiről mondták, hogy ő zsinatot annyira sikerült túlvinnie, hogy nem csak ablakot nyitott a világra, ki is esett rajta.
1: Igen.
0: Nem kell túl... Tehát nyilvánvalóan Isten nincsen neme, de ez egy lábjegyzet ahhoz, atyaként szólítja. Jézus atyaként nyilatkoztatta ki, atyaként beszélt róla, és ez kell a hívő Isten kapcsolat, kell az imádság, kell a közösség, például az, hogy most mi itt beszélgetünk, hogy ezt újra és újra tudatosítani, hogy Isten nincsen neme.
1: Jó, azért ez a nagy intim atya megnevezés, az apuka, apuci, ez azért a túlságosan maszkulin Istentől elvisz minket egy kicsit.
0: Biztos, de én nekem nagyon tetszik az egy Ursaling nevezetű svájci templomban van úgy fölfestve a Szent Háromság, ahol a Szentlélek az lány, egy kislány, tehát a Szófia.
1: Igen.
0: És én külön gyűjtem, van egy egész gyűjteményem, amikor a Szentlélek nőként van ábrázolva. Én nem szeretnék olyan Szent Háromság ábrázolás, hogy Jézus, vagy a mennyei atya anyaként. Nem, de az igen. Nyilván ez is butaság ilyen értelemben, de egyszer egy gimnáziumban hívta meg valamelyik osztályba, hogy beszélgessünk, és akkor mondtam, hogy nyugodtan egy lány is eljátszhatja Jézus szerepét, mert igen, nincs ilyen.
1: Jó, tehát itt arról van szó, ez egy kulturális kérdés.
0: Így van.
1: Tehát nem egy teológiai.
0: De Jézus ő nem ejtőernyős volt. Ő beletestesült egy népbe, annak a szokásaiba, és az a nagyszerű, ahogyan ő másként állt hozzá a nőkhöz, hogy az első evangelista az Mária Magdolna volt.
1: Igen. Akkor hallgassunk egy kis zenét, könnyű volt választani, hiszen a mi atyánknak rengeteg zenei feldolgozása van.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hankovszky Béla Jácinttal, Jézus mi atyánk jár. Aki a mennyekben vagy, mit jelöl a menny helyet?
1: Nem, biztos, hogy nem. És hát nem, amikor állítok azt mondta, mint a Neil Armstrong, hogy voltam a fönn az űrben is, nem találkoztam Isten. Tehát Isten nem az űrben van. Számomra ez megint egy ilyen zsoltár, tehát zsidó imádság, hogy szememet a hegyek fölé emelem, honnan jöhetne segítségem, hogy az imádkozás iránya az, hogy fölemelem a tekintetemet. Igen, és igen. Ez inkább, tehát benne van a fűben, a fában, a vízben, igen, a világos. Virágban, de mégis valahová emelni kell a tekintetemet. Számomra ezt jelenti.
0: Azt is írod, hadd idézzelek, hogy egy létmódot jelent, és nem helyet, de hát igen.
1: Viszonyulás.
0: Igen. Nehezebb dolog már a szenteltessék meg a te neved. Ki kit szentel?
1: Hát igen, ez
0: egy passzívum, tudjuk.
1: Igen. Nézd, én számomra, tehát mivel én tenyésztett katolikus vagyok, ennek következtében én belenőttem, tehát a mi atyánk imádkozásában nekem ezekkel nem sosem volt problémám. Amikor a könyvet írtam, akkor problémává tettem, és próbáltam utána nézni, egy sok okos ember egyházatja, meg nem tudom kicsit, hogyan. Igazából ez arra vonatkozik, hogy ott, hogy a te neved szent legyen, tehát, hogy nem én szentelem meg az ő nevét, hanem ő tudja szentté tenni általunk, a történelem által, az emberek döntései által, a teremtés kibontakoztatásával, hogy nem letiporjuk a világot, hanem kibontakoztatjuk. Tehát, hogy azt kérjük Istentől, hogy adjon meg mindent azért, hogy az ő nevének a szentsége, az ő nevének a nagyszerűsége és gyönyörűsége az látható legyen.
0: Aha. Legalább ilyen fejtörést okoz sokaknak, és éppen a már valamelyes képzettebb vallásosoknak, a jöjjön el a te országod.
1: Igen.
0: Az országról nagyon sok szó esik az evangéliumokban. Mondhatni, hogy a mennyek országa az a program, amit hirdet Jézus. Azt egyszer tudjuk, hogy nem e világról való. Ugyanakkor ennek ellentmond, és nagy örömömre Jézus világossá teszi, hogy ez a nem e világból való ország már köztetek van. Most akkor mi a helyzet az országgal, az Isten országával?
1: Hát ugye a Máté...
0: Mert azt mondjuk, hogy jöjjön el, mint ez a távoli jövőbe lenne, miközben Jézus hangsúlyozza, hogy már köztetek. Igen. A tanítványok között, meg hát mindenki között, a kortársak között. Mi köztünk is, igen, ahogy most itt beszélgetünk.
1: Ez egy nagyon jó, az a Maranata szó. Ugye a Szentírás betű is szó köz nélkül folyamatos szövegként maradt fönt, és utólag tördelték föl, és az a Maranata, annak megfelelően, hogy hogyan tördeled, annak megfelelően jelenti azt, hogy már eljött,
0: aha,
1: és az, hogy jöjj el, mert még nincs itt. Tehát hát már itt van, és még
0: nincs.
1: És ez a, nem, de én azt gondolom, hogy ez az, ami nekem egy ilyen vezér mondatom, hogy Pilinszkitől, hogy végül is nekünk magunknak muszáj présbe kényszerülnünk, befejeznünk a mondatot. Mondat elkezdődött, a mondat íródik, a mondat hangzik, és én fogom befejezni. Én vagyok az, aki ezt az országot, ezt az isteni uralmat így vagy úgy megvalósítom, az a saját életemben fölfedezem benned, fölfedezem abban a szegényben, a hajléktalanban, nem tudom, csodában. Ez az én dolgom.
0: Igen, nekem visszakoznom kell, amikor úgy értelmezem, hogy Isten országa már köztetek van, hogy együtt csináljuk. És nekem
1: nem.
0: Feladatom van.
1: Persze.
0: És társszerző vagyok.
1: Így van. És ki, tehát nem egy kör van, aminek van egy fókusz, hanem ellipszis van, két fókusz. Az egyik én vagyok.
0: Ha legyen a te akaratod, ez megint csak, pláne a mai ugye szónak a legjobb értelembe vett liberális világban, ahol a szabadság egy fontos érték, hát a Jézusi érték is, én szerintem. Tehát akkor ez a akaratod, ez azt jelenti, hogy én nekem kus, hogy alárendelt vagyok?
1: Nem, semmiképp sem, de megint azt mondom, hogy nekem ezzel azért valószínűleg a neveltetésemből adódóan.
0: Persze.
1: és ezért kell nekem is tanulnom a többiek által az Úristen ismeretét, mert hogy nekem ezzel semmi bajom nincsen. Jézus mindig azt mondja, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Jézusnak van saját akarata, ugye az azt jelenti, hogy valóságos ember volt. Ha nem lenne saját akarata, akkor egy báb lenne.
0: Igen.
1: Még ha a legmagasztosabb Istennek is a báb, de csak Igen. a bábja. Van saját akarata, és szeretetből alárendeli magát az atyának is. Én azt gondolom, hogy ez az önkiszolgáltatás, tehát a önmagam kiszolgáltatása az a szeretetnek a mértékegységet, amilyen módon kiszolgáltatom magamat másnak. A portásnak, a feleségemnek, a férjemnek, akkora a gyerekemnek.
0: Legyen meg a te akaratod, ez minden fele barátnak is szól?
1: Abban az értelemben, amennyiben az önzés az a sátáni bűn. Tehát amikor az, ne az legyen, csak az én akaratom, és látjuk, hogy minden diktatúra erre épül föl,
0: hát igen.
1: és bukik meg előbb-utóbb mindig, mert hogy az önzés az a saját önakaratom, és abban nincs közösség, hiányzik belőle. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Lukácsi változatban nincsen benne ez, hogy legyen meg a te akaratod.
0: Igen,
1: tehát, hogy
0: igen.
1: Ez egy kifejezetten, ugye Máté zsidóknak, zsidósból megtértenek így, ez egy zsidó gondolat.
0: Igen,
1: a Lukácsnál ez nem volt fontos.
0: Igen.
1: És ezen harcoltunk mindig a Nemesegyi atyával,
0: hiszen,
1: mert ő mindig azt mondta, hogy ez a legközepe. Nem, az a közepe a mi atyánknak. Én azt a Takács Gyula féle változatot, én nagyon-nagyon kedvelem őt, még ma is él, hála Istennek, egy biblikus lelkipásztor. Ő azt mondta, hogy a közepe, az, hogy mindennapi kenyerünket.
0: Most jön a mindennapi kenyerünket, igen.
1: Mert azt az atyától kérem.
0: Úgy tűnik, hogy nincs különösebb probléma. Arról már hallottunk, hogy mondjuk az eszkimók a mindennapi fókádra fordítják a kenyeret, és akkor helyén is van a dolog. Ám de mégsem, okoskodjunk itt is, kötözködjünk, de most a szónak a legjobb értelmezzük, ugye? Akkor ez nem csak a betevő falat, hanem még mi.
1: Hát ugye Jézus éppen a mai evangéliumkor, amire készültem, így pont, hogy ne olyan eledel után törekedjetek, ami veszendő, hanem ami megmarad az örök életre, amit nem ami félreeső helyre kerül, ahogyan a Biblia ilyen eufémisztikusan fogalmazza a dolgot. Tehát, hogy nem csak, szintén Zsoltár, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Ugye Jézus ezzel hallgattatja el a sátánt, amikor a kísértésekor. Magyarul minden, de ugyanakkor az is ott van bennem, az a Pilinszki mondat, hogy aki 40 napos éhezés után kenyérre gondol, az valódi kenyérre gondol, az enni akar, annak nem jöhetek én az evangéliummal, ez lakassam jól is, ahol az egyház megjelent, ott mindig kórházat, iskolát hozott létre, ispotályt, és próbálta jól akadni az embereket, hogy egyáltalán vágyódjanak valamire, ami több annál, mint amit megeszel.
0: Igen, igen. És akkor ebbe ez a mindennapi kenyér gondolat ahhoz is kapcsolódik, a másik nagyon fontos jézusi mondáshoz, nagyon konkrét szituációba keletkezett, ugye 5000 ember vette körül, és már nagyon régóta hallgatták, és megérezhettek közben, és akkor a tanítványok ugye ott esetlenkednek, legalábbis hát ugye így is lehet olvasni.
1: Hát az.
0: Csak azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Tehát ide lehet ezt is kapcsolni.
1: Így van.
0: A mindennapi kenyérhez.
1: A tanodának a kis kártyáján ez a mondat, hogy ti adjatok nekik enni, pont emiatt, hogy ezt nem lehet rátolni Istenre. Egyszer valaki mondta, hogy miért imádkozunk úgy, hogy annak is, akinek nincsen, mert mi nekünk kell adni. Nyilván tudom azt, hogy nekem kell enni adni, Isten adja a tehetős, olyan szép magyar szó, hogy valaki tehetős.
0: Mm-hmm. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a vétkezőknek. Megbocsátás nyilván egy nagyon komoly feladat. Jézus erről többször beszél, nem csak 7-szer, hanem 77-szer. De hogy is van ez feltétel nélkül?
1: Hát én, ugye ez megint megér egy misét, vagy többet is.
0: Hát igen.
1: Én azt szoktam mondani, hogy megbocsátani annak lehet, aki bocsánatot kér. Tehát Aha. én most azt mondom neked, így leereszkedően én megbocsátok neked. Ezt nekem ne bocsássál meg, mert én nem kértem bocsánatot. Hányszor van ez a paternalista, ilyen leereszkedő, hogy én megbocsátok neked, de nem kértem bocsánatot. Annak nem lehet megbocsátani. Ugyanakkor viszont mégis van az a feltétel nélküliség, tehát hogy Nem kell, hogy ott kalosszát járjon nekem, habuban üljön előttem. Ez megint ez a megbocsátás kényszere, a megbocsátás lehetősége, a megbocsátás krisztusi parancsa az olyas valami, mint egy tüske a köröm alatt egy életen keresztül viseljük.
0: Megbocsáthat-e egy nem nagy lelkű ember, egy bűnös ember? Milyen alapon?
1: Nekem az egyik kollégám mondta ezt, hogy akinek megbocsájtjátok a bűneit, meg lesz bocsátva, és akinek nem bocsájtjátok meg, annak nem lesz megbocsátva, és ezt ő kisarkította arra nézve, hogy mindegyikünk, akitől bocsánatot kérnek, annak van hatalma megbocsátása. És azt csak én tudom megcsinálni, hiába megy el gyónni, ha én nem bocsátottam
0: meg. Mindenkinek van hatalma, és mindenkinek tudhatni a bűnös embernek is. Akkor ne vigy minket kísértésben, de most összekapcsolom, de szabadítsd meg a gonosztól. Itt én nagyjából helyre tudom tenni, leginkább a dezavar azonban.
1: Így van. Én azt mondtam, én azt is írom, azt hiszem a könyvben, hogy számomra a mi atyánknak, vagy ez a de, ez a félelmetes, szörnyű de. De magyarul ez olyan, mintha tehát a gonosztól való szabadulásnak, tehát itt olyan, mintha feltétel lenne, vagy számomra ez a de, ez nagyon zavaró. De nem lehet kiretusálni, tehát mondom.
0: Maradj, nem.
1: Szed, és megnéztem minden fordítást.
0: Nem tudunk mindent. Nem. Kapásból hadd maradjon ez a titok, törjük még az agyunkat, de még azon is törhetjük, hogy ki a gonosz, mi a gonosz.
1: Hát az nagyon. Én azt gondolom, hogy egymás ördögei vagyunk. Tehát én nem hiszek a szarvaspatás ördögben, tehát amikor így ördögöt kiáltanak, tehát, én nem nagyon...
0: abban, hogy az ördög szubstanciálisan is
1: de nem zárom ki, mert ugye a Szentírás beszél róla, és Jézus nem rossz pedagógus, aki csak így fenyeget. Nyilván van természet fölötti gonoszság is.
0: Jó, igen.
1: De jóval kevesebb, vagy másként, mint ahogyan azt mi lefestjük.
0: Én is nagyon így gondolom. De,
1: nem, én abban nem hiszek.
0: Kénykör nélkül.
1: De én is tudok gonosz lenni a másik számára. Tehát amikor...
0: Mindenféle gonoszságról van itt szó.
1: Igen, a szándékos rossz. Mert ugye a ügyetlenek, amikor Ferenc pápa azt mondta, és ez nekem nagyon tetszett, hogy lehetek bűnös, lehetek gyönge, de megáltalkodott nem lehetek. Hoppá. És a megáltalkodottság, ez amikor tudom a szándékosan, mert ugye a gyónók, a katolikus, bocsánat, hogy ennyire felekezeti maradok, de hogy tudva és akarva, de mit tud az ember és mit akar? De tudom, hogy rossz, de nem a rosszat akarom, csak gyenge vagyok.
0: Azért te azt is felveted, és nagyon tetszett nekem, hogy itt gondolhatunk mindenfajta rosszra.
1: Minden, így van. Így van. Tehát én szoktam minden nap imádkozni a háború, az erőszak és a természeti csapások át. Tehát amikor áradás van, most milyen jó lenne egy kis víz. És amikor meg elvisz mindent, akkor egyszer valaki mondta, mert hogy én szoktam imádkozni misében az esőért. És mondta, hogy akkor éppen annyi eső esett, hogy azért vigyázzon már, hogy miért imádkozom, mert akkor hirtelen annyi eső jött, az sem volt elég. Tehát magyarul a természeti csapások is rosszakká tudnak, és gonoszság származik belőle, mert az ember irigyé válik, mert önzővé válik, mert mennyire fura számomra, hogy az emberek azt mondják, hogy milyen jó idő van, mert süt a nap.
0: De gondolhatunk minden betegségre is.
1: A betegségre is, így van.
0: Gondolhatunk a sikertelenségre.
1: Mindenre.
0: Nagyon érdekes a tél az ország hatalom, a dicsőség. Ennek is van, hogy a zsidó
1: igen,
0: eredete. De itt a hátralévő időben hadd kérdezzem meg, hogy erről külön kéne beszélgetnünk a mi atyánk parafrázisairól.
1: Hát az is megérne több misét. Én azt gondolom, hogy onnan látszik, hogy ennyi parafrázisa van, hogy mennyire lényeges, mennyire lényegre törő, hogy mennyire elégedett az ember, hogy ilyen rövid.
0: Igen.
1: És ezért aztán tupirozza, és parafrázisokkal veszi körül. Ez a kiegészítés, ugye ez a katolikus egyházunknak az egyik ilyen nagy vívmánya volt, amikor bevezette és
0: katolikus
1: előírta.
0: Katolikus mi atyánkokban nem szerepelt?
1: Nem szerepelt, igen, mert ugye a legkorábbi kódexekben nem szerepelt, és ehhez ragaszkodtunk. De hát valójában véve nem idegen a Biblia szellem is.
0: Hát akkor ez már egy katolikus mi atyánkhoz képest a református mi atyánk egy változat volt, egy parafrázis.
1: Igen.
0: De most akkor gondoljunk az igazi parafrázisokra, mondjuk a magyar mi atyánkra, a székely mi atyánkra, a hun mi atyánkra, van katona mi atyánk is, ha már tábori lelkésszel beszélgetek, vagy egykori tábori lelkésszel, és akkor vannak olyan, hát ilyen népkölti, városi népköltészet parafrázisok is. Mi atyánk, Hruscsov, ki vagy a Kremben, átkoztassék meg a te neved, múljon el a te országod, szűnjön meg a te akaratod. Mit gondolunk ezekről a... Hát jó, mondjuk nem a költészet csúcsát képviselő.
1: Hát de én sajnálom rá az időt.
0: Igen.
1: Amikor írtam a könyvet, akkor ami komolyan vehető volt, ugye például az Arany mi atyánk, ami egy népköltészeti...
0: Igen.
1: Azokat elolvastam, vagy idéztem, vagy hivatkoztam rá, de én sajnálom rá az időt. Tehát magam számára. Ezek megint azt mutatják, hogy a mi atyánk mennyire nem kikerülhető.
0: De akkor egy másik fajta parafrázisról hadd tegyek említést, mondjuk Szent Ferenc mi atyánkja,
1: igen.
0: vagy Luther mi atyánkja. Erről mit gondoljunk?
1: Hát az, ez mind számomra azért jó, meg azért olvasok egyházatyákat, mert megvilágítják azt, ami számomra fontos, ami számomra szent, ugye Jézus mi atyánkját, és jobban érthetővé teszik. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta számomra magyarázat, kommentár, inkább így mondanám, kommentár, az Isten igéjéhez. Tehát, hogy jobban megérteti.
0: És akkor Babics és Áprili hát atyánk verseiről mit mondunk?
1: Azt, hogy hála Istennek. És én nagyon, nagyon boldog vagyok, és már egy ideje ezt csinálom, hogy megpróbálom összeszedni a szép irodalmi vetületeit a egy-egy témának, akár az Ábrahámzsátnak, akár a mi atyánknak, akár a Tékozó fiúnak, hogy még közelebb hozzuk érzelmileg az emberhez azt, ami számomra szent. Tehát, hogy ez kedvelt is legyen. Ugye, amikor Jézus megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem, akkor az agapész me, azt kérdezi, hogy te szeretsz engem, hajlandó vagy-e bármire. És Péter azt mondja, hogy filejsz-e, kedvellek téged. És hogy én kedvelni is tudjam a mi atyánkot. Tehát nem csak szent legyen ilyen magas mennyben, hanem hogy érzelmileg is, ez erre jó a költészet számomra. És nagyon jó, hogy a magyar költészet, tehát ez egy szakrális költészet. Egyszer csináltam azt úgy lelki gyakorlatot, hogy nem csináltam más, levettem 4 szép versek évfolyamot, és elkezdtem olvasni, és tele volt, pedig ez a 80-as éveknek az termése volt. Tele volt szakrális versek.
0: Mit gondolsz arról, mert erről nem olvashatunk a Bibliába, hogy imádkozták-e akár Jézussal együtt a tanítványok, amire megtanította őket?
1: Szerintem Jézussal nem imádkozták együtt, én azt gondolom. Az miért? Viszont tudjuk, mert annyira intenzív volt az ő jelenléte, hogy nem volt szükség egy formulára, tehát valami, amit megtanultam.
0: Egy érdekes gondolat.
1: Mert jelen volt, tehát ott volt.
0: No, én azt gondoltam, egy közösségnek ez szokássává válhatott.
1: Én szerintem zsoltárokat imádkoztak.
0: Zsoltárokat ennyiben maradtak.
1: És ezt írja a Szentírás is, hogy zsoltárt énekelve mentek ki a Getszemáni kertbe.
0: Ezt tudjuk.
1: De ettől függetlenül a didaché, ami nagyjából egykorú az új szövetséggel, ugye abban a szerepel, hogy imádkozták a mi atyánkot. Tehát a legkorábbi keresztény közösségek már használták a mi atyánkot, tehát imádkozták, és már a beszélgetés előtt, a felvétel előtt mondtam neked, hogy nagyon megdöbbentem, hogy én azt hittem, hogy ez minden kereszténynek alap, hogy naponta elmondja a mi atyánkot, egyszer vagy többször, ugye mi katolikusok sokszor. És akkor valami ilyen új protestáns közösségben voltam, és ilyen lelki napon, és kiderült, hogy ők ezt egy mintának tartják, hogy ennek a mintájára kell nekem a saját szavaimmal imádkozni. Tehát, hogy az, hogy ez Jézustól van, hát mi mindez ragaszkodunk, nem? Hát ezért van az ereklye tisztelet, vagy annak a megszentelt formája, meg van ott teljesen nevetséges, amikor a sztároknak a nem tudom, hogy a gatyáját árverezik el. Tehát mi ragaszkodunk a valami tárgyszerűséghez. Hát mi ennél szentebb, mint hogy a mi atyánkot, a Jézus tanította, ő adta számba, ő fogalmazta meg. Hát ennél nekem, és azért, mert nekem tényleg úgy van, hogy ha bármennyire is rosszul vagyok, vagy szarul vagyok, vagy elkeseredett, attól mi atyánk az a minimum.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hankovszky Béla Jácinttal, Jézus mi atyánkjáról.
2: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Hangot adni a fájdalomnak, Varga Gyöngyi jegyzete. Az uralkodó hatalom nem adja föl magától elnyomó pozícióját, ezért a kiszakadás és szabadulás folyamata sohasem diplomáciai úton kezdődik el udvarias hangnemű, íróasztaloknál folytatott tárgyalásokkal. Ez a folyamat egyáltalán nem nevezhető boldogító, euforikus történésnek, itt az áldozatok vannak kulcsszerepben. Fájdalmaikkal, fizikai és lelki sérüléseikkel, félelmeikkel, nekik kell megtenniük az első lépést, hogy kiszabaduljanak a súlyos függőségbe taszító rendszerből. A kiszakadáshoz szükséges erő abból a nyilvános folyamatból ered, ahogyan az áldozatok fájdalma artikulálódik. Ez a civil engedetlenség egy valóságos közösségi aktus, mely az elnyomó hatalom miatt fájdalmas, őszinte felkiáltásban nyilvánul meg. A fájdalom megtapasztalása önmagában még nem forradalmi, a rendszer nem tagadja, hogy a fájdalom szenvedés, realitás elengedhetetlen vele járója működésének. A bibliai Egyiptom belekalkulálja hatalmi struktúrájába a szenvedést. Fontos azonban látni, hogy mindaddig, amíg a fájdalom észlelése privát, elszigetelt tapasztalat marad, és ez a belső folyamat nem lép át a nyilvánosság területére, nem generálódhat szociális erő, mely berobbantja a változás folyamatát. Nem csodálkozhatunk hát, hogy sem az akkori elnyomó rezsimek, sem a többi hatalom Egyiptom óta nem tűri a nyilvánosságból feltörő transformatív erőt, hanem elkeseredett küzdelmet folytat ellene. A totalitárius birodalmak minden időben arra törekednek, hogy korlátozzák a gyülekezési szabadságot, mivel ott, ahol az emberek találkoznak, hangot adhatnak elégedetlenségüknek, előtörhet a társadalmi harag, mely szenvedélyes, forradalmi tetteket idézhet elő. A fölkiáltás a belenyugvás csöndjének megtörése. Valódi, tényleges szembenállás a hatalommal, politikai, gazdasági, teológiai, liturgiai, pszichológiai értelemben egyaránt. Ez a valóság alternatív észlelése. Abban a pillanatban, amikor felszakad a kiáltás a szenvedők torkából, helyet kap a nyilvános közbeszéd. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta a panaszkodásukat. 2 Mózes 2.23-24. Az Exodus narratív egyik legdöbbenetesebb mozzanata ez a fölkiáltás, amely egyelőre még céltalan, hiszen nincs konkrét címzetje. Azok, akik először fölkiáltottak, még nem tudták, hogy Jahve ott van, hallja őket, mivel nem ismerték őt. Csak és kizárólag a szenvedés emelte magasba az emberi hangot a közösség panaszos sírásaként. A változás lényege és egyetlen forrása, ha megbízunk saját fájdalmunkban és társunk fájdalmában, amely olyan, mint a miénk. Ezt a panaszt Izrael tanúságtétele szerint Jahve magához vonza, felöleli, befogadja és honorálja azzal, hogy meghallja. Az emberi segélykiáltás isteni döntést indikál. Ez a bizonyosság az Exodus történet tartó pillére, enélkül a meghallgatás, válasz, elfogadás nélkül a narratíva egyszerűen összeomlana. Ezzel a történeti mozzanattal Izrael tanúságot tesz arról, hogy a kiáltás nem egy üres égbe irányul, nem vákuumba hatol. Jahve megjelenése a narratívában ugyan teljességgel meglepetésszerű, Ugyanakkor a nép hitvallásában már bizonyosság. A fájdalmat észre kell vennie annak, akire tartozik, a szenvedőknek, a szenvedés okozóinak, és legfőképpen Istennek. Az Exodus elbeszélés szókimondó nyíltsággal, kérlelhetetlen őszintességgel tanít bennünket, mindenkori olvasókat arra, hogy a fájdalom Istenre tartozik. Nem rejthetjük el a fájdalmat sem magunkét, sem másokét, és nem is rejtőzhetünk el szenvedésünk mögé, ideológiai alapként használva azt a rezignáltságunk, passzivitásunk magyarázataként. A hit kibontakozását, mint közösségi történést csak úgy tapasztalhatjuk meg, ha a fájdalom könnyeit nem töröljük le túl gyorsan a megszüntetésre irányuló bármiféle igyekezetünk kendőivel. Ebben a transformatív folyamatban a sarkalatos pont tehát a fájdalom ereje. Ez a Biblia talán legveszélyesebb belátása. A fájdalom nyilvános megélése teszi lehetővé a közösségi sors újraírását, és hozza elő azt a bátorságot, amely az újnak, a megújulásnak lehetőséget ad.
0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Hangot adni a fájdalomnak, Varga Gyöngyi jegyzete.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Politikai kereszténység az illiberális demokráciákban. Vildma János jegyzete. A politikai vallás természetesen liberális demokráciákban is megjelenhet, bár ezekben az állam és vallás elválasztása miatt egyik sem veheti át a másik szerepét. Az amerikai típusú civil vallás például nem egyházellenes, hiszen a hagyományos vallási tartalmakat a politikában és a társadalomban nem akarják felszámolni, vagyis átformálni, hanem felhasználják őket a szekuláris nemzeti célok érdekében. Vallási meggyőződések és értékek hatják át a politikai életet, és azt, legalábbis a deklarációk szintjén, egyetemes és transzcendens értékeknek rendelik alá. Vallási hivatkozások kerülnek az alkotmányba és a törvényszövegekbe, bibliai idézetek a politikai beszédekbe, állami ünnepek zajlanak egyházias liturgiák szerint, nemzeti emlékműveket létesítenek vallási szent helyek mintájára. A politika így jó részt a keresztény vallásra, egyes felekezetekre és mozgalmakra támaszkodik, és ezek törekednek is arra, hogy hallassák hangjukat, érvényesítsék befolyásukat, és ők alkossák a politika szellemi és erkölcsi erőforrását. Az illiberális demokráciákban a hatalom szintén használja a hagyományos keresztény retorikát, de közben korlátozza a demokratikus alapértékeket. A törvénykezés és a jogalkalmazás ezekben a rendszerekben már nem mindenki számára egyenlő, hanem kirekesztő és elfogult módon érvényesül. Ez a folyamat a parlamentarizmus mozgás terének szűkítésével, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének lebontásával járt, miközben a hatalom egy oldalon formálja saját képére az alkotmányt. A kormány ezzel megteremti annak feltételét, hogy ne kényszerüljön folyamatos egyeztetésre a politikai élet egyéb szereplőivel, ne kelljen ügyelnie a szokás és eljárásrend, a jog, a hatalmi ágak elválasztásának tiszteletben tartására, vagy a társadalmi pluralizmus megőrzésére. Hans Mayer német politológus szerint a hagyományos demokráciák működésének korlátozásával megnyílhat az út azelőtt, hogy a politikai hatalom elérje a lelket is, és megpróbálja átalakítani az emberek gondolkodását, értékrendjét és magatartását. Az illiberális demokráciák vezérgondolata, hogy a nemzet az a szubjektum, amely az értékek hordozója és az erkölcsi integráció biztosítéka. De mást, az egyének, különösen a szegények, a betegek, a hajléktalanok, a munkanélküliek, a menekültek jogait is beleértve, ennek kell alárendelni. Még ha nem tagadják is az emberi jogokat, az etnikai politika nevében kiüresítik őket. Az új jobboldali ideológiák csattanója, abban áll, írja Hans Scherzkorn, bécsi filozófia professzor, hogy az egyetemes érvényű emberi jogok és a partikuláris nemzeti identitás gondolatai közötti feszültséget egyoldalúan a nemzet javára oldják föl. A politikai kereszténység, a keresztény vallás és a nemzeti identitás szoros összekapcsolását jelenti, ami azzal jár, hogy a vallás és a hit politikai ideológiává silányul. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a mai Oroszországban, a mai Egyesült Államokban és a mai Magyarországon is. Az elferdített evangélium és a bezárkózó nacionalizmus visszaél a kereszténységgel, aminek semmi köze sincs a Jézus Krisztus evangéliuma alapján megfogalmazott társadalmi tanításhoz. Az egyházak feladata ez utóbbi következetes képviselete lenne.
0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Politikai kereszténység az illiberális demokráciákban. Vildmai János jegyzete.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, telve Isten iránti bizalommal. A mai íge, 72. Zsoltár, 12. verse, mert megmenti a segítséget kérő szegényt és nyomorultat, akinek nincs segítője. Gondolatok az ígéről. Aki bajban van, kiált. Mi más tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja, kell ennél több. Ha szűkölködöl, hallgatóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten készítette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá. A legrövidebb út az egyenes út. Fuss azonnal az Úrhoz, ne keress közvetítőket. Gyakran így szólsz. Sajnos nincs barátom, aki segítségemre lehetne. Nos, annál jobb. Így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj, mint szűkölködő, és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörög kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a lelki szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson. Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez. Magadra marad, barátom, támaszkodj az ő segítségére. Engem ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog. Jöjj hozzá koldusként, és ő nem utasítja elkérésedet. Jöjj, és egyedül csak az ő irgalmában bízzál. Gondolod, hogy az Úr Jézus, a király, engedt téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy ő király. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Holnap, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az örökség kötelez. Holnap, május 24-én, az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnapon 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal felnőtt, ezt az alkalmat fiataloknak szervezik. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, amely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdes Konferencia és Rendezvény Központ, a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Mindenkit szeretettel várnak. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton, sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Kicsoda az ember? Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mit jelent ez? A teremtés történet nagy prófétai látomása szerint megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ez a rövid híradás emberségünk megbonthatatlan hármas egységéről beszél. Úgy vagyunk személyek, egyéniségek, élőlények, hogy a föld alkotó elemeiből formált fizikai testbe, amelybe az élet lehellete költözött. Fontos tudni, hogy a héber gondolkodás szerint a nefes, azaz élőlény nem a személy egy része, hanem magát a személyt jelenti, éppen úgy, ahogyan a magyar nyelven azt mondjuk, hogy egy település lakossága ennyi meg ennyi lélek. Ez a szó az Ószövetségben 755-ször fordul elő, sok helyen a személyes névmást helyettesíti, és sokszor csak életnek fordítja a Bibliánk. Az ószövetségi nefes az éresz, vágyakozik, kíván. Ebben van érzelmünk középpontja. Másrészt az ember nefese az, aki akar. Ez az, ami vagy talán aki, meghal bennünk, hiszen az Ószövetség szerint a holttest az a holt nefes. Ennek az új szövetségben a psziché szó felel meg, ami bizonyos esetekben egyszerűen embernek vagy életnek fordítunk. Ezt sem tartja a Biblia halhatatlannak, hanem halandónak. Olyan valaminek, amit el is lehet pusztítani. Mind a két szó jelölheti az egész embert, de az embernek valamilyen döntő életfunkciójára is utalhat, az indulatára, érzéseire, kívánságaira, vagy akarati döntéseire. Ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy az ember különböző alkatrészekből áll. A kinyilatkoztatás szerint az ember egységes egész. A nefes, a ruach és a test egy egységes valóságnak a különböző megnyilvánulási formái. A nefes csak az anyagi természetű, a föld materiális összetevőivel állandó kapcsolatban levő testtel együtt működőképes. A test és a lélek csak együtt létezik. Közösen képeznek elválaszthatatlan egységet. A nefes nem megfogható a test nélkül. A Szentírás egyetlen helyen sem tesz említést arról, hogy a meghalt ember lelke a testtől megszabadulva, öntudatos életet élve helyettesíteni az embert.

A magyar nyelv nem különíti el az emberi lélektől az isteni lélek fogalmát, amit a legtöbb nyelv külön szóval fejez ki. Más a nefes és más a ruach, vagy görögül más a psziché és más a pneuma. De ugyanígy a latinban anima, spiritus, az angolban soul, spirit, a németben seele és geist, a franciában aim, esprit mást jelent. A példákat még tovább is lehetne sorolni. A ruach, ami 377-szer fordul elő az Ószövetségben, az embereket megelevenítenő isteni erőt jelenti. Azt a hatalmat, ami az anyagot élővé teszi, és az embert Isten képűvé alakítja, formája. Leggyakrabban szellemnek, szélnek, lehelletnek fordítják. De olykor a magyar Bibliánkban összekeveredik a lélek fogalmával. Amíg a nefes a lélegzéssel függ össze, nyelvileg a héberben, a magyarban is egyértelműen az ember egyedi és személyes életműködésével kapcsolatos, addig a ruach, ami a héberben szelet is jelent, ahogyan a magyar szellemszó régies formája is szellet volt, valami emberen kívüli tőle független erőáramlást jelent, aminek csak a következményeit érzékeli az a teremtmény. A ruach szónak az új szövetségi megfelelője a pneuma is, a széllel függ össze jelentésileg. De a ruachhoz hasonlóan semmi olyan jelentéstartalmat nem hordoz, ami arra utalna, hogy ez az emberi testtől független, annak spirituális tulajdonságait hordozó része lenne. Az Ószövetségben a ruach az emberre vonatkozóan soha nem jelent a fizikai testtől függetlenül létező, intelligens érző részt. Az ember ruákja a halál pillanatában elhagyja a testet, és visszatér Istenhez. Ekkor a por, vagyis az ember anyagi összetevője, visszatér a porba, és az ember személyisége, nefese, működésképtelen lesz, vagyis alszik a halál alvásával. Így tartja ezt az új szövetség is. A ruachhoz hasonlóan a pneuma is visszatér az Úrhoz a halál pillanatában. A Szentírásban mind a ruach, mind pedig a pneuma jelöli Isten lelkét, a Szent Lelket. Ezzel is azt jelzi a Szentírás, hogy Isten lelke nem az ember gondolatának a szüleménye, mint valamilyen belső vélelem, fikció, hanem létező, önálló, az emberhez kívülről közelítő személyes hatalom és valóság. Isten a ruach segítségével megszólít minket, kapcsolatot létesít, épít velünk. Ebben a párbeszédben kerülünk kapcsolatba belső emberünk szerint Istennel. A nagy zsidó filozófus Martin Buber szerint a szellem, ruach nem az énben, nefes, ben van, hanem az én és a te között. Nem olyan, mint a vér, mely benned kering,

Augustin elmondott beszédében. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Sokszor úgy beszélünk az emberről, mintha a három alkotó elemből, testből, nefesből és ruhakból formált lény volna, amelyek külön-külön is képesek önállóan létezni. A Biblia szerint a test, a lélek és a szellem egység, amely egymás nélkül értelmezhetetlen. Ezért a Szentírás az embert mindig kapcsolataiban vizsgálja. Azt mutatja meg, hogy ki az ember, hogy milyen a viszonya Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal. Ezen hármas közösség teszi az embert valójában emberré. És ennek az egységnek a felbomlása az, amit halálnak nevezünk. A Biblia egy egységként kezeli az embert, és nem különíti el a fenti fogalmakat élesen egymástól. A psziché, vagyis a személyiség is lehet pneumatikus, lelki, vagy lehet testies. A testemen is uralkodhat a ruach, az Isten lelke, de az énem, a nefesem, Istennel is szembeszállhat. Egyes esetekben váltó fogalomként használja a lelket és a szellemet a Szentírás. Példaként hadd említsem meg Mária öröménekét. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong az én megtartóm előtt. A szigorú nyelvi logika szerint a második helyen is a pszichészónak kellene állnia, vagyis az ember személyiségére utaló kifejezésnek. Vagy talán itt Lukács, mint teológus gondolkodó azt kívánja érzékeltetni, hogy az Istennel kapcsolatot tartó ruach indítja a nefest ujongásra? Még érdekesebb Máté evangéliuma és az első korintusi levél összevetése. Jézus az ember lelkének és testének kettősége kapcsán a psziché szót használta, míg Pál a pneumát. Jézus szerint az ember teste a nefessel alkotja az embert, míg Pál szerint a test és a pneuma.

Mivel a korabeli gondolkodás szerint Isten az embert egyetlen egységnek teremtette, ezek nem nyelvi tudatlanságból eredő következetlenségek, hanem olyan hangsúlyok, amelyek valamilyen jelentős gondolatot a szerző szándéka szerint kiemelnek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az apostol nem tudott az ember hármas egységéről. Amikor Pál azt hangsúlyozza, hogy Isten megszentelő munkája az egész emberre kiterjed, így áldja a tesszalonikai gyülekezetet. Maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg, aki a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Pál itt azt hangsúlyozza, hogy az egész embernek kell Jézus második eljövetelekor megmaradni, és a megszentelés folyamata az emberi test, lelki és szellemi részére egyformán vonatkozik. Isten a lelken keresztül létesít kapcsolatot a Szent Lélekkel. A psziché, amit ennél a textusnál elmének fordít a Magyar Biblia, vágyaink, kívánságaink, indulataink belső világát jelent.

a személyes ént, ami éppen úgy megszentelhető, mint a test, ha Isten lelkével fennáll a kapcsolatunk. Ha a Szentlélek összhangba hozza belső emberünket, az elmét, Isten gondolataival, ez kihat vágyainkra, belső indulatainkra is, amelyek enélkül az élet forrása ellen, vagyis az Isten ellen lázadnának, és a halál uralma alatt élnének. Az ember teste pedig aszerint szolgálja, vagy nem szolgálja ezt az egységet, hogy az Isten uralma alatt, vagy az önző énem uralma alatt él-e. Ez az az állapot, amelyik az újjászületett embert jellemzi. A bűn az ember belső és külső harmóniának elveszítése, amelynek egyenes következménye pedig a halál. Ez összetöri Isten képiségünket, ami nem külső hasonlóság, hanem erkölcsi, lelki képesség a harmonikus létre. A közösségre teremtett ember a bűn következtében elveszíti belső közösségét teremtőjével, társával és a teremtett világgal, amelyben éppen az lenne a hivatása, hogy harmóniába hozza a bennyet a földdel, az egyik embert a másikkal, a teremtményeket a teremtővel. Az ember a környezet sáfára helyett a teremtett világ pusztítójává vált. A bűn tehát a harmónia teremtésre való képtelenség. A belső összhangját elveszített, céltalanná lett ember része a halál. Ebből az ellehetetlenült állapotából csak Isten tudja kiemelni, Jézus Krisztus által. Ezért van szükségünk a megváltóra. A történelem azt mutatta, hogy az ember minden önmegváltási, a halált legyőzni akaró erőfeszítése kudarcba fulladt. A filozófus Kant szerint ez az a radikális rossz, ami bennünk lappang, amely halálunkat okozza, és céltalanná teszi a mindennapjainkat. Tehát a Biblia tanítása szerint nem emberlétünk anyagi oldala hal csupán meg, nem is az Istentől kapott életerő. Az egyik a porba, a másik Istenhez tér vissza, hanem az énünk, mi, akiket megrontott a bűn, és ezáltal a halál. De erre az énre vonatkozik mind a két feltámadás is. Mivel ez létünk anyagi összetevői és Isten éltető ereje nélkül működésképtelen, tehát alszik. Isten ígérete az örök élet. Nem emberségünk valamelyik részére, hanem az egész egy és oszthatatlan emberre vonatkozik. Ezért az üdvösség nem illúzió, hanem a harmónia győzelme, az életünk összevisszaságai felett. Az üdvösség az igazi emberiség győzelme, az embertelenség céltalansága felett. Mi lesz életünk anyagi valóságával akkor a kinyilatkoztatás tanítása szerint? Mit jelent az, hogy a test visszatér a porba? Mai gondolkodásunk szerint ezt úgy is mondhatnánk, hogy életünk, személyiségünk összetevői visszatérnek a természet körforgásának folyamatába. Testünk alkotó részeire bomlik, és esetleg más élőlényekbe épülnek be azok az atomok, molekulák, amelyek személyiségünket hordozták. Nem azokból az anyagi összetevőkből álló testünk támad majd fel,
nem a betegséget hordozó szerveink lesznek újra a mieink a feltámadás után, hanem a személyiségünk ölt új formát, testet, Isten teremtő erejének a segítségével.

0: A bűn életünk belső lényegét, a személyiségünket rontotta meg. Nem az anyag a bűnös, hanem mi vagyunk azok. Ezért hát Isten a ma napon feltámaszt, akkor nem a beteg, a csonkabonka tönkretett anyagi valóságunkat adja vissza, hanem az énünk egy megújított testet kap, amit Pál lelki testnek mond. Önazonosságunkat nem a testünk anyagi része, hanem a személyiségünk hordozza, amely meghal, és ezt eleveníti meg Isten a feltámadáskor. Örök életünket, a személyes életünk végső sorsát nem befolyásolja az, hogy milyen formában temetik el testünket. Elhamvasztják, vagy elföldelik, szétszórják-e a porát esetleg a tengerbe, vagy vadállatok tépték szét. A gyász nem csupán a pornak, az embernek jár, aki elaludt, akinek lelki működése a test halálával megszűnt, hanem a teremtőre is emlékezünk egyben. Ugyanakkor hiányzik egy társ, egy valaki, akit szerettünk. A végtisztességet egy adott kultúra jelképrendszerével adjuk meg. A Szentírás nem ír elő kötelező, egyedül helyes szertartásokat. Jézus idejében a temetési szokások eltérőek voltak, mint a pátriárkák korában. Ábrahámot barlangban temették el. József testét Egyiptomban bebalzsamozták. Jézust sziklába vágott sírba temették. Mindenkit a kor kulturális szokásai szerint helyeztek nyugalomra. A feltámadáskor az egész ember támad fel, mert a halál is az egész embert testestől, lelkestől megrontotta. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik a romlandóságban, feltámasztatik a romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvetetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek képét is.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Mai beszélgető társam Újvári Ferenc és felesége Újváriné Szabó Anikó. Egy különleges ünnep kapcsán beszélgetek velük, mégpedig úgy, mint akik nagyon benne vannak a misszióban nagyon-nagyon sok éve, hiszen lelkipásztor házaspárként dolgoznak. Emellett Ferenc a budapesti baptista misszió kerület elnöke, Anikó pedig nagyon-nagyon sok éven keresztül az Európai Baptista Nőszövetségnek volt a vezetője, először tagja, de aztán vezetője is, és hát azért illetlenség lenne kihagyni a sorból férjemet Tibort, hiszen ő is itt van. Magyarul két lelkész házaspár fog beszélgetni egy ünnepről, a mennybe menetel napjáról, és szándékosan hangoztattam azt, hogy ez egy ünnep, mert valahogy olyan hétköznapi lett ez a nap. Van, akik áldozó csütörtöknek nevezik, mások mennybe menetel napjának, és ez tulajdonképpen ki is fejezi a lényeget, hiszen arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus húsvét után 40 nappal felment a mennybe. És hát tudjuk, hogy most ott van. De körülbelül a legtöbb ember, akinek még van ismerete is, az körülbelül ennyi az ismerete, hogy hát fölment az Úr Jézus a mennybe. Gondolkodjunk egy kicsit erről az ünnepről, és talán hasznos lesz, ha elolvassuk először magát a mennybe menetel történetét, mégpedig úgy, ahogy az apostolok cselekedeteiről írt könyvben találjuk. Lukács számol be legrészletesebben erről az eseménysorról.
1: Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, pedig nem sokára a Szentlélekkel kereszteltettek meg. Mikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.
2: Köszönjük szépen, hát ennyi a történet, legalábbis az, amit az apostolok cselekedeteiből megtudunk. Hát hogyan gondolkodjunk erről az ünnepről?
3: Én úgy gondolom, illetve nem csak gondolom, hanem a látásom a mennybe menetel ünnepéről az, hogy ezután következik minden, ami kereszténység. Mert utána jön pünkösd, elindul maga az eklézsia, a kereszténység az evangélium hirdetésének, a lelkek megnyerésének az útjára ezután indul. Tehát valami olyan dolog történik az Úr Jézus mennybe menetével, ami teljesen új dimenziókba helyezi az emberi életet, a hívő embereknek az életét. Tehát ez az én látásom, hogy mivel nem értjük ennek a dimenzióit, ezért nem tudjuk hova tenni a mennybe menetel ünnepét. Pedig egy teljesen új kezdet, maga a kereszténység kezdete, én ide datálom az egészet.
4: Én pedig azt mondanám, hogy gondolkodva a mennybe menetelről, ehhez tulajdonképpen még nagyobb hit kell, mint magához a feltámadáshoz. Mert azért a feltámadás után látták a tanítványok az Úr Jézust, sőt, Tamás meg is érinthette őt, meg ott evett velük, várta őket a sült hallal a Genezáret-tó partján, meg úgy emberré mi voltában egy kicsit úgy visszajött közzéjük. És akkor talán egyértelmű volt számukra, hogy igen, feltámadt, újra itt van, mégiscsak látjuk őt. Viszont itt olyan dolgok történnek, ahogy utalt rá Ferenc is, hogy én úgy mondanám, hogy olyan misztikus dolgok történtek, amivel nem tudunk mit kezdeni. Felment a mennybe. Hát a mennyt magát megfogni, hogy hol van, mi az fizikálisan, képtelenség emberileg. És egy csomó olyan dolog kell ahhoz, hogy ettől kezdve elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus élő valóság itt van közöttünk, bennünk, és munkálkodik. Ehhez valóban az kell, hogy óriási hittel. Tehát ezt az első lépést tegyük meg, hogy elhiszem, mert ezt nem tudom bebizonyítani már tényként magamnak.
1: Nagyon sokat gondolkoztam már azon, hogy egyáltalán maga ez a ceremónia, tehát ez a különös esemény, miért is volt szükséges. És hogyha Anikónak a nyomvonalán visszamegyünk ehhez a sok eseményhez, ugye az a 40 nap az eredeti ígéretben nem szerepelt, vagy legalábbis semmiképpen nem úgy, hogy ez 40 napig fog tartani, annyit mondott az Úr Jézus a tanítványainak, hogy föl fog támadni, és majd előttük megy Galileába. De a 40 nap az egy folyamatos eseménysor volt, amikor a tanítványok kézzel foghatóan tapasztalták azt, igen, hogy Jézus él. Tehát, hogy ez nem valamiféle fikció, látomás, innen hallottuk, onnan hallottuk. Tehát Pál apostol egy egész hatalmas listát közöl arról a korintusi első levél 15. fejezetébe, és valamikor azt mondja, hogy aztán több mint 120 atyafinak egyszerre. Tehát olyan sok szemtanú van, akik hát együtt biztos nem voltak így révületben, hogy mindenki ugyanazt a halucinatív folyamatot élje át. Tehát ez nagyon fontos volt a tanítványok szempontjából. De azt hiszem, hogy az is nagyon fontos volt, hogy ne egy halott, esetleg föltámadt emlék maradjon bennük. Tehát, hogy ők azt lássák, mint amikor valaki vonatra száll, vagy repülőre száll, talán az még jobb.
4: Ott fel is emeltetik.
1: Ott fel is emeltetik. Tehát nekik olyasmit kellett látniuk, hogy itt nem megsemmisülésről van szó, tehát itt nem végső búcsút veszünk olyan értelemben, hogy mindjárt jön egy koszorú, és oda tesszük a sírhelyre, hanem hogy itt kézzel foghatóan egy élő valóság. És erre most nincs mit mondani, hogy volt, mert nem volt, van.
3: Én folytatnám azt, amit elkezdett az én szolgatársam Tibor, hogy a mennybe menetel az tényleg egy nagyon konkrét, kézzel fogható dolog. A tanítványoknak ott kellett lenni, látni, megtapasztalni, mindannyiukat odarendelte a mester, és ezzel teljes a megváltásnak a műve. Mert ahogy konkrétum Jézus Krisztus földre születése, és ott vannak az emberi tanúk, ahogy konkrétum a földi szolgálata, az evangélium meghirdetése, már ott vannak a tanítványok vele, és nagyon sokan ezt hallgatják, ahogy konkrétum Jézus Krisztus megváltó halála a kereszten, ott vannak, és látják emberi tanúk, ahogy konkrétum a föltámadása, mert megjelenik, és találkoznak vele, ahogy Anikó is mondta, a tanítványok, ugyanúgy ott vannak, és a konkrét eseményeknek a tanúi a tanítványok, és ami ezáltal történik, ahogy mondtam, hogy innentől indul el a kereszténység az evangélium hirdetése az útjára. Jézus Krisztus személye többé nem az az egyház számára, bocsánat, hogy ezt mondom, mint akit megismertek egészen kereszthalálig és feltámadásig is, ahogy ezt az előbb hallottuk, hanem a megdicsőült Isten fiúi méltóságának a teljességébe emeltetett Úr, az, aki elindítja őket, veletek vagyok, és akkor a misszió parancs elhangzik az evangéliumban. Tehát innentől kezdve nem csak egy ember életet végigélő és szenvedő, csodálatosan föltámadó valakire néznek, hanem mindezen keresztül a megdicsőült Isten fiára tekintenek, aki teljes hatalmával, ugye itt ez sok mindent elindít, ott van az övével, övé minden hatalom, sokszor eszembe jutott a Krisztus himnusz, hogy elvégezte az Úr a megváltás munkáját, és akkor annak a vége, hogy hát annak okáért Isten is fölmagasztalja őt, és olyan hatalmat, olyan nevet ad neki, hogy minden tér meghajlik előtte, és ott minden létező, anyagi és szellemi létező ura igaz bírája. Tehát innentől tekintünk rá úgy, mint aki tényleg megmutatta és gyakorolja a hatalmát, és nem akárkit hirdetnek és követnek a keresztjének, hanem azt az Urat. Ez ma nagyon lényeges, amikor annyi üldözésről, annyi merényletről hallunk keresztjének ellen, hogy nem ez a dolgoknak a vége. Tehát hirtelen csak ennyit.
1: Szabad ide még valamivel bekapcsolódni? Mert amit itt Ferenc elmondott az előbb, ahhoz az is hozzátartozik, hogy úgy tűnik, hogy ez a 40 nap, ami ezt a különleges eseményt megelőzi, olyan szempontból is elképesztően fontos, hogy a tanítványokat folyamatosan hangolja át Jézus egy másfajta közösségre. Mert előtte ugye ők évekig együtt jártak, tehát tudták, hogy ott a földön, ott van az Úr Jézus lábnyoma, az előbb itt ment a látom a sarujának a nyomát. Este látták lefeküdni, látták aludni. Most nem szeretnék szentségtelen dolgokat mondani, de hogyha horkolt, akkor tudták, hogy ő horkol. Most nem tudom, hogy horkolt-e, de szóval látták halat enni, látták beszélgetni, látták fölindulni, sok mindent láttak. Most eljött egy olyan pillanat, amikor megtudták, hogy él, de nem látták aludni. Sőt, az az igazság, hogy azt se tudták, hogy mikor jön.
4: Igen, átérte a földi határokat egyből.
2: De azért sok mindenben bizonyította, hogy ő valóságos. Tehát, abszolút, hogy nem szellem, ezt akarta hangsúlyozni, ezért evett.
1: Igen. De ettől még az egy másfajta közösség volt. Tehát egyszer csak ott volt, ami egy bizonyosság azzal a bizonytalansággal, hogy a két szemem nem mondja meg nekem, hogy most is jelen van, de ettől még a következő percben itt állhat mellettem, itt lehet velem, rám köszönhet, beszélhet velem. Tehát egy új helyzetet teremtett az Úr Jézus, hogy szokják meg a tanítványok, amennyiben ezt meg lehet szokni, hogy ő tulajdonképpen egy állandó jelenlevő valóság, miközben nem biztos, hogy a két szemem ezt érzékeli.
2: Én nagyon nagy örömmel hallgatlak benneteket, és egyet is értek, tehát nem vitatkozni akarok, de be kell, hogy lássuk, hogy ezt az egész eseménysort mi a mostani tudásunkkal és ismeretünkkel elemeztük. Egy picit, ha megengednétek, ugorjunk vissza oda, hogy a tanítványok ott vannak, és nem tudják a folytatást. Mert ők azért nem voltak ennyire képben, hogy ezt a kifejezést használjam.
5: Ez a kevés új szövetségük.
2: Kevés, és még a igen, és a folytatásról is elég kevés volt az ismeretük. Tehát ők ott voltak egy örömmel és bizonytalansággal, mert erről beszéltünk, hogy Jézus él, feltámadt, mégse a halál győzött, mégis amit mondott, hogy nekem meg kell halnom, és Jeruzsálembe kell mennem, de harmadik nap, és ez mind-mind igaz, és találkozunk vele. De hogy van a folytatás? Szerintem az elolvasott történetből is Lukács nagyon őszintén beszámol arról, hogy teli volt a kérdésekkel, és nem értették, tehát nekik nem állt össze a kép. Ez az ő hibájuk, vagy értelni kellett volna a dolgokat? Hogy látjátok?
1: Biztos, hogy föl voltak spanolva, ráadásul, hogyha Lukács bevezetését is elolvastuk volna az előbb, abból az derül ki, hogy még olyan, mintha Jézus akarta volna, hogy föl legyenek spanolva, hiszen az van az előző versekben leírva, hogy szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent nekik, és beszélt az Isten országa dolgairól. És a tanítványokban nyilván ott volt az a feszültség, hogy na, Isten országa, akkor ez nyilván a feltámadott Jézussal másfajta történet, mint előtte.
4: Meg szerintem itt megjelennek olyan lények, akik ritkán jelentek meg az Úr Jézus idejében. Igazából ott a sír, hát ugye Mária, mikor megtudta, hogy majd babát szül, és az a gyermek, az Isten fia lesz, aztán ott a sírkertben találkoztak angyalokkal, és itt vannak az angyalok, akikkel úgy, ők tudják, hogy valami olyan történik, ami rendhagyó, és valami nagyon különleges.
1: De itt már ez csak a vége,
4: viszont hát igen, ahhoz az eleje, az már amikor elmennek. Az,
1: ami szerintem az a fölspanoltság, ez a mikor csinálja már meg az Isten országát, hát most kéne.
3: Tanítványoknak sokszor kellett várakozni bizonyos dolgok teljesedésére, és ez nem baj, ugyan nem volt könnyű nekik, ha gondolunk arra, hogy ugye a föltámadásnál nem akarták szinte elhinni, de meg kellett, hogy érjen bennük az a bizonyságtétel, meg az a tapasztalat, amit aztán az Úr adott nekik, és itt is van egy ilyen várakozási idő. Tehát Isten úgy formálja az életünket, hogy ad bele várakozási időket. Arra gondoltam még egy másik ószövetségi történetnél, hogy Illés, amikor a profétai szolgálatát leteszi és átadja Elizeusnak, ott is van egy ilyen spanolás, hogy te maradj itt, én megyek tovább, te maradj itt, én megyek tovább, nem, akkor is kitartok melletted, ismerjük a történetet, és a végén hangzik el Illés részéről, hogy na kérj, amit akarsz, és akkor mondja, hogy a benne levő lélek kettős mértékét, tehát ugyanazt a profétai lelket, és van egy érdekes kitétel, amit elmond ott Illés, hogyha látsz engem majd, amikor elragadtatom, akkor teljesül a kérésed. Nagyon érdekes egy kicsit a pünkösnek a fényében, tehát hogy ha megtapasztaljátok, látjátok, hogy az a Krisztus, aki tanított benneteket, veletek járt, aki a kereszten meghalt, aki föltámadt, hogy a megváltás művének a teljessége előttetek legyen, ha látjátok őt elragadtatni, egy kicsit folytatnám az Illési gondolatot, hogy akkor van reményeteket az ígéret teljesedésére. Ez is például egy érdekes. De várni kellett, tehát nem...
2: De mire vártak? Mire vártak?
1: Én visszamennék ahhoz, amit kérdeztél, Anikó, éppen ezért, mert szerintem a tanítványok nem először jönnek csőbe. Bocsánat ezért a furcsa szóért, hiszen gondoljatok csak arra, hogy ott van a virágvasárnap. Előtte is ők, nekik megvoltak az elképzeléseik. Egyébként nem lenne jó őket ezért megrónni, mert szerintem nekünk is általában megvannak az elképzeléseink, és pont ezekben a napokban Európa mindenféle válságánál szerintem eléggé gyorsan tudunk mindenféle válaszokat mondani, hogy szerintünk mit kellene tenni. És hogyha nekünk vannak ilyen ötleteink, hogy szerintünk mit kellene tenni, akkor nem lehet számon kérni a tanítványokat se, hogy szerintük mit lehetne tenni, vagy mit kellene tenni.
2: Bocsánat, én nem csak Európát hozom példának, hanem minden egyháznak van úgynevezett missziós stratégiája, meg a gyülekezeteknek missziós látása, meg sőt, ezt még biztatjuk is, hogy kell lenni, mert hát akkor lesz, hát hova fogunk eljutni, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Tehát lehet, hogy itt a tanítványoknak is úgymond volt egy missziós stratégiája?
1: Persze, sőt, akkor ezt foghatjuk, nemzeti missziós stratégiájuk volt.
4: Abszolút, ez a te országod. Mikor jön már az az ország? Hát ez volt a nagy csalódás, hogy nem azt az országot építette meg, megvette át a hatalmat, meg jelent meg, mint egy király, hanem egyszerűen ment a keresztre. Hát mekkora csalódás volt ez.
1: Már virágvasárnap is ezért hallgatott el a tömeg, mert igen. Hát Antónia erőd az, ami lesz? Hát ne tréfáljunk, már nem a templomba kell rendet csinálni, igen. Hanem hát itt vannak a rómaiak a nyakunkon. Igen. És én azt hiszem, hogy a tanítványok valószínűleg úgy érezték, hogy aha, virágvasárnap elnapolták ezt a kérdést. Na de hát egy emberfia Jézus, akiről kézzelfoghatóan lehet látni, hogy az én emberno, egy föltámadt Jézussal nem vethető össze. Tehát, hogyha most fogja ő átvenni az uram, oda megy és azt mondja Pilátusnak, hogy na hát figyelj, mit is csináltunk? Valószínűleg Pilátus ott hal meg azonnal csak a látványtól. Hát bemegy a főpapokhoz, és azt mondja, hogy hát akkor itt azt hiszem itt az vagyok. Időtök lejárt, mert hogy itt vagyok. Tehát bocsánat, most engedem szabadon engedni a fantáziámat, de hát a tanítványokban ezek a dolgok abszolút kézzelfoghatóan működtek. Tehát bennük egy ilyen óriási feszültség van, hogy na, hát nem most fogod a te országodat elhozni, hát ennél jobb idő nincs is.
4: Maga az, hogy Isten országa, tehát hogy ez a fogalom mit jelentett nekik? Mert mi most már könnyen beszélünk
2: erről. Igen, ez egy
4: erről.
2: Jó kérdés, ez egy jó kérdés.
4: Mit fogtak, mit értettek ez alatt?
3: Szerintem nem tudtak túllépni a tanítványok azon, amit említett Tibor testvérem, hogy hát helyreállítani az országot, és akkor a saját földi országukra gondoltak, és ha már egyszer ez nem adatott meg a Krisztus kereszthaláláig, de föltámadt, itt van, akkor most legalább annál nagyobb dicsőséggel legyen ő a király, és egy földi országot adjon, ahol ők lesznek valakik, de nem ez történik.
1: Tehát... Na, ezt az, ahol ők lesznek valakit, azért szerintem igen, nem igen. kéne kihagyni belőle.
2: Igen, szerintem ők mindenképpen úgymond az Izrael, Isten népének a helyreállításában gondolkodtak. Nekik nem volt új szövetségük. Tehát nem tudtak mit mondani, hiszen az ő elképzelésükben Izrael volt Isten népe, és maga az elképzelés igaz, tehát ők ezt nem csak nemzeti nacionalizmus volt, hanem valóban Isten kiválasztott népe volt, csak hát ugye tudjuk, hogy Isten új kezdetet adott, mert nem voltak méltóak az elhívásukhoz. De ők még szerintem is itt mindig a saját nemzetükben gondolkodnak, hiszen az Úr Jézus kitágítja a látókörüket, mert azt mondja, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, na hát ez már nem annyira, mert ez ugye a megvetett nép, de a föld végső határáig itt dimenzióváltás van.
1: Ne haragudj, de hadd javasoljam, hogy lépjünk egy kicsit még vissza, mert a dimenzióváltás nagyon fontos, de amikor az Úr Jézus a tanítványok álmaival néz szembe, bocsánat, akkor nem kezdi tutújgatni ezeket az álmokat. Tehát nem mondja azt, hogy gyerekek, ennek az ideje is majd nem sokára eljön, persze teljesen az a királyi széket már fényezik nektek azokat, amiket én ígértem valamikor, hogy majd ti is uralkodni fogtok, meg ítélni fogtok, meg egyebek, hanem itt az Úr Jézus ebben az éles helyzetben nagyon meredeken fogalmaz. Azt mondja, nem a ti dolgotok. Pont. Nem a ti dolgotok. Ez szerintem annyira nem vevő rá a ma emberek különösen. Én nem hiszem, hogy nekik olyan jól esett volna, de a ma emberek különösen nem vevő arra, hogy valamire azt mondják neki, hogy nem az én dolgom. Mert a kezembe akarom tudni ezt a dolgot.
4: Hát eleve a szofisztikált Európában, hát hogy én nem érthetek meg dolgokat, meg nem lehetek a tudás birtokában, és engem nem informálnak elég jól a médián keresztül. Tehát egy csomó ilyen kérdés előjön bennünk, hogy mi a mi dolgunk, és mit kell nekünk tenni, és hát hogyan érteni.
2: Kommunikációban is ez nem egy udvarias formula, ha őszinték vagyunk.
4: Igen, igen, ha már valakinek ezt mondod, akkor az már egy kicsit olyan sértő.
3: Az, ami elhangzott, hogy hát a tanítványok is legyenek valakik, ez egy alapvető emberi tulajdonság, hogy szeretnénk valakik lenni az életben, valami nyomot hagyni magunk után, valahol másodikak, de ha lehet elsők lenni, megmondani, mit kell csinálni, fölépíteni a stratégiát, és megvalósítani az álmainkat, nemes dolgokért is, mint kereszténység, meg egyház. Ez bennünk van, a tanítványokban is benne volt, de az Úr szembesíti őket, hogy azért nem ti vagytok az örökkévaló Isten. Ez egy nagyon nyers gondolat az én részemről. Mennybe menetel éppen ezt üzeni, hogy Krisztusnak az Isten fiúi méltóságát, minden hatalom neki adatott. Ezzel úgy szembe találkoznak a tanítványok, és ami innentől következik, az nem az, hogy majd mi akkor odaülünk az első helyre, hanem éppen az, hogy meghajolunk ezelőtt a Krisztus előtt, és szolgálunk neki, amíg van életünk, meg leheletünk, és megalázzuk magunkat előtte. Ez egy teljesen új dolog.
1: Azért engedd meg, hogy a saját mondani valódtól megvédjelek téged, mert hogy azt mondtad, hogy hát ez egy olyan nehéz dolog, meg hogy nem szívesen hallgatjuk, de ez amellett gondolj csak bele, hát nyilván belegondolsz te is, meg mindnyájan belegondolhatunk. Itt nem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok, mert gyerekek vagytok, hanem azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, mert ez a mindenható Istennek, az Atyának a kizárólagos hatalmában van, és ebből adódik, hogy ez nem rátok tartozik, illetve hát ez nem földi dimenzió. Tehát ez nem egy földi embernek az aspektusához tartozik, mert majd mindjárt jön az ellenben, hogy ellenben van valami más, és lehet, hogy túlságosan sok energiánk elmegy olyan dolgokra, amihez közünk nincs, nem a mi dolgunk, és semmi energiánk nem fog maradni az ellenbenre, hogy ami viszont a mi dolgunk lenne, azt megcsináljuk, de nem akarok a dolgok elébe vágni, csak én azt hiszem, hogy ezt érdemes végig gondolni, hogy amikor azt mondja Isten valamire, hogy ez nem az én dolgom, azt nem azért mondja, mert barackot akar nyomni a mennyből a fejemre, hanem azért, mert nem marad erőm arra, ami viszont az enyém lenne.
2: Itt most egy picit abba kell hagynunk a beszélgetést. Nagyon örülök, hogy ilyen aktívak vagyunk. A zene után folytatjuk. A mennybe menetelről beszélgetek Újvári Ferenccel, feleségével, Anikóval, és hát itt van Tibor is. Maradjanak velünk a folytatásra, ha megtehetik.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében 2026. május 21-én megnyílott az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer és idős Lukas Cranach fametszet sorozata, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odéon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alapjai zárják. Megtekinthető 2026. szeptember 20-áig. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Meglepően korán beindul az idén a strand élet a Balatonon. Több északparti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, hogy aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhesse el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás az idén arra ösztönözte az északparti üzemeltetőket, hogy korán, akár május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába, addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján ma, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmóniai Magyarország a közönséget. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigiliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Ma, szombaton sok napsütésre van kilátás, de felhőkkel és néha esővel. Északias a szél, és 22-27 fokunk van. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok, itt van Tibor. A beszélgetésben Újvári Ferenc, aki ugyancsak lelkipásztor és a Baptista Egyház budapesti missziókerületének a vezetője, és hát felesége Anikó is. Annyit elárulok a hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, és szeretünk beszélgetni, mint magánemberek is, de szeretünk Isten igéjéről is beszélgetni, hiszen mindketten lelkipásztor házaspárként élünk és szolgálunk sok évtizede. Ott fejeztük be az előző részben a beszélgetést, hogy érthették-e a tanítványok ezt az egész eseménysort, és hogy jogos volt-e a részükről az, hogy ők mást vártak, mert ők Izrael földi országának a rehabilitációját várták, hogy végre hát állítsa már Jézus helyre azt a királyságot, ami Dávid és Salamon korában olyan dicsőséges volt, de hát hol van már az a régi dicsőség, már jócskán a romjai vannak csak, hiszen ott van a római iga a nyakukon. Arról is beszéltünk, hogy már virágvasárnapkor is ezt a királyi uralom helyreállítását remélték, és úgy tűnik, hogy ez a váradalmuk nem szűnt meg. Bennem még ott volt az a gondolat is, hogy úgy gondolhatták a feltámadás után, hogy hát persze, erről beszélt Bemerítő János is, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát igen, még meg kellett történnie a Golgotának, erről beszélt Ézsaiás próféta is, meg hát mások is, de hát ime van feltámadás, újra itt van Jézus, és jaj, de szép lesz az élet. De Jézus rendre utasította őket, talán ez volt az utolsó gondolat, hogy nem a ti dolgotok, mert van, ami Isten hatalmában van. Akkor mi a mi dolgunk?
3: Megengedett, hogy visszamenjünk még ahhoz, mert a bevezetőben valami olyasmit mondtál, hogy érthető-e, hogy a tanítványok mást vártak?
2: Igen, igen.
3: Én azt gondolom, hogy persze, hogy érthető, mert hogy mindig tudunk magyarázatot adni. Ha a tanítványok szempontjából nézem, de gondoljatok csak arra, amikor Emmausba megy két tanítvány a feltámadás után, és melléjük csatlakozik Jézus, de nem ismerik föl. És akkor az a két tanítvány ebben a pőre leplezetlenségében, hogy azt hiszi, hogy idegennek beszél, és nem tudja, hogy Jézusnak, azt meri mondani, hogy az asszonyok arról fecsegnek, hogy föltámad, de hát ki hiszi ezt el? Tehát ez az üzenet lényege, hogy ne tréfáljunk már hát ilyesmit.
4: Asszonybeszéd.
3: Hát asszonybeszéd, igen. És ezt úgy tulajdonképpen úgy gondolják, hogy majd ezzel a beszélgetőtárs is egyet fog érteni. És hogyha emlékeztek, hogy Jézus kifakad magából, a feltámadt Jézus, és azt mondja, hogy meddig lesz még a ti szívetek rest arra, hogy megértsétek az Isten igéjét, és ráadásul nem is így kezdi, hanem azt mondja nekik, hogy ó, ti balgák. Tehát nagyon föl van Jézus háborodva, és azt akarja, hogy ők meg érezzék, hogy ez így nagyon nincs rendben. Tehát az mindig érthető, mi mást képzelünk, mint amit Isten mond, csak úgy tűnik, mintha azt akarná Jézus, hogy hát mi az ige oldaláról nézzük, meg a kijelentett ige, tehát a proféciák oldaláról, meg az általa elmondott dolgok oldaláról, innen már egy kicsit nehezebb.
4: De nem ugyanezzel kínlódunk nap, mint nap mi is. Hát mond valamit Isten, mert olvasom az igéjét, mint jó keresztény, bibliaolvasó ember, és megyek a saját fejem után, megyek a saját utamon, aztán néha szembesülnöm kell vele, hogy azt mondja nekem, hogy ó, de balga vagy. Mit csinálsz? Miért? Tehát, hogy a mi elképzeléseinket annyira erősen az imádságainkban is, hát szajkozzuk, mondjuk, és így néha sokkot kapunk, hogy nem úgy teljesíti Isten, ahogy mi kérjük. Aztán milyen hálásak leszünk, amikor kinyílik a szemünk, és meglátjuk, hogy ó, hát az a jó, amit ő tett. De hogy amit említett Ferenc, az alázat szó, én ebben úgy megakadtam már egy kicsit korábban, jött ez elő a beszélgetésben, mennyire nehéz nekünk Isten felé ezt gyakorolni. Mert ehhez az kell, hogy nem az én akaratom dübörög bennem, hanem elhiszem, hogy van valaki fölöttem, aki jól ismeri az életemet, és szeret, és azért akar valamit velem.
5: Isten üdvözítő evangéliumának a menetrendje nem változott, csak mi emberek elértünk bizonyos határokhoz, és onnan nem tudtunk tovább lépni. Ha valamiért úgy az örökkévaló ki nem billentene bennünket abból a kátyúból, amiben beleesünk, ez megtörtént úgy többször, tehát a tanítványokon látjuk, hogy nekünk vannak ilyen emberi határaink a legjobb szándékkal, a legkomolyabb hívő élettel együtt. Ők ugye először abban gondolkodtak, hogy az övéki a Mesiás, aztán abban gondolkodtak, hogy hát mégiscsak úgymond Izraelnek adatott a Mesiás, és aztán a földi ország helyreállítás. Ezek mind kátyúk voltak, és úgymond át kellett lendítse az Úr őket ezen, hogy ahogy a misszió parancs is elhangzik a mennybe menetelnél, az a föld végső határáig jusson. Tehát ezt jól követhetjük a korai kereszténységnek az indulásában is, hogy először ők Jeruzsálemből ki nem mozdultak volna, ha nincs üldözés, de kénytelenek voltak. Aztán Júdeából, mert mégiscsak az volt ugye az autentikus földje annak, ahol az Isten ószövetségi népe van, de az üldöztetés nem hagyta őket, vagy mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább Istennek a tervében az volt, és ő fölhasználta erre. Aztán elindultak, jó, menjünk kifelé, de nem menjünk csak úgymond a saját népünkhöz, és azon túl nem léptek volna, ha nincs egy Pál apostol, akinek meg a szívében nem ülteti bele az Úr, hogy az evangélium nem csak egy népi, egy nemzeté, hanem tényleg minden népnek hirdetni kell, és emlékezünk a Szentírásra, hogy beszámol erről, hogy nagyon komoly feszültség meg vita volt arról, hogy most akkor a pogányok lehetnek, nem lehetnek, Krisztus követői, Péternek a helyzete, amikor együtt teszik, aztán nem eszik együtt, a pogányokból lett kereszténysége.
2: Meg Cornélius esete
5: igen,
2: is.
5: Igen, emberi határaink vannak, tudomásul kell venni, hogy nem tudunk azon átlépni, de az evangélium sokkal több, mint amit mi emberi ésszel, meg képességekkel, meg határokkal gondolunk, és Istennek van hatalma, mert ő, amit eltervezett, azt be is teljesíti, van hatalma arra, hogy segítsen átbillenni bennünket azokon, ahol mi nem bírunk előrelépni.
2: Ha már felvetetted ezt a kátyú kérdést, akkor egy picit menjünk oda-vissza. Törvényszerű volt, hogy ezekbe meg kell akadniuk, vagy hát ugyanaz, amit Tibor itt említette az Emmauszi tanítványoknál, hogy az Úr Jézus megfeddi őket, hogy hát mennyire rest a szívük az írások megértésére. Megérthették volna az írásokból Isten tervét, vagy nekünk már könnyű, és mi könnyen vagyunk okosak?
3: Hát az igazság, hogy szerintem nekünk már könnyű, de ettől még az Úr Jézus őket nem mentette föl, tehát mi így utólag sem mondhatunk fölmentést, ha az Úr Jézus nem mentette föl őket. De én magunkon gondolkoztam közben ezzel a kátyúval, mert azt hiszem, hogy az az alapvető probléma, azt nem hiszem, hogy nálatok is, csak nálam. De az az alapvető probléma, hogy bizonyos esetekben olyan, mintha azt mondanám, hogy aha, most már értem. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, amikor értem, vagy legalábbis érteni vélem a dolgokat, csak onnantól kezdve építőanyagnak használom Isten igéjét, meg minthogyha az egész, beleértve még a jó atyát is, az én kezembe került építő valami lenne, amitből összerakom a kis magam puzzle-jét, és azt mondom, hogy ja, akkor most már én kirakom, pedig ez fordítva van.
4: És már megint én vagyok az én.
3: Igen, ez a probléma. És ez most is előfordulhat. Abszolút. Ja, én kaptam egy igét. Akkor most már tudom, innen most már nem kell Isten, hát én, most már van egy útmutatás, valamit megvilágítottak az úton, innen majd én elintézem magamtól. És valószínűleg ez a kátyú állapot, ez. Tehát, hogy innentől kezdve már nem kell. És persze, hogy kegyelmi arcpirítások jönnek néha az Úrtól, hogy állj! Hát erről volt szó? Nem erről volt szó. Vagy erről beszéltem én veled? Ez van az én akaratomban. Tehát a Krisztus követés az attól szép, mert lehet Krisztus után menni. Attól borzasztó, hogy muszáj Jézus után menni, mert ha nem Jézus után megyek, akkor nem Krisztus követés. Akkor az azt jelenti, hogy hát néha igénybe vennék valamiféle segítséget tőle, de egyébként szeretném, Anikó használta ezt a magam feje után menni szót, hát akkor maradjunk ennél. Szóval a saját bővízű kútféből merített ötletek alapján majd én meghatározom. Tehát ilyen szempontból egyébként azt gondolom, a kísért

0: úgy
1: és
0: az
1: mi már
0: életükbe.
1: pedig a jelenlévő Szentléleknek a létében élünk, tehát ezért kicsit csúnyább a mi helyzetünk, hogy így mondjam, mert
0: hogy élhetnénk.
1: Mi már ebben élhetnénk, és mi már kapjuk a vezettetést, és mi már mennyi mindent láttunk, és átéltünk, és kezünkben van az írott szöveg. Tehát azért egy egészen jó előnyben indulunk a tanítványokhoz képest. Nekik ehhez mind a hit. Tehát azért mondtam, hogy a beszélgetés elején számomra ez volt az egyik legnagyobb tanítás, hogy a mennybe menetellel, hogy a hit el kell, hogy induljon. Tehát lépj egyet hitben, mert ezt nem tudod mással magyarázni.
0: Azon gondolkodtam el, hogy mi emberek szeretjük, hogyha érvényre jut az elképzelésünk, az alkotókészségünk.
2: Baj az, hogy van ilyen? Mert én ezen gondolkodtam.
0: Nem baj, hát Isten ajándékozta nekünk.
1: Kreativitás.
0: De ott van a misszió parancsal együtt az Úrnak az a kijelentés, hogy nekem adatot minden hatalom. Nem azt mondja, hogy nektek adatot minden hatalom menjen és földön, hanem nekem adatot, és valahol meg kell hajoljunk ő előtte is, de nem azt mondanám, hogy nem bűnünk, hanem inkább azt mondom, hogy az egy olyan természetes emberi tulajdonságunk, hogy előbb-utóbb a legjobb szándékkal, meg stratégiával, meg nem tudom én milyen ambíciókkal, meg szervezéssel egy magunk gyúrta Isten országát alkotnánk, de hát az nem az, amit Isten alkot, és olyankor egy kicsit össze kell törje a mi játékainkat. Ez előfordul az életünkbe olyan eseményeknél, amit mi nem terveztünk bele a magunk Isten országába, de az Úr azt mondja, hogy én az eredetiről akarok kezeskedni, hogy te is abban legyél, meg azt hirdásd, azt építsd, és ezek a kátyúk tulajdonképpen erre szolgálnak, és innen hát a tanítványok föl kellett nézzenek az Úr Jézusra, amikor fölemeltetett, mi is föl kell nézzünk rá, hogy oppá, kátyúba kerültünk, most akkor valamit akarsz nekünk üzenni, és akkor tényleg innen van egy olyan kegyelmi állapot, amiből Isten megmutatja, hogyan továbbod számunkra. Ez nem mindig vidám a mi számunkra, de mindig ez, ha úgy tetszik, az evangéliumnak az útja.
1: És ebben, hogyha hozzászólhatok, azzal gyönyörű, hogy amikor ő emelkedett föl a mennybe, akkor ő megáldotta ott a tanítványseregeket, meg azokat, akik nézték. Előkerestem gyorsan itt közben Lukács evangéliumában, konkrétan írja is, hogy felemelte a kezét, és megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávozott tőlük, felvitetett a mennybe. És ez az áldás, ez viszont maradt. Tehát ebben ez egy óriási ajándék, hogy nem úgy kell nekünk őt követni, hogy csak így igyekezzünk, és önfegyelem, és uralkodj magadon, Anikó, mert neked Istent kell követned, hanem egy áldott állapotban követhetem őt.
3: Az előbb Feri használt egy kifejezést, ezt a magunk gyúrta Isten országát, és úgy nekem elszaladt hirtelen a gondolatom a kátyúinkkal kapcsolatban, mert akkor lehet, hogy van olyan, ami magam gyúrta, mondhatjuk a sárdagasztást is persze, de magunk gyúrta Istennel, felekezeti Isten országa, igen, és még igen. Nem tudom, miféle persze, Isten országa, meg van ilyen. Az eredeti. És az jutott eszembe, hogy a múlt héten egy előadásra készültem valahova, és annak kapcsán jutott eszembe egy példa, és az az elvetemült gondolatom támadt, hogy előszedtem otthon 6 féle mérőeszközt, valamilyen méterudat, szolostokat, rugós mércét, mindenfélét, és így letettem a dolgokat egymás mellé, és az az elképesztő tapasztalatom lett, hogy a egyetlen egyen sem volt ugyanannyi az 1 méter. No. Tehát volt, ami 2 millivel hosszabb volt, volt, ami 2 millivel rövidebb, egyik az több, mint fél centivel volt.
2: De nem tudom, melyik az igazi.
3: És nem tudom, melyik az igazi.
1: Igen.
3: Tehát most a végére ott álltam, és megállapítottam, hogy szerintem nagyon sokszor pont így vannak szegény hallgatóink is, meg mi is, hogy most már annyi méterünk van, hogy most már nem ártana egy igazi, ahhoz pedig elő kérni szedni az eredetit. Szóval szerintem, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, akkor ezt a tanítványok által kiötölt colostokot azt mondja, hogy fiúk, letesszük, és most elő fogjuk venni az Istennek a mérőeszközét.
1: A zsinór mérték, ugye?
3: Az, igen. Igen.
2: Akkor innen folytassuk, mert ugye arról elég sok mindent beszéltünk, hogy mi a nem a mi dolgunk. Mármint, hogy az idők, az irányítás, akkor mi a mi dolgunk? Mert egyrészt itt az Úr Jézus is ad egy elég konkrét feladattervet, egy misszióparancsot is, és hogy ezt hogy tudjuk a gyakorlatba megvalósítani. Tehát beszéljünk arról, hogy akkor egyrészt mi volt a tanítványok konkrét feladata, másrészt ez ránk, ma élő keresztényekre miben és hogyan vonatkozik.
3: Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy lesznek nekem tanúim. És szerintem

0: Alapvetően ezt kéne tisztázni, hogy mit jelent tanúnak lenni.
1: A tanítványok kénytelenek voltak, úgymond az üdvesemények alapvető eseményeinél vagy dolgainál ott lenni, és szemtanúk, fültanúk lenni Krisztus mellett. És most is ugyanígy, ha úgy tetszik, oda parancsolja őket a Mester. Nem csak annak, hogy emberré lett, oda ment a bűnösökhöz, megszabadította őket, meggyógyított betegeket, nem csak annak a tanúi, hogy odaadta magát a kereszten, értünk bűnösökért, és meghalt, nem csak annak a tanúi, hogy föltámadt és él valóságosan, hanem annak is a tanúi kellett legyenek, egy valóságnak a tanúi, hogy fölemeltetett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Amikor ennek a tanúi, akkor ez az életüket átformálja. Másképp gondolkodnak magukról. Tehát az előbb egy kicsit elmentünk abba az irányba, hogy hát megvan az emberi gyarlóságunk, hogy egy magunk gyúrta Isten országát hozzunk össze. Tényleg mondhatnám, hogy ez ott van a hiba százalékban, de alapvetően az Úr kezeskedik azért, és munkálkodik azon, hogy mi a maga gyarlóságainkkal együtt emberi tanúk, Krisztusnak a tanúi, mégis az eszközei legyünk az evangélium hirdetésében, emberi életek megváltozásában, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Valahol ez egy valóság, tehát nem csak az üdvesemény a valóság, hanem éppen ennek a munkája az életünkben, az egy valóság, és mi ezt adjuk tovább.
2: Nekem nagyon tetszik a történet folytatásában, itt ahogy az előbb felolvastuk az apostolok cselekedetei alapján, hogy valahol együtt maradtak. Tehát felemeltetett a mennybe Krisztus, hát szét is szélethettek volna, hogy na most akkor aztán már tényleg mindennek vége. Nem, együtt maradtak, oda mentek egy szálláshelyre, és ott voltak többen is, mert ugye az asszonyokat is említi itt az ige, és nagyon tetszik, hogy valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. És úgy érzem, hogy valahol érezték, hogy nekik továbbra is a kapcsolatot nem szabad Istennel megszakítani. Krisztusnak a nyomdokában, szóval valahol jó helyen keresték a tanúságnak a csatornáját, én ezt érzem benne.
3: Igen, meg a két dolog összetartozik, mert az Úr Jézus itt majdhogy nem egy időbeli sorrendet is felállított, mert hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, várjátok meg az atya ígéretét, a Szent Lelket, és aztán lesztek tanúim.
0: Én itt elakadtam a tanúságnál, de ez összekapcsolódik azzal, amit eddig mondtatok. És szerintem van egy totális tévedés. A totális tévedés pedig, ahonnan én érzem az, hogy a tanúnak mit kell csinálni. Mindjárt elmondok egy példát, és akkor értitek, hogy mire gondolok. Múltkor az orrom előtt történt egy baleset, és hát ilyenkor ugye kutya kötelessége az embernek ott maradni, és hát megvárni a rendőröket, akik majd jönnek, és hát mit fognak kérdezni, az, hogy mi történt. Nem csak én voltam ennek tanúja, egy másik irányból jött egy autós, és kiszálltunk, és az autós, ahogy kiugrott az autóból, magából kikelve mondta, hogy hát ezt én most semmiképpen nem idézhetem, hogy miket mondott, de szóval a lényeg az, hogy elkezdte magyarázni, hogy kinek a felelőssége volt és micsoda. És akkor jöttem rá, hogy a másik autós nem tudja a forgalmi helyzetet. És így ránéztem és mondtam, hogy ne haragudjon, nézze csak azt a táblát. Hát és ott volt egy stop tábla, amit a vétkes autós nem vett figyelembe, de ez, aki elkezdte magyarázni a helyzetet, sem látta a stop táblát. És ezért a felelősséget át akarta hárítani. És én akkor kezdtem azon gondolkozni, hogy mi a dolga a tanúnak. Nem az, hogy magyarázza el, csak mondja meg, hogy innen jött, onnan jött, ez történt, kész. Ennyi volt. A többit azt majd eldöntik a megfelelő emberek. És János első levele, ha nem haragusztok érte, hogy ilyen hosszan nálam van a szó, az gyakorlatilag erről árulkodik, hogy János megértette, hogy mi a dolga a tanúnak. Nézzétek, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a saját szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a saját kezünkkel megtapintottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. De ez olyan lakonikus tömörséggel, azt mondja, hogy tanúk vagyunk, ez a dolgunk.
2: Ez tökéletes megfogalmazása valóban a tanúság tételnek, és az a lényege, hogy nem nyomom le a torkodon, akár akarod, akár nem, hanem hagyom, hogy végül is a lélek végzi el benned a munkát. Én csak elmondom azt, amit tapasztaltam, meg amit megélek.
3: Igen, hát ez a tudományos megfigyelésnek mai napig az alapja, igen, az a kísérletezésnek az alapja, de térjünk egy kicsit oda-vissza, amit Anikó az előbb említett, de szinte átszaladtunk rajta, hogy hogyan várakoztak ezek a tanítványok? Nem volt könnyű feladatuk, mert nem tudták, hogy mennyit kell várni. Mi már tudjuk, hogy ugye 10 napot kellett várni, de amikor egyik nap telik a másik után, és ma se történt semmi, az nem annyira egyszerű. És valóban azt olvassuk, hogy egy szívvel, lélekkel, kitartóan, és együtt. És itt már megjelenik Mária és Jézus testvérei is. Tehát valami, hát itt is egy minőségbeli változás történt, ahhoz képest, hogy nagyon sokáig nem értette Jézus családja, hogy ki is Jézus. Tehát a mi várakozásunk milyen, mert mi is várakozásban élünk.
2: Hát 10 nap nagyon hosszú idő, ha valamire várni kell mondjuk, és azt mondják, hogy 10 nap múlva kapod meg. Vagy,
3: hát de
2: vagy
3: ha jutsz, tudod, hogy 10 nap múlva.
2: Még
3: de
2: akkor
3: ha
2: is
3: tudod.
2: Hosszú, de ha nem tudod, végképp hosszú. Így van, és az a gyönyörű benne, hogy ők együtt maradtak, ezzel úgy mindig valaki tudja erősíteni a másikat, tehát ha az én figyelmem lankad, ha az én türelmem elvész, de a másik tudja mondani, hogy nyugi, még nem jött el az idő, még várjunk. Tehát valahol ez egy nagyon-nagyon gyönyörű dolog, hogy megmutatja az ige, mennyire fontos, hogy mi együtt figyeljünk egymásra, és ezen keresztül Istenre.
0: Azért ez egy különös helyzet, mert azt mondta nekik az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok, ellenben lesztek nekem tanúim, amikor a Szentlélek eljön, és akkor onnantól, mintha eldördülne majd a startpisztoly, egy egészen nagy, koncentrikus körökben táguló missziós munkát fogtok végezni, de egyenlőre nem tudom mit, nem tudom hogy,
3: mikor,
0: nem tudom mikor, és az eszköz. Bocsánat, a Szentlélek nem szeretném eszközé degradálni vissza, de azt mondta az Úr Jézus, hogy akkortól lehet, majd ha ő jelen lesz. Tehát ez a várakozásnak azért van egy ilyen felfokozott állapota, hogy addig mit tehetnék? Tehát ez az imádkozás, ez különösen indokolt, még akkor is, hogyha 10x24 óra rettentően hosszú tud lenni.
2: Itt a Szentlélek meg az eszközé válásról pont nekem is volt egy ilyen gondolatom gondolkodva ezekről az igékről, meg eseményekről, hogy milyen jó, hogy a Szentlélek az nem egy kabala baba, amit a táskámba betehetek és viszek magammal, és hogyha véletlenül otthon felejtem, akkor romokba hever a napom, hanem a Szentlélek bennem élő isteni lélek, ami folyamatosan jelen van és támogat és vezet, de természetesen ez ugye majd még csak később következik be, legalábbis a mennybe menetelhez viszonyítva, tehát ő nekik még itt valóban csak az Isten, vagy a megtapasztalásaikra, Krisztus életére lehetett gondolniuk.
1: Azért a várakozásnál itt ebben az esetben hozzátenném, hogy itt mégiscsak egy belátható időről van szó, hogy maradjatok Jeruzsálemben, az nem csak a helyet jelöli, hanem egy tényleg egy behatárolt időt is, hogy ez nem ki tudja, mikor lesz, hanem egy nagyon is behatárolható időn belül, és ez egy biztatást jelent. Izgalmas, mert Krisztus mennybe menetelénél ott van az angyali üzenet, hogy ahogy elment, úgy jön majd vissza, és ez a várakozás pedig most is aktuális. Tehát, hogy úgymond meglátja minden szem őt, és minden tér meghajlik előtte. Tehát benne vagyunk egy várakozásban, nem ugyanaz, mint ami a tanítványoknak volt a Szentlélek kitöltetéséig, hanem úgymond amikor visszatér az az Úr, aki nekünk a hitet, az új életet adta, akinek szolgálunk, és elé állunk az életünkkel, és elszámolunk előtte.
2: Azt hiszem, hogy emberi szempontból lehet, hogy félelmetesebb ez a várakozás, amivel most nézünk szembe, mert ott fölfelé ment a Krisztus, de nekünk már lefelé fog, tehát a másik irányba fogjuk meglátni őt, és azért ez riasztóban hangzik az emberiség számára.
1: Hát nézőpont kérdése, attól függ, hogy mi kire nézve éljük a hívő életünket, a magunk gyúrta módon érjük, vagy pedig mindig ott van bennünk az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, függetlenül attól, hogy sikeres, nem sikeres, tetszik embereknek, nem tetszik embereknek, nekem jól esik, vagy nehéz, hanem tudom, hogy kinek szolgálok, és ő előtte állok meg, és ő pedig félretette, ha úgy tetszik, a hűségnek a jutalmát.
3: Itt fogjuk folytatni, hiszen valóban mi is várakozásban élünk, de ismét eltelt egy szűk fél óra. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Kulcsár Anikó vagyok, itt van férjem Tibor, Újvári Ferenc lelki pásztor és felesége Anikó. A mennybe menetelről gondolkodunk. Ott tartottunk a szünet előtt, hogy várakozásban éltek a tanítványok, hiszen azt mondta az Úr Jézus, hogy várjanak az ígéretre, a pártfogóra, a segítőre, és konkrét feladatot is kaptak a tanúságtételt. Beszéltük, hogy a tanú csak az lehet, aki ott volt, aki látott, aki hallott, és ezt kell elmondania. Az a misszió parancs, amit akkor a tanítványok kaptak, az ránk is vonatkozik. Mit jelent ez nekünk ma élő tanítványoknak?
1: Az első, ami nekem eszembe jut, hogy a tanítványoknak ott kellett lenni, tanúskodni, tanúinak lenni annak, hogy Krisztus fölvitetik, hogy szembesülnie kell az Úr gyermekének azzal, hogy az én megváltom nem csak a szenvedő, a lehajló, az együttérző Krisztus, akit keresztre lehetett feszíteni, aki ugyan föltámadt, hanem a dicsőséges Krisztus, az Isten fia, aki én minden hatalom. Más Krisztus ismerettel kezdhették csak el a misszió parancs betöltését a tanítványok, és ehhez szükségük volt nekik látni azt, hogy tényleg az Atya megdicsőítette a fiút, ezért van ott a levelekben, ezért lett része az apostoli hitvallásnak, és mindaz, hogy a mindenható Atya Isten jobbjára ült, ez nem azt jelenti, hogy itt hagyott bennünket, hanem a hatalma kiteljesedik. Ez fölfoghatatlan számunkra, de mivel kénytelenek vagyunk látni a munkálkodását, és ez a ma világában is így van, akkor nem bénulunk le, és nem esünk kétségbe, és nem megyünk valami tévutakra, ha így tekintünk Krisztusra, hogy ő a dicsőséges Isten fia.
2: Azt hiszem, hogy az Úr Jézussal kapcsolatban nagyon fontos tudnunk, hogy ő nem úgy viselkedett, mint mondjuk egy rossz hadvezér, aki azt mondja a hadseregének mondjuk egy vívott várban, hogy a segítség jön, én meg megyek, de ti maradjatok és tartsatok ki. Tehát az Úr Jézus mielőtt fölemeltetik a mennybe, elmondja a tanítványoknak, hogy mi lesz a dolguk, na de ez földi aspektus. Az Úr Jézus a földön áll, a tanítványok a földön állnak. És aztán az Úr Jézus elkezd nekik mondani valamit, amit mi misszió parancsként szoktuk emlegetni, és az is tulajdonképpen, de ha emlékeztek rá, az úgy kezdődik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a földön két lábbal állva, hát akár még mondhatnánk úgy is, hogy nevetséges, mert az, hogy földön oké, ezt egy föltámadottnak még csak elhiszi az ember, és elnézést, hogy most ilyen nagyon póriasan fogalmazok, na de hát a mennyben, és hát úgy tűnik, hogy amíg Jézus mondja a misszió parancsot, egyszer csak azt veszik észre, hogy az ő kedves megváltójuknak már nincs a két lába a földön, sőt, és ahogy kiterjeszti a kezét és áldja őket, hát nem véletlen, hogy a tanítványok elképedve és lezsibbadva állnak, ott teljesen lebénulva, mert így mondja el a misszió parancsot, hogy közben emelkedik, és hát ebből az emelkedett állapotból, vagy emelkedő állapotból, ez teljesen másképp hangzik. Tehát ez a nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve tehát erre az egész világra tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltak nektek, és ugye itt nem áll meg az Úr Jézus, mert miközben megy el, azt mondja, hogy és én ímé veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szerintem ez egy teljesen új dimenziót teremt a tanítványoknak is, még akkor is, ha nem biztos, hogy ott ezt teljesen értik egyből, de minden esetre ez az egész mennyei rendezés arról beszél, hogy a tanítványok ennek a folytatólagosságát, az abszolút igazságát és időszerűségét óráról órára érezzék, akkor is, amikor majd a felhő eltakarja a szemük elől.
1: Ezt nem tartom véletlennek, hogy nem rögtön indultak el a misszió parancs teljesítésére, hanem vártak az Atya ígéretére. A Szentlélek ajándéka nélkül, a fiúság lelkének ajándéka nélkül nincs meg az a dimenziója az életünknek, amivel egyrészt meg tudnánk élni a küldetésünket, másrészt pedig tényleg értenénk és tudnánk, hogy az Úr a megdicsőült Isten fia.
3: Hát egyértelmű, hiszen a Szentlélek ugye a tanács, a vigasz, az erő lelke, és olyan ajándékokat kínál föl nekünk, ami nélkül nem tudunk létezni. Igazán fajsúlyosan itt a világban biológiailag tennénk a dolgunkat, ahogy tesszük is sokszor, de az a töltet, ami az embert emberré teszi, ami a lelkét felruházza olyan ajándékokkal, amivel a többiek javára tud szolgálni, megélni, meg az egész élete egy idő után már szolgálattá válik, mert a misszió parancs azért félelmetes talán, mert nem biztos, hogy minden ember meg tudja tenni azt, hogy valakit tanítványát tesz, valakit bemerít, valakit így visz oda Krisztushoz, de azzal, ahogyan élek, azzal, ahogyan ott a rám bízott emberek között teszem a dolgomat, azzal igenis tanítványát tudom tenni őket, és elsegíteni oda, hogy hitvalló keresztségben fölvállalják a Krisztus követést.
0: Én azt gondolom, hogy mi keveset látunk Isten országának a munkájából, és ez nem baj, mert Pál apostol leírta azt, hogy más a vető, más az öntözés, más az arató, és ez így jó, hogy így összedolgozunk, vagy egymásnak adjuk át a stafétapotot, de én még visszatérnék oda, hogy talán ebbe a várakozásban és az imádságban ott a tanítványok talán még a proféciákat is értelmezték. Mert például Dániel könyvében azért kicsit olvasunk az Úr Jézus mennybe meneteléről. A 7. részben ezt találjuk a 13. versben, hogy Dániel látomásban látja, hogy jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Tehát itt Isten megengedte Dánielnek nagyon-nagyon sok évvel korábban, hogy lássa talán a mennybe menetel másik oldalát, amit már a tanítványok nem láttak, mert felhőt akarta el. Itt azt olvasjuk, hogy jött valaki az ég felhőin. De hogy tudják azt, hogy igen, ezt Feri említette az előbb, hogy nekik nem egy vesztes már, bocsánat, egy igen. Megölhető uruk van, hanem egy olyan uruk, aki a hatalom, a dicsőség, a királyi uralom, minden nép és nyelv felett, és mindenkinek őt kell tisztelni, és hatalma nem múlik el. Egész más, hogy áll az ember a dolgokhoz, ha tudja, hogy egy hát megfelelő hátszél van mögötte. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb hátszél nem lehet.
3: Nem vagyok egyedül a világban.
2: És szerintem ez a Dánieli leírás, ha belegondoltok, még az időrendjében, vagy majdnem még néha a szóhasználatában is, igencsak rokon a Pál apostol állt Krisztus himnusszal. Hiszen ugye ő leírja, és most bocsánat, hogy rövidítek, de hogy engedelmes volt Jézus halálig, mégpedig a keresztfa haláláig, és ezért Isten is fölmagasztalta őt, na innen jön az, hogy egyezik a kép Dániellel, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden év fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd megharjoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát amit Dániel leírt és látott, az Pál apostol is megerősíti később teljes mértékben, abszolút értelemben is.
0: Hát meg János jelenések könyvében, a látomásában, amit kapott, ugyanezt látja tulajdonképpen, hogy ott van Jézus az Atya Isten jobbjánál, és az övé minden hatalom.
3: Igen, ez egy gyönyörű dolog, sokszor rácsodálkozom a Bibliát olvasva, meg az igét tanulmányozva, hogy mennyire összecsengnek azok a dolgok, amik Krisztusról szólnak, meg úgy egyáltalán a hitünknek az alappilléreit nagyon szépen megerősítik azok az igék. Tehát nincs ellentmondásban a Biblia önmagával, és az Isten ígéretek, azok hitelesek, és úgy vannak, ahogy az ott le van írva.
2: Anikó azt kérdezte az előbb, hogy vajon a tanítványok tanulmányozhatták-e az írásokat? Most erre nyilván direktben válaszolni nehéz, hiszen nem voltunk ott. De ha arra gondolok, hogy az első pünkösdi prédikációnál azzal kezdi Péter, hogy ez nem ez, amit ti gondoltok, de ez az, amiről Jóel profétált, hogy. Tehát ez azt jelenti, mintha egy ilyen biblia tanulmányozó 10 napos háttérből jön neki Péter, és azt mondja, hogy emberek, Mindenről beszéltek a proféták. Tehát én azt gondolom, hogy nem elrugaszkodó dolog az, hogyha mi azt mondjuk, hogy a tanítványok abban a 10 napban az imádság mellett valószínűleg a kezükben ott volt a Szentírás, és próbálták értelmezni a saját helyzetüket is, meg az egészet, amiben benne vannak, mert hát ilyenkor az ember nagyon hajlamossá válik arra, hogy próbálja megérteni.
3: És ez egy óriási tanítás, ha belegondoltok, mert egy darabig gyakorlati módon követték Krisztust, aztán jött egy elméleti időszak, amikor fel kellett rá készülni, hogy majd jön az ajándék, amivel viszont már megint gyakorlati módon indulunk el, és tesszük a dolgunkat.
1: A pünkösdi prédikációra, Péter apostol pünkösdi prédikációjára hallottuk a célzást az előbb. Eszembe jutott még az is, hogy Péter nem csak arra mutat rá, hogy eljött a Messiás és keresztre feszítettétek, hanem arra, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Tehát a megdicsőült Krisztusra mutat rá, és ezt követi az, hogy a lélek meggyőzi az ott levőket, és 3000 ember, aki bűnbánatot tart, megtér. Tehát ők nem úgymond valaki kudarcos megváltóhoz, hanem aki elvégezte, és dicsőséggel mennybe ment, és az ő hatalmának a teljességében ahhoz térnek meg.
3: Az erő és a hatalom megjelenik. Uh-huh. Valóságosan.
1: Csak másképp, mint ahogy mi emberek gondolkodunk erőről, meg hatalomról.
0: Nekem István is eszembe jutott ennek kapcsán, az első vértanú, aki amikor zúdulnak rá a kövek, és hát ez egy borzasztó dolog lehetett emberileg, ő nem panaszkodik, hanem egyrészt imádkozik azokért, akik ezt a kivégzést rajta végrehajtják, másrészt egy látomásban ő látja ugyanezt a megdicsőült Krisztust. Ugyanígy, aki a minden hatalom, aki ott van az Atyaisten jobbján, és aki felállva fogadja győztes vértanúját, győztes gyermekét. Tehát, mintha Isten minden ponton azt akarná hangsúlyozni, hogy igen, elmentem, de nem vagytok egyedül, nem a sátán győz, nem az ördög győz, nem a főpapok győznek már, bocsánat, meg nem Heródes vagy bárki győz, én vagyok a győztes, akkor is, amikor mondjuk vértanú lesz valaki, mert ott van.
2: És ez azért nagyon fontos, amit most eddig beszéltünk meg, amit most Anikó mondott, mert én ahogy gondolkozom, és bocsánat a szóért, de olyan, mintha a mai kereszténységünk visszazüllene az Emmausi tanítványok szintjére. Bocsánat ezért, hogy így mondom, de nem tudom másképp mondani. Akik azt mondják, hogy nem tudjuk, mi történt. Ha valaki kinyitja a teológiai irodalmat, különösen a liberális teológiai irodalmat, az azt fogja olvasni, hogy nem tudjuk, hogy mi történt Krisztussal. Föltámad, nem támad, de egyébként az a lényeg, hogy a kérügmában, mármint az általunk hirdetett igében föltámadt, aztán kész. De ezt mindenki érzi, hogy ez ostobaság. Ha nem támad föl, Pál apostol nem véletlen mondja, akkor nyomorultabbak vagyunk minden embernél. Akkor hazudunk a prédikációnkban. És hogyha nem ment föl a mennybe, akkor mi most miért élünk? Miféle jogosítványaink vannak? Miféle felhatalmazások vannak? Hát most csak gondoljatok bele, én kimennék az utcára, és elkezdenék Arisztotelész nevében beszélni.
3: De szerintem igen, az emberek... lennének is követőid.
2: Lehet, hát ezt nem lehet kizárni, hogy mindenféle dolognak vannak, de hát mindenki tudja, hogy Arisztotelész volt egy történelmi figura, aztán tett, amit tett, mondott, amit mondott, de hát... meghalt. Uh-huh. Ez a tanítványok szempontjából is borzasztóan fontos, hogy ők egy élő úrnak a nagyköveteiként vannak jelen ebben a pillanatban, aki az ő országát általuk képviseli itt ebben a világban. Ez egy egészen más szituáció hirtelen, egy teljesen új fölhatalmazás.
3: És ehhez nagyon kell az a tudat és az az ismeret, hogy én nem csak ezen a földi életen élek. Tehát, hogy valahol tudomásul veszem, hogy az élet nem csak az a 70-80-90 esztendő, vagy kinek mennyi adatik, hanem valahol szembe kell néznem a mindenség urával utána is. Szerintem itt valahol megbicsaklunk mi mai emberek, mert annyira sok mindennel a földi élet dolgaival vagyunk tele, a napjainkban.
0: Még a kereszténységünk
3: is. És sajnos igen, de hát ez adódik a munka, a feladatok, a tennivalók, a család, a dalalala, sok minden. és a küldetést is még megpróbáljuk belepréselni, mert vannak jó akaratú emberek, akik próbálnak missziózni, bizonyságot tenni, szórólapokat osztani, hívogatni, tehát még csak ezt sem mondanám, hogy nem próbáljuk tenni, de mintha abba lennénk belefáradva, hogy utána mi van. Tehát, hogy az élet az több, mert Istvánnak mi adott reménységet? Az, hogy látta, hogy ott azon túl őt már várja az atya, és ott már ott a győzelmi korona el van készítve számára. Ez viszont megint egy kicsit olyan misztikus számunkra, hogy akkor mi is van, hogy is van tovább.
1: A mai modern, mondhatnám, hogy jóléti kereszténységet erőteljesen megkísérti ez a materialista gondolkodás, hogy itt azért legyen jó az életünk, legyenek eredményeink, legyen sok ember, akik hozzánk jönnek, hozzánk térnek meg, én nem tudom én, tehát nem erről beszél az evangélium, tehát ha János jelenések könyvére hallottunk utalást, irtózatos üldöztetés alatt volt a kereszténység, és ontotta a vérét a mártíroknak
0: és
1: a tömege.
0: Ma is.
1: És
0: van,
1: ma is van. A legüldözöttebb vallás ma a kereszténység, amely
0: igaz.
1: A legtöbb mártírt adja a jelen világban. Ezt nem szabad elfelejteni. Miért vállalták a szenvedést, a halált? Tehát azt mondanánk, hogy elment a józan eszük nekik. Nem így történt. A jelenések könyve épp arra mutat rá, hogy Krisztus, ahogy kijelenti magát János apostolnak Pátmos szigetén, és ő továbbadja ezt a tanúságtételt, vagy bizonyságtételt, megmutatja magát a megdicsőült Krisztus, akinek szolgálnak, akihez mennek, aki megtartja őket, aki jutalmat ad nekik, ha úgy tetszik. Ez az a dimenziója a keresztény életnek, amit a mennybe menetel nyit meg, és mi, ahogy az ünnepre nem figyelünk, erre a dimenzióra se figyelünk.
2: És azt hiszem, hogy talán itt érdemes szóba hozni ezt a két angyalt. Mert én azt gondolom, hogy az ő szerepük döbbenetesen nagy. Bár szinte háttérfiguráknak tűnnek ebben az egész eseményben, pedig nem. Hiszen gondoljatok bele, azt mondta ez a két angyal, mit álltok itt, menjetek. Tegyétek, amit Jézus mondott, egyébként ugyanúgy fog visszajönni, ahogy most láttátok elmenni. Na most ez a tanítványokban nyilván úgy kódolódott, hogy mindjárt jön vissza. És ez egy olyan belső sürgetés volt, hogy nyilvánvalóan ők állandóan azt hitték, és talán sokszor néztek is a mennybe, hogy nem jön az a felhő vissza felé még. Tehát ez egy állandó belső kényszer volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy ő elment, hanem hogy visszajön.
3: Komolyan vették ezt, nagyon
2: igen,
3: szó szerint.
2: És nekünk akkor ezzel el kell számolni, igen. Amit ránk bízott. Igen. Tehát ez a jön vissza a gazda, és mit fogok mondani azzal, amit a kezembe adott. És én attól félek, hogy ez hitvallásunkban ugyan gyönyörűen ott maradt, hiszen ugye a nicai hitvallásban azt mondjuk, hogy alászállt a poklokra, feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. De ha konkrétan rákérdezünk emberekre, hogy ő mennyire hisz abban, hogy Krisztus vissza fog jönni, hát erre nagyon sokan csak legyintenek. De a tanítványoknak a Szentlélek belső jelenléte mellett biztos vagyok benne, hogy egy óriási motor volt, hogy és jön vissza az Úr.
3: Igen, nagyon félelmetes különben, hogy ha fizikálisan is érzi az ember az üldöztetést, akkor sokkal hamarabb átkapcsol erre a síkra, hogy jön vissza, nekem találkozásom lesz Krisztussal, ha nem is úgy, hogy látom a saját szemeim előtt leszállni a mennyből, de bármikor találkozhatok vele. Épp úgy napokban számoltam végig, hogy körülbelül 12 olyan országgal volt kapcsolatom, ahol üldöztetés van mai nap.
0: Nagyon komoly üldözések vannak, igen.
3: Európához tartozó régióban van, tehát azért nagyon kemény éveket élünk mi meg ma is. És ezzel szembe kell néznünk, hogy az élet nem csak ezen a földi, komfortos, jóízű kis világunkban létezik, amiért végtelenül hálásak lehetünk mi itt most a jelenlévő Magyarországon, de az világ az megy az útján, megy ahogy halad, és mi is benne vagyunk, és a rizikója nekünk is ugyanúgy ott van mindennek.
0: És a tanúságtételben ez is benne van,
3: abszolút,
0: mert benne van
3: abszolút.
0: A bizonyságtétel, amit úgy mi igen. szeretünk erre a síkra értelmezni, de a tanúságtétel az egész odáig elmehet, hogy vér.
3: Vér
0: tanú.
3: Sajnos, igen. Sajnos, hát nem tudjuk, mert az tényleg a Krisztus útja, hogy melyik önkéletét merre vezeti.
0: Én még a felhőre visszatérnék egy pillanatig. Én úgy gondolom, hogy Isten nagyon terszerűen dolgozik. Lehet, hogy nem véletlenül felhőt akart el az Úr Jézust, és nem csak azért, mert ugye az fölfele van, hanem azért is, mert lehet, hogy ezt jelnek szánta nekünk Isten. Hiszen, hát ha föltekintünk az égre, nagyon ritka az, amikor nincs felhő. Van, amikor gyönyörű felhőzete van az égboltnak. És annak idején már Noénak is egy olyan jelet adott a szövetségre, ami egy úgymond természeti jelenség, a szivárvány. Tehát lehet, hogy ezeket az egyszerű természeti jelenségeket emlékeztetőnek kéne értelmeznünk. Kimegyek az utcára, föltekintek az égre, ott a gyönyörű felhőzet. Lehet, hogy arról szól, hogy Jézus visszajön? Én meg lehet, hogy csak morgok, hogy hát, most esik az eső, most nem esik. Muszáj emlékeztetni magunkat, én azt figyeltem meg saját magamon is, mert itt Anikó már említette, hogy hát a hétköznapi rohanás, a napi rutin úgy elveszi a figyelmünket. Ha ezeket komolyan vennénk, akkor lehet, hogy több gondolatunk lenne oda fölfele, hiszen Jézus vissza fog jönni. És talán nem is biztos, hogy annyira soká.
3: És ennek a síkján, bocsánat, az időbeosztásunk is nagyon sok mindenben megváltozna.
0: Biztos vagyok benne.
2: Az az igazság, hogy ez is egy fontos kérdés, mert mondtad, hogy ha fölnézünk az égre. De hát van egy régi szabály, még diákkoromban emlékszem, hogy azt találta mondani egyszer egy tanárunk, hogy sugni csak annak a diáknak lehet és érdemes, aki készült. Na most a mai, egy fiataltól hallottam ezt, hogy wellness kereszténység, ez egy csodás fogalom, hogy a önmagáért élő és saját kényelmét kereső és kiszolgáló és magát ünneplő kereszténységben ez nem biztos, hogy akkora ünnep. Néhány évvel ezelőtt fordult elő, hogy egy fiatal párt készítettem föl a házasság kötésre, és az utolsó találkozás az egy héttel a mennyegző előtt volt, és amikor búcsúztunk az ajtóban, akkor azt mondtam, hogy hát akkor, ha az Úr akarja, és élünk, és hogyha az Úr Jézus nem jön vissza, akkor jövő szombaton, és hát rám nézett a mennyasszony, és teljesen magától értetődően azt mondta, hogy hát csak kibírja már, ha eddig nem jött vissza még addig. Na most ez egy olyan nagyon mókásnak tűnő dolog, de valójában azért ez sokat kifejez abból, hogy nekünk annyira berendezett ez a földi életünk, hogy abban, hogy visszajön az Úr Jézus, annyira nem ünnep. Tehát ne roncsa el a mi kedveléseinket. Persze, hogyha nyakig vagyunk adósságban, és éppen elárvereznék a házunkat, jöjjön már előbb egy picit, de egyébként ez a visszajön, és ugyanúgy jön vissza, és dicsőségesen jön vissza, ez nem biztos, hogy benne van a mindennapi várakozásban.
3: És a szavainknak a súlyát talán meg se gondoljuk, mert van valamilyen énekünk, hogy készen várjuk őt, mindig készen várjuk őt. Igen? Igen?
0: Talán ott kéne keresnünk a probléma gyökerét, nem akarok itt észt osztogatni, hogy ahogy a tanítványok várták, egy szívvel, egy lélekkel, kitartóan, imádkozva, az írásokat tanulmányozva. Ha őszinték vagyunk, legalábbis itt Magyarországon, a kereszténységünknek nem ezt tartjuk jelenleg a legfontosabb összetevőinek, hogy imádkozzunk, hogy az írásokat tanulmányozzuk, hogy próbáljuk megérteni a személyes Isten ránk vonatkozó tervét, hanem inkább valóban jól akarjuk érezni magunkat.
3: Hát rengeteg úgymond ilyen klubprogramszerűt tervezünk, szervezünk, érezzük jól magunkat, akkor lesz valaki a közösség része, ha otthon találja magát benne, nem akkor lesz része, hogyha Krisztussal találkozik. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy én akarom magamhoz szeretni a közösséget, lehet egyébként, mert nagyon kellemes hangulatú közösségeket lehet építeni, úgymond Krisztus nevében, Krisztus nélkül, csak egészen más, a Krisztus is jelen van benne, és az a gyönyörű itt a tanítványoknál végig gondolva, hogy miközben úgymond ezt a más síkú gondolkodást ők a sajátjuknak érezték, ők azért dolgoztak, tehát attól úgy még Pál is sátrat is készített, tehát a teljes fizikai gondviselést is megtette az életéről, meg a feladatait. Tehát ez nem zárja ki egyik a másikat. Tehát, mert vagy hajlamosak vagyunk, egy kicsit ilyen ellebegünk a világ fölött, és akkor nem veszük komolyan a világi feladatainkat, vagy pedig annyira a világi feladataikra koncentrálunk, hogy kimarad Isten. Tehát valahogy ennek az egyensúlyát, és akkor jöhet a lélek megint, hogy tegye egyensúlyba bennünk.
2: Itt, amit az előbb mondtál, Anikó, hogy mi mindenfélét próbálunk, hogy vonzzuk az embereket, ide egy furcsa gondolatot hadd tegyek hozzá. Az Úr Jézus egész földi élete során, a szolgálati ideje alatt, a Bibliából nyert információk azt mondják nekünk, hogy a testvérei ellenségesek voltak, de mintha még az saját édesanyja Mária sem értette volna, és lett volna támogató. És azt tudjuk, hogy az édesanyja ott van a kereszt alatt. Azt nem tudjuk, hogy ki lett volna a sírnál. Azt viszont tudjuk, hogy amikor mennybe megy az Úr, utána...
0: Itt már vannak.
2: Ők is bekapcsolódnak. Igen. Tehát úgy tűnik, hogy az Úr Jézus testvérei annak a kényszerítő hatása alatt, hogy ezek az emberek tudnak valamit Jézusról, amit mi nem tudtunk egész életében.
3: Pedig velük volt egy családban sokáig.
2: Igen.
3: Nagyon sokáig.
2: Most köztük lehet megtudni, és köztük lehet megtalálni, és köztük lehet valamit kapni és nyerni. Ez elképesztően fontos dolog, ez annyira marginális, hogy szerintem erről nem is szoktak még csak beszélni se nagyon, szószékről pláne. Pedig valószínűleg nagyon érdemes lenne végig gondolni, hogy hogy is van ez, hogy ez a nap, ez berántja az Úr Jézusnak az eredeti családját abba a közösségbe, aki közelebb akar lenni Jézushoz, és várni akarja a Szentlélek kiáradását, azt, hogy ő megjelenik az ő lelke által.
0: Talán ez lesz a záró gondolatunk, mert időnk elszaladt. Én egy picit hadd fordítsam saját magunkra, hogy köztünk ma vajon meg lehet-e tudni Jézusról olyan dolgokat, hogy ő kicsoda, hogy lehet vele találkozni, és hogy lehet készen lenni arra a napra, amikor ő vissza fog jönni, mert az nem kérdés, hogy vissza fog jönni. Ahogy minden profécia beteljesedett, ami a születésére vonatkozott, ami a halálára vonatkozott, mennybe menetelére, az is be fog teljesedni, ahogy vissza fog jönni. Tehát ez nem kérdés. A kérdés az, hogy én erről akarok-e tudni, és hogy készen leszek-e. Hát kívánom magunk számára is, de a hallgatók számára is, hogy készen találjon minket az a nap. Áldott ünnepet kívánunk, gondolom ezt nevetekben is mondhatom, és köszönjük hallgatóink figyelmét is, és nektek pedig köszönöm a beszélgetést. Kulcsár Anikót hallották.
4: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
5: Egyedül kegyelemből.
6: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávóti ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3-kor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton 21 óra 22 perc. A Sávót a Tóra adás ünnepe 50 nappal van Pészák után. A Tórában egyrészt, mint a gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképpen a Tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógában. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, melynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott Tórát, megtartjuk és meghallgatjuk fölkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett aztán be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóti értelmezés. Ferenc Kuna Valéria írása szerint a Sávót ünnepén, amikor a Tóra átadását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk. A Devárin könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt. Mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Csütörtökön kezdődött a zsidó ünnep, amelyből ered a pünkösd. Az idén május 21-én sütétedéskor kezdődött, és május 23-án sötétedésig tart, azaz ószövetségi zsidó vallási ünnep a Sávót, amelyből a keresztény pünkösd ered. Az ünneplők ilyenkor virasztanak, elmélkednek, és teljes ünnepi ételeket fogyasztanak, többek között sajttortát és aranybarnára sütött túrós palacsintát. A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A pünkösd onnan kapta a nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított 7 hét utáni első, azaz 50. napra esett, akárcsak a zsidó Sávót ünnepe Pészak után. Klezmer, Flódni és utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben május 26-a és 31-e között. A csaknem egy hetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvény sorozatban zsinagógiai tárlatvezetések is helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, felhőkkel, de talán száraz idő. Az északi szél mellett 25-30 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: A nagy parancs. Krisztus halála a tanítványokat mélységesen elcsüggesztette. Mesterüket a nép elvetette, elítélte és megfeszítette. A papok és főemberek gúnyosan jegyezték meg. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Máté 27.42. A tanítványok reményének napja letűnt, és sötét éj borult szívükre. Gyakran ismételgették e szavakat, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt.

Jézus gyakran megkísérelte, hogy feltárja a jövőt a tanítványok előtt, de ők túlságosan közömbösek voltak arra, hogy szavai fölött gondolkozzanak. Ez okozta, hogy Jézus halála oly váratlanul érte őket. Midőn később a múltba visszapillantottak, és látták hitetlenségük következményeit, nagyon megszomorodtak. Amikor Krisztust megfeszítették, nem hittek feltámadásában. Jézus nyíltan hangoztatta, hogy harmadnapon feltámad, de gondolataik annyira összezavarodtak, hogy ennek értelmét fel sem fogták. A megértés hiánya okozta reményvesztettségüket, amikor halála bekövetkezett. Keserűen csalódtak. Hitük nem tudta áttörni azokat a sötét árnyakat, amelyekkel látásukat Sátán elsötétítette. Bizonytalannak és titokzatosnak láttak mindent. Mennyi szenvedéstől menekültek volna meg, ha hisznek az üdvözítő szavainak.

A kétségbeeséstől, bánattól és reménytelenségtől sújtva gyülekeztek a tanítványok a felházban. Bezárták és eltorlaszolták az ajtókat, attól való félelmükben, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint szeretett mesterükre. Itt történt, hogy az üdvözítő feltámadása után megjelent nekik. Még 40 napig időzött Krisztus a földön. Ez alatt előkészítette a tanítványokat a reájuk bízott feladatra, és megmagyarázta nekik mindazt, amit addig fel nem foghattak. Beszélt a jövendülésekről, melyek eljövetelét írtették, majd arról, hogy a zsidók elvetik őt, továbbá haláláról. Kimutatta, hogy eljövendülések minden egyes részlete beteljesedett. Felhívta figyelmüket, hogy e proféciák teljesedésében lássák biztosítékát annak az erőnek, amely további munkájukat kíséri. Mindenről olvashatjuk. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Még hozzáfűzte, ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Lukács 24:45-48. A tanítványok a manapok alatt, amelyeken Krisztus közöttük tartózkodott, sok új tapasztalatot szereztek. Amikor szeretett mesterük a történteket az írás fényénél megmagyarázta nekik, hitük teljesen megszilárdult benne. Megértek arra, hogy elmondhatták, tudom, kinek ittem. 2 Timóteus 1:12. Kezdték felismerni munkájuk lényegét, horderejét és kiterjedését. Megértették, hogy mi a feladatuk, hirdetni a világnak a rájuk bízott igazságokat. Bizonyítaniuk kell a világ előtt Krisztus életének eseményeit, halálát és feltámadását, az ezekre vonatkozó jövendőléseket, a megváltási terv csodáit és Jézus bűnbocsátó hatalmát. Hirdetniük kell a béke és üdvösség evangéliumát, bűnbánat és Krisztus ereje által.

Krisztus mennybe menetele előtt kiosztotta tanítványainak megbízatásukat. Tudatta velük, hogy ők megvalósítói akaratának, amellyel a világra hagyta az örök élet kincseit. Ti voltatok tanúim, így mondta, hogy életemet feláldoztam a világért. Láttátok fáradozásomat Izraelért, noha népem nem akart hozzám térni, hogy elnyerje az örök életet. Bár a papok és főemberek kényük kedvük szerint bántak el velem, és elvetettek engem, mégis még egyszer alkalmat kell adni nekik, hogy elfogadják Isten fiát. Láttátok, hogy mindazokat, akik bűneiket megvallották, szívesen fogadtam. Aki hozzám tér, azt el nem taszítom. Reátok ruházom e kegyelmi üzenet továbbítását. Zsidónak, valamint pogánynak tovább kell azt adnotok. Izraelnek először, azután minden népnek és nyelvnek. Az összes hívő egyetlen gyülekezetbe tömörüljön. Ez a megbízatás az evangelizációra, Krisztus országának nagy missziós okirata. Ne várjanak arra, hogy az emberek hozzájuk jöjjenek, hanem menjenek üzenetükkel azokhoz. Krisztus nevében végezzék munkájukat. Minden szavuk, minden cselekedetük Krisztus nevére hívja fel a figyelmet. Neve az éltető erő, amely által a bűnösök megmenthetők. Hitük Krisztusban, a kegyelem és erő forrásában gyökerezzen. Minden kérelmet az ő nevében tárjanak az Atya elé, mert akkor meghallgatja őket Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteljenek. Krisztus neve legyen jelszavuk, ismertetőjelük és összetartó kötelékük. Cselekedeteikre a felhatalmazás és eredményük forrása.

amikor Krisztus kiküldte tanítványait, hogy minden hívőt gyűjtsenek be egyházába, figyelmüket kifejezetten az egyszerűségre hívta fel. Minél kevesebb súlyt helyeznek külsőségekre és pompára, annál nagyobb lesz befolyásuk a jóra. Olyan egyszerűen beszéljenek, mint ő beszélt, és igyekezzenek a tőle nyert tanításokat a hallgatók szívébe mélyen bevésni. Jézus nem biztatta őket könnyű munkával, ellenben megmutatta, hogy a gonosz mély szörnyű fegyverekkel száll szembe velük. Küzdeniük kell majd fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Efézus 6.12. Ebben a harcban azonban nem lesznek egyedül, mert ő velük van, és ha hittel haladnak előre, a mindenható pajzsa fedezi be őket. Meghagyta nekik, hogy bátran és álhatatosan küzdjenek, mert a mennyei seregek vezetője küzd velük egy sorban, aki hatalmasabb mindenkinél. Minden intézkedést megtett, hogy feladatukat végrehajthassák, és az eredményért vállalta a felelősséget. Amíg szavára hallgatnak, és vele egyetértésben dolgoznak, kudarcot nem vallhatnak. Menjetek el minden néphez, szólt hozzájuk, a világ legtávolabbi részeibe is. Én ott is veletek leszek. Hittel és bizalommal dolgozzatok, mert én nem hagylak el benneteket sohasem. Mindenkor veletek leszek, hogy segítsek kötelességeitek teljesítésében. Vezetlek, vigasztallak, megszentellek, támogatlak benneteket, hogy olyan szavakat szóljatok, amelyek az emberek figyelmét a menny felé irányítják.

Krisztusnak az emberiségért hozott áldozata tökéletes és teljes volt. A megváltás feltételét teljesítette. Elvégezte azt a munkát, amelyért a világra jött. Országát elfoglalta, Sátántól elragadta, és mindennek örököse lett. Útra készült Isten trónjához, hogy fogadja a mennyei seregek dicsőítését. Korlátlan teljhatalommal felruházva bízta meg tanítványait. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Mielőtt Jézus eltávozott tanítványaitól, még egyszer közölte velük országa lényegét. Emlékezetükbe idézte, amit már évekkel azelőtt erre vonatkozólag mondott nekik, hogy nincs szándéka földi birodalmat felállítani a világon. Nem az a rendeltetése, hogy földi uralkodóként üljön Dávid trónján. Amikor tanítványai megkérdezték, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Így felelt nekik. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Apostolok cselekedetei 1:6-7. Szükségtelen volt, hogy a jövőbe mélyebbe pillantást nyerjenek, mint amennyit kinyilatkoztatásaival nyújtott nekik. Feladatuk az volt, hogy hirdessék az evangélium üzenetét. Krisztus látható jelenlétét ugyan nélkülözniük kell a tanítványoknak, de helyette új erő birtokába jutnak. A Szentlélek árad ki rájuk teljes mértékben.

székben, hogy elpecsételje őket munkájukra. Az üdvözítő így szólt: és ímé, én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét. Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Lukács 24-29. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Ha nem vesztek erőt, minek utána a szent lélek eljőre átok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Az üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés, legyen az bármilyen logikus, sem lágyít meg kemény szíveket. Nem törheti át a világias gondolkodás és önzés kérgét. Tudta, hogy tanítványainak az erőtöbletet a mennyből kell kapniuk. Tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, kiket áthat annak ismerete, aki az út, az igazság és az élet. A tanítványokra bízott munka fokozott teljesítő képességet igényel majd, mert a gonoszság áradata nagy erővel zúdul rájuk. Krisztus követői csak az Istentől nyert lélek segítségével harcolhatnak az igazságért.

Jézus parancsa szerint a tanítványoknak Jeruzsálemben kellett megkezdeniük a munkát. Ez a város volt a színhelye az emberiségért hozott, csodálatra méltó nagy áldozatának. Ott járt kelt, mint ember, ott beszélt az emberekkel. Azonban csak kevesen ismerték fel, hogy milyen közel jött a menny a földhöz. Ott ítélték el és feszítették fel. Sokan voltak, akik titokban hitték, hogy a názáreti Jézus a messiás. De voltak sokan, akiket a papok és főemberek megtévesztettek. Az ő részükre kellett hirdetni az evangéliumot. Még hallaniuk kellett a bűnbánatra szólító felhívást. Figyelmeztetni kellett őket arra a csodálatos igazságra, hogy egyedül csak Krisztus által nyerhetnek bűnbocsánatot. Éppen az idő alatt prédikáltak a tanítványok a legeredményesebben, amíg Jeruzsálem az utolsó hetek megrázó eseményeinek hatása alatt állt. Jézus egész tanítói működése alatt állandóan hangoztatta tanítványainak, hogy egyesülniük kell vele abban a munkában, amelynek célja, hogy a világot a bűn rabszolgaságából megszabadítsa. Amikor kiküldte a 12-t, és később a 70-et, hogy Isten országát hirdessék, erősen a lelkükre kötötte, hogy mindazt közöljék másokkal, amit tőle tanultak. Minden ténykedése arra szolgált, hogy az apostolokat az emberekért végzett személyes munkára nevelje. Ez a munka a tanítványok száma növekedésével bővülni fog, míg végül a föld legszélső határáig is eljut. Utoljára arra szólította fel követőit, hogy legyenek jó sáfárai az üdvösség örömüzenetének. Amikor elérkezett az ideje, hogy visszatérjen atyához, tanítványait kivezette Betánia felé. Itt megállt, ők pedig köréje sereg lettek. Mialatt kezét áldást osztóan széttárta, mintha oltalmazó gondviseléséről akarná biztosítani őket, lassan felemelkedett közülük. És lőn, hogy még áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Lukács 24:51. Miközben a tanítványok fölfelé tekintettek, hogy ameddig csak lehet, láthassák a menny felé szálló urukat, e földnek országai mind énekeljetek Istenhez, zengjetek dicséretet az Úrnak, aki kezdettől fogva az egek egein ül. Tegyetek tisztességet Istennek, akinek dicsősége az Izraelen, és az ő hatalma a felhőkben van. Zsoltárok 68:33-36. Mialatt a tanítványok még mindig a menny felé néztek, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni a mennybe. Apostolok cselekedetei 1:10-11.

Krisztus visszajövetelének ígéretét a tanítványoknak mindenkor élénken emlékezetükben kellett tartani. Jézus, akit láttak felszállni a mennybe, ismét eljön majd, hogy magához vegye mindazokat, akik itt az ő szolgálatára szentelték magukat. Ugyanaz a hang fogja őket üdvözölni a mennyek országában, amely ezt mondta nekik: ímé, én ti veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Miként a jelképesen előrevetített istentiszteleti szertartás szerint a főpap levetette díszes öltözékét, hogy egyszerű papi gyolcsruhában végezze a szolgálatot, Krisztus is levetette a királyi öltözetet, és emberi alakot felvévén áldozatot mutatott be. Ő volt a főpap és az áldozat is egy személyben. Amiként a főpap teljes díszben lépett ki újból a várakozó gyülekezet elé, miután elvégezte szolgálatát a szentek szentében, akképpen fog Krisztus is visszatérni, vakító fehér ruhában, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehérített. Márk 9.3. Saját dicsőségében és az Atya dicsőségében jelenik meg, mennyei seregek kísérik el útján. Akkor beteljesedik majd Krisztus tanítványaihoz intézett ígérete, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket. János 14.3. Akik szerették és várták őt, azokat dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal koronázza meg. Akkor a meghalt igazak feltámadnak sírjaikból, és az élő igazakkal elragadtatnak az Úr elé a felhőkbe. Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Hallani fogják Jézus hangját, amint mondja: küzdelmetek véget ért. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mily nagy örömmel hallgathatták ezt a tanítványok. Az Úr visszajövetelének reménye éltette őket.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetét.

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. Hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. Félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41.13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztjénként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46.2 szerint Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csakis a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért.

Pál efézusbeliekhez írott levele, második fejezet, negyediktől az ötödik versig azt mondja, de Isten minket is életre keltett. Semmi sincs, ami be tudná tölteni az emberi szívben tátongó ürességet, csak Isten. Nincs más megoldás a háborúkra, előítéletekre és igazságtalanságokra, csak Isten. Nincs semmilyen kielégülés, amely csillapítani tudná az emberi test csóvárgását, csak Isten. Nem ad igazi gyógyulást a megtört szívűeknek, a magányosaknak és kétségbe esetteknek, csak Isten. Nincs más fordulópont, amely kiszabadíthatná az ember züllöttségéből, csak Isten. Nincs más szabadulás függőségből és bánatból, csak Isten. De Isten, ez az a tényező, amely megtör minden generációs átkot, mely Ádám bűnén keresztül rád is hat. A görög lélek szó egyik jelentése levegő. Amikor halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Pál efézusbeliekhez írott levele, második fejezet első vers. Az Úr isteni levegőt lehelt belétek. Pál azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett. Pál efézusbeliekhez írott levele, második fejezet, negyediktől az ötödik versig. Az igazság az, hogy nem is éltél igazán, amíg nem találkoztál az Úrral. A de Isten tényező az, ami a tragédiából diadalt kovácsol. Az életed történetének fordulópontja. A pokolban ördögi örömtüzek égnének, de Isten úgy döntött, hogy elhalmoz irgalmával és kegyelmével. Hallgass csak! Gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 8. fejezet 9. vers. Gazdagodjatok bölcsességben, gazdagodjatok eredményekben, gazdagodjatok kapcsolatokban, gazdagodjatok mindenekben. A sátán minden elpusztításodra, elgyengítésedre, becsmérlésedre és elbátortalanításodra irányuló próbálkozása ellenére Isten egyetlen egyszer sem vette le óvó kezét életedről. Ő megbékéltetett Jézussal, aki urad és megmentőd, és most felemel, hogy beteljesítsd szándékait. Nem számít, milyen rosszul áll a színád, emelkedj fel és jelensd ki, de Isten! Imádkozz így! Köszönöm Istenem, hogy személyes kapcsolatom lehet veled. Köszönöm, hogy a világ mindenség teremtőihez mehetek imádságban, és hogy mélyíthetem a veled való kapcsolatomat. Köszönöm, hogy veled felülkerekedhetek életem problémáin. Segíts, hogy tisztán halljam a te halk és szelíd hangodat, és hogy szent lelked erejével járhassak minden napon. Ámen.

Háborús üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet, 21-től a 23. versig. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazíts a védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy, mindenki csinálja. Amúgy is ki fogja megtudni. Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt elkalandozó gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természeted, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig testben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne keseredj el. Születésed óta úgy vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan járj lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

Mire képes a szeretet? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet. Ha szeretsz, amikor semmi kedved hozzá, és amikor legkevésbé érdemlik meg, akkor szeretsz úgy, mint Isten. Ez a fajta szeretet tud átformálni másokat úgy, ahogyan Krisztus szeretete formál minket. Mire képes a szeretet? Mindenre. Figyelj csak! A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig. Az olvasottak alapján értékelt ki a szereteted minőségét. A. Türelmes vagy, amikor nehéz elviselni másokat. B. Kedves vagy akkor is, ha ők nem. C. Ellenállsz annak, hogy irigyeld őket, vagy bármit az életükben. D. Hangsúlyt fektetsz arra, hogy megdicsérd őket. E. Ellenállsz a gorombaság kísértésének. F. Ellenállsz annak, hogy a saját elképzelésed érvényesítsd. G. Tartózkodsz a fenyegetőzéstől, és megfékezed haragodat. H. Nem örülsz annak, ha valami rossz történik velük. I. Megmondod nekik az igazat akkor is, ha nehéz. J. Könyörületes vagy, bármi is történik. K. Akkor is hiszel bennük, ha ők maguk sem hisznek magukban. L. Feltétel nélkül szereted őket. Nos, hogy ment? Imádkozz így. Szeretni azon a szinten, ahogyan te tervezted, Uram, nagyon nehéz nekem, de meg akarom próbálni. Míg ha a múltam alapján keserű életet kellene is élnem, én ma a szerető életformát választom. Segíts megértenem az irántam való szeretetedet, hogy jobban kifejezhessem a te szereteted a körülöttem élő embereknek. Jézus nevében. Ámen.

Tedd túl magad rajta. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Amikor Éva életében először kinyitotta a szemét a Föld nevű bolygón, már házas volt. Képzeld el, hogy egy olyan ember mellett ébredsz fel, akit még sohasem láttál. Ez végeredményben egy megszoksz vagy megszöksz helyzet volt. Éva úgy lett teremtve, hogy nem volt gyerekkora. Sosem tapasztalta meg, mi az, hogy felnőni. Egyből belecsöppent a feleség, majd az anya szerepébe. Veled is ez történt? Sokan abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy szülőkké kell válnunk, mielőtt még esélyünk lett volna gyereknek lenni, vagy tudni, mit jelent az ártatlanság, a bizalom, az őszinte szeretetben való részesülés. Ha ez a te történeted, akkor Isten ezt mondja neked. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, vagy a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Nem élheted újra az első házasságod, vagy a kisgyermekkorodat. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább. Sokszor azért ragaszkodunk a múlthoz, mert van ott valami, amiről úgy gondoljuk, még szükségünk van rá. Belekapaszkodunk dolgokba, mert attól félünk, hogy nem leszünk képesek pótolni őket. Nem tudod, hogy Isten sokkal többet tartogat számodra? Ha benne bízol a jövődet illetően, akkor a legjobb napjaid még előtted állnak. Több van előtted, mint mögötted. Tehát állj fel, tedd túl magad rajta, és lépj tovább.

Csalódás. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. verse azt mondja, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. John Ortberg írja az Élet, amit mindig is akartál című könyvében. Csalódott vagyok, mivel még mindig olyan kevéssé szeretem Istent, és a bűnt olyan nagyon. Képes vagyok döbbenetesen féltékeny lenni, ha valaki látványosabb sikert ér el, mint én. Csalódást okoz, hogy nem tudok kicsi és jelentéktelen lenni. Nem tudok hosszan imádkozni anélkül, hogy a gondolataim el ne kalandoznának, elképzelve egy dühös bosszút valamilyen múltbeli sérelem miatt, amiről azt hittem, hogy már régen megbocsátottam. Vagy azon képzelegve, hogy valami nagyszabású dolgot viszek véghez. Meg tudom győzni az embereket arról, hogy elfoglalt és termékeny vagyok, pedig rengeteg időt vesztegetek el tévézéssel. Habár tudatában vagyok annak, mennyire nem ütöm meg a mércét, néha nem is zavar. Csalódott vagyok a csalódottságom hiánya miatt. Honnan származik ez a csalódottság? Abból, hogy eltávolítottuk Istent abból a központi szerepből, amit az életünkben játszani szeretne, és magunkat helyezzük az ő helyére. Erre gondolt Pál, amikor azt mondta, vajúdok, amikor kiformálódik bennetek a Krisztus. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. vers. Michelangelo egyik remek műve a Pieta, egy Máriát ábrázoló márványszobor, aki a megfeszített Krisztus holttestét tartja karjaiban. Néhány éve egy fanatikus kalapácsot ragadott, és elkezdte szétzúzni a szobrot. Annak ellenére, hogy jelentős kárt okozott, a vatikáni mestereknek sikerült majdnem tökéletes állapotba visszaállítaniuk. Tudod mit? Isten elhatározta, hogy legyőzi az ő képmásának elcsúfítását bennünk. Nem az a terve, hogy kijavítsa a hibáinkat, hanem hogy új teremtéssé tegyen. Talán ez segít megérteni, hogy miért tár fel, távolít el és állít helyre bizonyos dolgokat az életedben. Imádkozz így. Uram, segíts elhinnem, hogy új teremtés vagyok, hogyha hiszek Jézusban, ez a nagyszerű lehetőség nyílik meg az életemben. Segíts benned bíznom, hogy a szavaim életet hordozzanak. Segíts úgy élnem, hogy az első dolog, ami kijön a számon, többé ne az legyen, képtelen vagyok, hanem ez, képes vagyok rá Krisztusban. Ámen.

0: Szavak, szavak, szavak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. verse azt mondja, az én uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. A szavaid olyanok, mint a nitroglicerin. Hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Többet megtudsz valakiről abból, ahogyan másokról beszél, mint abból, amit mások mondanak róla. Sose a kipufogó füstje alapján ítéld meg valaki lóerejét. A tudatlanság mindig beszédkényszerrel jár. A bölcsesség az diktálja, hogy olyankor legjobb tartani a szád, mikor úgy érzed, mondanom kell valamit. Egyesek tapasztalatból beszélnek, mások tapasztalatból nem beszélnek. Azért, mert ők jobban megtanulták a leckét. Jézus azt mondja, hogy a szavaid meghatározzák a sorsodat. Figyelj csak! Mert szavaid alapján mentenek fel, vagy ítélnek el téged. Máté evangéliuma 12. fejezet 37. vers. Salamon szerint élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Ne feledd, hogy a szavaid jóra és rosszra is képesek, vagy sebet ejtenek, vagy gyógyítanak. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szükségünk, akkor az a szavak részlege. Ézsaiás mondja, az én uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, az én uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4-től a 7. versig. Amikor nem tudod, hogy mit mondj, ne mondj semmit. Csak hallgass, figyelj és engedd, hogy Isten vezessen. Végül is, amíg beszélsz, addig általában nem tanulsz. Ma próbálj meg visszatartani minden bántó megjegyzést, és csak olyasmit mondj, ami bátorító és áldás mások számára. Az eredményen el fogsz csodálkozni.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 3. részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, telve Isten iránti bizalommal. A mai íge 72. Zsoltár 12. verse, mert megmenti a segítséget kérő szegényt és nyomorultat, akinek nincs segítője. Gondolatok az ígéről. Aki bajban van, kiált. Mi más tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja, kell ennél több. Ha szűkölködöl, hallgatóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten készítette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá. A legrövidebb út az egyenes út. Fuss azonnal az Úrhoz, ne keress közvetítőket. Gyakran így szólsz. Sajnos nincs barátom, aki segítségemre lehetne. Nos, annál jobb. Így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj, mint szűkölködő, és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörög kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a lelki szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson. Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez. Magadra marad, barátom, támaszkodj az ő segítségére. Engem ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog. Jöjj hozzá koldusként, és ő nem utasítja elkérésedet. Jöjj, és egyedül csak az ő irgalmában bízzál. Gondolod, hogy az Úr Jézus, a király, engedt téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy ő király. Csütörtökön kezdődött a zsidó ünnep, amelyből ered a pünkösd. Az idén május 21-én sütétedéskor kezdődött, és május 23-án sötétedésig tartott, azaz ószövetségi zsidó vallási ünnep a sávót, amelyből a keresztény pünkösd ered. Az ünneplők ilyenkor virasztanak, elmélkednek, és teljes ünnepi ételeket fogyasztanak, többek között sajttortát és aranybarnára sütött túrós palacsintát, áll az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség közleményében. A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. Eredete az ószövetségi ünnep a sávót, a Tóra adásának emléknapja és az új kenyér ünnepe. A pünkösd onnan kapta a nevét, hogy kezdete a húsvéttól számított 7 hét utáni első, azaz 50. napra esett, akárcsak a zsidó sávót ünnepe Pészak után. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Holnap, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az örökség kötelez. Holnap, május 24-én, az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnapon 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal felnőtt, ezt az alkalmat fiataloknak szervezik. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, amely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdes Konferencia és Rendezvény Központ, a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Mindenkit szeretettel várnak. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már tegnap, pénteken elkezdődött, délben a Boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, amelyet Marton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virasztás ugyanott. Ma a pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halomoltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke. Holnap, pünkös vasárnap, 7, 8, 10:30 és 18 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Pünköst hétfőn pedig 8, 10:30 és 18 órától várják a híveket ugyanitt. Leó pápa és a kopt katolikus barátság új lendület az egység útján. Képzeljen el két ősi egyházat, amelyek évszázadokon át külön utakon jártak, mégis ugyanazt a Krisztust vallják uruknak. Május 10-e, a kopt katolikus barátság napja éppen erről szól, arról, hogy a megosztottság ellenére a szeretet és a közös tanúságtétel erősebb lehet. Leó pápa most, 2026 májusában is világosan jelezte, ez a barátság neki is szívügye. A pápa telefonon beszélt II. Tabadrosz kopt ortodox pápával május 10-i ünnep alkalmából. A beszélgetés baráti meleg légkörben zajlott, számolt be a Vatikáni Sajtóközpont. Emellett május 4-én kelt levelében arra kérte a kopt és katolikus híveket a pápa, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A pápa reményét fejezte ki, hogy a teológiai párbeszéd, amely már 3 közös dokumentumot is eredményezett, tovább folytatódik, és a Níceai Zsinat 1700. évfordulója is új lendületet ad az egység vágyának, hiszen mindannyian ugyanazt a keresztséget valljuk, és ugyanazt a hitvallást imádkozzuk.
0: Kulturális programajánló.
1: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében 2026. május 21-én megnyílott az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer és idős Lukas Cranach fametszet sorozata, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odéon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alapjai zárják. Megtekinthető 2026. szeptember 20-áig. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. református zenei fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a református zenei fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élménnyé formálva kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Az idén május 30-a és június 1-e között 20. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Míg tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, amely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akiben kérdések merülnek föl, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján ma, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmóniai Magyarország a közönséget. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A Pünkösd vigiliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Meglepően korán beindul az idén a strandélet a Balatonon. Több északparti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, hogy aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhesse el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás az idén arra ösztönözte az északparti üzemeltetőket, hogy korán, akár május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába, addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Erősödik a nappali fölmelegedés a pünkösdi hosszú hétvégén. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, felhőkkel, de talán száraz idő. Az északi szél mellett 25-30 fokra nő a csúcs. Csúcsértékekkel indul a nyári szezon. Pünköst hétfőn tehát akár 30 fokot is mérhetünk, a Hungaromet szerint száraz, napos idő várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Lelki szabadság. A hit olyan, mint a szeretet. Nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiába való vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni. Mert mint ahogy gyűlöletet kelt, ha megkíséreljük kikényszeríteni a szeretetet, ugyanúgy igazi hitetlenséget kelt, ha a hitet valakire rá akarjuk kényszeríteni. Arthur Schopenhauer.

0: A Lelkiposta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Öröm a számunkra, hogy ma is válogathatunk a levelek között. A következő levél még korábbi pályázatunkra érkezett. Azt hiszem azonban, hogy most sem késő még közreadni.
0: Megtérésem története. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás könyve 44. fejezet 22. vers. Hogy miért fontos nekem ez az ige? Ahhoz, hogy bizonyságtételem jól érthető legyen, akkor gondolatban vissza kell tekernem az idő kerekét. A szocializmus évei alatt gyermekkoromban jártam hittanra. Nagy öröm volt számomra, amikor nagy ünnepek alkalmával a tiszteletes úr kiválasztott engem, gyakran mondtam verseket a templomban. Reformátusok voltunk. Konfirmáltam is, és vasárnaponként szívesen jártam Isten tiszteletekre. Már akkor éreztem, hogy Teremtőnk szeret engem, de én fokozatosan eltávolodtam tőle, és nem az ő útján jártam. Megismerkedtem azzal a férfivel, aki 20 éves koromban feleségül vett. Előtte felvetődött a kérdés, hogy milyen legyen az esküvő, szerettem volna a szülőfalumban templomi szertartást, de a leendő férjem és egész családja kommunisták voltak, és nem egyeztek bele. Ekkor tettem meg életem legnagyobb hibáját. Beleegyeztem, hogy csak polgári esküvőnk legyen. Mai eszemmel már okosabb lennék. Anyai nagyanyám, Zsófia, ez ellen fel is emelte a szavát. Még ma is emlékszem az intelmeire. Ha nem esküdtök meg Isten színe előtt, nem lesz áldás a házasságotokon. Városba költöztünk. 2 év múlva megszületett a kisfiunk, ezután férjem familiája az egész életünket irányította. Keresztelőről szó se lehetett, vasárnaponként templomba nem járhattam. Jöttek a megpróbáltatások, a gondok, melyeket el kellett viselnem. Sokat szenvedtem. A férjem eleinte féltékenységi kiruhanásaival idegesített, aztán jöttek az éjszakai kimaradások. A haverjaira költötte a pénzt, na meg az alkoholra. Mivel én családcentrikus vagyok, az elválásra sosem gondoltam. Nekem az volt a hibám, hogy engedékeny voltam vele szemben, és ő ezt kihasználta. Goromba volt hozzám. Kiabált velem. De ekkor ismét rám talált az Isten. Úgy lett vége a 29 évig

0: tartó házasságunknak, hogy ő adta be a vállókeresetet, azzal az indokkal, hogy más nővel akarja összekötni az életét. Nekem az első utam a templomba vezetett. Sok év után úrvacsorát vettem, és a tiszteletes asszony igét is mondott. Nagyon illett rám az akkori ige. Bűneid megbocsájtattak, menj és többé ne vétkezz. Ekkor értettem meg, hogy ez mit jelent. Azóta megváltozott az életem. Rendszeresen járok templomba, házi bibliaórákra. Részt veszek a református egyház alkalmain. Már tudok hangosan imádkozni. És bizonyságtételeket is írok különböző újságokba. Csodálatos tudni, hogy az Úr egyengeti útjaimat, vigyáz rám és szeret. Tudom, ő nem hagy el soha. Írásaimban is áldom és dicsőítem az ő szent nevét.
1: Milyen boldogság, amikor valaki bizonyságot tehet a megtéréséről. Ez az a nap, amit soha nem felejt el az ember. Ám milyen sokan vannak, akik levélírónkhoz hasonlóan hosszú-hosszú vargabetűt írnak le, mielőtt a megtérés lehetőségét megragadnák, és ráigazítanák lábukat az igazság ösvényére. Örülünk, hogy levélírónk időben megragadta Krisztus felé nyújtott kezét. Annál is inkább, mert egyikünk sem tudhatja, mennyi ideje van ezt a döntést meghozni. Kérem, fogadják szeretettel, amolyan emlékeztetésképpen Pesznyik Pál testvér versét.
0: Életem napja már alkonyra hajló, nem soká véget ér vándorutam. E fényben vonulhat a remegő lábam, te hozzád, megváltó dicső uram. S ha fáradt szívem majd utolsó dobban, kezemből földre hull vándorbotom, a lelkem menny felé örömmel szárnyal, atyámnak szent arcát megláthatom.
1: Érdekesnek találom, hogy egyre többen tesznek bizonyságot arról, hogy az Úrnak adott rész milyen gazdagon visszatérül, és aki hitben jár az anyagiak terén, azt ezen a téren is támogatja Isten. Azt hiszem, erre nézve is helytálló az ige. Az igaz ember hitből él. Természetesen sokan azt mondják, ha majd látom, hogy engem is megállt Isten, akkor én is nekiállok adakozni. Ennek csak az a hibája, hogy Isten pedig azt mondja, ha majd látom, hogy adakozik, megáldom. Félő, hogy sokan azért nem tapasztalják meg Isten áldásait, mert nem mernek áldozatot hozni. Az áldozathozatal mindig döntés. Eszembe jutott egy réges-rég olvasott novella, amely gyönyörű példája az Istenért hozott döntésnek. 10 váltó forint ez a címe. A sokak számára ismeretlen, Sági Jenő tollából származik, s Krem Nóra tolmácsolásában hallhatjuk.
2: 10 váltó forint. A nyári vasárnap kora délutánjának álmosító csendje ülte meg a falut. A kutyák oldalukra feküdtek a házak árnyékos tövén, és mind a 4 lábukat kinyújtóztatták, hogy pihenésük teljes legyen. Az utcán, egy hatalmas szederfa alatt néhány tollasodó csirke lézengett és szedegette a porba hullott fekete szedret lassan, kényelmesen, mint akik tudják, hogy ráérnek. Azon a soron, ahol az iskola alacsony épülete állott, nem messze az iskolától megzőrent az egyik utcaajtó retesze, és egy ember lépett az utcára. Megállt, kezével a szemét ernyőzte, és végig tekintett a hosszú, néptelen utcán. Először jobbra, aztán balra. Mikor ezt elvégezte, megfordult, és bekiáltott a házba. Hát akkor én átmegyek a Mórod szomszédhoz. Megpróbálom vele nyílbeütni azt a telekügyet. Talán most már kapható lesz rá. Aztán meg elbeszélgetünk egy kicsit az ország soráról. Mit csinálnak Kossuthék ott fönn a diétán? Új híreket tud a szomszéd, azt mondta délelőtt. Asszonyi hang válaszolt a gádorból. Jól van, jól, csak aztán etetésre itthon legyen. Nem maradok én addig semmiképpen. Benyitott a szomszéd udvarába. Nagy dologban járt Horváth László. Föld ügyben. A szóban forgó föld nem volt nagy, legfeljebb 250 ölnyi, de éppen ott feküdt az ő pajtája végében, és a szomszédé volt. Az ő telke azon túl folytatódott. Sokszor bosszantotta már az a kis közbeékelt földarab. Az apró jószágnak nem lehetett arra felé járása, s aztán a saját hátulsó telek részére csak a szomszéd közbeeső telek részén át tudott jutni. Hiszen megengedte a szomszéd az átjárást gyalogosan is, szekéren is. A teheneket is áthajthatták a csapáson, de minden évben a cséplés után másfél mérő búzát fizetett neki az átjárásért. Ezt sehogy se szerette. Meg aztán más az, amikor az ember a maga portáján jár, mint a szomszédén, engedelemmel. Évek óta instálta már a szomszédot. Adj el neki azt a hitvány földecskét. Nincs is keze ügyében, meg a rajta levő termésnek sem veszi sok hasznát. Hiába, a baromfiak lábát nem lehet megkötni, azok mennek, amerre látnak. Nem tartják tiszteletben azt, ami a szomszédé. Legfeljebb krumplit termeszthet rajta, ha ugyan azt is ki nem túrják a malacok. A szomszéd nem akart ráállni az eladásra. Ősi juss az, mondotta, csak nem bitangolja el az apáitól rámaradt földet. Mit szólnának az elődök, mit az unokák? Szűkön él, de nem herdálja el azt, ami van. Inkább szerezne hozzá, ha módjában lenne, mint ahogyan nincs. No aztán, máma reggel, úgy látszik, jó inget vett magára mórott szomszéd. Ott állott kora délelőtt a kapuban, amikor ő gyerekeivel dömölkre indult a templomba és megszólította. Azt mondta neki, ha nem röstelli, lépjen át délután a portájára. Beszélgessünk el arról a telekről, tette hozzá jelentősen. Hát most átlép. Csak van lelke a szomszédnak, hogy most már nem köti magát tovább, és olyan árat sem szab, amit maga fajta embernek lehetetlen leróni. Az asszonynak tett ígérete ellenére bizony erősen lefelé hajlott már a nap, amikor Horváth László hazatért. Felesége teljes köcsögökkel foglalkozott az udvaron lévő ágasnál. Szép, hogy megjött, fogadta harcra készen az urát. Nocsak, nocsak, csillapította az ember. Az ilyen dolgot nem lehet ám csak úgy iziben elintézni. Megvan annak a módja. Nem ronthatok ajtóstul a házba. Sikerült, azt mondja meg már. Hát, húzta a szót élvezettel az ember, nem mondom, sikerült. Aztán mennyiért adja? Nem ingyen, gondolhatod. Mégis mennyiért? 10 váltó forintban egyeztünk meg. Az asszony fölszisszent. Én is megszívtam a fogamat, de nem engedett belőle egy krajcát sem. Hát most már mindegy, megegyeztek. Szükségünk van arra a telekre. De azt mondja meg, miből fizeti ki az árát? Nem lesz könnyű dolog, de már kigondoltam ezt is. 4 forintunk van a láda fiában, a hízott ludakára. A hiányzó 6 forintot meg majd valahogyan összekalapálom. 3 szép süldőnk van, 2 eladok. Kukoricát is adhatok el, mert az egy disznónak kevesebb kell hízlalásra, mint 3-nak. S aztán, ha nem futja, körülnézünk, mit lehetne még pénzét tenni. Bizony szorosra kell húzni a nadrág szíjat, de hát majd azért elcsikorgunk valahogy. Jövőre meg áld az Isten jó termést, és egyenesbe jövünk. Néhány héttel később a Dömölki utcán kopogott Horváth László csizmája. Legényesen ment, mintha nem is nyomná a vállát 45 dolgos, kemény esztendőnek a terhe. Mellett dagadt az örömtől, büszkeségtől. Szíve furcsán bizsergett, mintha az a 10 váltó forint melegíteni, amit ott fölötte hordott, papírosba takarva. Sikerült a hiányzó 6 forintra is szert tennie. Ment a fiskálishoz, hogy ott mórolt szomszéddal, aki az előzetes megbeszélés szerint már várt rá, annak rendje módja szerint nyílbe üsse az adásvételt. Örült. Ővé lesz végre az a telekrész, ami után annyi esztendőn keresztül kívánkozott. Az evangélikus templom előtt megállt. Tekintete szeretettel simogatta végig a falakat. Szép, derék templom, mondta magában. De kell is ám annyi népnek. Bizony vasárnap délelőttönként, amikor a filiák is bevonulnak, majdnem, hogy szűkké válik a nagy templom. Sátoros ünnepeken meg éppenséggel nem lehet megférni benne. Valami eszébe jutott. Ejj, ha már itt vagyok, beugrom egy minutára a papunkhoz. Régen volt már nálunk. Hát, ha üzen valamit a kurátorunknak. A lelkész, bár éppen munkában volt, szívesen fogadta. Abba hagyta az öreg matrikulák böngészését, és helyjel kínálta meg látogatóját. Elbeszélgettek. Horváth László már menni készült, amikor a pap megállította. Várjon csak, László! Fölkelt. Keveset motozott a mennyezetig érő könyvespolcon, és egy könyvvel tért vissza. Letette az asztalra. Testes, jókora könyv volt, sima barna bőrbe kötve. Múlt héten temettem az öreg Miskeit. Magtalan ember volt. Minden ingó és ingatlan vagyona távoli rokonokra, oldalági örökösökre szállt. Egyikük eljut hozzám ezzel a könyvvel. Miféle könyv? Biblia. Az öreg Miskei hagyatékából. Az örökösöknek nem kell, nem evangélikusok. Hogy mégis hasznát vegyék, eladnák. Ide hozták a lelkészi hivatalba. Talán itt akad majd rávevő. Gondoltam, megkérdem Kendet, nem akarná-e megvenni. Horváth megélénkült. Hogy ne akarnám, hiszen olyan nagy hiányát érzem a Bibliának. Esténként, vacsora után, amikor a háznéppel együtt hálát adunk Istennek a napi segedelemért, csak a régi énekeskönyvből tudunk imádkozni, énekelni. Pedig nagyon szeretnék nekik a Szentírásból is felolvasni. Rég szerettem volna már Bibliát venni, tehát nem volt rá pénz. Ekkora nagy könyv sokba kerül. Ezt megvenném, mert gondolom olcsó lesz. Nem egészen új már, és hát a mostani tulajdonosai számára úgy sincs értéke. Tudják azok az értékét? Tudják? Kérdezte nyugtalanul Horváth. Mit kérnek érte? 10 váltóforintot. A gazda elszörnyedt. Az lehetetlenség. Ennyit kérnek. Egy fillérrel sem kevesebbet. Valaki hozzáértő embertől megkérdezhették, mi az ára. S ennyit bizony megér. Ez baj, igen nagy baj, dünnyögte Horváth László egészen lesújtva, sok pénz, nagyon sok. Volna ugyan most éppen annyim, de az másra kell, szükségesebbre. Fölsúhajtott. Hát akkor nem lesz Bibliám. Gyorsan elbúcsúzott és sietősen távozott, mint aki attól fél, hogyha sokáig tétovázik, valami jóvá tehetetlen ballépést követel. Majdnem szaladva ment a fiskális irodája felé, ám a gondolatai elől nem tudott elfutni. A 10 váltóforint, mely nemrég még olyan jólesően melegítette, most égetni kezdte a szívét, mintha félrevert harang hondult volna meg lelkében, s egyre ugyanazt kongatta. Micsoda evangélikus ember vagy te, Horváth László! Többre becsülöd azt a nyomorult párül földet, mint őseitnek, a Bibliához ragaszkodott tiszta evangéliumi hitét. Többre, mint az evangéliumot, amelyet a föld miatt nem akarsz beengedni a házadba, pedig most megtehetnéd. Többre becsülöd Istennél. A földet választod, nem az Istent. Gondold meg, mit csinálsz. Az ember perbeszállt a harang, kongó, riasztó szavával, de a harangkongás nem gyengült, inkább egyre erősebbé vált. Mire a fiskális távoli lakásához ért, döntött. A lélek harangja győzött. Bement. Nagy szemeket meresztő szomszédjának és a bosszankodó fiskálisnak kijelentette, meggondolta magát, eláll a vételtől. Azt is megmondta, miért. Sebesen tért vissza a paplakba. Onnan aztán a régi, nyugodt, tempós járásával ballagott hazafelé a falujába. Hóna alatt ott volt a nagy, bőrkötéses Biblia. Mikor hazaért, letette a Bibliát az asztalra, és azon melegében elmondta a dolgot feleségének. Az asszony, szokása ellenére, nem szakította félbe. Csak arckifejezése változott újra meg újra, míg urának a szavait hallgatta. A végén ennyit kérdezett. Nem sajnálta a Bibliáért a 10 váltóforintot, a telekárát? Nem. A földet nem vihetjük át a más világra. Abból elég lesz majd az a néhány röfnyés, ami a testünket eltakarja. De ebben, napégette keze ránehezült a Bibliára, de ebben benne van az örök élet. Az asszony maga elé nézett, aztán csendesen megszólalt. Én sem sajnálom. Azzal kiment az udvarra, és újra dologhoz látott. Horváth László leült az asztal mellé, kihúzta a mély asztalfiókot, s hosszadalmas keresgélés után tintát és lúdtollat rakott az asztalra. A tollat késével kihegyezte, beleütötte a tintatartóba, és valami ócska papírdarabon kipróbálta. Akkor maga elé húzta a Bibliát, felütötte, és némi gondolkodás után a tiszta első lapra ékes, szép betűkkel gondosan írni kezdett. Én, alul írt, igaz evangyélika vallásomhoz vonzó, tiszta szívbéli szeretetemtől indítatva nem sajnáltam 10 váltó forintomat, melyen ezen nagy lelki masinát megvásároltam. Történt Kemenes sömjében az 1833. esztendőben. Krisztus követségében a Kemenes alján jártam. Sömjénben. Ott árult meg előttem rég porladó nemes Horváth László 1833-ban megvásárolt hatalmas öreg bibliája. Ódon zengésű szavakban szólott belőle hozzám az örökké élő. Aztán, amikor az éjszaka csendje ráhullott a falura és nyugovóra tértem, az asztalon fekvő biblia lapjai megzizzentek, s halkan suttogva elmondották még nékem ezt a történetet.

0: 119. Zsoltár. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha.
1: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre! Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.
2: Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataittól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim.
0: Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, várva leveleiket, e-maileiket, telefonjaikat, Kulcsár Anikót hallották.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 23-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje, az Ószövetségi ige Jób könyvének 37. részéből az 5. versből. Nagy tetteket visz véghez az Isten, amelyeket meg sem értünk. Az Új Szövetség ige Máté evangéliumának 5. részéből a 45. versből. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. A hegyi beszédben a törvény értelmezését Jézus azzal zárja, hogy a felebaráti szeretetet kiterjeszti az ellenség szeretetére is. Arra buzdítja a hallgatóságát, hogy imádkozzanak azokért, akik üldözik őket. Magam elé képzelem a sokasságot, ahogyan áhítattal hallgatják Jézus tanítását. Hallják, amit mond. A szavak szintjén meg is értik, hogy Jézus új nézőpontba állítja a törvényeket. Az új nézőpont a szeretet, de mégsem tudnak mit kezdeni vele. Imádkozni az ellenségeinkért, azokért, akik annyi fájdalmat és keserűséget okoztak nekünk. Ízlelgetik Jézus szavát. Vajon mit jelenthet? Magam elé képzelem a tanítványok arcát, akik félelmükben bezárkoznak a felső szobába, és próbálják visszapörgetni az elmúlt napok szörnyű eseményeit. Sok minden kavarog a szívükben, a gondolataikban. Legfőképpen az a kép nem hagyja őket nyugodni, ahogyan távolról látják mesterüket a kereszten szenvedni. Fülükbe cseng, ahogy gyötrőiért így imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Majd elterik pár nap, Jézus megáll középen, és azt mondja nekik, békesség nektek. Felfoghatatlan a kegyelem, amelyet Isten tanúsít irántunk. Egyszülött fiát adta értünk, hogy benne megismerhessük az igazi életet, és ő a békességével ajándékoz meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, felfoghatatlan az a szeretet, amellyel közel jössz hozzánk. Lehajolsz, felemelsz, útnak indítasz, hogy legyünk a végtelen szereteted és kegyelmet hirdetői szerte a világban. Felfoghatatlan az a bizalom, amellyel küldesz minket evangéliumot hirdetésére. De azt ígérted, velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy benned bízva nem kell többé félelemben élnünk. Ámen. Az áhítatot Pablényi Edina írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Nagy tetteket visz véghez az Isten, amelyeket meg sem értünk. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor az életedben vagy gondolataidban valami szorongással tölt el, jöjj hozzám, és beszélj róla. Hozd elém imádságodat és könyörgésedet hálaadással, és mondjad: köszönöm, Jézus, ezt a lehetőséget, hogy még jobban bízzak benned. Bár a bizalom leckék, amiket küldök neked, nehézségekbe csomagolva érkeznek, jóval többet érnek, mint amennyibe kerülnek. A megerősödött bizalom sok áldást hoz, például a békességemet. Megígértem, hogy megőrizlek teljes békében, a belém vetett bizalmad mértékének megfelelően. A világban ez fordítva működik. Azt tanítják, akkor lesz békességed, ha elég pénzzel, vagyonnal, biztosítással és biztonsági rendszerrel rendelkezel. Az én békességem azonban olyan átfogó ajándék, hogy független minden körülménytől. Még ha minden mást elveszítesz is, az én békémet megnyered, akkor valóban gazdag vagy.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi 4:6, Ézsaiás 26:3.

0: A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Lukács 6.45.
1: A legtisztább, legvalóságosabb tükröt az Isten igéje tartja elénk. Amikor Isten beszél az emberről, az emberi szívről, az a legtisztább tükör, amivel belenézhetünk. Ha az, amit ott látunk, elkeserítő, elszomorító, elgondolkodtató, akkor jó úton járunk. Mert az ember akkor kezdi keresni az Istent, amikor rádöbben, hogy a saját szívével, a saját életével van baj. Akkor kezdi igazán keresni őt. A legtöbb ember tudja, mi az, ami tisztátalanná teszi. Morálisan beszennyezetnek lenni azt jelenti, hogy rossz a lelki ismeretünk, bűntudattal küzdünk, mert vétkeztünk. Ez azonban nem maradhat így, ezért elkezdünk mosakodni. Kritizálunk és kibeszélünk másokat, vagy éppen mindig mindenkinek jót teszünk, ha nem akarja, akkor is, hiszen nekünk van szükségünk rá. Amennyiben fontos számunkra, hogy változást hozzunk a világba, fölismerjük, hogy a változás nem valahol kinn, hanem bennünk kezdődhet el. Amikor meglátjuk, hogy a mi szívünkben is ott a rossz, megnyílik az ajtó valami egészen új megoldás a megtisztulás előtt. A megkönnyült szív nem pusztán az, amiből minden rossz kiirtatott. A megtisztult szív az, amelyik megelégedett, amelyik betöltekezett, és ezért nincs már kiszolgáltatva a bűnnek. Ami nem sóvárog már hamis és tisztátalan vágyakkal és tettekkel mindarra, amit azokban soha meg nem lel. Az Atya magához engedi, magához öleli a szívünket, hogy betöltse kegyelmével, jelenlétével. A megtisztult szív túlcsordul az Isten szeretetébe.
0: Ó, szeretet Istene! Hozzád könyörgök, amikor fölismerem. A szívemből előjövő gonosz gondolatok és cselekedetek igazságért kiáltanak, és ezért ítéletet vonnak rám. Kérlek, hogy irgalmazó szereteted vegyen hatalmat igazságod fölött. Megadtad a reményt, hogy Jézus Krisztusban megtisztul a szív. Áldozatával magára vette az ítéletet, és eltávolítja az akadályt, ami közötted és szomjas szívünk között épült föl. Hálával köszönöm, hogy elfogadni engeded azt az igazságot, hogy tiszta vagyok a te szemedben. Köszönöm azt is, hogy ez az értelemmel és hittel megragadható és megragadandó tisztaság át is élhető. A Szentlélek által egy lelki változásban megérezhetem, hogy megszabadul a lelkem, fölszabadul a szívem. Kérlek, engedd látnom, hogy ez a megtisztulás egy folyamat az életemben, kitérőkkel, bukásokkal és besározódással, fölébredésekkel és megújulásokkal. János evangélista így ír. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. János első levele, 3:2-3. Igen, talán a szívem most még romlott, de Jézusom, te azért jöttél, hogy meggyógyíts és megtisztíts. Túlcsorduló szívvel követlek téged.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A csíksomlyói pünkösdi búcsú a közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már tegnap, pénteken elkezdődött, délben a Boldogasszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, amelyet Marton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virasztás ugyanott. Ma a pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halomoltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke. Holnap, pünkös vasárnap, 7, 8, 10:30 és 18 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Pünköst hétfőn pedig 8, 10:30 és 18 órától várják a híveket ugyanitt. Leó pápa és a kopt katolikus barátság új lendület az egység útján. Képzeljen el két ősi egyházat, amelyek évszázadokon át külön utakon jártak, mégis ugyanazt a Krisztust vallják uruknak. Május 10-e a kopt katolikus barátság napja éppen erről szól, arról, hogy a megosztottság ellenére a szeretet és a közös tanúságtétel erősebb lehet. Leó pápa most, 2026 májusában is világosan jelezte, ez a barátság neki is szívügye. A pápa telefonon beszélt II. Tabadrosz kopt ortodox pápával május 10-i ünnep alkalmából. A beszélgetés baráti meleg légkörben zajlott, számolt be a vatikáni sajtóközpont. Emellett május 4-én kelt levelében arra kérte a kopt és katolikus híveket a pápa, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A pápa reményét fejezte ki, hogy a teológiai párbeszéd, amely már 3 közös dokumentumot is eredményezett, tovább folytatódik, és a Níceai zsinat 1700. évfordulója is új lendületet ad az egység vágyának, hiszen mindannyian ugyanazt a keresztséget valljuk, és ugyanazt a hitvallást imádkozzuk. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt 2 évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A 3 napos rendezvény átfogó művészeti élménnyé formálva kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Az idén május 30-a és június 1-e között 20. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Míg tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, amely 2 hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akiben kérdések merülnek föl, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, felhőkkel, de talán száraz idő. Az északi szél mellett 25-30 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb részében. Mint ahogy megszoktátok, ma is velünk van egy vendég, Kocsis Sándor személyében. Üdvözlünk ismét a podcastben.
3: Sziasztok!
0: Az ő történetét már hallhattátok egy előző podcastben, ahol elmesélte azt, hogy ő mind is ment keresztül, milyen függőségei voltak, és most hogy igyekszik ezeken segíteni. És ma a mai rész ennek a folytatása lesz. Arra fogunk beszélni, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, illetve hogyha észrevettük magunkba, akkor hogyan forduljunk segítségért. És kihez forduljunk, és mik ennek a lépései. Mert ugye függőségnek vannak nyomai, bármilyen szenvedélybetegséggel mentünk keresztül, az meglátszik rajtunk. És nemrég hallottam egy példát ezzel kapcsolatosan, a cápáknál is van egy ilyen szokás, hogy mikor közösül két cápa, akkor megharapdálják egymást. És arról tudott, hogy egy cápa hány más cápával közösült, hogy hány harapásnyom van rajta. És tudom, milyen szinten bennünk is meglátszódnak. Ott vannak a testünkön, nem is a lelkünkön, ott vannak azok a karcok, ott van az a hiányérzet, ahogy mondtad te is, hogy azt az időt már nem lehet bepótolni. Viszont előre lehet menni, és lehet egy új kezdetet találni Krisztusban, és lehet segítséget kérni. És azt szeretném, hogyha most ezt tudnánk kicsit úgy átbeszélni. És az első kérdésem az lenne, hogy ha én egészségesen gondolkozom, és mégis tudom, hogy mi a rossz nekem, akkor miért teszem azt? Ugye, hogy tudom, hogy valami rossz, de mégis vágyódom hozzá. Miért van ez bennünk?
4: Igen, ennyire durva ez.
3: Mi a rossz? Ez a kérdés. Mi a rossz? Tehát ki mondja meg, hogy rossz, ami rossz? Ki mondja meg?
0: Hát ami árt nekem hosszú távon. Ugye lehet, hogy rövid távon én azt jónak látom.
4: Csak én lehet, hogy szenvedélybetegként valamire azt mondom, hogy jó.
3: Igen.
4: Jó az íze. Igen. Nem nyugtat.
0: Jól érzem magam.
4: Érted? Tehát, hogy jól érzem magam. Ez nagyon jó kérdés, tényleg, hogy mi a rossz? Mert nem vélem rossznak.
3: Hívőként én azt hiszem és azt gondolom, hogy a mi atyánk azért teremtette meg azt, amit van, mert nekünk szánta. És amit az Isten megteremtett, az nem rossz. Miért mondjuk mi rossznak azt, ami nem rossz? Tehát a szeszes ital is, mint olyan, szerintem nem rossz. Velünk van a baj.
0: Mi használjuk fel rosszul ezeket?
4: Jó, de van, ami rossz. Tehát egy drog, vagy tehát van, ami rossz. Most az, kimondott az alkohol, gondolok, de folytasd a gondolatodat. Érzem, hogy provokálsz közben.
3: A jelen nyugati társadalom arra épül fel, hogy fogyasszunk. Mindent fogyasszunk. Oké, ezzel nincsen semmi gond. A médiában és amerre nézünk, mindenütt megoldásokat próbálnak nyújtani minden problémánkra. Sőt, akár több megoldást is ugyanarra a problémára. Nézzük a reklámokat, nézzük az internetet, látjuk mindenütt, hogy mi folyik. Ezzel újra csak azt mondom, hogy nincsen semmi gond. A gond azzal van, azzal a részével van a történetnek, hogy minket senki nem tanít meg gondolkodni és mérlegelni, hogy nekem valóban szükségem van arra, vagy nincsen szükségem arra. Van egy ókori történet, ha jól emlékszem, Szokratésznak tulajdonítják az anekdótát, de nem vagyok meggyőződve róla, úgyhogy csak úgy mesélem el, hogy a mester és a tanítványai minden reggel kisétáltak a piacra, és a mester sorba járt minden sort, minden árusnál megállt, megtapogatta, megszagolgatta az áruját, megforgatta, megnézegette, letette és ment a következőhöz. És ez így ment egy darabig, és tehát minden alkalommal végigjárta a piacot, és soha nem vásárolt semmit. És egy idő után az egyik tanítványnak feltűnt, hogy soha nem vásárolnak semmit, és megkérdezte, mester, miért nem vásárolsz semmit? Azt látjuk, hogy eljössz minden nap is, ugyanaz a ceremónia is, végigmész is, megnézed is. Miért nem vásárolsz semmit? Vagy ha nem vásárolsz, akkor miért járod végig a piacot? És erre az volt a válasz, hogy azért jövök, és azért nézek meg mindent a piacon, hogy lássam, mi mindenre nincs szükségem. És ezt nem tanítják meg. Tehát a mai társadalom arra épül, hogy fogyasszunk, miközben nagyon fontos volna felismerni és megtanulni azt, hogy nekem valójában mire van szükségem, és mire nincs szükségem.
4: Jó, és amire nincs szükségem, az rossz nekem? Ezzel azt akarod mondani? Innen indultunk.
3: Nem rossz, de nincs rá szükségem. Mint például az alkohol fogyasztásra, mint túlzott alkohol fogyasztásra, vagy a drogozásra. Nincs szükségem.
4: Tehát akkor azt mondod, hogy azért próbálja ki az ember ezeket a dolgokat, amit nem is kellene kipróbálja, mert van egy ilyen nyomás, hogy fogyassz, hogy próbáld ki, és emiatt.
3: Igen, meg amiatt, mert van egy olyan nyomás, hogy beilleszkedni a többiek közé.
4: Megfelelni.
3: Megfelelni. Hogyha a másik sorban fogyaszt, akkor én is fogyasztok. Ha a másiknak ilyen autója van, akkor nekem is legalább olyan legyen.
4: Ha ő kipróbálta, én miért ne?
3: Igen, pontosan. Hogyha a baráti körömben fogyasztanak ilyen-olyan szereket, akkor én miért ne? Mert hogy én is olyan menő akarok lenni, mint a másik, ugye?
0: Félek, hogy kimaradok valamiből.
3: Ezt szoktam elmondani fiataloknak, amikor velük beszélgetek, hogy oké, ez jó és szép, és minden rendben van, de ha menő akarsz lenni, ha azt akarod, hogy a többiek felnézzenek rád, csinálj olyat, amit a többi nem. Például fogjál hozzá sportolni.
4: Nagyon jó.
3: Uh-huh. Hát akkor mindjárt.
4: De tényleg van ebben egy csapda. Én emlékszek rá, amikor tini voltam, hogy a srácok úgy szédítettek, hogy gyere, mutatunk egy vagány dolgot, csak hozzá otthonról pénzt. Rávettek arra, hogy lopjak otthonról anyukámtól pénzt, és aztán abból a pénzből cigit vettük, és úgy kezdtem el cigizni. Egy évet én is szítom tínézserkoromban. És itt is az volt, hogy kilóksz a sorból. Tehát, hogy nem, fú,

0: És ilyenkor milyen jó lenne előre ugrani az időbe, megnézni a 10 éves évfordulónkat, hogy ők hol vannak, illetve mit értek el azzal, hogy menők lettek, és az, aki élsportoló lett, vagy valami hasznosra töltött az idejét, az tényleg mennyivel másabb karriert futott be.
1: Vagy tanulni az elődjeink hibáiból, vagy az elődjeinknek a jó dolgaiból. Tehát, hogy ez is, mert sokszor nem akarunk a figyelmeztetésre hallgatni, mindig meg akarjuk érezni a saját bőrünkön, de lehet akkor már késő lesz.
2: Tudjuk azt, hogy ugye tinédzser korban nagyon sok feszültségünk van, mert hogy akkor keressük az identitásunkat, akkor találjuk meg a helyünket a világban, és ez nagyon sok vívódással...
1: Hát meg a hormonhajszítás.
2: Igen, igen, igen. Ezért nagyon veszélyeztetett ez a korosztály. A helyzet az, hogy ugye sok a stressz bennem, valamivel szeretném oldani. Legkézenfekvőbb valamilyen szerrel oldani. Világos. Saját tapasztalatom az, mondjuk annak idején nem tudom, hogy mennyire hajlottam volna erre, de saját tapasztalatom az, hogy a futással ugyanezt az eredményt érem el, hogy a sportnak egyik hatása, egy nagyon fontos hatása, hogy a kortizolt kiüríti a szervezetből. Ugye a kortizol az a stresszhormon. Azt kiüríti a szervezetből. Egy másik hatása, hogyha 25-30 percig csinálod, akkor hatalmas adag dopamint szabadít fel a szervezetbe, ami ugye az örömhormon. Az alkohol dopamint szabadít fel a szervezetbe. A szerencsejáték dopamint, a drogok dopamint szabadítanak fel a szervezetbe. Tehát lényegében, igen, lényegében a szenvedélybetegségeknek a hátterében a dopamin adagon megkapása a cél. És ezt el tudjuk érni másképp is.
1: Ezt én is aláhúzom, én nincs olvastam ilyet, hogy a mozgás a gyereknek nagyon fontos, és ez a mai világ, aztán erről is beszélgettük egy podcastban, hogy bezárja őket, érted, hogy a gép előtt legyél, a telefonod előtt legyél, hogy ne mozzulj ki, és hogy menjen, mászon fára, fusson, szaladjon, ásson, kertészkedjen, érted, tehát hogy biciklizzen, hogy nagyon fontos ez az ember életében. Nem csak nyilván tinédzsernek is, tehát hogy erre figyeljünk, fiataloknak is, de nekünk is, hogy mozogjunk, mozduljunk ki. Vagy akár ez, amit te mondasz, hogy hát heti, azt hiszem az előző adásunkban mondtad ezt, vagy nem tudom, egy személyes beszélgetés, hogy heti 40-50 kilométert futsz. Fú.
2: Nem olyan sok.
1: Nem. Tényleg nem.
0: Nem több az átlagnál.
2: Hát igen.
1: Kalapos. Úgy tudom, rávetted a családodat is, nem? Tehát, hogy ők is szaladnak.
2: Én nem mondanám, hogy rávettem, hanem rájöttek ők is, hogy jó nekik.
1: Örülök, hogy nem vagyunk rokonok.
0: De lógik azért tudom a családnak.
1: Nekem barátkozok jobban Sándorra szerintem.
2: Ha nem akarsz, ezt csak zárójelben említem meg, apropó sport, ha nem akarsz
1: futni,
2: professzionálisan sportolóvá válni, csak kedvtelés szinten, akkor egy szabály, a legfontosabb szabály, tudjátok, micsoda a sportban?

0: abba hagyom, és minek ez az egész, és mit tudom én. És visszatérek a többi dolgaimhoz.
1: Egy zárt kérdésem lenne, akkor ezek szerint mikor te szenvedélybeteg voltál, nem sportoltál?
0: Nem, nem. Soha. Tehát én gyerekkoromban sem, tínédzser koromban sem, nem fociztam, nem csináltam semmilyen, nem űztem semmilyen sportot, sőt, futókról meg volt a külön véleményem, hogy az se normális, aki fut. Nem zavarja senki, és akkor kilométereken keresztül.

0: Jó, de visszatérve a témánkhoz, ezek a dolgok, amiket említettél, hogy cseréljük le futással, meg még változtatható, ezek lájtosabb szituációk, ugye mikor még változtatható, mikor ez egész mentálisan eldönthető. De van akkor, mikor már valaki átlépte azt a határt, hogy nem csak kezdtelésből, hanem szenvedély betegségből iszik, cigizik, fogyaszt bármilyen szert. Mik az első lépések ilyenkor? Hogy ugye nyilván az, hogy felismerjem magamba, de hogy ezek után mit kell tennem? Hogyha felismerem ezt, akkor meg tudom ezt oldani egyedül, ugye edzeni is lehet egy edzőterembe, vagy pedig lehetetek egy applikációt, és otthon ezt megoldom magamnak. Szenvedélybetegségeknél van ilyen, hogy meg tudom én oldani magamnak, vagy szükséges egy külső hatás érjen?
1: Van rá példa, hogy sikerült, abba hagyják, és hosszú évek óta állnak, és nem fogyasztanak szert. Ezzel csak egy apró gond van. Ha nem kerül egy kapcsolatba egy közösséggel, akik hasonszőrűek, akik ugyanezzel foglalkoznak, és nem szembesül azzal, hogy más is ugyanebben a cipőben jár, és más bizonyos problémákat, amik bennem feszültséget okoznak, más hogy oldotta meg, akkor nem tudom, hogy én mit kezdjek vele. Tehát annyit csinálok, hogy nem fogyasztok, de ugyanott vagyok, ahol a part szakad. Tehát az a feszültség csomag, ami bennem van, az a trauma csomag, az ugyanúgy bennem van. A bónuszpásztornál azt szoktuk mondani, hogy egy szenvedélybetegség gyógyításában az abstinencia az nem cél. Az abstinencia eszköz ahhoz, hogy jobbá tegyük az életünket. Tehát tudjuk azt, hogy otthonról, innen-onnan nyomorúság, trauma, feszültségek, megoldatlan gondok, amik bennem vannak, egy hatalmas csomag, egy hatalmas hátizsák, ami tele van mindenféle súlyokkal, és azt szépen hozzáfogunk, és elkezdjük boncolgatni, és egyenként valamilyen megoldást találni rá. Van sok, ami nem megoldható, de akkor is valamennyire fel tudjuk dolgozni, hogy tovább tudjuk vinni az életünket, és ne nyomassza tovább az egész lelki világunkat. Ezért fontos az, hogy segítséget kérjünk, tehát válaszom a kérdésedre az, hogy legjobb megoldás, ha szakértő segítséget kérünk. És itt szakértő segítség alatt azt értem, hogy olyan emberek segítségét kérjem, akik tudomásom szerint benne vannak ebben a témában. Nagyon sok orvos, nagyon sok segítő ember, diakónus, lelkivezető próbál segíteni, de ha nincsen ilyen térű tapasztalata, lehet, hogy többet árt, mint használ.
2: Szaktudása. Vagy felkészültség.
1: Jó szándékkal, mert nagyon jót akar, tehát szó nincsen arról, hogy bármilyen hátsó szándék legyen a részéről. De például van egy olyan szenvedélybeteg körökben, van egy olyan kifejezés, hogy kemény szeretet. Hallottátok már ezt?
2: Igen, csak nem tudom most itt mire értesz.
1: Hát az, hogy azzal tudok egy szenvedélybetegnek legtöbbet segíteni, hogyha hagyom, hogy koppanjon. Annyira szeretlek, és ezt tudjátok honnan jön, olvassátok el a Szentírást. Isten annyira szeret bennünket, hogy hagyja, hogy koppanjunk, hogy hagyja, hogy megüssük magunkat.
0: Meg a Biblia is írja, hogy az ilyenekkel ne is vértek egy asztalhoz, hogy vegyék észre magukat.
2: Vagy az, hogy a bűnnek a következményét engedett, hogy koppanjon a fején, üsse meg. Tehát, hogy sokan a kódependens betegek,

0: például ezt teszik, hogy akkor is kitartanak a férjük, mert akkor is ott maradnak, és hogy nem hagyom ott, nem állok fel, és nem, hagyd ott két hétre, hagyd ott két hónapra, hagyd ott fél évre, hagyd magára.
1: Hogy mondjam, tehát ilyen szempontból tanácsot nem adunk.
0: Nyilván ez egy példa volt.
1: Lehetőségeket vázolunk fel, hogy ezt is lehet, de a döntés az övék.
0: Ne akarja mindig a szenvedélybeteget megfosztani attól, hogy élvezze a szenvedélynek a következményeit.
1: Szépen fogalmaztál.
2: Na,
1: szépen
2: fogalmaztál. Egy védőháló.
0: Igen, állandóan kifogom, állandóan hárítok, állandóan elsimítok, megint számíthat rám, újra kezdjük.
1: Igen, eltakargatom. Pontosan erről szól, hogy ezzel tudok a legtöbbet ártani, hogy ha megvédem, ha jó, hogy nem végzi el a feladatát, nem hasítja fel a fát, megoldom másképp.
0: Mert... Adok neki újra pénzt.
1: Igen. És ezzel nem csinálok mást, mint hogy fenntartom az állapotát. Mert hogy ő tudja, hogy én megoldom helyette az ő feladatait, akkor ő nyugodtan hátradőlhet, és akkor fogyaszthat tovább. Nincsen semmi gond. Tehát...
0: Kell ehhez nyilván bölcsesség, hogy hol kell keménynek lennem, vagy határt szabnom, tehát nem szívtelenül mondtam én ezeket, csak példaként, meg segítse Isten a hallgatóinkat, akik ilyen esetben vannak, de ebbe a hibába se esünk, amit mondtál, Sándor, hogy műkedvelő gondviselés játszunk.
1: A lényeg az, hogy nagy-nagy szeretettel határokat húzni, vagyis hogy megbeszélem vele, és ez minden esetben előre le kell szögezni, és tisztázni kell a dolgokat előre. Hogy ide figyelj, mától kezdve, vagy holnaptól kezdve, ha te így viselkedsz, akkor én így fogok viselkedni. És a döntés a tied. És akkor visszaadtuk a döntés lehetőségét a kezébe, és onnantól vállalja a felelősséget. Először nem fogja elhinni, mert már nagyon sokszor volt, ismerjük Tünde is, az én feleségem is sokszor ígérgetett meg, fenyegetett meg, mit tudom én, és akkor persze nem lett semmi. Aztán nagyon rosszul esett, amikor végül azt mondta, hogy na most már eddig volt, és aztán, amit megígért, az be is tartotta. Ez nekem nagyon fájdalmas volt.
0: De hasznodra vár.
1: Igen, hál' Istennek.

0: Visszatérnék kicsit egy előző mondatodra, ami nem tudom hova tenni, hogy azt mondtad, hogy az abszinencia nem a cél, az csak egy eszköz.
1: Igen.
0: Akkor mi a cél? Nem azért mennek oda függők, hogy megszabaduljanak tőle?
1: De igen.
0: És ez hogy működik? Hogy mi a cél akkor?
1: A cél az, hogy egy teljes, egészséges, kiteljesedett életet éljünk. Amit ugye már említettük, beszéltünk az előző adásban, hogy a szüleinknél sem láttuk. De nekünk megnyílik a lehetőség, hogy javítsunk az életünkön. A szenvedélybetegség kialakult, beszéltünk arról is, hogy több dolog miatt alakulhat ki, vagy több dolog játszik közre, de a lényeg az, a szenvedélybetegségnek az a lényege, hogy nem tudok szembenézni, nem tudok megküzdeni, nem tudom vinni az életemet úgy, ahogy Istentől rendelve volt. És az abstinencia azért nem cél, és azért eszköz, mert ez az első lépés ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni a gyógyulást. De itt nem állok meg. Tehát aki, úgy szoktuk mondani, hogy aki alkoholistaként, szenvedélybetegként megállt, és elkezdett dolgozni magán. Ha abba hagytad a magadon való munkát, azt úgy kell elképzelni, mintha egy lefelé működő mozgó lépcsőn, te mész felfele. Tehát abban a pillanatban, amikor abba hagytam a munkát, már csúszok vissza. Tehát innentől a határ a csillagos ég, és csodálatos dolgok történnek az abstinenciában.
2: Ezek szerint, Sándor, itt az evangélium, itt a jó hír, hogy a szenvedélybetegek számára egy reális cél lehet az újra lehet a kiteljesedett, boldog, teljes életű ember. Emellett lehet, hogy abstinenciával élek. Tehát, hogy ez lehetséges, mert sokszor egy szenvedélybeteg azt mondja, hogy nekem soha nem lesz újra életem. Nekem nem lesz már jó az életem, nekem nem lesz boldogságom, nem lesz igaz életritmusom.
1: Nagyon sok mindent át kellett értékeljek annak idején, amikor eldöntöttem, hogy abba hagyom az ivást. Ugye volt egy nagyon régóta kialakult baráti köröm, társaság, akikkel együtt jártam. Egy nagyon nagy harc volt bennem, hogy ugye kijelentették a bónuszpásztornál, hogy legalábbis az első időszakban, ameddig meg nem erősödök az abszinenciában, kerüljem az olyan társaságot, ahol szeszes italt fogyasztanak. Hát logikus, persze, mert a kísértést nem kockáztatjuk meg. Mi lesz a barátaimmal? Hát én az egész ismeretséget, nincsen olyan barátom, aki nem iszik. Hát mi lesz velem? De csak rászántam magam nagy vívódások árán, és most 14 év távlatából azt tudom elmondani, hogy igen, azok a barátok úgy lemorzsolódtak, szinte teljesen, nagyon-nagyon kevés az, aki megmaradt, de helyettük sokkal értékesebb embereket kaptam. Olyan csodás barátaim vannak most, hogy el sem tudtam képzelni az előtt ilyet. Tehát az Isten elvesz dolgokat, de azért veszi el, hogy valami sokkal jobbat, sokkal csodásabbat, sokkal értékesebbet adjon.
2: És életet ad közbe.
1: Elveszi a szenvedélybetegség, a szenvedélyemet, és a helyet ad egy csodás életet.
2: Köszi. Ez fontos volt elmondani szerintem.

0: És ha tudnám még mesélni arról, hogy milyen technikákat használtok az alapítványnál, akár ti, akár más ilyen alkoholizmustól megvonó alapítványok vagy szervezetek, mik azok a technikák, amiket úgymond kell alkalmazni egy olyas valaki, aki észrevette magába és meg szeretne szabadulni. Ugye említetted azt, hogy szabaduljon meg a régi barátjaitól, de mi az, amire még konkrétan oda kell figyeljen?
1: Először is azt szeretném elmondani, hogy a lefolyása szempontjából és a mechanizmusa, a működése szempontjából minden szenvedélybetegség egyforma. Tehát hasonlóképpen állunk hozzá mindenfajta szenvedélybetegséghez, mert az egyik szerfüggőség, a másik valamilyen cselekvésfüggőség, vagy valamilyen hozzáállásbeli mentális függőség, de maga a mechanizmus, a lefolyás és a gyógyulás folyamata teljes mértékben hasonló. Ezért mindent egy kalap alá szoktunk venni. Első körben mindig ki van jelentve az, tehát őszintén beszélünk. Nincsen félrebeszélés, nincsen szédítés, hogy na most csak ennyi ideig, vagy csak annyi ideig. Startból úgy fogadjuk a segítségre szorulókat, hogy készülj fel, barátom, soha életedben többé nem csinálhatod ezt. Kész, vége. És amikor meghallja, akkor csak fogja a fejét. Micsoda, hogy én soha életemben egy sört sem, vagy egy cigit sem, vagy nem ülhetek egyszer le a számítógép elé. Soha életemben. Hát sajnos, de ez van. Ám a mindennapi életben ezt úgy tudjuk kompenzálni, vagy elérhetővé, vagy használhatóvá tenni, hogy azt mondjuk, hogy ne gondolkozzunk távlatokba. Csak a mai nap legyen fontos mindig. Ma. Ez is a Szentírásból jön, ugye, mert a Szentírás is azt mondja, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ma, nem kell holnap, nem kell holnap után, ne gondolj,
2: maga baja.
1: Ne gondolj a távoli jövőre. Ma tarts ki. Csak a mai nap. És holnap ugyanúgy, csak a mai nap. És erre épülnek, vannak bizonyos lehetőségek, technikák, amiket szoktunk használni, amik átsegítenek a napi, a nap folyamán fellépő kísértéseken és lelki vívódásokon. Ilyen például az, hogy reggel, vagy már este, előző este megtervezem a következő napomat. Úgy, hogy papírra szépen leírom. Ébredéstől kezdve, percre pontosan. Reggel 8 órától 8 óra 5 percig kikászálódok az ágyból. 8 óra 5 perctől 8 óra 25 percig fogatmosok. Bőven szánva időt mindenre. A lényeg az, hogy az egész napon legyen szépen úgy
2: megtervezve.
1: Megtervezve. És társítok hozzá egy gondolatot, hogy most még nem fogok hozzányúlni a szerhez, majd csak miután elvégeztem a feladataimat. Tehát ez már a napot is felbontottam órákra, vagy percekre, vagy mit tudom én. Tehát akkor már nem a mai napot kell kibírjam, csak még ezt. És amikor befejeztem, akkor hát még ott van a másik, még azt meg kell csináljam, és majd csak utána érek rá ilyesmivel foglalkozni. Ez egy technika például. A másik dolog, ami még nagyon sokszor használ, az, hogy ugye ezért fontos a közösség, hogy a közösségen belül meg szoktunk választani magunknak egy-egy embert, akiben jobban megbízok, mint a többiben mondjuk, szimpatikusabb, vagy mit tudom én, és megadjuk egymásnak a telefonszámot, és amikor jön a kísértés, amikor azt érzem, hogy nem tudok uralkodni a vágyaimon, nincsen semmi gond, nem kell azon törjem a fejem, hogy meg kell álljak, csak előbb az a feladatom, hogy hívjam fel a másikat. És akkor beszélgetünk 5 percet, és az 5 perc az elég ahhoz, hogy szépen elmegy a kis hirtelen.
2: Ez egyfajta számonkérhetőség.
1: Nem
2: egyfajta, kell, egyfajta.
1: Hát igen, igen, de...
2: Meg onnan nem azzal hívott fel, hogy figyelj, nálatok süt a nap, nálunk esik, hanem...
1: Nem, hanem te nézed,
2: gyere,
1: nagyon
2: segíts.
1: Rosszul érzem magam, nagyon kívánom, azzal hívlak fel. és akkor szépen megbeszéljük, és kész.
0: Ugyanezzel kapcsolatosan hallottam egy olyat, hogy ugyanez volt a felépítése, hogy mindig egy napot bírjál ki, és a 24 óra után mindig el kellett küldjél egy SMS-t ennek a személynek, hogy figyelj, sikerült vagy nem sikerült. És akkor az ott volt a fejedben, hogy figyelj, nekem ez nem fog sikerülni, akkor számunk kell adjak annak. És már ez a tudat is ott volt az emberben, és segített abban, hogy kibírja, és hogy ne tegye meg. Nyilván ez nem feltétlenül a jó motiváció, de hogy
2: segít,
0: mások is mondják azt, hogy más, be kell vonni másokat, hogy észrejedül nem feltétlenül
1: igen,
0: lehet.
1: Igen, nagyon fontos, persze. Sőt, a családtag is bevonódhat, és partner lehet ebben a történetben, hogy ha annyira megbízok benne, vagy ha ő vállalja ezt, hogy vele együtt, hogy vele megbeszélni a dolgokat, hogy nézed, ez van, most mit csináljunk. Lehet olyat például, hogy megegyezünk, hogy elmegyünk együtt, az első két hét az nehéz, ugye, mert fizikai elvonási tünetek is vannak, nagyon sok esetben nagyon durvák tudnak lenni, és olyankor egyrészt nem vagyok képes csinálni semmit fizikailag, másrészt, ha nincs mellettem valaki, akkor nem tudok uralkodni magamon. Úgyhogy a társnak is nagy szerepe lehet abban, hogy segítsen. Mind a mellett, hogy nagyon egyértelműen ki volt jelentve, ha te vigyázol magadra, akkor én is vállalom ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt.
2: Tehát ott van a jutalom is.
1: Persze, persze. Tehát itt abszolút úgy kell felépíteni a megegyezést, hogy
2: nem csak a büntetés, hanem
1: egyenlő arányban legyen. Persze,

0: még arra térnék ki egy kicsit, illetve kérdeznélek, hogy mi a különbség egy olyan szervezet között, aki nem keresztény, és egy olyan szervezet között, aki keresztény és segít az alkoholfüggőknek? Vagy ez a kettő szétválasztható-e?
1: Őszintén olyan szervezetet, aki nem keresztény, nem ismerek.
2: És ilyenekkel foglalkozom? Tehát te csak olyanokat ismersz, akik szenvedélybetegek, akik foglalkoznak, azok mind keresztények?
1: Igen. Igen, tehát ez ilyen szervezetet. Tehát nálunk a Bónusz Pásztor Alapítvány, az AA nincsen, hogy mondjam, szervezetten felépítve, tehát alulról szervezkednek az anonim alkoholisták, de ott is jelen van. Nem konkrétan keresztény, hanem mindenkinek a saját meggyőződése szerinti felsőbb hatalomhoz kell imádkozzon. Tehát ott már egy kicsit kibővítve, de a lényeg az, hogy olyan, hogy ne legyen benne Isten a történetben, olyan szervezetet nem ismerek.
2: Te akkor te ezzel azt is kimondod keresztényként is, mert ez kijött a beszélgetés kapcsán még az első találkozásunkkor is, hogy igazán megszabadulni úgy tudok, meggyógyulni a szenvedélybetegségemmel, ha Isten behozom az életembe. Ha engedem, hogy Isten kigyógyítson ebből.
1: Abszolút. Feltétlenül tehát. Másképp nem is működik. Mert amit én elrontottam, az csak az Isten tudja helyreállítani bennem. És ugye...
2: Ti ezt, amikor akár van egy kéthetes, hogy mondják ennek, bocs?
1: Terápia.
2: Kéthetes terápia, igen. Vagy akár a támogató csoporton keresztül, ti ezt nyíltan vállaljátok, és kimondjátok a szenvedélybetegeknek, hogy figyeljetek, itt Istennel számolni kell, Istenre szükségünk van?
1: Természetes.
2: Tehát ez folyamatosan ott van előttük.
1: Természetes, persze. Sőt, minden csoport foglalkozást a lelki béke imájával zárjunk le. Olyanok is megérintődtek tőle, akik amúgy nem tartják magukat hithű keresztény.
0: Azért kérdeztem ezt, hogy miben különbözik egy keresztény szervezet, meg egy nem keresztény szervezet, mert hallottam egy ilyen statisztikát, nem tudom a számokat, hogy a keresztény szervezetekben lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik tényleg otthagyták nem a szervezet, hanem a függőségüket, és meggyógyultak úgymond. Míg a nem keresztény szervezetekben ott is van egy kicsi arány, de lényegesen sokkal kisebb. És ez is mutatja azt, hogy Krisztus nélkül nem lehet. És ő az, aki igazából elveszi. Bármilyen technikákat is alkalmazunk, kevés az egész hozzá.
2: Erre szabadít fel Krisztus úrunk. Tehát azért jött, hogy az ördögnek a békjóit lerombolja. Tehát, hogy látjuk ebben a tematikában, a szenvedélybetegségben, hogy mennyire rombol a sátán. Rombolja az egyént, és rombolja azokat a családokat, azokat a közösségeket, ahol erről tanúságot tett is. Krisztus, aki mindezt gyógyítani tudja. Lehet, a múlton nem tudok változtatni, de hogy újat kezdhetek vele, újra lehet életem, és megbocsájtott, felszabadít ebből, begyógyítja a módnak a sebét, elképesztő mi úrunk.
1: Igen. Most eszembe jutott egy igevers, ami elég jól megvilágítja ezt a szenvedélybetegségből való gyógyulás történetét, és a benne Istennek a szerepét. Tehát azt mondja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a cselekvést, mind az akarást. És erről van szó. Tehát Isten nélkül nincs szabadulás, Istennel pedig a határa csillagos ég. Nem ismerek túl sok statisztikát, de azt tudom, hogy a pszichiátriai kezelések hatásfoka, úgymond, az körülbelül 1%. Nem tudom, hogy mennyire reális, tehát ha nem ennyi, akkor bocsánatot kérek. Én így tudom. És a bónuszpásztor statisztikáját ismerem még, tehát a kórházi kezelés 1%, és a bónuszpásztor statisztikája bizonyos becslések szerint körülbelül 50%. Azt is jó volna tudni, most erről nem tudok konkrét adatot mondani, hogy a hívő keresztények körében mekkora különbség, mert nagyon sokan vannak azok, akik keresztényként is oda kerülnek.
2: Igen, tehát az, hogy keresztény vagyok, nem mentesítettő, hogy lehet, hogy valamilyen függőségbe keveredek bele. És ilyenkor még nehéz beismerni, hogy mutatom én a szépet, és úgy beismerni, hogy Uram, bajban vagyok, és mennem kell, és kell a segítség, tehát hogy fú, ez a felismerés, ennek tényleg megvan a harca, a vívódás, és hogy elkötni arra, mint hogy te is mondtad az életedben.

0: hogyha már keresztényeknél tartunk, nemrég hallottam egy történetet, hogy két keresztény beszélgetett, mind a kettő meg volt érve, de az egyik egy olyan módból jött, ahol kiélte magát. Alkohol, pia, drog, szex, minden, ami tudott. És a másik pedig ott volt, aki egy tiszta életet élt. Ugye kis bűnei voltak, neki is kellett a megtérés, és mind a ketten megtértek. És elgondolkoztak azon, hogy oké, te is meg vagy térve, én is meg vagyok térve, mind a ketten a nullán vagyunk, úgymond. Mi az előnyöd neked, aki nem érted át ezeket, az alkoholt, cigét, hasonlóakat, hozzám képest, aki kiélte mindegyiket, Isten mégis megbocsátott nekem. És egy nagyon bölcs válasza volt annak, aki nem érte át ezeket, hogy figyelj, hogyha visszagondolsz az életedre, meg én az enyémre, akkor én sokkal többet nevettem, sokkal őszintébbek voltak az érzéseim, sokkal többször nevettem úgy, hogy sírok már, annyira nevettem, és sokkal kevesebb karc van bennem. Tehát ezért ezt ne felejtsük el, és ne irigyeljük ezeket az embereket, akik ilyeneken mennek keresztül, mert sokszor mi keresztények ebbe a csapdába esünk bele, ugye ez az idősebb fivérszindróma, hogy ezt lehet így nevezni, hogy ott van a másik, aki kiélte magát, és mindent megtett, és neki is meg lett bocsánatva a bűnei, és nekem is. Akkor meg miért ne tehettem volna én meg ezt? És hogyha erről tudnál te egy kicsit mesélni, hogy szerinted miben másabb az a szabadság, amit megélsz, mint keresztény, illetve az az öröm, amit megélsz, mint szabad keresztény, illetve az az öröm, amit megélsz, mint szenvedélybeteg. Mi a különbség a kettő között?
1: Kezdjük jó messziről.
2: Ez jó nagy kérdés.
1: igen. Tehát, mint már említettem, elég korán elkezdtem szeszes italt fogyasztani a feszültségeim miatt, ugye a lányokat nehezen szólítottam meg, de ha megittam két pohár bort, akkor már mindjárt bátrabb voltam, meg egyéb ilyen nyalánkságok, és szépen lassan hozzáidomult az érzésvilágom a szeszes ital fogyasztáshoz. Vagyis, amikor örültem, ital befolyása alatt voltam. Ha rossz kedvem volt, ital befolyása alatt voltam, itallal próbáltam megoldani. Valamit el kellett intézzek, ami feszültséget keltett bennem, akkor ittam egy kicsit, és akkor mindjárt bátrabb voltam. Amikor mások előtt kellett szerepelni, szólni, akkor egy kis bátorítás valami. Vizsgára kellett készülni, izgultam a vizsga miatt, egy kis konyak, és mindjárt lazább voltam. Ezzel azt akarom mondani, hogy szépen lassan, lépésről lépésre, és ezt azért mondom, hogy tanúság legyen a bizonytalan embereknek, hozzászoktam, hogy minden érzésem az alkohollal volt szerves kapcsolatban. Tehát úgy éltem meg az érzéseimet, hogy közben
2: alkohol
1: befolyása alatt voltam. Tehát kapcsolódott az érzésem az
2: alkoholfogyasztáshoz.
1: 39 évesen, 2009-ben abba hagytam az ivást. Emberke, élni kell tovább. Örülni kell. Szeretni kell. Hálásnak kell lenni.
2: Hogyan?
1: De nincs pia. Hogy kell ezt csinálni? Tehát újonnan kellett megtanuljak mindent. És így utólag visszagondolva, hogy milyen ez az érzés, amit most azt mondom, hogy na ez öröm, most örülök. Ahhoz képest, hogy akkor pia befolyása alatt mit neveztem örömnek, nem lehet összehasonlítani. Tehát
2: neki elhiszem.
1: De meg kellett tanuljam, és ez egy munka volt. És ezért is mondjuk azt, hogy ugye az abstinencia nem cél, hanem eszköz. Ezt is meg kell tanuljuk. Meg kell tanulni szeretni. Meg tanulunk újra örülni. Meg tanulunk újra boldognak lenni. Apropó boldogság, ismeritek Bedő Imrét?
2: Én nem.
1: Egy YouTube csatornája van, a Férfiak Klubja. Nagyon ajánlom, mert nagyon komoly gondolatai vannak, tehát a férfiasságról, a férfi identitásról, a férfi miben létéről, és neki volt egy ilyen gondolata, nagyon tetszik, és nagyon megfogott, hogy mi az igazi boldogság? Hogy tudsz igazán boldog lenni? Amikor azokat a dolgokat, amit muszáj megtegyél, azt örömmel teszed. Tehát el kell mosogatni. Oké, elmosogatunk, mi a probléma? És meg lehet csinálni. Tehát én dolgozok rajta, nem mindig sikerül ez az igazság, mert nem mindig sikerül, de dolgozok rajta. És működik. Azt akarom kifejezni ezzel az egész dologgal, hogy a belénk kódolt, vagy belénk teremtett azok az érzések, amiket teljesen tiszta tudattal lehetőségünk van megélni, azok sokkal jobb minőségűek, sokkal örömtelibbek, sokkal intenzívebbek, sokkal színesebbek. Egész más. Egész más. Ennyi a különbség csak.
2: Az óriási különbség.

0: Sándor, nagyon szépen köszönjük az őszinte válaszaidat. Így végezetül pedig említetted ezt a lelki békének az imáját, hogyha jól idézlek vissza. Mi lenne, hogyha most úgy zárnánk ezt a podcastet, hogy elmondjuk ezt, és ez lenne az első olyan podcast, amit egy imával zárunk le, hogyha ezt elmondanád nekünk.
1: Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok. Bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közti különbséget, és hálás szívet, hogy téged dicsőítselek mindezért. Amen.
2: Amen. Amen.

ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, telve Isten iránti bizalommal. A mai íge, 72. Zsoltár, 12. verse, mert megmenti a segítséget kérő szegényt és nyomorultat, akinek nincs segítője. Gondolatok az ígéről. Aki bajban van, kiált. Mi más tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja, kell ennél több. Ha szűkölködöl, hallgatóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten készítette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá. A legrövidebb út az egyenes út. Fuss azonnal az Úrhoz, ne keress közvetítőket. Gyakran így szólsz. Sajnos nincs barátom, aki segítségemre lehetne. Nos, annál jobb. Így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj, mint szűkölködő, és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörög kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a lelki szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson. Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez. Magadra marad, barátom, támaszkodj az ő segítségére. Engem ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog. Jöjj hozzá koldusként, és ő nem utasítja elkérésedet. Jöjj, és egyedül csak az ő irgalmában bízzál. Gondolod, hogy az Úr Jézus, a király, enged téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy ő király. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Holnap, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az örökség kötelez. Holnap, május 24-én, az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnapon 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal felnőtt, ezt az alkalmat fiataloknak szervezik. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, amely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdes Konferencia és Rendezvény Központ, a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Mindenkit szeretettel várnak. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, felhőkkel, de talán száraz idő. Az északi szél mellett 25-30 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Bodnár János lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti Isten tiszteletünket
1: kezdjük meg a 93-as számú ének első és második versének eléneklésével.

Teremtő jó Istenünk, szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk meg szent színed előtt ezen a szent napon, hogy megköszönjük neked a te végtelen szeretetedet, kegyelmedet, jóságodat. Jó Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, amelyet te megszenteltél, ezt a szombatot, mert ez átragyog a hétköznapok szürkeségén, hiszen ezen a napon találkozhatunk veled így együttesen. Köszönjük a csöndet a szívünkben. Köszönjük a békességet, amelyet csak te tudsz adni nekünk. Köszönjük a szeretetet, amely csak tőled származhat, csak te adhatsz nekünk ilyen csodálatos szeretetet, amelyet mi át akarunk sugározni, tükrözni másokra is, hogy megismerjenek téged, hiszen te vagy a szeretet. Kérünk téged, áld meg az előtted álló gyülekezetet, áld meg a te népedet a világ minden zugában, és mindazokat, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Adj nekünk szeretetet, békességet, örömöt te benned. Kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztus kifolyt vérért kértük. Amen.

Jöjj, Szent Lélek, Isten! Jöjj, s áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy. Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás. Drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés. Fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimullást, s örök vigasságot adj.

Az apostolok cselekedetei első fejezetének 4-től 14. verséig olvasom. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélektel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdik őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a szent lélek eljöre átok, és lesztek nékem tanúim új Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta,

0: Be, a képeljő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmennének a felsőházba, ahol szállva valának, Péter és Jakab, János és András, Fülep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon az Zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyafiaival együtt.
1: 2006-ban az interneten egy különleges hírközlés volt. Globális eső mozgalom. 10 napos imádsággal kellett ezt elkezdeni és megvalósítani. Mi is kipróbáltuk, és 2007-ben különleges élménye és tapasztalata volt a gyülekezetnek az Úrral, hisz olyan nagy létszámban soha együtt nem imádkoztunk 10 napon keresztül, mint akkor. Amikor az új generálkonferenciai elnököt beiktatták, akkor követte ezt a programot, és minden évet úgy nyitunk, hogy 10 napos ima közösséget hirdet meg. Ezzel gyakorlatilag kezdetét vette a globális misszió mozgalom az egész világon. Szükség van erre, mert Isten szent lelke csak akkor fog kitöltetni ránk, ha megtanulunk az egész közösség együtt imádkozni. Amikor 10 napon át találkozunk, együtt gondolkodunk, imádkozunk, és megtesszük azokat a dolgokat, amelyekről szeretnék szólni, annak érdekében, hogy a Szentlélek kiáradhasson az Úr népére, és miránk is. A teljes körű misszió munkához szükség van az imádságra. Az ima kulcs a hit kezében, amely megnyitja a mennyei tárház ajtaját, ahol a mindenható végtelen kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Egy másik helyen az imádságról úgy fogalmaz, hogy az imádság nem más, mint a hívő embernek a lélegzetvétele. Amilyen természetes, hogy az élő ember lélegzik, ugyanolyan természetes kell, hogy legyen a mi lelki életünkben a szüntelen való imádság, amire az ige figyelmeztet bennünket. Szüntelen való imádság. Valaki azt gondolná, hogy azt jelenti, hogy reggel letérdelek, és míg el nem fáradok, estig imádkozni fogok. A szüntelen való imádkozás azonban felöleli a mi gondolkodásunkat. Felöleli azt, hogy a mi vágyaink az Úrnál időznek. Azért szükséges ez, mert a mindenható csak akkor tud újjá alakítani, átformálni bennünket az ő szépséges jellemére, hogyha a mi gondolataink és vágyaink nála időznek. Márpedig munkavégzés közben és minden tevékenységünk közepette is a mi gondolataink és a mi vágyaink nem terelődhetnek el a mindenhatóról. Az imádság bennünket emel fel Istenhez. És amikor az ember Isten közelségében van, akkor az ő közelségéből jobban megérti mindazt, amit a gyakorlati hívő életünkben tennünk kell. Jobban megismerjük a saját lelki állapotunkat, amin mindig van igazítani való a Szentlélek által. Isten közelségében jobban együtt tudunk érezni a szenvedőkkel, a bajba jutottakkal és azokkal, akikért ma nekünk munkálkodnunk kell, hisz ha Jézus ma itt élne, itt járna, kellene, testben úgy, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt a Földön.

járt, akkor ő tudta mindig, hogy kin kell segíteni. A Szentlélek, ha vezet bennünket, akkor mi is rá fogunk érezni arra, hogy mit kell tennünk. Isten közelségében megismerjük és felismerjük azokat a tennivalónkat, amit az elveszettekért tennünk kell, mert Jézus azért jött, hogy az elveszetteket megkeresse, és az elűzötteket visszaszeresse az atyai házhoz. Isten közelségében fontosabbnak fogjuk tartani a lélekmentő szolgálatot és munkát, amit az Úr a tanítványokra bízott, később a kiterjedtebb tanítványkörre, majd azután az ő népére, majd azt követően pedig, miután Pál apostol pogány missziót elkezdte az egész földre kiterjedő formában, akkor pedig a lélekmentő feladatnak a fontossága került előtérbe. Isten közelségében jobban fogjuk tudni végezni ezt a szolgálatot, mint ahogy eddig tettük. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mi történik az imádkozó emberrel? Mindannyian tudjuk, hogy imádkoznunk kell, szüntelen imádkozzunk, az imádságban meg ne restüljünk, tanít bennünket az ige. De mi történik az imádkozó emberrel? A jelleme megváltozik. És ez a döntő. Ezért kéri az Úr, hogy sok időt töltsünk vele. A jellemünk ahhoz fog hasonlítani, akivel sok időt töltünk el, akivel beszélgetünk, akiben gyönyörködünk. De mi minden történik még az imádkozó emberrel ezentúl? A menny fényessége körülveszi az imádkozókat. Isten angyalai tábort járnak az őt félők körül, az imádkozók körül, mint ahogy a zsoltárokban ezt olvassuk. Hogy mi történik az imádkozó emberrel, teljesen új emberré lesz. Szavai megváltoznak, kedves lesz, türelmes lesz, bátorító szavakat fog mondani másoknak. Amikor a 10 nap imádkozást megtartjuk, minden nap találkozunk egymással, a 10. napra el kell jutnunk erre a pontra, a türelem, a szeretet, az öröm, a békességnek a lelkülete. Térjünk rá a felolvasott ige szakasznak a gondolataira. A felolvasott szakasz a Bibliából, az apostolok cselekedete első fejezetéből. A tanítványok 10 napos ima közösségéhez vezet vissza bennünket. Ki, vagy mi késztette őket arra, hogy együtt maradjanak és együtt imádkozzanak? Azt olvastuk, hogy ott voltak Jézussal az olajfák hegyén. A mennybe menetel előtt különös szavakat ismertek fel Jézus ajkáról. Szokatlan volt számukra. Az Úr Jézus búcsú beszédét hallgatták meg. A búcsú beszéd hatására nem tehettek mást, mint azt, hogy visszamaradjanak Jeruzsálemben, hogy senki ne térjen haza az ő otthonába. Hogy miért volt ez így? Azért, mert Jézus utolsó szavai azok voltak, hogy el ne menjetek Jeruzsálemből, hanem várjátok be az atyának ígéretét. Jeruzsálemben, az olajfák hegyén, ott van egy templom, ami a mennybe menetelnek a temploma. Ezt a templomot arra a két vélt lábnyomra, illetve kőre építették fel, illetve a köré építették fel, ahonnét vélhetően Jézus a tanítványok közül a mennybe emelkedett. Jó érzés megállni azon a helyen, hogy igen, ez az a hely, ahol Jézus ígéretet tett. Ígéretet tett arra vonatkozóan,
hogy nem hagylak titeket árvákul. Én ugyan elmegyek, helyet készítek néktek, és ha ez a helykészítés megtörténik, akkor ismét eljövök. Mert az én vágyam az, hogy ahol én vagyok, ti mindannyian velem legyetek. A mennybe menetelhez társul az az ígéret, amit Jézus korábban elmondott, ami a János szerinti evangélium 14. fejezetében a 18. vers szerint van feljegyezve, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. És ugyanebben a szakaszban találkozunk azzal az ígérettel is, hogy én ugyan visszamegyek az én atyámhoz, de mindvégig veletek leszek az időknek végéig. Az Úr Jézus azt mondta tanítványoknak, a Szentlélek veletek lesz. Miért? Azt mondta nekik, mert ti ismeritek őt. Azért lesz veletek, mert nálatok lakik, megengedtétek egész hívő életetek során, hogy bennetek munkálkodjon. Azért lesz veletek mindvégig, mert bennetek él, munkálkodik, vezet benneteket. Hisz a Szentírásban azt olvassuk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Szeretnéd-e, hogy Isten lelke folyamatosan vezessen egészen a célig? Mert akiket Isten lelke vezérel, azok biztos, hogy ott lesznek, és hadd fogalmazzak úgy, hogy ott leszünk az ő ígérete szerint, azon a helyen, amit ő készített nékünk. Az ígéret, amit az Úr Jézus adott a tanítványoknak, hogy nem sok nap múlva Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni, ez két feltételhez van kötve a Biblia szerint. Az egyik, hogy maradjatok Jeruzsálemben. És ez a Jeruzsálemben maradás, mint ahogy már említettem, ez nem csak a városban való tartózkodást öleli fel, erre kitérek nem soká. A másik feltétel, hogy várjátok be az atyának ígéretét, amiről a tanítványoknak abban a pillanatban valószínű, hogy kevés fogalmuk lehetett, mert még nem tapasztalták meg. Csak tudtak róla, hogy Jézus ígért nekik egy különleges ajándékot az ő távozása után. Az Úr Jézussal való utolsó beszélgetés a mennybe menetel és az angyaloknak a bizonyságtétele, megjelenése a magukra maradt tanítványok számára visszavezette őket Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben pedig egy meghatározott helyre. Ez pedig a felház, amit úgy nevez a Biblia, hogy egy emeleti felső berendezett szoba, ahol az utolsó vacsorát fogyasztotta el az Úr Jézus a tanítványokkal. Jártam ebben a felházban. A felház az ima közösségnek a színhelye. A felház azon a helyen van, ahol Dávid számára egy úgymond síremléket készítettek, vagyis a Dávid hatalmas koporsója fölött található ez a nagy emeleti szoba, ahol a tanítványoknak a szálláshelye volt, azt megelőzően pedig, ahol az Úr Jézus az utolsó vacsorát elfogyasztotta a tanítványokkal. Ez a felház az imádságnak a színhelye, amire nézve azt olvastuk a Bibliában, hogy ott voltak megszállva a tanítványok, ez volt a szálláshelyük, de ugyanakkor legalább 120 főnyi ember volt még jelen. És valóban az a nagy emeleti szoba olyan nagy, hogy képes befogadni
120 embert. És amiről szólni szeretnék, mert említettem azt, hogy Jeruzsálemben kellett nekik maradniuk, és Jeruzsálemben a városban van a felház, az imádságnak a helye, ahová vissza kellett térniük. Mi történt a felházban? Imádkoztak. Ezen belül a Biblia három dolgot jegyez meg, hogy mi volt ez a tíznapos imádság. És amiért én ezt felvázolom, gondos vizsgálat és tanulmányozás után, és gyakorolva minden szolgálati helyemen a tíznapos ima közösséget, azért vázolom fel, mert enélkül a három tényező nélkül, ennek megvalósítása nélkül a Szentlélek nem áradhat ki. Az első dolog, tehát együtt imádkoztak, és az imádságon belül három tényezőt említek meg, mert ezt találjuk a Bibliában. Rendezték Istennel való kapcsolatukat. Az imádság élményét és tapasztalatát át kellett, hogy éljék újra. Meg kellett, hogy újuljanak az imádságukban. Nem megszokott szavakra, gépies mondatokra volt szükség, mert mielőtt én megszólalnék, olvasom a Bibliából, Uram, immár te mindent tudsz, te egészen ismersz engem. Mi szükség a megszokott szavainkra és mondatainkra? Meg kell tanulnunk beszélgetni az Úrral úgy, mint barát a baráttal. Tehát rendezték Istennel való kapcsolatukat. Jézus távozása előtt rámutatott arra, hogy nem az idő vagy az alkalom a fontos, ami iránt a tanítványok érdeklődtek. Ami az egész világot izgatja már, kevésbé az adventi népet. Ma már nem az adventisták számolják ki az időt. Ma már világi tudósok mondják azt, hogy a Föld kiélte önmagát, a talaj termő képessége, ereje gyengült, a talajerő pusztul, az energia elfogy, nem véletlenül beszélnek válságról, és nem véletlenül mondják a tudósok azt, hogy talán 30 év, 50 év, ami még hátra lehet a Föld életéből. Mi nem számítunk időt, mert az Úr Jézus ezt megtiltotta. Az Úr Jézus azt mondta, nem az idő, nem az alkalom, nem az én eljövetelemnek az órája a legfontosabb néktek, bár fontos ez, hanem az, amit előbb meg kell tenni, hogy lesztek nékem tanúim. Vagyis Jézus nyomába kell lépni. Jézus nyomába lépni csak Krisztusi jellemmel és Krisztusi lelkülettel lehet. Annyi bizonyos, hogy a tanítványoknak volt tapasztalati élményük Jézussal. Fel tudták sorolni, hogy mi mindent láttak Jézus tetteiből. Nagy dolgokat cselekedett az Úr. A démoni erők engedtek neki. A tenger, a hullámzó, viharos tenger lecsendesedett az ő intésére. Betegek gyógyultak meg, más csodák is történtek, halottakat is tudott feltámasztani. De nem csak ez az élmény volt a tanítványokban, hanem valamit láttak, mert a mennybe menetel is egy különleges látvány volt számukra, és az angyalok megjelenése is egy új élményt jelentett nekik. Azt mondhatjuk, Krisztusról való tanúskodáshoz elméletileg ők rendben voltak,
megfelelő tudásuk volt, élményeik, tapasztalataik is voltak az Úrral. De a Biblia azt mondja nekem és nekünk, hogy mit ér az, ha az ember az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt vall. Tehát van valami, amire szükségünk van az idők végére, végéig. És nem valami, hanem valaki, a Szentlélek, és ami az ő vezetése, jelenléte az idők végéig. Az Úr Jézus tudta, hogy a tanítványok lelki élete nincsen rendben, mint ahogy ő ma is itt jár. Rád néz, rám néz, vizsgál bennünket egyen-egyenként, szívről szívre jár, és tudja, hogy lakik-e a szívemben ő, az Úr Jézus, a Szentlélek által, vagy pedig úgy vélem, hogy bennem lakozást vett. Az Úr Jézus jól tudta, hogy a tanítványoknak változásra van szükségük. A változás, melyre szükségünk van, és itt már rólunk van szó, a szívünk megváltozása, és ezt csak Isten egyénileg végzi el egyen-egyenként azoknak az életében, akik erre igényt tartunk. Hogyan történik ez? Áldásért való keresésével, erejéért való esedezéssel, és az esedezés sokkal több, mint egy egyszerűen gyorsan elmondott imádság. Kegyelmének ránk szállásával tudja az Úr ezt elvégezni. Jellemünk átalakításáért való buzgó könyörgéssel érhető el ez a változás. Ennek eléréséért vessünk be szívós igyekezetet és szívbéli buzgalmat. Ezt jelenti rendezni az Úrral való kapcsolatunkat. De ott az első fejezetben, a felolvasott 14. vers után találkozunk a másik fontos tényezővel, ami még pünkösd előtt, a Szentlélek kitöltetése előtt valósult meg, hogy rendezték soraikat. Mit jelent ez? Hogy rendezték soraikat, ismert előttünk az apostol választás, vagyis a 12. helynek a betöltése, mert 11 tanítvány kísérte ki Jézust a mennybe menetel színhelyére, és a 12-es számnak az Úr tudja, hogy milyen jelentősége van, és mi is, nekünk is van sejtésünk arról, Biblia ismeretünk alapján, hogy a 12-es számnak milyen jelentősége van az Ószövetségben, az Új Szövetségben, és milyen jelentősége lesz Isten országában. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr Jézus először 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldte őket maga előtt minden helyre, hogy hirdessék az evangéliumot. De mielőtt az Úr Jézus a 12-t kiválasztotta volna, azt olvassuk a Lukács szerinti evangélium 6. fejezetében, hogy kiment a hegyre, egy csöndes helyre, és egyedül egész éjszaka az atyával beszélgetett a tennivalóról, arról, hogy neki el kell hívnia munkatársait, és ezt a szolgálatot, mert a tanítvány toborzás az üdvösségtervnek
egy döntő része kezdete volt. És miután átvirasztotta imádkozva az éjszakát, amikor megvíratt, kezdte elhívni tanítványait, és kiválasztott közülük az emberek közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Az apostol választás, vagy apostolnak lenni, az egy egyszeri és korhoz kötött tevékenység, így ma már senki nem nevezheti magát apostolnak, mert az apostol a szemtanú volt, az Jézust ismerte. Ha Jézus 12-t választott ki, hogy vele együtt működjenek, és azután elküldje őket az evangéliumot hirdetni, akkor a megüresedett helyet be kellett tölteni. És itt olvasunk arról, hogy a tanítványok annyit tudhattak, hogy az Ószövetségben 12 törzs volt, és azt is tudták, hogy Jézus 12-t hívott el, és most közülünk egy hiányzik, és annak a helyét be kell tölteni. Bár Jézus is köztük volt, de még akkor, illetve János is közöttük volt, tehát a 11 között, mint a legfiatalabb, de még akkor nem kapott kijelentést a 12-es számnak a különleges jelentőségéről, amiről a Jelenések könyve 21. fejezetében a 12. verstől a 14. versig terjedő szakasz ad némi kis magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a tanítványok jól érzékelték azt, hogy mit kell tenniük, hogy soraikat rendezni kell. Most miután Lukács evangélista Jézusnak az apostol jelölésével kapcsolatosan három fontos tényezőt hangsúlyoz. Az egyik, hogy imádkozott és vírasztott, majd azután a gyakorlati rész megtette, hogy elhívta a tanítványokat, és égi erővel felruházta őket, hogy apostolok legyenek, akik róla bizonyságot tesznek. Ezzel előre mutatott arra a feladatra, amit Isten a kiválasztottakra bízott. Visszatérve az apostol választáshoz, a választásnak van három fontos szempontja, amit az apostolok cselekedete első fejezete feljegyez, mert ez is az imádság ideje alatt, a tíznapos imádság ideje alatt történt. A 20. versben, az első apostolok cselekedete első fejezet 20. versében azt olvassuk, az írásnak egy ígéje beteljesedett. Ez cselekvésre késztette őket, vagyis hogy be kell tölteni a megüresedett helyet. 21. vers, azok közül a férfiak közül választhattak, akik Jézussal és az apostolokkal jártak, és szemtanúk voltak. Mert apostol csak a szemtanú lehetett. 22. vers. Aki az Úr Jézus feltámadásának is szemtanúja volt, ezt is hangsúlyozza a Biblia. 24. vers, hogy Isten válassza ki a kettő közül az egyiket. Szeretteim, szeretnék rámutatni egy fontos tényezőre. Mert a felházi lelkület meghatározza azt, hogy a gyülekezet közössége, mint Isten által felhatalmazott testület, mit tehet és mit nem tehet. Az imádság és a Szentlélek vezetése bölcsességre tanít bennünket. Ismertem olyan gyülekezeteket, ahol a választás ideje alatt néma csönd volt, és a beszélgetőnek azt mondta a diakónus, maradj csendben, mert nem szeretnénk, hogy Isten szent lelke egyedül hagyjon bennünket, és a választás emberi legyen. Égi tűzre és égi erőre van szükség,
Isten a Szentlélekkel akar megkeresztelni bennünket, akarja megkeresztelni az ő népét világviszonylatban, és akarja megkeresztelni ezt a gyülekezetet is. A befejezéshez kell siessek. Hadd tegyek említést még a harmadikról röviden. Rendezték egymással való kapcsolatukat. Rendezték az Úrral való kapcsolatukat, rendezték soraikat, és itt még hadd tegyem zárójelbe azt. Amikor nekünk rendezni kell sorainkat, van, amit a gyülekezetnek tudatosan ki kell mondani a Biblia alapján. És nem lehet megvárni azt, hogy az egyén írjon egy levelet, hogy már nem élek az elvek szerint, és töröljetek a névsorból. Hanem Isten lelke akkor munkálkodik egy testületben, a gyülekezetben, ha a gyülekezet érett arra, mert imádkozott és az Úrral sok időt töltött el, érett arra, hogy kifejezze nem tetszését. Először beszél vele, hogy rendetlenül élsz, a Bibliával ez ellenkezik. A gyülekezet, mint közösség, az áldást veszítheti el miattad. Változtass az életmódodon, igazodjál az Úrhoz. Ha ezt nem teszi meg, ha megírja a levelet, hogy milyen belátásra jutott, ha nem írja meg a levelet, a gyülekezetnek a feladata az, hogy azt mondja, nem maradhatsz tagja a gyülekezetnek. Ez is a soraink rendezéséhez tartozik. És rendezték egymással való kapcsolatukat. Ez a harmadik fontos tényezője annak, hogy a Szentlélek kiárat rájuk. Komoly imában fordultak az apostolok az Úrhoz, az előzmények megtétele után, hogy Istennel rendezték kapcsolatukat, soraikat rendezték, végig gondolták életüket, szolgálatukat. Komoly imában fordultak az apostolok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget és bátorságot arra, hogy amikor az emberek elé állnak, akkor olyan szavakat tudjanak szólni, amire felfigyelnek nem őrájuk, hanem az Úrra. És miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztény közösségben szorosan egybefortak. Az előkészület ideje a mélységes, komoly, töredelmes és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az Úrtól kérték a kenetet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkára. Olvasható ez az Apostolok története című könyvben. És mi történt imádságuk hatására? Mert imádságuk hatására történt valami a mennyben, mert a megváltási terv szerint a mennyben elérkezett valaminek az ideje, és történt valami a földön. Mi történt a mennyben? A tanítványok kérését az üdvözítő is támogatta. Közben járt a Szentlélekért, hogy azt népére kitölthesse. És mi történt a földön? A lélek oly túláradva szállott az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Rendezték az Úrral való kapcsolatukat, rendezték soraikat, és rendezték egymással való kapcsolatukat. Barátaim, testvéreim, ez egy olyan mély tanulmány, amit meghagyok, hogy folytasson a gyülekezet. Mert erről gondolkodnunk kell. Hisz a világ két táborra oszlott. Hívőkre és hitetlenekre. A hívők tábora is két nagy táborra oszlott. Az egyik tábor az általános, akik azt mondják, hogy hiszünk Istenben, és követik a maguk vallását. A másik tábor a maradék nép, amelyről a Biblia beszél. És a Biblia azt mondja el, hogy csak a maradék tartatik meg. A maradék néphez pedig azok tartoznak, akik azt a három fontos dolgot megtették. Amit megtettek a tanítványok a Szentlélek kitöltetése előtt. Hasonlóképpen kell ma Isten népének minden helyen
ebben a gyülekezetben is ezt megtenni, mert ezt írja a Biblia. És a hatás, ezzel fejezem be, rendkívüli lesz. Nem lesz kisebb a befejezés, sőt, dicsőségesebb lesz a befejezés, mint a kezdet. Mert az első pünkösd az a korai eső volt, ami elindította az evangéliumot világszéles útjára. A befejezés pedig a késői eső kitöltetése lesz. Csak a figyelmetekbe ajánlok egy könyvet, Ébredés és azután mi, és annak a könyvnek a 10. oldalán azt olvashatjátok, hogy minden gyülekezetben két imádkozó csoport van. Az egyik imádkozó csoport 1844-ben, amikor az Úr megvizsgálta az ő népét, akkori népét, a gyülekezeteket, és azt a megállapítást tette, hogy a gyülekezetekben két imádkozó csoport van. Az egyik imádkozó csoport hitben követte Jézust, miután Jézus felállt, és a mennyei szentek szentjébe bement. És ez az imádkozó csoport kapott világosságot, erőt Istentől, szeretetet, örömöt és békességet. Imádkozzunk úgy, ahogy a Biblia tanít bennünket. Rendezzük Istennel való kapcsolatunkat, rendezzük sorainkat biblikusan, és rendezzük egymással való kapcsolatunkat. És akkor imádkozhatunk a Szentlélek kitöltetéséért, mert a miénk lesz. Mégpedig úgy, hogy mennyei világosságot kapunk, égi erőt a Szentlélek által, és jelen lesz minden embernek a szívében, életében a szeretet, az öröm és a békesség. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol. Hálával tartozunk neked, szent igédért, üzenetedért, az ígéretért, és azért a lehetőségért is, amit feltártál előttünk, hogy az imádság idején mi mindent tegyünk meg, ahhoz, hogy veled elmélyült és szoros kapcsolatba jussunk a Szentlélek által. És akkor te adsz nekünk égi erőt, megkeresztelsz minket a Szentlélekkel, és adsz nekünk mennyei világosságot, hogy jobban értsük ígédet, adsz nekünk égi erőt és tüzet ahhoz, hogy az általad megkezdett munkát tovább tudjuk folytatni a befejezésig, és megtöltöd a mi szívünket szeretettel, örömmel és a békességnek a lelkületével a Szentlélek által. Amen.

Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Bodnár János lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében 2026. május 21-én megnyílott az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer és idős Lukasz Cranach fametszett sorozata, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odéon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alapjai zárják. Megtekinthető 2026. szeptember 20-áig. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Meglepően korán beindul az idén a strand élet a Balatonon. Több északparti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, hogy aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhesse el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás az idén arra ösztönözte az északparti üzemeltetőket, hogy korán, akár május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába, addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján ma, május 23-án, tájékoztatta a szervező Filharmóniai Magyarország a közönséget. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigiliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, felhőkkel, de talán száraz idő. Az északi szél mellett 25-30 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Lelki szabadság. A hit olyan, mint a szeretet. Nem lehet kikényszeríteni. Ezért hiába való vállalkozás, ha állami rendszabályokkal akarjuk a szeretetet bevezetni, vagy megerősíteni. Mert mint ahogy gyűlöletet kelt, ha megkíséreljük kikényszeríteni a szeretetet, ugyanúgy igazi hitetlenséget kelt, ha a hitet valakire rá akarjuk kényszeríteni. Arthur Schopenhauer.

0: ha jó ember, az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Lukács 6.45.
1: A legtisztább, legvalóságosabb tükröt az Isten igéje tartja elénk. Amikor Isten beszél az emberről, az emberi szívről, az a legtisztább tükör, amivel belenézhetünk. Ha az, amit ott látunk, elkeserítő, elszomorító, elgondolkodtató, akkor jó úton járunk. Mert az ember akkor kezdi keresni az Istent, amikor rádöbben, hogy a saját szívével, a saját életével van baj. Akkor kezdi igazán keresni őt. A legtöbb ember tudja, mi az, ami tisztátalanná teszi. Morálisan beszennyezetnek lenni azt jelenti, hogy rossz a lelki ismeretünk, bűntudattal küzdünk, mert vétkeztünk. Ez azonban nem maradhat így. Ezért elkezdünk mosakodni. Kritizálunk és kibeszélünk másokat, vagy éppen mindig mindenkinek jót teszünk, ha nem akarja, akkor is, hiszen nekünk van szükségünk rá. Amennyiben fontos számunkra, hogy változást hozzunk a világba, fölismerjük, hogy a változás nem valahol kinn, hanem bennünk kezdődhet el. Amikor meglátjuk, hogy a mi szívünkben is ott a rossz, megnyílik az ajtó valami egészen új megoldás a megtisztulás előtt. A megkönnyült szív nem pusztán az, amiből minden rossz kiirtatott. A megtisztult szív az, amelyik megelégedett, amelyik betöltekezett, és ezért nincs már kiszolgáltatva a bűnnek. Ami nem sóvárog már hamis és tisztátalan vágyakkal és tettekkel mindarra, amit azokban soha meg nem lel. Az Atya magához engedi, magához öleli a szívünket, hogy betöltse kegyelmével, jelenlétével. A megtisztult szív túlcsordul az Isten szeretetébe.
0: Ó, szeretet Istene! Hozzád könyörgök, amikor fölismerem. A szívemből előjövő gonosz gondolatok és cselekedetek igazságért kiáltanak, és ezért ítéletet vonnak rám. Kérlek, hogy irgalmazó szereteted vegyen hatalmat igazságod fölött. Megadtad a reményt, hogy Jézus Krisztusban megtisztul a szív. Áldozatával magára vette az ítéletet, és eltávolítja az akadályt, ami közötted és szomjas szívünk között épült föl. Hálával köszönöm, hogy elfogadni engeded azt az igazságot, hogy tiszta vagyok a te szemedben. Köszönöm azt is, hogy ez az értelemmel és hittel megragadható és megragadandó tisztaság át is élhető. A Szentlélek által egy lelki változásban megérezhetem, hogy megszabadul a lelkem, fölszabadul a szívem. Kérlek, engedd látnom, hogy ez a megtisztulás egy folyamat az életemben, kitérőkkel, bukásokkal és besározódással, fölébredésekkel és megújulásokkal. János evangélista így ír. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. János első levele, 3:2-3. Igen, talán a szívem most még romlott, de Jézusom, te azért jöttél, hogy meggyógyíts és megtisztíts. Túlcsorduló szívvel követlek téged.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Múlt héten a bevezető gondolatokat elemeztük, a prológust, és most megnézzük, mint a mérleg serpenyőjének másik oldalát, hogy hogyan fejeződik be a könyv. Hiszen nagyon fontos, hogy megértsük mind a bevezetést, mind a befejezést. A prológusban olyan tartalmi jegyek szólalnak meg, mint korábbi előadásban láthattuk, amelyek a könyvben egészen részletesen kifejtésre fognak kerülni. És az epilógusban, a záró szakaszban, a jelenések könyve 22. fejezet 6. versétől a 21. verséig bezárólag szintén olyan témák, mondani valók, teológiai gondolatok összegzése szerepel, amely a könyvben nagyon-nagyon fontos. Azt is mondhatnám, hogy mint az utolsó szó jogán összefoglalja János apostol az ő üzenetének lényegét, summáját. Nézzük a gondolatokat a 22. fejezet 6. versétől. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásnak beszédét. Angelus interpretetus, vagyis egy olyan angyal, aki értelmezi és megmagyarázza a dolgokat. Ez már Dánielnél is megjelenik, hiszen Dániel bizonyos dolgokat nem ért, és akkor egy angyalt küld Isten számára, és ez az angyal elmondja azoknak a dolgoknak a lényegét, amit Dániel látott. És most valami hasonló jelenik meg Jánosnál is. Nehogy János félreértse, nehogy rosszul értelmezze a dolgokat, ezért egy angyal jelenik meg Jánosnak, és elmondja azokat a dolgokat, amelyeket helyesen kell értelmezni. És ez az angyal egy érdekes dolgot mond. E beszédek hívek és igazak. Milyen érdekes, hogy az angyal azt próbálja erősíteni Jánosban, az apostolban, a prófétában, és nem is tudom, hogy most melyik jelzővel illessük a szerzőt, mert most talán itt, ezekben a pillanatokban inkább próféta ő, mint apostol. Azt mondja,

De azok a dolgok, ami ebben a könyvben vannak, azok túlélik az eget is és a földet is. Mert ezek nem fognak elmúlni, hanem be fognak teljesedni. Az a nagy kérdés, mikor? Mikor fognak ezek a dolgok beteljesedni? Sok tényszerű dolog már beteljesedett a korábbiakban. És sok dolog talán pontosan napjainkban, vagy a közeljövőben fognak teljesedni. És utána azt mondja az angyal, az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát. Vagyis megmagyarázza az angyal János profétának, hogy miért van ő itt. Az Úr, a szent proféták Istene. És itt már megint ez a rendkívül bonyolult mondat, szerkezetű mondat valamire rávilágít. Itt profétai üzenetről van szó. Mert nem csupán az angyal számára mondta el Isten az üzenetet, hanem János számára is. És az angyal mintegy lecsekkolja, ellenőrzi, még egyszer utoljára, tisztázza, hogy jól írta-e, jól értette-e valamilyen körülmények között János az üzenetet. Mert az angyal azért jött, hogy Jánost erősítse. Miért János gyenge volt? Igen. János olyan gyenge volt, mint mi vagyunk. Jánosnak is voltak magas és mély pontjai, pillanatai az életben.

mind az, akit Isten elküld, és mindaz, aki elmegy és engedelmeskedik, a szó szorosabb vagy tágabb értelmében angyal. Léteznek angyalok ma is? Igen. Ha még nem voltál, kedves vendégem, hallgatóm, kedves nézők, ha még nem voltunk mélyponton az életben, akkor nem tudjuk, hogy vannak angyalok. De amikor egyszer csak megjelenik valaki mellettünk, és pont azt mondja, amire szükségünk van, pontosan úgy erősít meg, ahogy az az Istentől jött, akkor ezek az emberek is valahogy angyalok lehetnek. De itt egy angyalról van szó, egy igazi angyalról, aki nem csak a szó jelentésében, hanem lényegét tekintve is angyal. Az angyalnak az a feladata, hogy az Isten parancsának, elvárásainak engedelmeskedjen. Őt az Isten elküldi. Hova küldte az angyalt? Pátmosz szigetére. Miért küldte Pátmosz szigetére? Mert ott van egy öreg ember, akit úgy hívnak, hogy János. És ez az idős, öreg ember, ez a próféta erősítésre vár. Illés, Elizeus, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Ámosz és a többi kis és nagy próféta életében. Mert mindegyik azt mondta, így szól az Úr. A prófétának ez a feladata, hogy közvetítse azt, amit az Isten mondott. Nem értelmezze, elsősorban a próféta nem értelmező személy, hanem közvetítő. És János mindent megtesz annak érdekében, hogy a legtisztában, a leghűebben, a legalázatosabban közvetítse azt, amit az Isten mondott számára. Nem írja felül, kották vannak előttem. Nem kottázza át az Istentől jövő üzenetet, hanem ha az Isten

két keresztel írta, akkor ő két keresztel játssza le. Nem 3B-ben. Ezt jelenti prófétának lenni. Jézus maga üzen az olvasó számára, és itt egy picit bajba vagyok, mert mi mindig könyvről beszélünk. Ma este hadd beszéljek tudatosan mindig tekercsről. Mert az apokalipszis az nem könyv eredetében, csak számunkra jelenik meg könyvként. Az eredetében egy tekercs. Tehát a názáreti Jézus üzen a tekercset olvasók számára. És mit üzen? Azt üzeni, ímé eljövök hamar.

kinek szól ez az üzenet? A prológusban azt láttuk, hogy János a kisázsai 7 gyülekezet számára írja az apokalipszist. De vajon csak azoknak szól? Amikor fölnyitjuk az új szövetséget, és azt látjuk, hogy Pál apostolnak Korintusz beliekhez írott levele, akkor ez csak a korintosziaknak szól? Hát kinek szól? Aki olvassa, és aki hallja. Mindenkinek szól. Kinek szól az az üzenet, amit Jézus elmond az apokalipszisben, ímé hamar eljövök. Elsősorban szűk értelmezésben a 7 kisázsai gyülekezetnek, az akkor és ott élőknek. Tágabb értelemben minden kor hívő emberének. Azoknak a keresztényeknek, akiket Rómában vadállatok elé dobott a római impérium, Diokléciánus császár és a későbbi keresztény üldöző császárok, ezeknek szól, a középkor emberének, az újkor hitetlenkedő emberének, a 21. század szkeptisében élő emberének, akik minden izmusban már hiszünk. Csak egyet felejtettünk el, amit Jézus mond, ímé hamar eljövök. Van ennek a szónak, az ímé kifejezésnek egy dialektikája, egy nyomatéka, egy dinamizmusa. A mai magyar nyelvben ezt a szót már abszolút mértékben nem használjuk, és elfelejtettük. Költői nyelvezethez, írói szótárhoz tartozónak véljük, de az eredeti héber és görög gondolkodásban ez a dolgok lényegét jelzi, ami utána jön. Nem véletlen, hogy amikor kiadják a názáreti Jézust megfeszíteni, akkor azt mondják, ecce homo, íme az ember. Az íme után mindig nyomatékos részt találunk a Bibliában. Egyszer érdemes lenne egy monográfiát írni az íme kifejezésről és az előfordulási helyeiről, akár az Ó és Új Szövetségben. Szóval nem mehetünk el e szó mellett, anélkül, hogy le ne vennénk sarúinkat, mert szent helyen állunk. Ugyanazt a gondolatot találjuk, amikor azt mondjuk, hogy ímé én eljövök hamar, mint a prológus első fejezet 3. versében, hiszen ott is így kezdik.

És még a könyvben számtalan helyen, minden nyomatékos helyen megismétlődik. Mert mondhatnánk, hogy mi az apokalipszis legfontosabb tanítása, mi az apokalipszis legfontosabb közlése, hogy Jézus visszajön. Az a messiás, aki megígérte, hogy visszajön, az vissza is fog jönni. Egy János és Jézus közötti beszédet idéz a 21. fejezet, amit aztán később a halála után a tanítványok nagyon helyesen egy picit megmagyaráznak. Amikor azt mondja Jézus, mi közöm ahhoz, hogy te mit mondtál? Te jár és kövess engem. Nem az a lényeg, hogy ki hal meg, ki halt meg, vagy ki fog meghalni. Ezek is az élet nehéz pillanataihoz tartoznak, de az élet legfontosabb kérdése, visszajön Jézus, vagy nem? Minden ettől múlik. Ezt a kérdést nem lehet megkerülni, nem lehet elhallgatni, nem lehet lábjegyzetbe tenni, nem lehet újraírni, nem lehet újraértelmezni. Bizony, hamar eljövök. És itt mit mond Jézus? Boldog, aki megtartja egy könyv profétálásnak beszédeit. Milyen? Boldog! Hát ismerünk már boldog mondásokat Máté evangéliumában. Ott van a 8 boldog mondás. Boldogok, akik ... Itt pedig van egy másik boldog mondás, és azt mondja, hogy boldog, aki megtartja e könyv profétálásnak beszédeit. Úgy is fordíthatnánk, hogy proféciai beszédét. Boldog akarunk lenni? Nem akkor leszünk boldogok, ha magasabb lesz a fizetésünk. Nem is akkor leszünk boldogok, ha vágyainkat, elgondolásainkat maradéktalanul az élet teljesíti. Nem is akkor leszünk boldogok, amikor tökéletesen egészségesek leszünk. Boldogok akkor leszünk, ha megtartjuk egy könyv profétálásnak beszédeit. Mit jelent megtartani? Tartsd meg, amik nálad vannak. Nagyon fontos, hogy ezeket az ismereteket ne csupán elraktározzuk valahol agyunk szürke gondolatvilágába, hanem ennek megfelelő életet éljünk. Boldog aki. Ki lehet ez az aki? Bárki. Nemtől, fajtól, vallástól, kortól független. Mindenki boldog lehet, aki olvassa és megtartja. Nagyon fontos.

Ezek után János, az apostol, a próféta veszi át a szót. Én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Azt pedig mondanékem, meglásd ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit, az Istent imád. János hallott és látott, hiszen azt mondja, hogy én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. Mint egy még egyszer, záró gondolatként bemutatkozik, megerősíti az olvasók memóriáját, nehogy elfelejtsék, hogy ki írta az apokalipszist. Mert én hallottam és láttam. Sajnos a 21. század embere nem akar hallani, és nem akar látni. Nem akarunk prófétai helyzetbe kerülni. Ezért elmenekülünk a látás és hallás felelőssége elől. Mert ha valamit hallunk, és ha valamit látunk, ez felelősséget jelent az életünkben. Ezt soha ki nem lehet törölni. Ezt le lehet tagadni. Lehet azt mondani, hogy nem emlékszem tisztán. Lehet mondani, hogy nem figyeltem. De ezek mind csak olcsó mentségek. Hallani és látni. Mindig különleges felelősség volt. Mit hallott a próféta? Vagy talán inkább fogalmazzunk így. Kit hallott a próféta? Istent. Istent hallani. Mindig nagy felelősség. Kit látott a próféta? A gyertyatartók között járó Istent, akinek palástja betöltötte az egész szentét. Őt látta, és hallotta. Az angyalokat is hallotta, amely angyalok elmondták az Isten üzenetét. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Látta a Teremtő Istent, látta az Ítélő Istent, hallotta és látta. És ezért mondja, hallottam és láttam. És ez annyira megrendíti, hogy valami olyan dolgot csinál, amelyet talán nem is értünk igazából, vagy egy picit talán az ítéletünket, bírálatunkat, nem tetszésünket is maga után vonja. Hogy János leesik az angyalnak a lábai elé, és elkezdi imádni őt, vagyis olyan tiszteletet ad az angyalnak, amely tiszteletet csak egyedül az Istent illeti meg. Megismétlődik a 19. fejezet 10. versének jelenete. És nagyon érdekes, ahogy az angyal azt mondja, én csak a te szolgatársad vagyok. Milyen tisztséget töltenek be az angyalok? Szolgatársi, az ember szempontjából. Nem mások ők, mint szolgatársak. És ezzel a jelenettel figyelmezteti saját korának generációját, a vadállatok elé cipelt keresztényeket, figyelmezteti a már-már megalkuvásban lévő gyenge embereket, hogy nem lehet mást imádni, csak Istent. És a nagyobb nyomaték kedvéért még hozzá is teszi, ugye? És azt mondja, hogy ne imádd más, csak az Istent imádd. Az Istent imádd, azt mondja a 9. versnek a véget.

És ha ez az első század keresztényeinek szólt, az első század utolsó idejében élt keresztényeinek szólt, hogy nem lehet a császár imádatban, nem lehet a római császár kultusz imádatában részt venni úgy, hogy közben keresztény maradok, hogy nem érinti ez az imádat az én legbelső lényegemet, az én egyéniségemet, az én gondolkodásomat. Miért nagy dolog meghajolni a császár előtt és egy kis tömjént odaszórni, és azt mondani, hát én ezt nem gondoltam úgy. Ez lehetetlen. Mert ahogy nem gondolta komolyan a tömjént, úgy nem gondolta komolyan az igazi Isten imádatát sem. És vannak dolgok, amiben nincs kompromisszum. Jól jegyezzük meg. Ha ezt az egy mondatot ma este megjegyezzük, akkor talán gazdagabban megyünk haza. Ez egy rövid mondat, így hangzik. Elvek terén nincs kompromisszum. Minden más területen lehet, csak egyetlen egy területen nincs. Az Isten elveinek a területén. Nem lehet kicsit imádni, meg egy picit még a hamis isteneket. Nem lehet a császár előtt is egy kis fejbólintást tenni, meg az igazi Isten előtt is. És úgy gondolom, hogy nem csupán az első század keresztényeinek szólt, hanem szól az utolsó generáció keresztényeinek, mármint akik mi most ezekben a napokban élünk, hiszen mi vagyunk a Föld utolsó generációi, bár még fognak születni emberek, azoknak is fog szólni. Hiszen el tudjuk mondani azt, hogy emberek, intézmények, országok, nemzetek, kultúrák olyan tiszteletet követelnek néha maguknak, és olyat is kapnak, amelyet nem szabadna, ami csak az Istennek jár ki. Nagyon érdekes, a felolvasott bibliai igeszakaszunkban ebben a szakaszban háromszor írja le ezt a szót, hogy Isten, Theos. Háromszor jelenik meg. Istent imádd, ne a munkádat, ne az életedet, ne a fiatalságodat, ne a szépségedet, ne a művészi beállítottságodat, ne a tehetségedet. Még csak ne is az egyházadat vagy a gyülekezetedet. Senki más ne imádj, csak az Istent. Mert ez az imádat csupán neki van félretéve. Eszembe jut azonnal az Ószövetség könyveiből, az úgynevezett dekalógus, a 10 parancsolat, vagy 10 törvény, amelyik azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneid élelőttem. Sem amik az égben, sem amik lent, mert nem hagyja az Isten ezt. Mert megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot cselekszik 1000 íziglen. Semmit imádni és tisztelni. Csak az Istent lehet imádni. És nagy kérdés, vajon vannak-e idegen teráfémjaink, istenkéink? Vannak-e idegen bálványaink az Úr mellett? Minden egyfajta bálvány lehet, ami közénk és a Teremtő Isten közé áll. Nagyon érdekes, hogy a 9. verssel befejeződik az apokaliptikus irodalmi műfaj. A 9. vers után az apokaliptikának, ami ezt a könyvet végig jellemzi, semmilyen stílusa vagy módja nem jelenik meg. Ezután már nem proféta, hanem tanítványként fejezi be ezt a könyvet János. Elkezdi tanítványként, folytatja profétaként, és a könyvnek a 99,9%-a a proféta Jánost mutatja be, és milyen érdekes. Szerényen visszahúzódik,
és ismét apostollá válik. És ehhez valamilyen hangulatot teremt meg ez a vers. És a 10. verstől megváltozik az alaphang. Azután mondanékem, be ne pecsételd-e könyv profétálásnak beszédeit, mert az idő közel van. Ki mondta ezután? Ki szólt? Hát, az angyal, aki a korábbiakban is. És az angyal most nem valami tevésre, hanem valamilyen tevéstől való elhatározásra szólítja föl. Egy nem tevésre, egy tevéstől való teljes tartózkodásra szólítja fel Jánost. Teljes kontrasztban áll Dániel könyvével. Hiszen Dániel könyvének a végén, a 12. fejezet 4. versében azt olvashatjuk, hogy Dániel pontosan azt a parancsot kapja az Istentől, hogy pecsételd be könyv profétálásnak beszédét. Itt pedig az apokalipszisnél azzal fejeződik be, hogy be ne pecsételd e könyv profétálásnak beszédeit. Nagyon érdekes az indoklás. Figyeljük csak meg az indoklást. Mert az idő közel van. És ez egy nagyon fontos. Az idő teljesen más fogalom, mint Dániel könyvében. Persze Dániel könyve is letett nagy dolgokat az emberiség asztalára. Elég, ha csak ezt az egyet mondom, hogy a világtörténelem fogalmát Dániel könyve hozza létre. Hiszen egységes világtörténelem idáig az emberi civilizáció számára ismeretlen dolog volt. Mi az, hogy 2009? Hát átléptük az egyik határról, átmentünk egy nemzet másik határára, egy másik nemzethez, és mindenkinek megvolt a maga saját történetírása, időszámítása, kronológiája. És Dániel azt mondta, hogy egyszer az emberiség egy időt fog számolni. Az északi ponttól a délig, Rómától egészen más birodalmakon keresztül. Megvalósult? Igen.

0: az egységes történelmet, az egységes időkronológiát Dániel adja az emberiség számára.
1: Egy kiváló teológus így fogalmaz Dániel könyvével kapcsolatosan. Sokan úgy vélik és úgy gondolják, hogy Dániel könyve egy kihűlt vulkánhoz hasonlítható. Leülnek a vulkán kráterjére, és a meghűlt, langyos lávával játszadozva dobálják egymást. Ők nem tudják, hogy ez a tűzhányó még egyszer működésbe fog jönni, és elpusztítja mindazokat, akik tiszteletlenül bántak ezzel a vulkánnal. Szóval Dániel könyvében, miközben más időkkel találkozunk, sehogy ne gondoljuk azt, hogy most elkezdjük méregetni, és azt mondjuk, hogy Dániel valahol itt volt, az apokalipszis meg ott. Nem. Ugyanannak az Istennek, ugyanannak a léleknek a munkája. És azt mondja, hogy be ne pecsételt. Miért? Miért nem kell bepecsételni a jelenések könyvét? Hát valaki feltörte a pecsétet. A jelenések könyve 5. fejezetében azt olvassuk, hogy már valaki feltörte a pecsétet. A 7 pecsétet. Miközben a menny sírt, mert nem volt senki arra alkalmas, egyszer csak megjelent a názáreti Jézus, és Jézus feltörte a pecsétet. És ha Jézus feltörte a pecsétet, nincs senkinek joga arra, hogy a Jézus által feltört pecsétet ismét bepecsételje. Amikor Jézus kinyit egy ajtót, amikor a názáreti Jézus kinyit egy pecsétet, azt az ajtót soha senki, azt a pecsétet soha senki be nem zárhatja. Mi már így születtünk meg, hogy ez a pecsét fel van nyitva. Mit jelent? Bárki olvashatja, értelmezheti, gondolkodhat, összemérheti a mindennapokat. Ez nem egy titkos, fülbesugó hagyományra épül, hanem egy nyilvános, világos, érthető evangélium hirdetését és Jézus közeli visszajövetelét jelzi, mert az idő eltelik hamar. Utána azt mondja, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ezután jön egy érdekes gondolat. És ímé hamar eljövök. Mi a könyv legfontosabb üzenete? És ímé hamar eljövök. Minden, ami a könyvben előfordul, mind csupán azt szolgálja, hogy az ebből való következtetést helyesen végre tudjuk hajtani. Mármint tudnélik az, hogy Jézus hamar eljön. Az életben válik külön az igaz a hamistól. A szent a hétköznapi profántól. Talán itt a templom falai között nincsen olyan nagy kontraszt közöttünk. Itt mindegyikünk előveszi a szebbik, mosolygósabb, szentebb oldalát. És az emberek, amikor elmennek a templomba, akkor jók. Azokban a pillanatokban megláthatjuk, hogy egy-egy nagy ünnepség alkalmával micsoda tömegek vonulnak be a történelmi egyházak templomaiba. De vajon az ilyenkor elmenő, templomba elmenő ember, vajon a hétköznap is olyan? És azt mondja a jelenések könyvében, Isten, aki igaz, legyen igaz ezután is. Nem az a kérdés, hogy igaz vagyok-e. Nem az a kérdés, hogy én igaznak tartom-e magam.
0: Nem is az a kérdés, hogy mások igaznak tartanak-e engem. Tudjátok, mi a nagy kérdés? Isten igaznak lát-e téged? Ez a nagy kérdés. Minden más csak mellékes. A világunk ebben a két irányban polarizálódik. Az igazság és a szentség. Nem elég, hogy egy jellem tulajdonság meglegyen a kettőből. Az nem elég. Nem elég arra törekedni, én nekem elég, hogyha vagy igaz, vagy szent vagyok. Én igaz vagyok, a másik szent. És ketten kiteszünk egy igaz értéket. Nem. Az igazságból következik a szentség, és nem fordítva. Semmilyen szentségből nem következik az igazság. Mert az igazság megélése, az igazság gyakorlása eredményezi a szentséget. Ez látszódik meg az életünkben, ha meglátszódik. Nincs elkesérítőbb látvány, mint amikor az egyikből a másikat akarjuk igazolni. És az egyik sem igazi. Tehát, amikor így járunk el az életben, hogy védj egy csipetnyi igazságot, és tégy hozzá egy kis kanálnyi szentséget. Ezt kavard össze, és melegíts fel. Mi lesz ebből? Egy laudíciai langymeleg élet. Ezt így nem lehet. Az igazságot meg kell élni az élet mindennapjaiban, a munkahelyünkön, amikor parkírozunk, amikor vásárolunk, amikor közlekedünk, amikor válaszolunk vagy nem válaszolunk e-mailekre. És nem azt mondani, hogy nem kaptam meg, nem vettem észre, olyan könnyű letagadni. Ha az igazság az életünk legapróbb részletét is átjárja, akkor kezdődik el a vallásos szentség életünkben. Addig csak beszélhetünk a szentségről, de nincs közünk hozzá.

és én még hamar eljövök, és az én jutalmam vélem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Az egész könyv üzenete ebben összpontosul össze. Ebben a néhány Biblia versben. És Jánostól átveszi a szót Jézus. Most nem az angyal beszél, nem János beszél, hanem maga a názáreti is azt mondja, és íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van. Nagy kérdés. Milyen jutalomra számítasz Istentől? Egy másik helyen azt mondja, hogy és megfizetek mindenkinek. De én inkább szeretek jutalomról, mint fizetségről beszélni. A fizetségben van valami profán. Van valami, ami talán egy kicsit rideggé teszi. Jutalom. Számítsz valamilyen jutalomra? Most közelednek az adventi ünnepek, és valamilyen ajándékot adunk. Az Isten jutalmát ki lehet érdemelni? Nem. Hát akkor hogy lesz? Nem arra gondoltam, hogy milyen jutalmat adnál, vagy milyen jutalmat mondanál az Istennek, hogy az előtted, mögötted, vagy jobb, vagy bal kezeden ülő felé, milyen jutalmat adjon Isten, hanem neked. Ha most ebben a pillanatban Isten megkérdezi tőled, hogy megérdemled-e az örök életet, megérdemled-e, hogy bemehessél a kapukon a városba, megérdemled-e, hogy oda mehess az élet fájáról, és ehess a gyümölcseiből. Mit mondanál? Mert azt mondja Jézus, íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem lesz. Jézus az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ez azt jelenti, hogy Jézus kontrollja alatt áll ez a világ. Nem a bankok, nem az legerősebb katonai hadvezetés. Nem azoknak a kezében van, aki a hadi technika legmagasabb víványaival rendelkeznek. Nem az nagy hatalmak elnökei mondják ki az utolsó szót a világunk felett, hanem a názáreti Jézus. Nehéz ezt elhinni, de így van. Minden az ő kezében van. Még akkor is, ha látszólag pontosan ellenkezőjét mutatja e világnak folyása, gazdasági vagy politikai tényezői. A jövő bizonytalannak tűnik, mondja egy 100 éves öreg ember a Pátmosz szigetén. De nincs biztosabb dolog, mint a jövő. És ez pontosan ebből a könyvből derül ki. Ne a bizonytalanságot, hanem a boldogságot lássuk meg. El tudjuk gondolni, hogy milyen csodálatos lesz az Isten országában. És utána elmondja, hogy kik lesznek azok, akiket boldognak mondunk, és kik lesznek azok, akik kimaradnak.

Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Én vagyok a Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondja, jövel! És aki hallja, ezt mondja, jövel! És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásnak beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti az Isten arra, és ha valaki elvesze profétálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból és azokból, amik e könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatok, legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Mondja János. Nem lehet semmit elvenni. Nem lehet semmit hozzátenni. Azt mondja, hogy joguk legyen az élet fájához. Mi? Joguk? Álljunk meg egy pillanatra. Hát előbb nem azt mondtuk, hogy kegyelemből kapjuk az örök életet? És most azt mondja János, hogy joguk legyen? Hadd kérdezzem meg. Mi alapján lehet kegyelmet gyakorolni? Nem jog alapján? A jog biztosítja a kegyelmet. Mert ha a jog nem biztosítaná, akkor nem lenne kegyelem. Hazánkban is többféle kegyelmet ismerünk. Ugye? Az egyik legáltalánosabb formája a méltányosság. Nagyon sokszor, amikor az ember valami közlekedési szabálysértést vét, akkor oda van írva a határozatban, hogy méltányossági eljárás nem folytatható le ebben az ügyben. Nincs kegyelem. De van, ahol van. Bár nagyon ritkán, de a jog mégis biztosítja, ugye, a Magyar Országgyűlésnek és a köztársasági elnöknek, hogy mit gyakorolhatnak? Kegyelmet. Ezért mondja, hogy joguk legyen, de ezt a jogot az Isten gyakorolja. Mit mondhatnék mást? Találkozzunk a kapuknál. Menjünk be együtt a városba. És menjünk oda az élet fájához. Ádám késői utódjaiként. Az Úr kegyelméből. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A magvetés. A mag az Isten beszéde. Lukács 8.11. A magvető kiméne vetni. Máté 13.1-9-ig és 18-23-ig. Márk 4.1-20-ig. Lukács 8.4-15-ig. A magvető és a mag. A magvetőről szóló példázatban Krisztus a mennyek országát és a nagy magvetőnek népe érdekében végzett munkáját szemlélteti. Miként a magvető kiméne vetni, Krisztus is lejött a földre, hogy itt a mennyei igazságok magvát hintse. A példázatok is olyan magvak, amelyekkel kegyelmének legdrágább igazságait szórta. A magvetőről szóló példázatot egyszerűsége miatt nem értékelték kellőképpen. Krisztus a földbe vetett valóságos magvakról akarja figyelmünket az evangélium magvára irányítani, amelynek elhintése nyomán emberek térhetnek Istenhez. A menny királya azért adta nekünk a parányi magról szóló példázatot, mert az igazság magvetését is ugyanazok a törvények szabályozzák, mint a földbe vetett magvakét. A galileai tenger partján lelkes, vágyakozó tömeg gyűlt össze, hogy lássa és hallja Jézust. Voltak közöttük gyékényen heverő betegek is, akik arra vártak, hogy betegségükkel Jézushoz fordulhassanak. Krisztusnak Istentől kapott joga volt, hogy enyhítse a bűnös emberiség szenvedéseit. Krisztus megdorgálta a betegséget, életet, egészséget és békességet árasztva maga körül. A tömeg egyre nőtt, és az emberek Krisztus köré tömörültek. Végül már semmi hely nem maradt. Krisztus a halászhajóban levő emberekhez intézve néhány szót belépett abba a hajóba, amely várt reá, hogy átvigye a túlsó partra. Majd kérte a tanítványokat, hogy egy kicsit lökjék el a parttól a csónakot, és onnan beszélt a parton figyelő tömeghez. A tenger mellett terült el a gyönyörű genezáreti síkság, amely mögött dombok emelkedtek. Mind a domboldalon, mind a síkságon vetők és aratók szorgoskodtak. Az előbbiek vetettek, az utóbbiak a korai termést aratták. Ezt a képet figyelve Krisztus így szólt. Ímé kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék, és eljövén a madarak elkapdosák azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén megfojták azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Krisztus kortársai nem értették meg küldetését. Eljövetelének módja nem felelt meg várakozásuknak. Pedig az egész zsidó üdvrendnek Krisztus volt az alapja. Impozáns szolgálatait Isten rendelte el. Eszertartásoknak fel kellett hívniuk a nép figyelmét arra, hogy a rendelt időben eljön az, akire a szertartások mutatnak. A zsidók azonban a formaságokat és ceremóniákat dicsőítették, a szertartások célját pedig szem elől tévesztették. Az emberi hagyományok, szabályok és előírások elrejtették előlük azokat a leckéket, amelyekre Isten meg akarta őket tanítani. E szabályok és hagyományok eltakarták előlük az igaz vallás értelmét, és akadályozták őket gyakorlásában.

amikor Krisztus személyében eljött a valóság, nem ismerték fel benne az előképek beteljesítőjét, az árnyékszolgálatok lényegét. A valóságot elvetették, és az előképekhez, hiába való szertartásaikhoz ragaszkodtak. Isten fia eljött, de ők továbbra is jelet kértek. A térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa üzenetre, válaszként csodát követeltek. Máté 3.2. Krisztus evangéliuma botránkozás köve volt számukra, mert üdvözítő helyett jeleket kívántak. Azt hitték, hogy a messiás hatalmas győzelmekkel fogja bizonyítani jogait, és a földi királyságok romjain felállítja birodalmát. Erre a váradalmukra Krisztus a magvetőről szóló példázattal válaszolt. Isten országa nem fegyveres erővel, nem erőszakos beavatkozással diadalmaskodik, hanem azáltal, hogy új életelvet plántál az emberi szívekbe. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. Máté 13.37. Krisztus nem királyként, hanem magvetőként jött. Nem azért jött, hogy birodalmakat győzzön le, hanem hogy magot vessen. Nem azért jött, hogy követői figyelmét földi győzelmekre és nemzeti nagyságra, hanem a gyümölcstermésre irányítsa, amelyet türelmes és fárasztó munkával, veszteségek és csalódások árán kell begyűjteniük. A farizeusok megértették Krisztus példázatát, de nem fogadták szívesen a benne rejlő tanulságot. Úgy tettek, mintha nem értették volna. A nagy tömeg előtt azonban titokzatosabb volt az új tanító szándéka, akinek szavai olyan különösen érintették szívüket, és olyan fájón lehűtötték becsvágyukat. Maguk a tanítványok sem értették meg a példázatot, de felkeltette érdeklődésüket. Titokban odamentek Jézushoz, és magyarázatot kértek. Krisztus pontosan ezt akarta, hogy így határozottabb tanítást adhasson nekik. Megmagyarázta a példázatot, mint ahogy ma is megérteti igéjét mindenkivel, aki őt őszinte szívvel keresi. Akik Isten igéje tanulmányozása közben engedik, hogy a Szentlélek fényt hintsen szívükbe, azok megértik az igét, és nem maradnak sötétségben. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, mondta Krisztus, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? János 7.17. Akik az igazság világosabb megértéséért járulnak Krisztushoz, azok előtt feltárja a mennyek országának titkait. E titkokat megértik azok, akik vágyakoznak az igazság megismerésére. Mennyei fény sugárzik a lélek templomába, és mások is látni fogják, mint sötét ösvényre hulló lámpafényt.

a magvető kiméne vetni. Keleten a rendezetlen körülmények és az erőszakos cselekmények miatt az emberek jobbára falakkal körülvett városokban laktak, ahonnan a földművesek naponta kijártak, hogy a falakon kívül dolgozzanak. Krisztus, a mennyei magvető is kiméne vetni. Elhagyta biztonságos, békés otthonát, elhagyta dicsőségét, amely az atyánál a világ megalapítása előtt övezte, elhagyta a világegyetem trónszékét. Lejött, hogy szenvedő, megkísértett emberré legyen. Magányosan, könnyek között vetette, és vérével öntözte az életmagvát az elveszett világ számára. Szolgáinak is hasonlóképpen kell cselekedniük. Ábrahámhoz így szólt az Úr, amikor felszólította, hogy hintse az igazság magvát. Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. 1 Mózes 12.1. Ő pedig kiméne, nem tudván hová megy. Zsidók 11.8. A jeruzsálemi templomban imádkozó Pál apostol is ezt az üzenetet kapta Istentől. Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Apostolok cselekedetei 22.21. Mindazoknak, akiket Krisztus elhívott, ugyancsak el kell hagyniuk mindent, hogy követhessék őt. Szakítaniuk kell régi társaikkal, fel kell adniuk terveiket, le kell mondaniuk földi reményeikről. Fáradtsággal, könnyek között, magányosan és áldozatok árán kell a magot vetniük. A magvető az igét hinti. Krisztus azért jött, hogy elhintse a világban az igazság magvát. Az ember bűnbeesése óta Sátán állandóan a téveigés magvát veti. Először is hazugsággal kerítette hatalmába az embert. Most is arra törekszik, hogy Isten országát itt e földön legyőzze, és az embereket a maga uralma alá vonja. Krisztus eljött magvetőként egy nemesebb világból, hogy az igazság magvát hintse. Ő, aki tagja volt az Istenség tanácsának, és az örökkévaló legbensőbb szentélyében lakott, lehozhatta az embernek az igazság tiszta elveit. Krisztus az ember bűnbeesésétől kezdve állandóan bizonyságot tett az igazságról a világnak. Krisztus közvetíti az embernek a romolhatatlan magot, Isten igéjét, amely él és megmarad örökké. 1 Péter 1.23. Az Édenben az elbukott emberiségnek adott első ígéretével Krisztus az evangélium magvát vetette el. A magvetőről szóló példázat azonban Krisztusnak főként az emberek közötti személyes szolgálatára és az így módon elindított munkára vonatkozik. Isten igéje ez a mag. Minden mag önmagában hordja a csírázás törvényét. Benne rejlik a növény élete. Ugyanígy van élet Isten igéjében is. Krisztus ezt mondja: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. János 6.63 és 5.24. Isten igéjének minden parancsában és minden ígéretében Isten ereje, élete rejlik, amely által a parancsok teljesíthetők, és az ígéretek megvalósulhatnak. Aki hitben befogadja az igét, az Isten életét és jellemét kapja meg. Minden mag a saját neme szerint hoz termést. Ha a megfelelő feltételek között vetjük el a magot, átörökíti saját életét a növénybe. Ha hit által szívünkbe fogadjuk az ige romolhatatlan magvát, olyan jellemet és életet terem, amely Isten jellemének és életének mása.

Izrael tanítói nem Isten igéjének magvát vetették. Krisztusnak, az igazság tanítójának cselekedetei éles ellentétben álltak a korabeli rabbik cselekedeteivel. A rabbik kitartottak a hagyományok, emberi elméletek és feltevések mellett. Az ige helyére sokszor azt tették, amit az emberek tanítottak és írtak az igéről. Tanításaikban nem volt lélek elevenítő erő. Krisztus tanításainak és prédikációinak tárgya Isten igéje volt. A kérdezősködőknek egyszerűen válaszolt. Meg van írva. Mit mond az írás? Hogyan olvasod? Ha barátban, ha ellenségben érdeklődés ébredt, minden alkalommal az ige magvát hintette. Ő, aki az út, az igazság, az élet, aki maga az élő ige, a Szentírásra mutat. Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, mondja. És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól, rávilágított a tanítványoknak minden írásokban azokra, amik ő felőle megírattak. János 5.39, Lukács 24.27. Krisztus szolgáinak ugyanezt kell tenniük. Az emberi elméletek és feltevések ma is kiszorítják Isten igéjének életadó igazságait, mint régen is. Az evangélium sok állítólagos prédikátora szerint nem az egész Biblia ihletett. Az egyik bölcs ember elveti az egyik részt, a másik pedig megkérdőjelezi a másikat. Saját véleményüket az ige fölé helyezik. Az írást csupán saját tekintélyükre építik, és megfosztják isteni hitelességétől. Így szórják szét a hitetlenség magvait, mert az emberek összezavarodnak, és nem tudják, mit higgyenek. Sok olyan hittétel van, amelyet nem fogadhatunk el. Krisztus idejében a rabbik számos szentírási résznek erőszakolt, misztikus magyarázatot adtak. Mivel Isten igéjének világos tanítása eljárásaikat kárhoztatta, megkísérelték érvényességét aláásni. Ugyanezt történik ma is. Isten igéjét titokzatosnak és homályosnak tüntetik fel, hogy Isten törvénye elleni vétségükért kimentsék magukat. Krisztus megdorgálta ezeket a törvénysértőket. Azt tanította, hogy Isten igéjét mindenkinek meg kell értenie. A Szentírást kétségbe vonhatatlan tekintélynek vallotta. Nekünk is ezt kell tennünk. A Bibliát a végtelen Isten beszédeként, minden vitás kérdés megoldójaként, hitünk alapjaként kell kezelnünk. A Biblia tekintélyét aláásták, és ezért a lelkiségre nem helyeznek olyan súlyt. Ma sok szószéki prédikációból hiányzik a lelkiismeretébresztő és lélekelevenítő mennyei kinyilatkoztatás. A hallgatók nem tudják elmondani, avagy nem gerjedezetté szívünk mi bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat. Lukács 24.32. Sokan kiáltanak az élő Istenhez, közelségére vágyakozva. Bölcseletek, irodalmi tanulmányok, bármilyen nagyszerűek is, nem csillapítják a szív éhségét. Emberi állításoknak és elgondolásoknak nincs súlyuk. Szóljon Isten szava az emberek szívéhez. A csupán hagyományt, emberi elméleteket és szabályokat ismerők hadd hallják meg annak hangját, aki megújíthatja lelküket az örök életre. Krisztus Isten atyai szeretetéről és túláradó kegyelméről tanított legszívesebben. Sokat beszélt az atya jellemének és törvényének szentségéről. Az utat, az igazságot és az életet kínálta az embereknek a maga személyében. Krisztus szolgái is ezekről beszéljenek. Mutassák be az igazságot,
ahogy az Jézusban volt látható. Tegyék világossá, mit kíván a törvény és az evangélium. Beszéljenek Krisztus önmegtagadó áldozatos életéről, megalázkodásáról és haláláról, feltámadásáról és mennybe meneteléről. Arról, hogy közben jár értük Isten trónjánál. Hirdessék ígéretét, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. János 14.3. Téves elméletek vitatása és az evangélium ellenfeleivel való győzködés helyett kövessük Krisztus példáját. Hadd ragyogjanak elő Isten kincses tárából új igazságok, és váljanak élővé. Hirdesd az igét. Vessetek minden vizek mellett. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Akinél az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. 2 Timóteus 4.2, Ézsaiás 32.20, Jeremiás 23.28, Példabeszédek 30.5.6. A magvető az igét hinti. Benne mutatkozik meg az a nagyszerű elv, amely a nevelés minden ágának alapját képezi. A mag az Isten beszéde. Korunk nagyon sok iskolájában azonban mellőzik Isten beszédét. Más tárgykörökkel foglalkoznak. Hitetlen írók művei tágteret kaptak a nevelési rendszerben. A tankönyvek tartalmába kétejthintő gondolatok szövődnek. A tudományos kutató munka a megtévesztés eszközévé válik, mert felfedezéseit félre magyarázzák és kiforgatják. Isten igéjét összevetik az állítólagos tudományossággal, és a Bibliát bizonytalannak és megbízhatatlannak tüntetik fel. Ezzel elhintik az ifjúság lelkében a kételj magvát, amely a megkísértés idején kikel.

ha elveszítjük Isten igéjébe vetett hitünket, lelkünknek nincs vezére, őrizője. Az ifjúság olyan utakra téved, amely elvezet Istentől és az örök élettől. Nagy részben ennek tulajdonítható a korunkban elharapózott romlottság. Ha félretesszük Isten igéjét, nem tartunk igényt az emberi szív bűnös szenvedélyeit megfékező erejére sem. Az ember a testnek vet, és a testből arat romlottságot. Ez az értelmi képességek gyengülésének is egyik súlyos oka. Ha Isten igéjétől elfordulunk, és csak is Isten lelkét nélkülöző emberek írásait olvassuk, akkor értelmünk nem fejlődik. Nem fogja fel az örök igazságok mélységes átfogó elveit, és csupán a megszokott dolgok megértésére válik alkalmassá. A végtelen dolgok utáni vágya csökken, képességei beszűkülnek, és egy bizonyos idő után képtelenek tágulni. Mindez hamis műveltség. Az ifjúság figyelmét minden tanárnak az ihletett ige igazságaira kellene összpontosítania. Ez a műveltség a jelen és eljövendő életünkhöz nélkülözhetetlen. Ne gondoljuk azonban azt, hogy ez a művelődés a tudományok tanulmányozásának útjába áll, vagy a műveltség alacsonyabb szintjén tartja az embert. Isten ismerete magas, mint az ég, és széles, mint a világegyetem. Semminek sincs olyan nemesítő és élénkítő hatása, mint az örök életünket érintő nagyszerű kérdések tanulmányozásának. Az ifjúság igyekezzék megérteni ezeket az Istentől kapott igazságokat. E törekvése közben értelme tágul és erősödik. Akik ezen az úton élik is az igét, azok nagyszerű dolgokhoz jutnak, és örökkévaló ismereteket szereznek. A Szentírás kutatásából fakadó műveltség a megváltás tervének tapasztalatból való megismerése. Az ilyen műveltség helyreállítja Isten képmását az emberben. Erőt és védelmet nyújt a kísértések ellen, és alkalmassá tesz arra, hogy Krisztus munkatársaiként a kegyelem üzenetét vigyük a világnak. A mennyei család tagjaivá, a szentek örökös társaivá alakít. A szent igazságok tanítói azonban csak azt plántálhatják át tanítványaikba, amit tapasztalatból ismernek. A magvető az ő magvát vetette. Lukács 8.5. Krisztus az igazságot tanította, mert ő maga volt az igazság. Saját gondolatait, jellemét, tapasztalatait magukban hordozták tanításai. Szolgáinak is, akik az igét tanítják, élniük kell az igét. Tudniuk kell, mit jelent, hogy Krisztus a bölcsességük, igazságuk, szentségük és váltságuk. Ne bizonytalankodva hirdessék Isten igéjét, hanem mondják Péter apostollal együtt, nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. 2 Péter 1.16 Krisztus minden szolgája és minden tanító mondja együtt Jánossal, a szeretett tanítvánnyal. Az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál vala, és megjelent nékünk. 1 János 1.2 Az útszéli talaj. A magvetőről szóló példázat legfontosabb tanulsága a talajnak a mag növekedésére gyakorolt hatása. Krisztus ezzel a példázattal tudtul adta hallgatóinak, hogy veszélyes dolog bírálni tetteit, vagy azért siránkozni, hogy azok nem felelnek meg elképzeléseiknek. A legfontosabb kérdés, hogy miként értékelik tanítását.
elfogadásán vagy elvetésén örök életük múlik. Az út félre esett magot Jézus így magyarázta. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az út félre esett. Az út félre vetett mag Istennek a figyelmetlen hallgató szívébe hulló igéjét példázza. Emberek és állatok által keményre taposott ösvényhez hasonlít az a szív, amely a világ kufárkodásának, élvezeteinek és bűneinek országútjává lett. Az önző céloktól és bűnös szenvedélyektől átitatott szívet megkeményíti a bűnnek csalártsága. Zsidók 3.13. A lelki képességek megbénulnak. Az ember hallja az igét, de nem érti. Nem ébred rá, hogy neki szól. Nem látja meg, hogy mire van szüksége, és hogy milyen veszély fenyegeti. Nem fogja fel Krisztus szeretetét, és nem veszi figyelembe kegyelmi üzenetét, mintha reá nem is vonatkozna. Miként a madarak lesik, hogy mikor kaphatják el az útfélre hullott magot, Sátán is készen létben vár, hogy kikapja Isten igazságának magvát a lélekből. Attól fél, hogy Isten igéje felébreszti a közönyösöket, és érinti a megkeményedett szívűeket. Sátán és angyalai jelen vannak az evangélizáló összejöveteleken. Miközben a menny angyalai igyekeznek Isten igéjével hatni a szívekre, az ellenség is résen áll, hogy az igét hatástalanítsa. Sátán buzgó igyekezettel, amellyel csak rossz indulata ér fel, próbálja Isten lelkének munkáját meghiúsítani. Miközben Krisztus vonzza az embert szeretetével, Sátán megkísérli annak a figyelmét elterelni, akiben vágy ébredt a megváltó után. E világi elképzelésekkel köti le gondolatvilágát. Bírálgatásra készteti, vagy kétséget és hitetlenséget sugall. A hallgatók talán kifogásolják a szónok stílusát vagy gesztusait, és ezekkel a hibákkal foglalkoznak. Az igazság, amelyre pedig szükségük lenne, és amelyet Isten könyörületből küldött nekik, nem kelt bennük tartós benyomást. Sátánnak számos segítőtársa van. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, segítenek a kísértőnek mások szívéből kilopni az igazság magvait. Isten igéjének hallgatói közül sokan bírálgatják otthon a prédikációt. Ítéletet mondanak róla, mint valamilyen oktató vagy politikai tárgyú előadásról. A tanítást, amelyet Istennek hozzájuk szóló beszédeként kellene fogadniuk, komolytalan, gúnyos megjegyzésekkel illetik. A lelkész jellemét, indítékait, tetteit és hittestvéreik magatartását alaposan megtárgyalják. Pletykák, rágalmak és szigorú bírálatok hangzanak el, mégpedig megtéretlen emberek előtt. Gyakran a szülők saját gyermekeik fülehallatára is így beszélnek. Így aláássák az Isten követei és üzenetük iránti tiszteletet. Sok embert arra tanítanak, hogy ne tulajdonítsanak fontosságot, még Isten igéjének sem. Így nevelődik sok fiatal hitetlenné olyan családban, amelynek tagjai kereszténynek vallják magukat. A szülők azt kérdezik, hogy miért nem érdekli gyermekeiket az evangélium, és miért kérdőjelezik meg a Biblia igazságait. Csodálkoznak azon, hogy olyan nehéz, erkölcsi és vallási dolgokkal hatni rájuk. Nem látják, hogy saját példájuk keményítette meg gyermekeik szívét. A jó mag nem talált olyan helyet, ahol gyökeret verhetett volna, és Sátán elragadta.

Szabó László, századik Zsoltár. Te roppant föld, hű lelkedet most dicsérő zsoltárokba sződ. Az Úr elé örvendve járulj, víg lélekkel szolgáljad őt. Tudjátok meg, az Úr az Isten. Ő alkotott, s nem mi magunk. Az ő népe, s az ő pázsitja pásztorolt juhai vagyunk. Tornácaiba dicséretekkel, hálás szívekkel lépjetek. Szent csarnokában áhítattal áldjátok nevét, emberek. Mert jó az Úr, s áldott kegyelme nemzedékek felett örök. Hűségének imádatában gyúlnak a legszebb örömök.

0: A napversét elmondta Kakula Ildikó.
1: Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A háló. Máté evangéliuma 13. fejezet, a 47-től az 50. versig. Hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet, minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. A háló kivetése az evangélium hirdetése. A háló begyűjt a gyülekezetbe mind jókat, mind rosszakat. Amikor az evangélium munkája lezárul, az ítélet elvégzi a szétválogatást.

0: Krisztus látta, miként fogják a gyülekezet álhívő tagjai rossz hírbe hozni az igazságot. A világ az álnokit vallók ellentmondásos élete miatt gyalázza az evangéliumot. Még hívő keresztények is megbotránkoznak, amikor látják, hogy sokan, akik Krisztus nevét vallják, nincsenek lelke befolyása alatt. Mivel ezek a bűnösök ott vannak a gyülekezetben, az emberek hajlamosak azt hinni, hogy Isten elnézi bűneiket. Krisztus ezért fellebbenti a jövő fátyolát. Szeretné, ha mindenki meglátná, hogy nem a rang, hanem a jellem dönti el az ember sorsát. Mind a konkolyról, mind a hálóról szóló példázat világosan tanítja, hogy soha nem lesz olyan idő, amikor minden gonosz Istenhez tér. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. A rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelemidő. Amikor az evangélium munkája lezárul, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét osztály sorsa örökre eldől. Isten nem akarja, hogy bárki is elpusztuljon. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg? Ezékiel 33:11. A kegyelem idő alatt lelke állandóan kérleli az embereket, hogy fogadják el az élet ajándékát. Csak azokat hagyja elpusztulni, akik nem hallgatnak könyörgésére. Isten kinyilatkoztatta, hogy a bűnnek, a világegyetem veszedelmének meg kell semmisülnie. Vele pusztulnak mindazok, akik ragaszkodnak hozzá.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, telve Isten iránti bizalommal. A mai íge, 72. Zsoltár, 12. verse, mert megmenti a segítséget kérő szegényt és nyomorultat, akinek nincs segítője. Gondolatok az ígéről. Aki bajban van, kiált. Mi más tehetne? Kiáltását Isten meghallgatja, kell ennél több. Ha szűkölködöl, hallgatóm, kiálts azonnal, mert ez a legbölcsebb, amit tehetsz. Ne barátaid fülébe kiálts, mert még ha tudnak is segíteni rajtad, csak azért tehetik, mert Isten készítette őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez fordulni, szóljon kiáltásunk közvetlenül hozzá. A legrövidebb út az egyenes út. Fuss azonnal az Úrhoz, ne keress közvetítőket. Gyakran így szólsz. Sajnos nincs barátom, aki segítségemre lehetne. Nos, annál jobb. Így kétszeresen is indokolt, hogy Istenhez fordulj, mint szűkölködő, és mint akinek nincs segítője. Kétszeres a bajod, könyörög kétszeresen. Földi szükségleteid teljesítését is kérheted Istentől, mert neki gondja van gyermekei földi javaira is. Ami pedig a lelki szükségleteidet illeti, amik mindennél sokkal jobban tudnak hiányozni, az Úr sóvárogva várja kiáltásodat, hogy megszabadíthasson és bőségesen megajándékozhasson. Szegény barátom, fordulj a végtelenül gazdag Istenhez. Magadra marad, barátom, támaszkodj az ő segítségére. Engem ő soha nem hagyott cserben, biztos vagyok abban, hogy téged sem fog. Jöjj hozzá koldusként, és ő nem utasítja elkérésedet. Jöjj, és egyedül csak az ő irgalmában bízzál. Gondolod, hogy az Úr Jézus, a király, engedt téged elveszni? Csak nem felejtetted el, hogy ő király. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban, pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Holnap, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az örökség kötelez. Holnap, május 24-én, az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnapon 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefogva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal felnőtt, ezt az alkalmat fiataloknak szervezik. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, amely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvény Központ, a 9. kerület, Könyves Kálmán körül 12-14-ben. Mindenkit szeretettel várnak. Az időjárásról. Pünkösdre érkezik a nyári meleg. Vasárnap is sok napsütés várható, bár felhőkkel, noha esőkre kicsi az esély. Az északi szél mellett 23-28 fok lehet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, felhőkkel, de talán száraz idő. Az északi szél mellett 25-30 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Ezúttal a megingott önazonosság csapdája lesz a fő címünk, és ezen belül pedig azzal szeretnénk foglalkozni, hogy miképpen hat ki személyiségünk belső magjának képlékenyé válása, úgy is mondhatnám, hogy elporladása a hétköznapi életünkre. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy az életünknek legfontosabb döntése újból és újból egyetlen egy kérdés körül forog. Honnan jövök, és hová tartok? Ez a kérdés határozza meg mindig újból és újból azt, hogy ki vagyok. Vagyis más szóval, az életünk az nem egy statikus, egy egyszer s mindenkorra elvégzett dolog. Nem egy sziklához hasonlatos, amelyet valamikor valamilyen természeti erők hatására kiformálódva egyszer csak azt mondhatjuk évezredek óta ugyanazon a helyen áll, ugyanúgy néz ki, legfeljebb egy picit mohásodik a széle, egy picit megkopik talán, de egyébként egy soha meg nem cáfolható változhatatlanság jelképe. Sokkal inkább a személyiségünk a folyóvízhez hasonlatos, amelynek ősi jelmondata a görög filozófiából így szól, hogy soha nem léphetsz ugyanabba a folyóba. Nem léphetsz, mert hogy folyamatosan változik, folyamatosan alakul, de ez a folyamatos változás és alakulás a megint csak gyakori félreértés szerint nem azt jelenti, hogy minden mindegy, és így is lehet mondani, és úgy is lehet mondani, hanem éppen a folyó képe szemlélteti a legegyértelműbben ennek a változásnak az irányát, hiszen a folyó a forrásból ered, és az óceánba torkollik, és innen érthető mindaz a változás, ami benne tapasztalható, vagyis valahonnan jön ez a forrása, valahová tart ez a torkolat, amely az óceánba kapcsolódva oda vezeti be a folyónak a vizét, és ami közben történik, az a folyónak a jelenlegi állapota, ott, ahol éppen találkozom vele. Gondoljunk csak akár itt például a Dunapartra, Budapesten, vagy más folyóinkra, amelyek bennünket, magyarokat megszólítanak. Ezekben mind benne van az az üzenet, hogy ezek a folyók évezredek óta valahonnan forrásoznak, és valahová ömlenek. Na most ebben az összefüggésben lenne nagyon fontos, hogy ezt a fajta önazonosságot újból és újból megtaláljuk. Vagyis más szóval tudjunk mindig választ adni arra a kérdésre, hogy honnan jövünk és hova tartunk. Mi az életünk alapvető sodrása? Milyen irányba húz, vagy úgy is lehetne mondani, milyen vonzásnak engedve fogalmazódik meg mindaz, ami számunkra fontos. Ebben az összefüggésben szeretném Pál apostolt idézni, aki megint csak egy görög filozófusnak, költőnek, a kifejezését, a megfogalmazását alkalmazza az ember és teremtője, vagy is mondhatnám a teremtmény és a teremtő viszonyára, amikor is azt mondja, hogy ő benne vagyunk, pontosabban úgy kezdi, ő belőle eredünk, ő benne létezünk, és ő hozzá térünk vissza. Vagyis úgy fogalmazza meg az ő önazonosságát, és vele együtt látása szerint az emberiség alapvető meghatározottságát, hogy az Isten akaratából, az Isten teremtő akaratából forrásozik az ember, az Isten újjáteremtő akaratában él, tud újból és újból megújulni, újból és újból magára találni, és az Úr hazaváró szeretetébe torkollik minden embernek az élete. Na most ezért olyan fontos foglalkoznunk azzal, hogy vajon amikor meginog ez az önazonosság, vagyis amikor ezekre a kérdésekre nem akarunk, nem tudunk válaszolni, amikor elhesegetjük magunktól, akkor ennek mi lesz a következménye? Amikor nem akarunk azzal foglalkozni, hogy honnan jövünk, és azzal meg pláne nem, hogy hova tartunk, amikor csak a jelenben akarunk élni, akkor mi történik velünk? Ennek kapcsán szeretnék most felidézni egy számomra nagyon szemléletes látleletet, egy közlekedési szakember látlelete ez a mai közlekedési viszonyokról. Úgy fogalmazta meg, hogy a ma embere a tegnap útjain a holnap gépkocsiaival közlekedik. És ez a feszültség, amit ő ebben megfogalmazott, és aztán elmagyarázta, ez éppen arról szólt, hogy ma ebben a mai jelen világban az alapvető problémánk az, hogy a készségeink nincsenek összehangolva azokkal az eszközökkel, amit használunk. Nagyon sokszor olyan modern autók kormánya mögött ülünk, amelyeknek a lehetőségeivel inkább visszaélünk, mint élünk. És a másik problémánk pedig az, hogy az a környezeti hatás, amely meghatározza a mi vezetésünket, vagyis az utak, azok bizony nem a mának, főleg nem a holnapnak közlekedési viszonyaira, hanem a múltnak a közlekedési lehetőségeire, a sokkal kisebb áteresztő képességgel, sokkal jelentéktelenebb környezeti segítéssel készültek el. Amikor ezt a látleletet hallottam, óhatatlanul is a jelenkor emberének a problémájára gondoltam. Az jutott eszembe, hogy mindazok a surlódások, konfliktusok, emberi feszültségek, amelyek újból is újból felütik kapcsolataimban fejüket, azok valójában ezekből a belső feszültségeinkből erednek. Szeretném ezeket most röviden taglalni. A megingott önazonosságnak lesz következménye az, hogy egy úgynevezett kontroverz személyiségkép formálódik ki. Ez az ellentétekben, vitahelyzetekben működő, azokat provokáló személyiségkép tulajdonképpen abból ered, hogy újból és újból a belső bizonytalanságomat vetítem ki a párbeszédeimre is. Nem tudok hidakat építeni, nem tudok úgymond kooperációra, megegyezésre törekedni, hiszen azt sem tudom, hogy az én oldalamon mi az, amit ebbe a kooperációba bele tudnék fektetni, úgymond be tudnék ajánlani. Ebből a belső bizonytalanságomból következik aztán, hogy állandó ellentétekben gondolkodom, és ezek az ellentétek valójában újból és újból azt eredményezik, hogy semmiféle megegyezés, semmiféle kompromisszum nem tud körülöttem bennem létrejönni. A másik ezzel szorosan együtt járó, úgy is mondhatnám, hogy már egy intenzívebb szakasza ennek a fajta megingott önazonosságnak az, amikor a személyiség az ellenséges, úgy is lehetne mondani szakszóval, agresszív életszemléletnek lesz a megfogalmazója. Ilyenkor már nem egyszerűen arról van szó, hogy úgymond kötekedek a másikkal, hogy feszültségeket generálok, hanem sokkal inkább már egy pusztító energia, egy romboló, destruktív energia árad belőlem. Újból és újból ellenségképeket fabrikálok magamnak, és ezekben az ellenségképekben élem meg, és élem ki a saját személyiségemnek az energiáit. Vagyis más szóval a belső bizonytalanságom odáig hajt, hogy ennek a bizonytalanságnak külső okait keresem. Úgy gondolom, hogy mások okozzák, mások bizonytalanítanak el. És akikben ezt a fajta elbizonytalanodási erőpotenciált látom, akikben úgy érzékelem,

Tehát ilyen módon akarja ezt a belső nyugtalanságot, ezt a belső bizonytalanságot feloldani. A harmadik ilyen típus, az pedig az úgynevezett expanzív típus, amely már nem egyszerűen leküzdeni akarja a másikat, hanem meghódítani, erőforrásait bekebelezni. Belső bizonytalanságát az expanzív típus arra vezeti vissza, hogy nincsenek elég erőforrásai. Erőforrásai kiapadóban vannak. Ugye ezt szoktuk úgy fogalmazni, hogy kiégés közeli állapotban vagyok. És amikor ezt érzékeli, ezt tapasztalja, akkor rögtön támadásba lendül, mások erőforrását akarja birtokba venni, igénybe venni, hogy ezáltal tudja saját bizonytalanságát palástolva, mások erőforrásai által a saját belső önazonosságának megingását valamilyen módon túllépni. Nos, ezek az utak, amelyeket most az előbb bemutattam, tehát a kontroverz, az ellentéteket szító, az agresszív, az ellenség képekben, ellenségességben dolgozó, a másik ellen fellépő, és az expanzív, a hódító, a másik erőforrásait elszipolyozni, elszipkázni akaró személyiségkép mind-mind arra vezethető vissza, hogy ez a belső önazonosság ingott meg. És éppen ebből fakadóan most már jogos a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a deformitásokat, hogyan lehet ezeket a személyiség zavarokat megszüntetni. Bizonyosan sokszor találkoztunk ezekkel, ugyanis a hétköznapi életünk során sok bosszúságot, sok feszültséget, fájdalmat okozunk ezzel egymásnak, amikor a kooperáció integráló szilárd énképe helyett ebből a belső bizonytalanságból fakadóan másokat ellenségnek tekintünk, mások energiáit, mások erőforrásait akarjuk elszipkázni, vagy éppen mi vagyunk ilyen beavatkozásoknak, ilyen akcióknak a szenvedő alanyai. Én most szeretnék egy bibliai őstörténetet bemutatni, és ennek tanulságait levonni, amelynek kapcsán ezt a fajta változást be tudom mutatni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a belső bizonytalanság, ez a szeretet hiányából fakad. És így áll előttünk Péter apostol példája, aki nagyon erős, nagyon domináns személyiség. Ez az erős, domináns személyisége megmutatkozik abban, hogy ő a szószólója a tanítványoknak, hogy ő az, aki kezdeményez, aki az újat kipróbálja, aki kimondja a lényeges dolgokat, aki még Jézus Krisztust is helyre akarja igazítani. Erről is van egy mai szóval úgy mondanánk, hogy bájos történetünk a Bibliában. És aki éppen ebből fakadóan újból és újból ezekben a személyiség torzulásokba botlik, mert hogy az életének az alapvető kérdése nem tisztázott. Nem tisztázott az, hogy honnan jön és hova megy. Valamiféle nagyon becsületes rajongás, odaszánás, ugyanakkor egy vezérűrű szereppel, egy belső elhatározással és elvárással kapcsolódik össze, hogy tudnélik, majd ő lesz itt a főnök, ő mondja majd meg, hogy merre hány méter, persze Jézus Krisztus engedélyével. És amikor ez a kép összeomlik, pedig ő végsőkig kitart, még a főpapnak az udvarába is elkíséri az akkor már fogoly Jézust, remélve, hogy valami csak történik, valami csoda csak bekövetkezik. Nos, amikor ez nem következik be, és amikor minden összeomlik, akkor odáig süllyed ez az erőteljes személyiség, hogy
gyáván

0: megtagadja mesterét. És innentől kezdve látjuk, hogy ez az összeomló, ez az addig is bizonytalan, de most már romjaiban heverő személyiség mennyire lemond minden őt eddig mozgató jövőképről. Azt mondja a többieknek, azért itt is látszik, hogy még ő a véleményformáló, gyertek, menjünk vissza halászni. Pontosabban ekkor már nem azt mondja, hogy gyertek, hanem csak annyit mond, én megyek. Vagyis más szóval már nem tart arra igényt, hogy a többiek kövessék, ennek ellenére azt mondják a többiek is, hogy akkor megyünk veled. És így indul el ez a kiábrándult csapat a régi világba, ahonnan jöttek, ahonnan kitörtek, a halászok kasztjából, évszázados hagyományokkal bíró foglalkozási közösségéből, és most megint tanítványból halász lesz, egy sokra hivatott, az új világrend bekövetkeztére vágyó csapatból visszasüllyednek az egyszerű lenézett halászok közé. És amikor újból végzik régi rutinos tevékenységüket, és már nem gondolnak legfeljebb csak fájó sebbként mindarra, amit Jézussal átéltek, Jézus megjelenik nékik, és ahogyan megjelenik nékik, ott a tóparton, miközben kimennek hajójukkal, amely megint csak Jézus szavára csodálatos módon egy hatalmas nagy halfogással terhesen jön ki a partra, szóval ahogy kilépnek a partra, Péter egyszer csak szembesül azzal a valakivel, akit ő háromszor megtagadott. És elkezdődik egy nagyon érdekes párbeszéd. Ebben a párbeszédben Jézus Krisztus újra formálja Péter apostolnak bizonytalan és most már romjaiban heverő személyiségét. Mert nem azt mondja néki, hogy figyelj csak Péter, beszélgessünk már egy kicsit el erről, hogy hogy is volt ez, hogy te azt mondtad, hogy ha mindenki meg is tagad engem, én biztosan nem. Nem kéri számon, nem is emlékezteti, hanem csak egyszerűen ennyit kérdez tőle, érdekes módon megint csak háromszor, hogy Péter, Jónásnak fia, szeretsz-e engem? És harmadszorra jut el Péter odáig, hogy már azt mondja neki szomorúan, hogy és lepereg előtte minden, megint csak, hogy ő háromszor megtagadva, pedig hiába fogadkozott előtte, hogy nem, ha mindenki megtagad, én biztosan nem. Szóval, hogy előtte háromszor ő megtagadta mesterét, és most háromszor kérdezik meg tőle, hogy szeretsz-e engem, és ekkor a harmadik válasza az lesz az igazi. Mert azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Te ismersz engem kívülről, belülről. Ismered az én életemet, ismered az én felgerjedéseimet, odaszánásaimat, és ismered az én nagy bukásomat is. És azt is tudod, hogy a szívem mélyén én szeretlek téged. És erre fölmondja neki, most már immár harmadszor Jézus Krisztus, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. Kap egy küldetést, kap egy célt. Ez lesz most már Péter apostolnak a jövőképe. És ezt a jövőképet, ezt az újra szerveződő személyiséget egyetlen egy dolog tartja most már össze. Ez a Malter, ha lehet ezt így mondanom, ezt a hatalmas nagy építményt szilárd egységi kovácsolja, és ez pedig a szeretet mandátuma. A szeretet az, amely megújítja Péter apostol küldetését. A szeretet az, amely Péter apostolt újra talpra állítja. A szeretet az, amely Péter apostolt újra megerősíti abban, hogy ugyan igen, egy szürke neve sincs újból és újból a jelentéktelenségbe süllyedő világból származik, de nem oda tart, és nem oda kell neki visszatérnie, vagy visszasüllyednie, hanem az Isten őre akarja bízni, nyájának legeltetését, ahogyan római katolikus testvéreink hagyománya mondja, ő lesz a kereszténység első pápája. Mi történik tehát? Ez az ember, aki korábban tele volt feszültséggel, aki megingott önazonossága miatt olyan jellemvonásokat képviselt, amelyek inkább rombolóak voltak sok esetben, mint építőek, ez az ember egyszer mindenkorra megtalálta az ő életének a belső rendjét. Úgy is lehet mondani, hogy önazonossá vált. És ez az önazonossá válás az ő életében nem jelentett más, mint azt, hogy egy akkora nagy szeretet dózist kapott attól, akit alapjában véve elárult és csúnyán magára hagyott, hogy ez a szeretet dózis most már őt is egyértelműen meggyőzte arról, hogy még az ő életének is lehet küldetése. És ezt fordítsuk most mi a saját életünkre le. Mi történik velünk? Mi történik a környezetünkkel? Miért maradunk meg? Miért maradnánk meg a bizonytalanságainkban? Miért tartanánk ki a belső önazonosságunk megerőtlenedett, megingott rendszerében? Nem arra volna nekünk is szükségünk, hogy a szeretet dózisával újra rendezzük, újra átéljük, pontosabban újra felépítsük önmagunkat? Vagy úgy is kérdezhetném, nem erre volna szüksége a környezetünknek? A férjünknek, aki talán túlságosan már a pohárfenekére néz, mert annyira nem tud mit kezdeni az életével. A feleségünknek, aki elhagyja magát, és csak zsörtölődni tud, a gyerekeinknek, aki állandóan csak bosszúságot okoznak, és nem hajlandóak a legalapvetőbb házi munkák elvégzésére, és sorolhatnám még. Nem erre van mindannyiunknak szüksége? Dehogy nem. És így kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a törvényszerűséget felismerve tudjuk újraépíteni személyiségünket, hogy a megerőtlenedett, megingott önazonosságból fakadó sok-sok feszültség helyett az erős, szilárd énkép öröme és békessége határozza meg az életünket. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Ellen Gould White, Krisztus példázatai. Előszó. Ellen Gould White szolgálatának egy nagy titka volt. Krisztust akarta mindig a középpontba állítani. Ezért az ő teológiájának a lényege, Krisztus tanítását, életét és szolgálatát mind mélyebben és mind gyakorlatibb módon megérteni. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, amelyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. A példázatok egyszerű mindennapi történéseiben benne dobog a mindennapi életünk szíve. Azt sugallja rajtuk keresztül a Mester, hogy a mindennapi élet apró eseményeiben is elrejtette Isten a gyakorlati keresztény életünk titkait. A példázatok Jézus tanításának életszerűségét mutatják. Könnyen megjegyezhető, mindenki által ismert képek voltak ezek. Bennük él az új szövetség korának egész világa. Krisztus, a nagy tanító, szerette a természetet. Számos tanítását akkor mondta el, amikor tanítványaival tóparton, folyó mentén, vagy dombok és völgyek között járt. Példázataiban a menny igazságait összekapcsolta a hétköznapok eseményeivel, a jól ismert dolgokat azzal a csodálatosan szép igazsággal, hogy Istent, akit hálás hódolat illet meg, érdekli az ember sorsa, és hogy nekünk is törődnünk kell egymással. Krisztus így keltett érdeklődést Isten bölcs intézkedései iránt, és a gyakorlati igazságokat belevéste hallgatói lelkébe. Krisztus példázatai hasonlítanak egy olyan dióhoz, amit nem elég kívülről felületesen megismerni, hanem fel kell törni, mélyére kell hatolni annak, amit Jézus mondani akart egykor, és üzenni akar az egykor mondottak által ma mi nekünk. Jézus kortársai ismerték a példázatok képanyagát, de nem ismerték Krisztust, és így a példázatok igazi mondani valója is rejtve maradt előttük. Nem tették magukévá azt a szemléleti módot, ahogyan Jézus nézte a mindennapi élet ezer kis csodáját, a természeti világ törvényszerűségeit. Ez a könyv segít a példázatok mélyére hatolni. Jézussal ismertet meg, az ő látásmódja szerint tanít bennünket az életet látni és megismerni. Jézus a példázatok közismert képanyagával a lelki élet titkaira akar oktatni. A kép elemeit megismerhetjük a kortörténeti viszonyok ismeretében, de mondani valóját csak hit által. A példázatok ugyanakkor a legnagyobb erejű Krisztus bizonyságtételek. Nem csak azért, mert hitelesen őrizték meg az ő szavait, hanem azért is, mivel a példázatok tanítanak meg úgy élni, hogy ő valósuljon meg mi bennünk, szavainkban épp úgy, mint cselekedeteinkben. Krisztus minden egyes példázat belső célja. Azt akarja feltárni minden példázat, hogy hogyan élhetünk úgy szolgáló életet, ahogyan ő élt itt közöttünk és miértünk. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Ha a mindennapi élet képei mögé hatolunk, nem kerülhetjük el a döntést Krisztus mellett vagy ellene. Ez a könyv ebben a döntésben van segítségünkre. Azt tanulhatjuk meg belőle, hogy nem elég Jézus életének és szolgálatának szépségeiről gondolatban elmélkedni, hanem Krisztus bizonyságtevőivé kell lenni, hogy szóban és cselekedetben egyformán Jézus Krisztus követői, hallgatói legyünk. A könyv szerzőjét nem kell bemutatnunk olvasóinknak, hiszen az utóbbi években számos mély bibliai tanítást tartalmazó könyvét tettük a Bibliát kutató emberek asztalára. A sorozat egy újabb gyöngyszemmel szaporodott. A könyv
1900-ban jelent meg először Ellen Gould White ausztráliai tartózkodása alatt. A könyv a világ reménye kiegészítéseként született, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyv társaként. E könyv szerzője, akinek számtalan tisztelője és könyveinek széles olvasótábora van, a példázatokat témakörük szerint csoportosította, tanulságaikat feltárta és illusztrálta. A Krisztus példázatai, mint minden más könyve, tele van igazsággyöngyszemekkel, amelyek sok olvasó számára új jelentőséggel töltik meg az élet köznapi dolgait. Meggyőződésünk, hogy a könyv nagy érdeklődésre fog találni azoknál, akik szeretik mindazt, ami igaz és szép.

Példázatokban mondottam néktek. Krisztus példázataiban ugyanaz az elv látható, mint ami földi küldetésében megmutatkozott. Magára vette természetünket, és közöttünk élt, hogy megismerhessük isteni jellemét és életét. Az istenség az emberben tárulkozott fel, a láthatatlan dicsőség látható emberi alakban jelent meg. Az ember megismerkedhetett az ismeretlennel azáltal, amit már ismert. A mennyei dolgok földiek útján tárultak fel. Isten emberi alakban nyilatkoztatta ki önmagát. Így volt ez Krisztus tanításaiban is. Az ismeretlent ismert jelenségekkel, a mennyei igazságokat az élet jól ismert dolgaival szemléltette. Ezt mondja a Szentírás. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, hogy beteljék, amit a próféta szólott mondván. Megnyitom az én számot példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának. Máté 13.34-35. Krisztus közérthető dolgok által vezette el hallgatóit a lelkiekhez. Az írott ige igazságait összekapcsolta a természet dolgaival és hallgatói élményeivel. Így vezetnek el Krisztus példázatai a természet világából a lélek birodalmába. Ezek az igazságlánc szemei, amelyek egybefűzik az embert Istennel és a földet a mennyel. A természetből merített tanításaival Krisztus saját keze alkotásairól beszélt, amelyek tőle kapták tulajdonságaikat és képességeiket. Eredeti tökéletességében minden teremtett dolog Isten gondolatát fejezte ki. Ádámnak és Évának édeni otthonukban az egész természet Istenről beszélt, és telve volt mennyei tanítással. Szemükkel érzékelték a bölcsességet, szívükkel pedig felfogták, mert Istennel társalogtak teremtett művei által. Mihelyt azonban a szent pár áthágta a magasságos Isten törvényét, az Isten színétől sugárzó fény eltávozott a földről. A bűn megrontotta és beszennyezte a földet, de a föld megátkozott állapotában is sok szépséget őriz. Isten szemléltető oktatásai nem olvashatatlanok. Ha megértjük őket, akkor a természet teremtőjéről tanúskodnak. Krisztus korában ezeket a tanításokat szem elől tévesztették. Az ember már-már fel sem ismerte Istent műveiben. Bűnössége miatt lepel borult a teremtett világra, amely ahelyett, hogy Istent nyilatkoztatta volna ki, Istent elrejtő korláttá vált. Az emberek a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett. A pogányok okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Róma 1.25-21. Izrael is emberi tanításokat tett Isten tanításai helyére. Nem csak a természet dolgait, hanem az áldozati szolgálatot és magát a Szentírást is, amelyeket Isten önmaga kinyilatkoztatására adott, annyira eltorzították, hogy Isten elrejtésének eszközeivé váltak. Krisztus el akarta távolítani mindazt, ami elhomályosította az igazságot. Eljött, hogy félrehúzza azt a leplet, amit a bűn terített a természetre, és hogy láthatóvá tegye azt a lelki fényt, amelyet a teremtett dolgoknak kellett sugározniuk. Szavai a természet és a Biblia igazságait új megvilágításba helyezték, és új kinyilatkoztatássá tették. Jézus a gyermekek kezébe adta a gyönyörű liliomot. Miközben e kicsinyek és nagyobbak az atya fényében sugárzó fiatalos arcát nézték, ezt a tanítást kapták. Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek,
a maguk természetes szépségében és egyszerűségében. Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ezt követte e drága ígéret és e fontos tanítás. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Krisztusnak a hegyi beszédben elmondott szavai nem csak az ifjúsághoz szóltak, hanem a nagy tömeghez is, amelyben aggódó, kétségekkel teli, csalódástól és bánattól megsebzett férfiak és nők szorongtak. Jézus így folytatta: ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Majd a sokaság felé tárva karját így szólt: hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:28-33. Így magyarázta Krisztus azt az üzenetet, amelyet ő maga bízott a liliomokra és a mező füvére. Szeretné, ha ezt leolvasnánk minden liliomról és minden fűszálról. Szavai telve vannak biztatással, és megerősítik Istenbe vetett bizalmunkat. Az igazság, Krisztus igazsága olyan átfogó és olyan sokrétű, hogy a természet minden mozzanatát felhasználta szemléltetésére. A napról napra látható jelenségeket összekapcsolta valamilyen lelki igazsággal, és így az egész természet a mester példázatainak foglalata. Szolgálatának korábbi szakaszában Krisztus oly egyszerűen és világosan beszélt hallgatóihoz, hogy valamennyien megérthették volna azokat az igazságokat, amelyek bölcsé tehetnek az üdvösségre. Sok szívben azonban nem vert gyökeret az igazság. Sátán hamar kikapta onnan. Azért szólok velük példázatokban, mondta Jézus, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták. Máté 13:13-15. Jézus érdeklődést akart ébreszteni, fel akarta rázni a közönyöseket, és szívükbe vésni az igazságot. A példabeszéd népszerű tanítási mód volt. Nem csak a zsidók értékelték és figyelték, hanem más népek is. Jézus ennél hatásosabb tanítási módszert nem is alkalmazhatott volna. Hogyha hallgatói meg akarták volna ismerni a mennyei dolgokat, akkor megérthették volna szavait, mert mindig kész volt arra, hogy megmagyarázza őket az őszinte érdeklődőknek. Krisztus olyan igazságokat tárt fel, amelyek elfogadására az emberek nem voltak felkészülve, sőt, még megértésükre sem. Ezért tanította őket példázatokban. Tanításai, amelyeket összekapcsolt az életből, a gyakorlatból és a természetből vett képekkel, lekötötte figyelmüket és érintette szívüket. Később, ha ránéztek azokra a dolgokra, amelyekkel tanításait szemléltette, visszaemlékeztek a mennyei tanító szavaira. Akik megnyitották szívüket a Szentlélek munkája előtt, azok egyre jobban megértették, hogy mit jelentenek a megváltó tanításai. Homályos kérdések megvilágosodtak, és nehezen érthető dolgok nyilvánvalóvá lettek. Jézus minden szívhez utat keresett. A sokféle példázattal nem csak különböző oldalról mutatta be az igazságot, hanem különböző életfelfogású hallgatóira is hatást gyakorolt. A mindennapi életüket körülvevő képekkel felkeltette érdeklődésüket. Hallgatói közül senkit sem mellőzött,
és senkit sem felejtett ki. A legegyszerűbb, a legbűnösebb is meghallotta tanításaiban azt a hangot, amely együttérzéssel és szeretettel szólt hozzá. Jézusnak más oka is volt arra, hogy példázatokban tanítson. A köré gyűlt tömegben voltak papok és rabbik, írástudók és vének, Heródes pártiak és főemberek, világot szeretők, fanatikusok, becsvágyók, akik mindennél jobban szerettek volna vádat találni ellene. Kémeik nap mint nap nyomában jártak, hogy olyat hallhassanak tőle, aminek alapján elítélhetik és örökre elnémíthatják azt, aki szinte az egész világot magához vonzotta. A megváltó ismerte az emberek jellemét, és úgy tolmácsolta az igazságot, hogy semmi okot ne szolgáltasson arra, hogy ügyét a Sanhedrin elé vigyék. Példázatokban fette meg a magas állásúak képmutatását és gonosz cselekedeteit. Szimbólumokba öltöztetve olyan éles igazságokat tárt fel, amelyeket nyílt dorgálásként nem hallgattak volna meg, szolgálatának pedig gyorsan véget vetettek volna. Miközben kitért a kémkedők elől, az igazságot olyan világossá tette, hogy a tévejgés lelepleződött, és a becsületesek okultak tanításából. A teremtett dolgokból vett példákkal világossá tette Isten bölcsességét és végtelen kegyelmét. A természet dolgai és az élet tapasztalatai által Istenről tanította az embert. Ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Róma 1.20. A megváltó példázatai megmutatják, hogy mi is a magasabb műveltség. Krisztus feltárhatta volna az emberek előtt a tudomány legmélységesebb igazságait. Elárulhatott volna olyan titkokat, amelyek megértéséhez hosszú századokon át tartó kutatásra és kemény munkára volt szükség. Az emberi gondolkozást az idők végéig foglalkoztató és felfedezésekre ösztönző tudományos ötleteket is adhatott volna. Krisztus azonban nem ezt tette. Nem mondott semmit azért, hogy az emberi kíváncsiságot kielégítse, sem pedig azért, hogy a világi nagyság felé kaput nyitva eleget tegyen a becsvágynak. Az emberek értelmét minden tanításában a végtelen értelemmel kapcsolta össze. Nem bíztatta őket az Istenről, igéjéről és műveiről kialakított emberi elméletek tanulmányozására. Inkább arra tanította őket, hogy szemléljék a műveiben, igéjében és gondviselésében megmutatkozó Istent. Krisztus nem elvont elméletekkel foglalkozott, hanem olyanokkal, amelyek nélkülözhetetlenek a jellem fejlődéséhez, és fogékonyabbá teszik az embert Isten megismerésére, alkalmasabbá a jó cselekedetekre. Az életmódot és az örökké valóságot érintő igazságokról beszélt az embereknek. Izrael nevelését Krisztus irányította. Az Úr parancsolatairól és rendelkezéseiről ezt mondta. Gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra. 5 Mózes 6:7-9. Jézus arról is tanított, hogyan kell ezt a parancsot teljesíteni, és miként lehet Isten országának törvényeit és alapelveit úgy bemutatni, hogy megmutatkozzék szépségük és értékes voltuk. Amikor az Úr a maga különleges képviselőjévé nevelte Izraelt, a hegyek és völgyek között adott nekik otthont.
családi életükben és vallásos szolgálatukban állandó kapcsolatba kerültek a természettel és Isten igéjével. Krisztus a tó partján, a hegyoldalon, mezőkön és ligetekben tanította tanítványait, ahol láthatták a természetet, amellyel tanításait szemléltette. Miközben Krisztustól tanultak, vele együtt munkálkodva hasznosították ismereteiket. A Teremtővel művei által kell megismerkednünk. A természet könyve nagy tankönyv, amelyből, valamint a Szentírásból, tanítva kell másokat Isten jellemével megismertetnünk, és az elveszett juhokat Isten nyájához visszavezetnünk. Isten műveinek tanulmányozása közben a Szentlélek meggyőzi értelmünket. Ez a meggyőződés nem logikus érvelés nyomán támad. Akit azonban lelki tompultság, vakság és süketség nem tett alkalmatlanná Isten felismerésére, megismerésére és hangjának meghallására, az felfogja az írott ige mélységes igazságait, és magasztos lelki tanításai belevésődnek szívébe. Krisztusnak a természetből vett tanításait egyszerű és világos voltuk teszi, végtelenül értékessé. Mindenkinek szüksége van arra a tanításra, amely ebből a forrásból fakad. A természet szépsége az embert a bűntől és a világ vonzó köréből a tisztasághoz, a békességhez és Istenhez vezeti. A tudásra szomjazók figyelmét nagyon sokszor emberi bölcseletek és látszattudományok kötik le. Szoros kapcsolatba kell hozni őket a természettel. Tanulják meg, hogy a teremtés és a kereszténység Istene egy és ugyanaz. Láttassuk meg velük a természet világa és a lelki dolgok közötti összhangot. Mindazt, amit szemük lát és kezük érint, állítsuk a jellemképzés szolgálatába. Így értelmi képességeik fejlődnek, jellemük tökéletesedik, és egész életük nemesebb lesz. Krisztusnak pontosan az a célja a példázatokkal, mint a szombattal. Isten emléket emelt teremtői hatalmának, és azt az embernek adta, hogy meglássa őt keze munkáiban. A szombat arra tanít, hogy a teremtő dicsőségét teremtett műveiben szemléljük. Jézus ugyanezt akarja. Ezért merítette mélységes tanításait a természet szépségéből. Tanulmányozzuk a természetbe írt tanításokat a Szent Nyugalom napon jobban, mint bármely más napon. Tanulmányozzuk a megváltó példázatait ott, ahol elmondta őket, a mezőn, a beregben, a szabad ég alatt, a pázsiton és a virágok között. Amikor kimegyünk a természetbe, Krisztus valóságossá teszi jelenlétét számunkra, és figyelmünket a maga békességére és szeretetére irányítja. Krisztus nem csak a nyugalom nappal kapcsolta össze tanításait, hanem a verejtékes hétköznapokkal is. Bölcsességre tanítja a szántóvetőt. A szántásból és vetésből, a talajművelésből és aratásból vett példákkal arról a munkáról tanít, amelyet kegyelme végez az emberi szívben. Isten azt akarja, hogy megértsük igazságának tanulságait, a hasznos munka minden ágában és az élet minden területén. Ha így teszünk, akkor a mindennapi küszködés nem köti le figyelmünket annyira, hogy elfelejtsük Istent, hanem állandóan emlékeztet teremtőnkre és megváltónkra. Isten fogalmunk aranyfonálként húzódik végig minden családi gondunkon és elfoglaltságunkon. A természet újra ragyogtatja előttünk Isten dicsőségét. A mennyei igazságoknak mindig újabb leckéit tanuljuk meg, és átalakulunk Isten tisztaságot sugárzó képmására. Így leszünk az Úr tanítványai, és amire elhívott minket, abban maradunk meg az Isten előtt.
Ézsaiás 54.13 1 Korintus 7.24

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: Ellen Gould White, az apostolok története. Isten terve egyházával. Az egyház Isten elrendelt eszköze emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyháza letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek. Végül pedig kinyilatkoztatja a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten felmérhetetlen szeretetét. Efézus 3:10.

Az egyházra vonatkozólag a Szentírás sok és csodálatos ígéretet tartalmaz. Házam imádság házának hivatik minden népek számára. Ézsaiás 56:7. És adok reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében, áldott esők lesznek. És támasztok nékik drága plánta földet, hogy többé meg ne emésztessenek éhség miatt a földön, s ne viseljék többé a pogányok gyalázatát. És megismerik, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és ők népem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Ti pedig az én juhaim legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Ezékiel 34:26, 29:31. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit választottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én hirdettem és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Ézsaiás 43:10-12, 42:6-7. Jókedvem idején meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartlak, és népszövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kiozd az elpusztult örökségeket, így szólván a foglyoknak, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. Az utakon legelnek, és minden halmon legelőjük lesz. Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket déli báb és nap, mert aki rajtuk könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásához viszi. És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek. Újjongjatok egek, és föld örvendez, újjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Ézsaiás 49:8-16. Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése, árulás az ellen, aki megvásárolta az emberiséget egyszülött fiának vére által. A földön már az ősidőktől kezdve a hűséges lelkek alkották az egyházat. Minden korszakban voltak az Úrnak őszinte őrei, bizonyságtevői. Az intő felhívást voltak hivatva továbbadni, és ha fegyverzetüket le kellett tenniük, mások ismét felvették és folytatták a munkát. Isten szövetséget kötötte tanúkkal, és így kapcsolta össze földi egyházát a mennyeivel. Angyalait elküldte gyülekezete szolgálatára, és a pokol kapui sem maradhattak diadalt felette. Isten megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Egyetlen felhő sem borulhatott rá az ő tudta nélkül. Műve ellen nem léphetett fel olyan ellenséges hatalom, amelyről tudomása nem lett volna. Minden úgy teljesedett, ahogyan előzőleg kinyilatkoztatta. Nem hagyta el gyülekezetét sohasem, hanem mindazt, ami bekövetkezett, előbb jövendőlésekbe foglalta.
amit szent lelke által a proféták egykor kijelentettek, az mind be is teljesedett. Isten véghez viszi minden szándékát. Trónjának alapzata szent törvénye, és a sötétségnek semmiféle hatalma sem döntheti meg. Az igazságot Isten sugallja és védelmezi. Diadalt arat minden ellenállás felett. A lelki sötétség hosszú korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült városhoz hasonlított, amelyben az egymást követő nemzedékek alatt évszázadról évszázadra a tiszta mennyei tanok tárultak fel. Bármi gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos értelemben Isten mégis legnagyobb figyelmében részesíti. Kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki emberi szíveket átalakító hatalmát.

Mihez hasonlítsuk Isten országát? Kérdezte Jézus. Avagy milyen példában példázzuk azt? Márk 4.30. Az üdvözítő nem talált hozzá hasonlót a világ országai között. Sőt, az emberi társadalomban sem talált semmit, amivel összemérhette volna. Földi országok, helyzetük és erőviszonyaik felsőbbségével uralkodnak. Krisztus azonban száműz országából minden kényszert vagy erőszakot. Ez az ország emelje és nemesbítse az emberiséget. Isten gyülekezete a szent élet színhelye. Különböző adományokat kapott, és fegyverzete a szent lélek. Tagjai abban lejjék boldogságukat, ha mások jólétén fáradoznak, és másokra áldást árasztanak. Csodálatos munka az, melyet az Úr gyülekezetével akar végeztetni, hogy neve megdicsőüljön. Az Úr kezdettől fogva munkálkodott népe által, hogy a világot áldásban részesítse. A régi egyiptomiak számára Józsefet választotta ki az Úr az élet forrásává. Becsületessége megmentette az egész nép életét. A babiloni bölcsek életét az Úr Dániel által mentette meg. Ezek a szabadítások számunkra mind meg annyi szemléltető képek. Mutatják a világnak felkínált lelki áldásokat, ha azzal az Istennel kötjük össze magunkat, akit József és Dániel imádott. Akinek szívében él Krisztus szeretete, s ezt hirdeti a világnak, az munkatársa Istennek, az emberiség áldására. Miközben az üdvözítőtől kapott kegyelmet elfogadja, hogy azt másoknak közvetítse, belőle a lelki élet forrásai áradnak. Isten egykor Izraelt választotta ki, hogy általa mutassa be jellemét az emberiségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének és akaratának kinyilatkoztatását. Már Izrael történelmének kezdetén ködös homályba veszett az Isten ismeret, a világ népeinek bűnös szokásai miatt. Egykor ismerték őt, de nem mint Istent dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak, hanem okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Róma 1.21. Isten azonban nagy kegyelme folytán nem vetett véget életüknek, hanem alkalmat akart nekik adni, hogy kiválasztott népe által vele újból megismerkedjenek. Az áldozati szertartások rendszere Krisztust mutatta be és magasztalta fel minden nép előtt, hogy akik reá tekintenek, életet nyerjenek. Krisztus volt a zsidó szertartások alapja. Az előrevetített jelképek rendszere tömören az egész evangéliumot foglalta magába. Szemléltetés volt, amelyben a megváltás ígéretei egyesültek. Izrael népe azonban ezt a magasztos kiváltságot nem becsülte, s így Istennek nem volt méltó képviselője a földön. Megfeledkeztek Istenről, és nem teljesítették szent missziójukat. A tőle elnyert áldásokat nem használták a világ áldására. Előnyeik saját dicsőítésüket szolgálták. A világtól elzárkóztak, csak hogy minden nemű kísértést elkerüljenek. A bálványimádókkal való érintkezésükre vonatkozó korlátozásokat azért rendelte el Isten, nehogy lealacsonyodjanak a pogányok szokásaihoz. Ezt arra használták fel, hogy válaszfalat emeljenek maguk és minden más nép közé. Istent megfosztották az általa megkívánt szolgálattól, embertársaikat pedig a vallásos vezetés és szent példaadás áldásaitól. A papok, valamint a főemberek túlságosan belemerültek a különféle ceremóniákba. A vallási szertartások szigorú betartása teljesen kielégítette őket, s így képtelenek voltak másokkal megismertetni a mennyből származó élő igazságot. Önigazságukkal teljesen elégedettek voltak, és semmi vágyat nem éreztek arra, hogy magasabb lelkiséget vigyenek a vallási ceremóniákba.
Istennek az emberek iránti jó indulatát nem tekintették az egész emberiség részére szóló általános adománynak, hanem saját jó cselekedeteikkel és érdemeikkel hozták összefüggésbe. A szeretetből munkálkodó hit, mely nemesíti a lelket, nem párosulhatott a farizeusok vallásával, mely pusztán ceremóniák

Isten azt mondta Izraelről, pedig én úgy plántáltalak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot. Mi módon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává? Jeremiás 2.21. Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Hóseás 10.1. Mostan azért, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gazveri fel, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, s imlőn jogorzás, és irgalomra, s imlőn siralom. Ézsaiás 5.3-7. A gyöngéket nem erősítettétek, és a betegeket nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok, s az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Ezékiel 34.4. A zsidó vezetők sokkal bölcsebbnek tartották magukat, sem hogy oktatásra szorulnának. Annyira igazságosnak vélték magukat, hogy nem érezték szükségét a megváltásnak. Szerintük annyi tisztelet övezte őket, hogy arra a dicsőségre, mely Krisztustól árad, nem volt szükségük. Az üdvözítő tehát elfordult tőlük. Azt a kiváltságot, amellyel visszaéltek, és azt a munkát, amelyet mellőztek, másokra bízta. Isten dicsősége kinyilatkoztatásra várt. Igéjét hirdetni kellett. Meg kellett alapítani Krisztus országát e világon, az emberi szívekben. A sötétségben élőknek meg kellett hallaniuk az üdvtervet. Így hát a tanítványok kaptak megbízatást annak a munkának végzésére, amelyet a zsidó vezetők elmulasztottak.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetét.

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Merkaba hallgatóit. Újra itt van a nem csak égi szekér, de sokkal több, mint tank nevű műsorunk, amelyben a mai vendégünk I.S. Bence lesz, aki fotoriporter, és Bencét én először a médián keresztül ismertem meg, aztán személyesen, hiszen egy jelenséget kezdett el vizsgálni a fotójelentséjével, az pedig nem más, mint a magyarországi, kelet-európai vallási turizmusnak egy ága, amiről talán nem is tudnak sokan, hogy mennyire komoly ága. Hiszen évente 30-40 ezer ember, én azt mondanám, hogy 30-40 ezer ember, de ez sokszor, hogyha úgy állnak épp a csillagok, és hogyha minden halálozási évfordulót és egyebeket beszámítunk, akkor valószínűleg ez még duplájára is emelkedhet. Annyira sok zsidó vallási zarándok érkezik Magyarországra, illetve a környező országokba. Cádikok, vagyis igaz emberek, szenteknek a sírjainak a meglátogatására, és a sírjaiknál fohászkodnak, közbenjárásokat, segítséget kérik, és ugyanolyan kis jegyzeteket, papír üzeneteket dugnak a sír közelébe, vagy dobnak rá, mint amilyeneket a siratófalba tesznek Jeruzsálembe az emberek. Arról mindenki tud, és azokról a halomnyi, több ezernyi papírról, amit ezek a cádik sírok környéke rejt, azokról talán kevesen, pedig az itt van, mint Magyarországon, vagy Erdélyben, vagy Ukrajnában, vagy Szlovákiában. Szóval Bence, Isten adott a műsorban.
2: Szeretettel köszöntök én is mindenki.
1: Mesélj nekem arról, hogy egy 90-ben született magyar pesti fiú. Hogyan kezd el ez a szubkultúra érdekelni? A zsidóságon belüli specifikus világ.
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy amikor a Svédországban, ahol tanultam szintén judaisztikát, onnan hazajöttem, ott nagyon tetszett ebbe a programban, hogy kifejezetten ösztönöztek minden részvevőt arra, hogy csináljon valamilyen saját projektet, tehát nagyon támogatták, és nagyon szimpatikus volt nekik, hogyha valaki saját önálló ötletekkel állt elő, önálló kutatással, vagy bármilyen projekttel, tehát az aktivistáskodást, ezt nagyon, nagyon támogatták, és akkor, amikor hazajöttem, akkor engem már egy jó ideje érdekelt a fotózás, azért így kicsit komolyabban is, és mindenképp akartam ezzel foglalkozni, illetve ezt a két dolgot összekötni, hogy a zsidó kultúra és a fotózás, és szerintem én, nem tudom, egy ilyen újságcikkben, egy ilyen egy-két mondatos cikkben olvastam erről, mert hogy ennyi volt az egész cikk, hogy Bodrog keresztúron zsidó zarándoklat van, és hogy hát nem volt szerintem konkrét szándor, hogy több ezer ember jelenik meg, és akkor volt egy ilyen, nem tudom, valahonnan szedett kép, ahol ilyen kalapos haszidok voltak rajta. És akkor ez ilyen több ismeretlenes dolog volt számomra, tehát, hogy a Bodrog keresztúr, mint olyan is egy ismeretlen fogalom volt korábban, akkor azt meg kellett nézni, mert térképen, hogy ez hol is van. Illetve az, hogy van zsidó zarándoklat.
1: Igen, ez sok.
2: És hogy honnan jönnek ezek az emberek, nyilván azt tudtam, hogy nem Magyarországról, hiszen ugye Magyarországon nincsen ilyen haszid közösség. És
1: viszont nagy részük innen elvándorolt, elszármazott ember.
2: Így van, pontosan.
1: Vagy pedig olyan haszidoknak a újdonsült tanítványai, akik bár nem Kárpát-medencéből származó családokból jönnek, viszont ezek a halott mesterek váltak a mestereikké, és ezért tiszteletből látogatják szintén. Szóval van, akiknek nincsen mondjuk lengyel, vagy teljesen más mizrahi, keleti, orientális zsidó háttere van, de mégis fölkeresi esetleg ezeket a sírokat. No, ritka, de vannak olyan haszidok, akik hasziddá válnak, és utána azokat a embereket, akik szentek itt Kelet-Európa beltemetve, meglátogatják.
2: Így van, abszolút. Tehát sok olyan van, akik főleg a kisebb zarándoklatoknál, ahol minden részevő gyakorlatilag rokona egymásnak, és gyakorlatilag ez egy nagy családi esemény, és mindenki rokona mondjuk a cádiknak, tehát ugye az igaz embernek, vagy a csodarabbinak, ugye meg kell különböztetnünk különböző dolgokat, ugye a csodarabbi, ha nem tévedek, de javíts ki nyugodtan, mint a wunderrabbi, ugye igen, német kifejezésből ered, és ennek a tükörfordítása tulajdonképpen a magyarban, amit ugye annak idején ugye a neológok sokszor használtak kisé pejoratívan is, illetve akár mondjuk az ortodoxok is az irányzatok közötti disputában vagy vitában, de mindesetre ez megmaradt, alapvetően természetesen nem pejoratív, csak a ugye a zsidó kifejezés, vagy a héber kifejezés vagy elég más kategóriát takar végül is. Igen. A cádik, amit mondjuk igaz embernek.
1: Igen, akik sokszor lehet... nem is kell, hogy közösséget vezető rabbi legyen, csak esetleg olyan hatású, vagy olyan könyvnek a szerzője, aki fölmagasult későbben, akár életében, de főleg halála után olyan szenté, akit látogatásra érdemesen tartanak. Viszont a Wunder Rabbi, vagy Rabbi, az a kifejezés mögött, azok a rabik vannak, akik a viccekben vannak, akiket ugye mindig mindennel kérdezik, mert hogy így mindenhez értenek, és a tanácsaik minden fölött működnek, vagy minden témában. Először azt kérdezném tőled, hogy hogyan tudtad ezeket a közösségeket megközelíteni, hiszen a közösségek ugye híresek arról, a haszidizmus maga egy ága volt a zsidóság, hát végül is egy olyan fajtájú válaszának, amelyik elzárkózott a modernitástól, elzárkózott a külvilágtól, az asszimilációtól, a akkulturációtól. És most ők jönnek Antwerpenből, New Yorkból, Nébrákból, mikor, honnan, ezek mondjuk főleg gócpontok, kibocsájtó országok, városok, de hogy így hogyan engednek közel egy fotóst, hogyan engednek közel egy nem zsidó fotóst, hogyan tudsz a bizalmukba férkőzni?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, akkor visszatérve nem fejeztem be, hogy amikor ugye Bodrog keresztülről olvastam, és akkor...
1: Keresztír,
2: ugye minden egyes, mert lehet mondani akár, hogy ezeknek a magyar településeknek ugye van egy jiddis neve, amit ugye a közösség magára alkalmazva használ, tehát hogy az az identitásának a fontos eleme, mondjuk a pápai szintén nagy haszid közösség, púpa haszidok.
1: Igen, New York-ban púpai jesiva, igen.
2: Igen, abszolút. Liszke, mint olyan olasz Liszka, és hasonlók, vagy keresztír, és akkor ez a fejemben volt, hogy ez létezik, és akkor eljött az ideje az arándoklatnak, és akkor lementem így abszolút a nulla tudással erre az egészről, csak tudtam, hogy lesz, és... Hát jó, hát előtte már voltam Izraelben, és akkor fotózgattam én már a Meási Árémban azért többször, tehát ilyen nem volt akkora félelem bennem, de hát természetesen, tehát azért ez kicsit egy félelmetes dolog, és valóban alapvetően nem szeretik különösebben, hogyha fotózzák őket, vagy idegenkednek. És akkor én lementem, és...
1: Van egy vallásos averzió is a fotózkodástól kifejezte meg az ábrázolást a sok esetben.
2: Igen,
1: egyeseknél.
2: Igen, egyet, tehát az abszolút egyénfüggő tényleg, és akkor lementem, és akkor engem ez nagyon megfogott, ez a jelenség. Emlékszem, hogy mentem ott a Bodrog keresztül a fő utcáján, és akkor szóba el egyetem első ilyen hasziddal, aki ott volt, és akkor mondtam, megkérdeztem, hogy honnan jött, mondta, hogy hát New Yorkból jött ma reggel, és akkor mondta, hogy mit csinál itt, és akkor itt lesz pár órát, és aztán ő megy vissza New Yorkba már, már az, és akkor ez ilyen elképesztő dolognak tűnt számomra, hogy valaki, tehát egy olyan helyre, amiről én az korábban nem is hallottam, meg ugye legtöbben nem is hallottunk, és neki ez ennyire fontos, hogy időt nem spórolva, ő eljön ide, és hogy neki van egy ilyen spirituális jelentősége.
1: És ő mi jelenben volt? Elmondta, hogy ő is lenne házasodni készül, vagy milyen valami tervezésben volt benne, hogy így a cádiknak a tanácsát kérte, vagy közben
2: igen, elesett? Igen, ez is ugye nagyon érdekes, hogy milyen okokból keresi fel az ember ugye a cádiknak a sírját. A halálozás évfordulókor, de egyébként nem csak akkor, tehát nyilván az a legideálisabb, ennek megvan egy kabbalista alapja, hogy akkor mi az, ami történik, vagy miért különösen fontos ugye a Yortzeitnak, ahogy az évfordulónak a napja, de ugye lehet máskor is, és keresik fel máskor is.
1: Persze,
2: abszolút.
1: Egész évben.
2: És hát igen, megvannak ennek az alkalmai, tehát amit például nem is olyan rég Marmaros-szigeten voltam, és ott mondták ezt nekem, hogy van egy ilyen szokás például, hogy a fiatal, hát igazából nem vőlegények, mert a vőlegény és a férj az gyakorlatilag ugye egy nap alatt ugye hagyományosan lezajlik, de hogy azok a fiúk, akik hamarosan házasodni fognak, nekik például szokás a házit közösségbe elmenni, és akkor a kivrécedi kémtárgya elmenni, igen. És akkor nem is egy rabbinak a sírját, hanem mondjuk akár egy héten keresztül utaznak, ugye Kelet-Európában, Lengyelországból elindulva Ukrajnán át Magyarországig.
1: A Kelet-Európai és... zsidó kamin, el camino.
2: Igen, abszolút. Abszolút, és akkor sírokat látogatnak. Aha. Tehát van egy ilyen szokás, ezen kívül van olyan is, hogy tehát a szülők is akár házasság előtt, gyerek születése előtt, akár fontosabb, nagyobb üzletkötések előtt.
1: Igen. Sok olyan döntések előtt.
2: Igen, fontos, hogy nehéz döntések előtt.
1: Életutas események. Onnan lehet felismerni ugye a cadik sírokat általában, mondjuk 90-ben, hogy általában egy kisebb épület van ráhúzva arra a sírra, a cadiknak a sírjára, vagy cadik felesége, gyerekes, a többiek, vagy egy egész családnak a sírjára, és azok abba, az a jobb esetben még akár imakönyvek és zsoltáros könyvek is vannak bent a házon belül, amit takarja. Ez a sátor Ohel tekarja magát azt az igaz embernek, vagy a családjának a sírját. Ez meglepett téged, ez a fajta temetői látvány, vagy ezről tanultam már a Paideán, tanultam a Borzsén, ez már egy mint...
2: Erről tanultam, de azt,
1: de más hogy... életben találkozni, nem tudom,
2: hogy... Abszolút más, meg hogy ott mi történik. Ugye ezt is talán fontos elmondani a hallgatóknak, hogy mindig a zarándoklatra gondolunk, akkor ugye elsősorban mondjuk, ahogy mondtad is, az El Camino, tehát mondjuk az A-ból B-be jutás. Ez az egyik helyről, és az útnak, vagy a zarándoknak a lényege, hogy eljuss a B-be, illetve nem is az eljutás, hanem maga az út.
1: Igen.
2: Most a zsidó zarándoklat az teljesen más koncepcióra épül, ugye az a jiddis úgy mondja, hogy Cuzán Avdikivré Cadikim, hogy ott jelen lenni akkor, és egy adott helyen, egy adott időben jelen lenni. Tehát, hogy ugye igen. Egy napon van, és egy adott konkrét helyen. Helyre korlátozódik.
1: Az erőfeszítés nem is annyira számít, az erőfeszítés nem, csak hogy ott legyen.
2: Igen, az erőfeszítés az nem olyan.
1: Igen, lényeges. Szóval nem kell igen, itt végig kúszni, mászni, vagy itt lehet az
2: abszolút nem általában egy busszal szoktak menni, úgyhogy ez igen.
1: Nem, különben, ha úgy nézzük, ha onnan nézzük, ha egy kicsit másképp nézzünk rá az zarándoklatra, akkor alapvetően ez egy nagyon is központivá vált hagyománya egy majdhogy nem szakadár közösségnek, ami most már a mainstream-mé vált, ezért ez az egész zarándokosdi kóserrá lett, de alapvetően ugye zarándokolni, sírokat látogatni, az ugye a bibliai kortól kezdve nem volt annyira elfogadott, zarándokolni csak Jeruzsálemben lehetett, és tudod, minden más hely, szent hely az. Igen, de lényeg az, hogy a rabbik tisztelete elindult a misnai korban, de főleg a kabala hatására, a Zohár szerzőjétől kezdve egészen a haszid mesterekig, ugye ez egyre inkább elfogadottá vált. Mondjuk ugye az iszlámban tabu a sírlátogatás, meg általában a cicomás temetkezés, de a szufi mestereknél, meg dafke van, és nagyon is komoly. Úgyhogy egy nagyon érdekes, hogy ugyanazt az utat járja be az iszlám, mint a zsidosság ebből a szempontból.
2: Plusz az is, az is benne van, hogy ugye a cedik sírjának a meglátogatása, az tulajdonképpen egy a cedik halála után egy folytatása annak az életben is meglévő gyakorlatnak, tehát hogy a nagyon sokan ugye a haszid hívők, tehát egy haszid udvarnak, vagy egy rebbének a követői, akkor évente egyszer, attól tehát abszolút a távolság függvényében, meg a lehetőségeik függvényében, de évente egyszer, lehetőség szerint még többször is ugye fölkeresik a rebbét.
1: Vagy igen,
2: a
1: mert nem halt meg, vagy a része, persze úgy gondolnak rá, hogy ott él tovább
2: igen,
1: a sírban.
2: Igen, abszolút. És ugyanazok az energiák, illetve ugyanazok a funkciók működnek igen, tulajdonképpen igen. Ott is. Igen.
1: Tudsz arról történeteket? Olvastál, ők maguk meséltek arról, hogy például hogyan látogattak ide a rendszerváltás előtt, a Kádár korszakban, hogy így akkor is volt zarándoklat, csak nyilvánvaló sokkal csöndesebb és finomabb, visszafogott, de hogy akkor is sem állt le. Szóval nem volt, csak nyilván az beindult, berobbant és kiszélesedett. De hogy meséltek, vagy tanultál, vagy olvastál arról, hogy mi zajlott itt 89 előtt?
2: Erről nem beszélgettem annyira velük, láttam a Jancsó Miklósnak volt, készített filmet Hegy alján, és akkor ott látszik egyébként, hogy összehasonlítva a mostani viszonyokat, tehát egyrészt az infrastruktúra is, tehát gyakorlatilag gyerekcipőben sem járt a mostani helyzethez képest, másrészt sokkal kevesebben is jöttek, és hogy az egy nehezebb ügy volt. Abszolút. Egyébként ugye minden az egész keleti blogban, a többi más országban is ugye akkor indult el így hirtelen ez a dolog. Ami engem érdekel egyébként, viszont egyrészt, mint tehát kicsit ilyen antropológiai vagy újságíró jelleggel is közelítem ezt a témát, illetve fotósként is én most már, ugye legalább 3 éve már fotózom ezt. Most az érdeklődésem az leginkább arra felé fordult, hogy a helyieknek és a zarándokoknak a viszony, mert ez egy nagyon érdekes, meg izgalmas kérdés. Ugye beszéltünk itt a számokra az elején, hogy 30 ezer, meg hasonló, és hát most képzeljük el, hogy ugye mondtunk a főközpontja, de nem az egyetlen, de mondjuk a főközpontja az ugye Bodrog keresztül, ami egy 1000 fős település a Tokaj-hegy alján, egy falu, és 30 ezer haszid zsidó jelenik meg egy nap alatt.
1: Igen.
2: Csak egy nap alatt ezen a helyen.
1: Amennyi ott sose élt akkor, vagy nagyon sok zsidó volt a környéken, de mondjuk én úgy tudom, hogy mondjuk így Munkás és Ungvár volt régi Magyarországon a legnagyobb zsidó város, ahol a 35-40%-a a lakosának talán 40 fölött is volt egy időben zsidó, de hogy semmilyen más település nem volt ekkora ilyen zsidósággal, ilyen méretű zsidósággal, vagy arányokkal, de hogy igen, szóval a lakosság, azt tudom, hogy Covid alatt voltak csúnya jelenetek, de előtte hallottál bármi mást így a Covid előtti állapotokról, hogy mennyire volt békés, vagy nem békés, vagy mennyire vannak ezek kibékülve a helyiek, hogy ez óriási bevételi forrás, és büszkék arra, hogy a településeik ilyen felkapottak a nagyvilágban. Szóval, hogy hogyan viszonyunk ehhez?
2: Hát ez nagyon komplex kérdés, és ez megint olyan, hogy településenként eltérő. Tehát, hogy nagyon másként van jelen a zarándoklat egy-egy településen, az infrastruktúra is teljesen másképp van kiépülve. Helyek között ugye legalább Én még a mai napig van, hogy felfedezek újabb zarándokhelyeket, amik létezik. Nyilván ezek kisebbek, de hogy létező zarándokhelyek. De azt mondanám, hogy legalább mondjuk 20 zarándokhely van Magyarországon, amit azért
1: van egy kis könyvecskéd, vagy beszélt azok a taxisokkal, akik mindig viszik le őket?
2: Nem, én a zarándokról szoktam beszélni, de igen, a taxisokkal is nyilván. Meg van erről könyv is, de abban is van olyan, ami igazából nem zarándokhely, meg a csomó zarándokhely, meg nincsen benne. Tehát még a 90-es évek elején adtak ki erről egy könyvet, azt szoktam használni.
1: Csak úgy fontos hozzátenni, hogy ugye a mai Magyarországnak a keleti, észak-keleti csücske az, ami így túl van, túl reprezentált ezen a szentek térképén.
2: Igen.
1: Aztán van egy nyilván Vácó, meg Pestén is van elrejtve. Egy-egy, de hogy elcsöppentve, de alapvetően oda összpontosul a sarokba, és nyilván akkor az átnyúlik a mai Romániába, illetve Ukrajna-Szlovákiába is, ugye, meg Lengyelországba.
2: Így van,
1: te színes fotókat készítesz,
2: igen,
1: főleg. Igen. Mindig is ebben aztán, mert adnám magát a téma nagyon a fekete-fehérre.
2: Pont ez az, hogy ugye én egyébként nem egészen pontosan értem, hogy milyen elgondolásból, hogy egy alapból fekete-fehér, kizárólag fekete-fehérben lévő embereket még megkontrasztosítunk az, hogy fekete vérben
1: fotózunk. Kortalanabbá válik úgy a dolog.
2: Tény is való, de én meg azt szeretem, hogy pont ez nagyon izgalmas, hogy mondjuk Keresztúron ugye tavasszal, késő tavasszal szokott lenni az arándoklat, ez egy szőlős domb tetején van, ugye
1: igen,
2: a sír,
1: igen.
2: És akkor ott a természet is ki van zöldelve, akkor már, nagyon és szép. Akkor egyszer csak megjelennek tehát egy kicsit tájidegen elemnek tűnő, ugye haszid zarándokok fekete-fehérbe, tehát ez számomra ez egy sokkal jobb látvány, mint hogyha fekete-fehérbe lenne meg. Szóval én nekem már az elején sem gondoltam úgy, és azért sem szoktam ezt csinálni. Csak visszatérve, hogy hát igen, tehát ez egy kényes kérdés. Egyébként ez egy egész Kelet-Európában ez egy kérdés, tehát hogy most nyilván per pillanat Ukrajnában éppen nem, de korábban ugye Umán volt a legnagyobb központja, vagy hát az egyik lent,
1: talán a legnagyobb központja volt az zarándoklatnak.
2: Az zarándoklatnak, ahol nagyon komoly feszültségeket okozott, nyilván ez megint egy más volumenbe zajlik, igen. Tehát ott 80-90 ezer ember érkezik.
1: Igen, a meglévő 5-6 ezer mellé.
2: Igen, és ugye ez egy kisváros, igen. Nem tudom, pár ezer fős, vagy 10 000 fős kisváros. És ugye ott több napig vannak. Tehát,
1: és nagyon sok világi ember van, aki vallás és frissen megtért neofita, szóval nem tradicionális emberek, akik úgy nőttek fel, hanem akik így a világban fél lábbal vagy teljes lábbal ott vannak, és azért egy teljes más igényel lépnek fel, másképp fogyasztanak, és
2: igen,
1: vissza-vissza esnek.
2: Abszolút, tehát ott nagyon sok feszültséget okozott, mert ez olyannyira, hogy azt is olvastam, hogy például helyi önkormányzati választásokon indult olyan képviselő, akinek az volt a programjának a lényeg, hogy beszünteti az arra. zarándoklatokat például. Tehát sok feszültség van a helyiekben, én azt tapasztaltam, azért mondjuk keresztúron, azt el kell mondani, de hát ahogy most vizualizáljuk, hogy tényleg, hogy megjelenik ennyi ember, ugye a helyieknek ez nem üzlet, tehát hogy ők ebben nem igazán tudnak részt venni, nincs olyan szolgáltatás nagyon, amivel ebbe részt tudnának venni.
1: Szóval van saját szállodájuk, vagy egy szállodában szállnak, pár szállodában megszállnak, nincsenek kiadó szobák.
2: Hát esetleg az maximum az, hogy akinek van. Illetve, de mondom, van más olyan település, ahol viszont nagyon békés és nagyon jók a viszonyok, például Pápán is azt tudom mondani, vagy Újfehértón.
1: Adnám magát, ugye elvagy a zsidóságot, ugye nagyrészt borkereskedésből élt, ugye innen látták el Lengyelországot és összes többi északi vidékeket borral, ahol ugye szent dolgokhoz szükségeltetik bor, a ceremóniákhoz viszont ugye nem terem meg, úgyhogy ez az utolsó ilyen elágazási pont, ahol még van bor, és ugye nem véletlen, hogy ennyire sok zsidó település volt ezeken a helyeken, már a régen, úgyhogy ennyire tájidegenek, ugye most tájidegenek ők, de ugye ott voltak mindenhol. Azért kérdezem ezt, mert hogy adnám magát, hogy esetleg ők akarnak innen kivinni bort, szilvapálinkát, vagy bármi mást, ami ebből a földből, a cádikoknak a földjéből van, és akkor azt ígyják, arra mondanak le Haimot és Kidust, a napnak a megszentelését ünnepnapokon, a New Yorkban, vagy Antwerpenben, vagy Jeruzsálemben, vagy Nébrákban. Szóval adnám magát azt, hogy még egyéb dolgokkal is a helyiekkel tudjanak üzletelni, hogy a helyiek kielvezzék azt, hogy ez a kapcsolat él.
2: Igen, ez egy jó felvetés szerintem is. Én ilyennel még nem találkoztam, ugye nagyon érdekes egyébként, hogy járom akkor évek óta ezeket a zarándoklatokat, akkor minden, tehát mondom, több mint egy tucat helyen voltam már legalább, és nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy mindenhol szó szerint ugye ugyanaz az étel van. és hogy...
1: Ez a magyaros ételeket esznek, nem? Szóval magyar típusú ételeket esznek sok esetben.
2: Nem.
1: Tarhonyát esznek, mert csomó szóval vannak olyan fűszerezés... Én amikor voltam Hászlitoknál, vagy ortodox helyeken, akkor nagyon sokszor ugye megőrzik annak a településnek, annak a vidéknek az ételeit, és sokkal kevésbé engednek be más kulináris áramlatokat.
2: Spontánis tapasztalat, én ugyanazt ettem Pápán, mint Bodrog keresztúrom.
1: Nem, az nem úgy értem, de nem magyaros ételeket ettél, vagy a magyar ízek domináltak?
2: Hát a filtefish az mennyiben?
1: Az lengyel, a kelet-európai lengyel.
2: De egyébként inkább ilyen izraeli jellegű.
1: Inkább izraeli jellegű.
2: És mindig szó szerint ugyanaz volt.
1: De csak azért, mert nincsen infrastruktúra, és akkor azt lehet konzervő meg ilyen feltéphető dobozba idehozni, nem
2: tudom. Lehetséges.
1: Nem csak, mert ugye annyira, én azt tapasztaltam ezek a helyeken, hogy a nagypapa, a szentéletű Rebe, a szentéletű Zaidi, nagypapának, nagyszülőknek a tisztelete miatt tanulnak meg magyarul, vagy sok esetben azt tapasztaltam, hogy mit tudom én, 56-os, vagy a 10-es, 20-as években kivándorolt magyarok Amerikába, nekik az unokáik, dédunokáik már nem tudnak magyarul, pedig hazafiak, és a magyar házba jártak, és magyar kulturális központba tartottak fel, és magyar nyelvű misékre jártak, vagy istentiszteletekre, azért sok esetben még harmadgenerációs, vagy negyedgenerációs zsidók, haszid zsidóknál főleg, megőrződik a helyi nyelv, a múlt tisztelete miatt.
2: Igen, az abszolút így van, ezzel én is találkoztam, bár ez is, mondom, megint csak nagyon egyénfüggő, tehát több idős az nyilván tud jól magyarul, és van, aki azért, hát bizonyos szintig de hogy megtanul, vagy sok kifejezést ismer, vagy nagyjából megérti, hogy miről is beszél az ember.
1: Harmadgenerációsok, vagy
2: negyedgenerációsok. Igen, tehát mondjuk 50-60 éves, vagy akár annál fiatalabb, az abszolút még sok esetben tudnak magyarul valamennyire, igen. Meg hát nyilván, tehát maga az zarándoklat is egy nagyon erős kötődés egy adott helyhez, egy adott földrajzi ponthoz, vagy pontokhoz, mert ugye sok több helyet is végig szoktak járni.
1: Főleg Magyarországra követed őket el, vagy pedig mész utána külföldre is?
2: Hát egyelőre most nekem az volt a koncepcióm, hogy szeretném az összes, vagy hát lehetőleg az összes magyarországi helyet lefedni, vagy ott fotózni, akár többször is fotózni, és hát mondjuk már voltam Máramaros-szigeten, és akkor mondjuk
1: majd bővíted a kört.
2: Nagy Magyarországra bővíteném a kört, igen. Illetve hát aztán Lengyelországra, ugye Lengyelország talán a legnagyobb központja, tehát ott volt nyilván ugye Dél-Lengyelországban a legtöbb zarándokhely az
1: ott van. Született maga ugye a haszidizmus is, igen. Vagy Ukrajna és a lengyel határon.
2: Így van.
1: Innen folytatjuk a következő szegmensben.